0: Különböző tájházakban és falumúzeumokban sok helyen lehet látni, hogy egészen magasra ágaskodnak azok az ágynemük, amelyek az ágyon rajta vannak, szinte ilyen ember magasságig, de akkor ennek egy fontos üzenete volt.
1: Pontosan, és itt Kiskörösön egy kis csalafintasághoz is folyamodtak. A Dunnát úgy tudták fölvetni az ágyra, hogy hosszant irányba meghajtották, és a két oldala került előre, és ugye így magasabb volt az ágy, és az ágytakaró az nagyon érdekes, hogy itt kétfélét látunk, egy fehéret, illetve egy színeset. Ez a fehér, ez eredetileg menyasszonyi szoknya volt. Kiskörösön, csak úgy, mint egyébként a többi környékbeli, vagy ez akár Kárpát-medencei szinten is megfigyelhető, hogy vagy az 1910-20-as évekig, vagy itt Kiskörösön a 30-as, 40-es évekig fekete volt a menyasszonyi ruha. Ez nem kapcsolódik nemzetiséghez, nem kapcsolódik valláshoz sem, ez egész egyszerűen paraszti prakticizmus volt, hiszen ugyanúgy a hozzánk közel lévő katolikus Kalocsán ugyanúgy fekete volt a mennyasszonyi ruha, mint a kiskörösi evangélikusoknál. És ennek az volt a magyarázata, hogy ezek a rangos kelmék, ezek nagyon-nagyon drágák voltak. Sok esetben egy itt nálunk bácskainak mondott, gyakorlatilag egy borotvált bársony kelme, amiből egy öltözéket össze tudtak állítani, egy családnak az egész évi bortermésébe került.
0: Ezt azért érezzük, hogy milyen összeg lehetett.
1: Pontosan, tehát mai árra át se tudjuk számítani. Nem véletlen, hogy nagy ünneplőből egy vagy kettő volt a kiskörösieknek, és például egy ilyen bácskai öltözéket azt a nagy ünnepeken viselték, illetve át is örökítették testvérnek, családtagoknak, édesanyja, lányának, vagy nővérek egymás között, és nagyon-nagyon vigyáztak rá, mert hogy tisztában voltak azzal, hogy ezért az egész család óriási munkát végzett, és nagyon-nagyon megdolgozott. És az volt a szokás, hogy a lányok, fiatalok nyilván életkorukból fakadóan világosabb színű öltözékekben jártak, ahogy az asszonynak haladt előre az életkora, fokozatosan sötétedett és egyszerűsödött az öltözéke, és fehéret asszonykorban nem lehetett viselni. Na most micsoda pazarlás lett volna az, hogy egy napra, egy alkalomra megvaratnak egy fehér ruhát, amit utána nem tudnak használni. Éppen ezért nagyon sokáig itt nálunk, ahogy említettem, a 30-as, 40-es évekig feketébe mentek férhez a mennyasszonyok, fehér koszorúval, fehér nyakfodorral, fehér keszkenővel, ezek mutatták, hogy ők mennyasszonyok most, de ugyanezt a fekete ruhát egész életében utána nagy ünnepekre föl tudta venni, és nem egy esetben ebben temették el az asszonyt idős korában a mennyasszony ruhájával. És akkor jön a váltás, mert hogy ugye a viseletváltozási folyamatok is olyanok, mint a divat, csak jóval lassabbak, és ami a felsőbb társadalmi osztályokban, polgári körökben, korábban főúri körökben folyamatok zajlanak, azok egy idő után csak óriási késéssel leszüremkednek a parasztság szintjére is, és itt is az volt a helyzet, hogy polgári hatásra fehér mennyasszonyi viseletek kezdtek el terjedni, de először csak valóban a nagyon módos kiskörösi gazdák engedhették meg a lányuknak, hogy fehérbe menjen férhez. Na de a hagyomány őket is nagyon erősen kötötte, hiába tudták megvenni a fehér öltözéket, fiatalasszonynak már nem illett és nem vehette föl. Annyira drágák voltak ezek az organtin, granadír vagy mól anyagból vart fehér mennyasszonyi ruhák, hogy vagy eltették a saját lányuknak, vagy testvérnek ugyanúgy átörökítették, vagy pedig leszették a szoknyának a gallériát, kifeszítették, és gyakorlatilag egy szoknya pont akkora, mint egy ágy, és az ágytakaró, a tiszta szoba ágytakarója lett az asszonynak a mennyasszonyi ruhája. Tehát ennyire figyeltek arra, hogy nem menjen semmi kárba, nincs pocsékolás, nincs fölösleges dolog, mindennek megvan egy paraszti életmódban a helye, az ideje és a módja. Megvan a rend, és ettől ugye még a módosabbak sem térhettek el.
0: Ezért érdekes összevetni ezt azzal, ami napjainkban mondjuk akár ruhafelhasználás szintjén működik. Hát azt gondolom, hogy sokat tanulhatnánk az elődeinktől.
1: Valóban, és erre a vendégeinket, az óvodások, iskolások korosztályát is szoktuk emlékeztetni. Óriási látni azt a döbbenetet, amikor elmondom például, hogy valakinek egy ünneplő ruhája volt, maximum kettő,

0: Másként is lehet élni, és nyilván nem arról van szó, hogy ne legyen egy házban vezetékes víz, mint ahogy itt a tájházban sincsen, de amink van, arra nagyon-nagyon kéne vigyázni. És hogy az értékét próbáljuk meg minden egyes dolognak megtartani, és amikor elmondjuk a látogatóknak, hogy ahhoz, hogy egy dísztörölköző itt függjön a falon, abba több száz munkaóra van. Egészen onnantól kezdve, hogy a kendert kinyövik, onnantól kezdve, hogy feldolgozzák, fonal lesz belőle, a takácsok megszövik, díszítik, ha öltözetről van szó, vagy bármi másról, összeállítják, megvarják, díszítik. Tehát, hogy ez óriási munka, rengeteg idő, és hogy úgy nézzünk rá egy tárgyra. Ne úgy, hogy most vettem valamit, és hát ha két nap múlva nem tetszik, akkor egyszerűen eldobom. Tehát ezzel a szemlélettel kéne leszámolni, és inkább a mögötte lévő munkát és erőfeszítést meglátni egy-egy tárgyban.
1: Filus Erikával, a kiskörösi szlovák tájház igazgatójával Tóth Zsófia beszélgetett.

A Petőfi Irodalmi Múzeum különleges zenés irodalmi estjén átalakulnak a megszokott szerepek. A közönség hallhat majd irodalmi klasszikusokat, a fellépők saját írásait és dalverseket, közben pedig ismert dallamok csendülnek fel feldolgozásokban. Mégsem lesz ez a megszokott irodalmi zenei est, hiszen előfordulhat, hogy a szerepek teljesen felcserélődnek, és a színész fogja szolgáltatni a zenét, amíg a zenészek felolvasnak. Az esemény a Határátlépések című háromrészes programsorozat harmadik egyben befejező alkalma. A sorozat arra tesz kísérletet, hogy átlépje a hagyományos műfaji kereteket, és megmutassa, hogyan képes a zene, a színház és az irodalom egymásra reagálva egy közös, mélyebb élménnyé összeolvadni, új dimenziókat nyitva a szövegek.

0: szövegek értelmezésében. A rendezővel, Seres Tamással Fazekas Gyöngyvér beszélgetett.
1: Tehát az első a Kapuajban, a második az a Károlyi kert, meg a Pim udvarának különböző padjain a műfordítások, a szerzők és a fordítások különböző pozíciókban vagy pontokon. A harmadik előadás az viszont egy egészen különleges, megint csak másfajta megközelítésekből épül föl, mert nekünk van egy sorozatunk a kis csapatunkkal, a dalversek, amiket csinálunk. Csak ugye eddig a dalverseket mindig azt csináltuk, hogy ahogyan annak idején, még a Petőfi TV idejében kitaláltunk egy sorozatot, a dalszerző sorozatot, amikor is különböző előadók verbálisan adtak elő dalszövegeket versként. Most viszont én azt találtam ki, hogy zenészeket hívok, és egy színészt mellé, és a színész fog most zenélni, ez lesz Hajdú Steve, és lesz három zenész, most még négy is van, de mondjuk három fő szereplő lesz, egyik a Kollár Klemenc Laci, valószínűleg a Beck Zoli a második, ez a 99%, és a harmadik vagy a Csorba Lóci lesz szintén abban a csapatban, vagy a Szabó Balázs lesz ezen az este. Na most ugye a Balázs önmagában is vers meg zenészítésekkel is foglalkozik, de ezek azért elég különleges előadók. Még gondolkoztam a Szirtesedén a Mokuson is, mert ő is belefér ebbe, de hát ennek nyilván anyagi okai is vannak, hogy hány szerző, vagy hány előadó lesz, de az a lényeg, hogy ott verseket fognak mondani zenészek, nyilván azért néha a dalra is fakadnak, de igazából a zenét ott a Steve fogja produkálni, aki viszont átiratokat csinált, amiket egy másik előadásunkhoz csinál, de önmagában ilyen körülmények között még nem adta őket elő. Ő például Majkát parafrazált, vagy Tankcsapdát. Úgyhogy olyan dalokat, amiket átírt Steve-esre, és ezeket ő önállóan adja elő, hozza a kis cuccait, GBL-jét, gitárját, bármiét, és ezzel áll össze. Ez egy elég különleges este lesz, ez szeptember 24-én lesz, reméljük jó időben. Ezt egy unplugged koncert formájában akarjuk megcsinálni. Na most például a Steve, hogyha én őt beszerkesztettem az LGT Nekem Írom a Dal című egyébként, ha jól tudom, vagy jól emlékszem, akkor Dusán szöveg, de lehet, hogy adom is Anna, most ezt nem tudom, de ott is úgy van, hogy elénekli a Steve a refrénig, és akkor jön a közönség. Na most a közönség bakizik, akkor arra rásegít, és annak utána jönnek az improvizatív elemei. De Majkánál dettő, hát a Majkánál egy irodalmi performance is van mellettem. De emellett lesznek menne karintik, például az előszó, tehát olyan elemek, amik elég különlegesen lesznek feldolgozva, és ez szerintem én azt merem mondani, hogy ezek, és ezt érzed jól, vagy a hallgató értse jól, ezek akusztikus retina jutalmak. Szóval, hogy nem csak vizuálisan, hanem akusztikusan is különlegességek.
2: Ez nagyon fontos, amit mondasz, és ami nekem egyébként az ilyen előadásokban, vagy az ilyen, nem előadást mondanék, eseményekben, közösen átélt szövegekben az a legfontosabb, ami irodalom szerető ember számára a legfontosabb, hogy pont azt a határvonalat, képzelt határvonalat simítja le, vagy akár törli el, amit szeretünk az irodalom, vagy a művészet, és a valóságnak nevezett valami közé behúzni. Tulajdonképpen a határátlépés azzal történik meg, hogy az irodalom, vagy a művészet, a zene, az előadás, a performance, az nem a valóságból kiszakított ilyen kis buborékban van, üveggömbben, amit így megrázunk, és akkor abba szállnak a hópelyhek, és akkor ez volt az előadás, hanem ez a valóságnak a része, és mi a valóságban vagyunk, akkor is, amikor a művészetben vagyunk, és a művészet a valóságban van, tehát nem válik a kettő el egymástól. Ez az egyik gondolat, ami nekem nagyon tetszik. A másik meg, ami még eszembe jutott, mikor mondtad, hogy ugye zenészek és vers, dalszövegek és versros, hát de könyörgöm, ha Bob Dylan kaphatott irodalmi Nobel-díjat a dalszövegeiről, akkor miről beszélgetünk, nem kell itt ezt szétválasztani, a vers az dal, a dal az vers.
1: Tehát figyelj, én olyan elemeket építek be, de nagyon jó, hogy mondtad, én Tom Waits-et simám. De én Depeche Mode-ot is. Tehát a Personal Jesus nekem alapmű. Amiben David Bowie is benne van. Tehát egy csomó minden olyasmi, ami a... Tehát a Találkozás az ördöggel, az egy alapmű lefordítva. Babicki egyébként, Babicki Tibor elképesztően fordít klasszikus dalszövegeket, de Man and the Moon, R.E.M. ilyenek. Tehát, hogy azért arra lehet számítani, hogy ezek, ha már itt nemesen képzavar hullámokat verünk a hallgatók között, szóval, hogy ez egy megzenésített, megmozgatott képregény. És akkor azt mondtad, hogy te buboréknak hívtad, én ezt ilyen szófelhőnek gondolom a képregények mellett, és ez tényleg olyan. Tehát látsz egy figurát a South Parkból, és ott van mellette egy három sor Vörös Sándor. És ha ezt meg tudom vizuálisan is erősíteni, ja, és elkezdenek repülni közben a színészek. Ezért hozzáteszem, hogy most többször csináltam a Máté Gáborral is, az Adéllal is, például az Öt Templom Fesztiválon, ha már katolikus redőről beszélünk, az Öt Templom Fesztiválon rendszeresen csinálunk ilyen előadásokat, dalverseket is, meg ilyeneket Győrben, katolikus templomban is, de zsinagógában is. Ott ennek egy bevett kultúrája van, meg hagyománya van, és nagyon működnek. A fő helyszíne főleg a református templom, mert az a legjobb akusztikájú hely. Ott zeneileg, vagy azt szeretik legjobban a szereplők, de hát ez egy működő műfaj templomokban is. Na most, ha azt mondjuk, hogy a kultúra temploma a PIM egy kicsit, vagy újra az lesz, ebben az értelemben nagyon jó, mert olyan kézirat és olyan irodalmi gyűjtemény van, és olyan kiállításokat lehet létrehozni, amivel simán párhuzamosítható ez a műfaj, amit én képviselek. És itt nem lehet külön választani a szerkesztést meg a rendezést, mert hogy mondjam, itt nem kell legyőzni a szövegeket. Szóval, hogy itt én nem akarom fölülrendezni ezeket a dolgokat, hanem igazán is, igenis legyen benne a színésznek a szabadsága. Improvizációs lehetősége a kötött szövegek miatt nehezebben van, de a szövegek közti átkötéseknél, hát a Kamarási Venere a legjobb példa, hogy ő például zenél, ír saját szövegeket is egyébként a saját dalaihoz, most itt kötött szövegeket kap, de hát az egészen biztos, hogy ő például rá fog improvizálni a szereplőkről. Nem beszélve, hogy például az nem vicces volt, hogy amikor próbáltunk, meg a körlevelezés zajlott, akkor például kérdődik, hogy az Adél meg az Iván pedig korban nincsenek túlságosan távol egymástól, soha nem játszottak még együtt. Na most ha ezt meg tudjuk csinálni később is, tehát például a zenei esténél, hogy a Kollár Klemenszet meg a Szabó Balást egy térbe hozzuk, ők koncerteken egymás után a backstage-ben tök jól elbulizgatnak egy viszki mellett. De színpadon, irodalmi szövegre, mondjuk a Bájolóra, Radnótira, vagy valami ilyesmire, azért az ritka. És ennek azért most gólhelyzetei vannak, csak be kell lőni.
2: Hát akkor szerintem nagyon izgalmas és érdekes lesz ellátogatni még a Petőfi Irodalmi Múzeumba, mert ilyen dolgokat is meg lehet hallgatni, ilyen nekünk váratlan, de a szerkesztő-rendező szempontjából szinte már elvárt gólokat is látni. Van olyan, ami ezekben a, ha már ugye még a foci világbajnokság is itt kering a fejünk fölött, nem csak a zene, nem csak a villamosok.
1: Szóval, hogy nagyon is, foci is be van építve. Nálam Varró Daninál gombfociban, de majd ezt meghallja, aki akarja. Szabad ne feledd, hogy ha már katolikus rádióban beszélünk, szóval Pilinszky itt dominánsan megjelenik egy-kettő. Nem véletlenül mondtam a Personal Jesus-t. Nem véletlenül majd akik jönnek, akkor látják. Tehát az ördög, a sátán, a halál, a születés, ezek érintőlegesen például a dalversekben, de a műfordításokban is nagyon dinamikusan megjelennek. Szóval már önmagában az érdekes, hogy egy fordító, amit mondja, megváltó szót, azt istenként értelmezi, akár angolban, akár magyarban, vagy a gyermek, vagy a fiú fogalmát, azt Jézusként fogja el fel, vagy gyermekként beszél. Tehát az a befogadóra van bízva, hogy ő úgy értelmezi, hogy róla beszél, ugyanúgy Isten gyerekéről, vagy Jézusról beszél, aki a konkrét gyereke volt, vagy még mindig a gyereke a Jóistennek. Szóval itt azért vannak olyan retina jutalmak, vagy akusztikus jutalmak, a speciális, mondjuk azt, hogy hívő, vagy a bennünket most éppen hallgatóknak is érdekes tartalom lehet, nem kell megriadni a profán szereplőktől akár, ebben igenis vannak olyan transzcendens szövegek, akár bibliai részletek, amik itt jelennek meg, és ezekben a crossoverekben manifestálódnak.
2: Igen, szerintem is nagyon izgalmas az, amikor az ember valami eredetileg profánnak tűnőben egyszer csak felüti a fejét a transzcendens, és azt hiszem, hogy ez talán természetes is, hogy nagyon nehéz úgy szöveget írni, hogy közben az ember ne engedje ki a kezéből egy kicsit, hiszen azt hiszem, talán Kosztolányi mondja ezt, nekem egy kedves gondolatom, sokszor szoktam idézni, hogy az irodalmi szövegeket két ember írja, az író és az olvasó. Tehát itt az értelmezésnek és az értelmek felfedésének nagyon sok szerepe van. Ebből a szempontból is izgalmas lesz megtalálni azokat a kiemelt szavakat, meghallani a kiemelt gondolatokat, dallamokat, találkozni, bevonódni ebbe az egész milliójbe, és még akár gólörömöt is érezni, akár az első alkalommal, akár visszagondolva majd augusztusban, szeptemberben már egy kicsit ilyen visszatekintve, addigra úgy is tudni fogjuk, hogy ki nyerte meg ezt a VB-t. Szóval summa summarum határátlépés, Petőfi Irodalmi Múzeum, találkozhatunk Seres Tamás rendezésében szeptember 24-én. Aki ezek után nem kapott kedvet, az magára vessen, én biztosan ott leszek. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Fazekas Gyöngyvér kérdezte Seres Tamást a Határátlépések című három részes programsorozat harmadik egyben befejező alkalmáról. Az irodalmi estet a Petőfi Irodalmi Múzeumban hallgathatják meg szeptember 24-én 18 órától.

0: Kedves hallgatóink, Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat figyelmükbe.
1: Szeptember 9-én 17 órától Szegeden a Kis Kunst galériában Időbezárt fény címmel Deák Zsuzsanna üvegművész grafikus jubileumi kiállítását tekinthetik meg. Az Időbezárt fény című tárlatban 30 év üvegművészet találkozik a női lét rétegeivel, az alkotó 50. életévében. A kiállítás személyes és művészi utazás. Fénybezárt emlékek, törések, újrakezdések és belső rétegek jelennek meg üvegben, festészetben és vizuális történeteken keresztül. 30 év alkotói pályája ez tehát, 50 év életének emlékeivel kombinálva. Tapasztalatok, kísérletek és történetek sűrűsödnek Deák Zsuzsanna üvegművész és grafikus jubileumi kiállításában. A tárlaton egymás mellé kerülnek Deák Zsuzsanna különböző alkotói korszakai, szakmai útjának meghatározó állomásai, az üvegművészettel kapcsolatos kísérletei, önálló tárgyai, építészeti munkái, valamint legújabb, személyesebb hangvételű alkotásai. A kiállítást megnyitja Ibos Éva művészettörténész. Verset mond Csorba Kata színésznő, énekel Deák András zenész. A kiállítás szeptember 9-én 17 órakor nyílik a Kis Kunst galériában, de később is megtekinthető egészen október 10-éig. Szeptember 11-én 19 óra 30 perckor a Zeneakadémia nagytermében Kovács Gergely zongoraművész DLA zárókoncertjét hallgathatják meg. Kovács Gergely 8 éves korában kezdte zongora tanulmányait a Békés Csabai Bartók Béla zeneiskolában. 12 évesen felvételt nyert a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek képzőjébe, majd az elmúlt 20 évben végigjárta a ranglétrát az intézmény falai között. Mesterei voltak Keveházi Gyöngyi, Eckhardt Gábor, Nádor György, Németi Attila, Réti Balázs és Dráfi Kálmán. Ez alatt nemzetközi karriert is épített magának az Egyesült Államoktól Dél-Kelet-Ázsiáig, és számos világversenyen volt díjazott, munkásságáért pedig junior prima díjjal is elismerték. Több alkalommal fellépett a New York-i Carnegie Hallban, a szingapúri SOTA koncertteremben, illetve a shanghai koncerthallban is. A Hungaroton lemezkiadó pedig szerződött zongoraművészének kérte fel. 2021 és 2025 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájának hallgatója volt. Ezzel párhuzamosan kezdett el oktatni az intézmény zongora szakán, illetve a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karán. Doktori értekezésének témája Szergej Rachmaninov zongoraművészi jellemzése, fennmaradt hangfelvételeinek elemzése segítségével. Ebben témavezetője dr. Szabó Orsolya professzor emerita volt. Záró koncertjének műsora is tehát nagy részt a disszertációjához kapcsolódik. Meghallgathatjuk éppen ezért Chopin második B-moll zongora szonátáját, az Opus 35-öst, és Rachmaninov második B-moll zongora szonátáját, az Opus 36-ost, ebből pedig az 1913-as első változatot egészen pontosan. Majd a szünet után Rachmaninov második C-moll zongora versenyét, az Opus 18-asat is eljátsza majd Kovács Gergely. Közreműködik a budafoki Dohnányi zenekar és vezényel Szűcs Apor, mindezt a Zeneakadémia nagytermében szeptember 11-én 19 órától hallgathatják meg. Szeptember 12-én 10 órakor Egerben a Tourinform elől városnéző séta indul. A magyar nyelvű idegenvezetés másfél órásra tervezett. A belvárosi séta során Szakavatott vezető mesél majd Eger történelméről és legfőbb nevezetességeiről. A cél az, hogy az érdekes történetekkel inspirálják a résztvevőket és segítsenek nekik igazán otthonosan mozogni a városban. Jegyeket indulás előtt a Tourinform irodában vásárolhatnak, maga a túra pedig szeptember 12-én 10 órakor indul a Tourinform irodája elől Egerben. Ugyancsak szeptember 12-én, de már 18 órakor, és nem Egerben, hanem Pécsett, ott is a Nemzeti Színházban, a Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak című előadását láthatják. Az emberi létezés alapja a természethez fűződő szoros kapcsolat, amely az évezredek során folyamatosan formálódott. Az első mag elvetésével ez a kapcsolat új dimenziót nyit. Meghatározóak lesznek a gyökerek, amelyek a földbe kapaszkodnak, és az anyaföldhöz, mint tápláló erőnkhöz való kötődést jelentik. De ugyanúgy fontosak lesznek a szárnyak is, amelyek a földtől való elszakadást, a felfedezés vágyát és a szabadság akarását szimbolizálják. Ez a paradoxon alkotja kultúránk egyik fontos alapvetését. A hagyományos paraszti életforma, amely a múltban és a közösségek szívét és lelkét adta, tiszteletteljes viszonyt alakított ki a természettel. A kemény munka és az állandó küzdelem mellett azonban a paraszti élet olyan gazdag, tárgyi és szellemi lelki örökséget hagyott ránk, amely a népművészet, a zene, a tánc és a kézművesség formájában ma is tovább él. Ebben a műsorban bemutatják tehát a talán több évszázadra is visszatekintő kifejezési formákat, amelyek a gyökereinkből táplálkoznak, de egyben szárnyakat is adnak. Hogy szabadságot, lehetőséget teremtsünk a modern, 21. századi ember számára. 6 fiatal koreográfus, 6 különböző nézőpont és kifejezési forma egyesül tehát ebben a műsorban, kiegészülve Pál István Szalonna mély gyökerekből táplálkozó, de szárnyaló zenéjével, hogy közösen beszéljenek a hagyományokról. Nem csupán azt láthatják tehát, ami valaha volt, hanem azt is, ami a mai világban elgondolható mindenről, ahogy bennünk a ma emberében él. A gyökerek ereje és a szárnyak szabadsága együttesen formálja identitásunkat, és lehetőséget ad arra, hogy a múltat a jelen, sőt, akár a jövő felé irányítsuk. Nos, ilyen gondolatokkal lehet majd elkezdeni a Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak előadásának első perceit, és várni, látni, ahogy a zene, a tánc és a hagyományok elvisznek minket ennek a gondolatnak, ezeknek a hagyományoknak mentén, szeptember 12-én 18 órától a Pécsi Nemzeti Színházban.
0: Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel a végéhez ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona, a technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!
4: Kedves hallgatóink, most Pál István és zenekarának felvételeiből válogatunk.

0: Elhangzott válogatásunkban Pál István és zenekara felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. A művész bejáró következik.
3: Kedves hallgatóink, egy sokoldalú, mondhatni reneszánsz házas pár a művész bejáró mai vendége. Talján Marian és Lázár Balázs színészként és íróként, költőként is ismert hosszú évek óta. Önállóan és közös versszínházi estjeiken keresztül is kamatoztatják sokrétű tehetségüket. 2026-ban már a 7. illetve a 8. kötetüket jegyzik. Az Árszakra Fesztivál programsorozatának részeként szeptember 16-án 17 óra 30 perctől Választatok csillagot címmel tartanak könyvbemutatót az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban. Velük beszélgetünk hamarosan műsorunkban. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő Ungvári Judit.

0: A következő percekben Talián Mariannal és Lázár Balázzsal beszélgetünk.
1: Mind a kettőtöktől azt kérem, hogy mondjátok el, hogy egyáltalán hogyan indult nektek az irodalommal, a színházzal való kapcsolatotok, és hát ugye, ha jól tudom, akkor te még zenélsz is. Többféle művészeti ágban vagytok, mind a ketten érintettek, egy kicsit erről meséljetek.
2: Nálam úgy alakult, hogy a színház és az irodalom az így szimbiózisban van. Középiskolás korában mindenki ír verseket, aztán a szerencsésebbek abba hagyják, ahogy az én költői mesterem Bertók László Kossuth Díjas pécsi költő mondta. Hát nálam ez folytatódott, már csak azért is, mert akkor még a színművészetén, miután felvettek 18 évesen elsőre, volt még költészet tanóránk, amit a kiváló Lator László tanár úr tartott, akihez még egy rövid ideig, amíg elsőben volt rá lehetőség, időm, még műfordítás órára is átállt, hallgattam az ELTÉ-re, és hát ez megpecsételte olyan szinten a sorsomat, hogy utána is foglalkoztam még költészettel, és egy szimbolikus dátum, hogy 97. júniusában, amikor kézhez vettem színészdiplomámat, akkor jelent meg az első komolynak vehető irodalmi publikációm, és valahogy azóta ez a színház és a költészeti szimbiózisban mozog együtt. Ennek példája például a mostani Üzenet Helsingőrből című 8. verses kötetem is, ami a mostani könyvhétre jelent meg, aminek az egyik ciklusa egy Hamlet ciklus, tehát a színészi, a színházi témák azok azóta is folyamatosan megjelennek a költészetemben is.
1: Majd nyilván még a kötetre persze visszatérünk, de ez a szimbiózis, ez hogyan működik? Mert azért ugye ez két olyannyira különböző dolog, hogy valószínűleg két teljesen különböző személyiség kell hozzá, hiszen aki színésznek megy, az nyilván valamiféle exhibicionista attitűddel rendelkezik, míg a költő az egy sokkal bensőségesebb létformát feltételez. Tehát hogy működik ez a két dolog együtt?
2: Ez pontosan így van, ahogy elmondtad, van egy extrovertált és egy introvertált oldala, és át is kell állítani az embernek magát, illetve az agyában egy gombot, amikor az egyikkel foglalkozik mélyebben, vagy a másikkal. A gyökere azért mind a kettőnek azt hiszem, hogy ugyanaz, csak a formája más, és az ahhoz vezető út. De elmondok egy példát, hogy a Néz Lír Papa című második verses kötetem, például amely 2006-ban jelent még meg, előtte próbáltunk Tompa Gábor kiváló kolozsvári rendezővel a Víg Színházban a Lír Királyt csináltuk, nekem egy kisebb a hírnök hálátlan szerepe jutott, sok szöveggel és kevés cselekvéssel, de a Lír Király bolondja és egyáltalán ez a shakespeare-i bolond figurák annyira magával ragadtak, hogy bár eljátszani nem tudtam, de egy vágy kelt bennem, hogy ezzel kezdjek valamit, és mivel eljátszani nem tudtam, ezért kiírtam magamból, úgyhogy nem mondom azt, hogy amit nem tudtam eljátszani, az mind megírtam, de kétségtelen, hogy például a szimbiózisnak ez egy, illetve az egymásra hatásnak ez egy jó példája.
1: Akkor egy kicsit Marian is szólaljon meg, hogy neked hogy indult a művészeti pályafutásod?
3: Egészen kicsi koromban már éreztem, tehát az első rajzórán, vagy az első ugye irodalmi szemelvényekkel foglalkozó alsós órákon éreztem, hogy ez engem megszólít, tehát egyszerűen minden sejtemben mozogtam olyankor, mikor ezekről beszélgettünk. És hát ugye ilyenkor az első út a zeneiskola, ami ugye ki tudja elégíteni ezeket a vágyakat. Aztán ugye eljutottam a konzervatóriumba Budapestre, hegedű szakon, és akkor úgy éreztem, hogy én szeretném más művészeti ágakban is megpróbálni, megmeríteni magam. Aztán jelentkeztem Rusz József független színpadjára, stúdiósnak, ami hát mondhatni, hogy az egyik legnagyobb élő legenda volt Rusz József, és hát hozzá kerültem, de nem színészként jelentkeztem, hanem speciál díszlettervezéssel szerettem volna foglalkozni, de hát azt mondta, hogy olyan szép kislány vagyok, hogy akkor én járjak a színész órákra, és rögtön betett a darabokba, tehát hogy abszolút sikerem volt, aztán felvettek a színművészeti egyetemre, úgyhogy mondhatni, hogy ez a mozgékonyság, ez a kíváncsiság, amit ilyenkor a lélek inspirál, és folyamatosan tevékenységre készteti az embert, az tulajdonképpen nekem bejött, és egyfajta ilyen karrier kép kialakult, alakult, aztán jöttek a gyerekek, két fiam és családom lett, ugye nem titok, hogy a Balázs, a férjem, és ugye színész, házaspárként azért nekem egy picit háttérbe kellett vonulni, és elkezdtük közösen a versszínházi eladásainkat, amikről majd beszélünk, ez egy közös szerelem, ugye szintén az írás és elsősorban a versek szeretete, és nagyon sok ilyen dramatizált előadást szerkesztettem, csináltam gyakorlatilag, nem tudom, 15 éven át, amikor egyszer csak elkezdtem írni. És akkor megint az történt, hogy ilyenkor nagyon megindul az emberben ez a sejtosztódás, én nem tudok időzőjelesen mondom persze ezt a szót, de hogy ilyenkor olyan energiák és olyan dolgok indulnak meg az emberben, hogy elképesztő energiát tesz egy ilyen alkotásba, és ez az első könyv is így született, hogy úgy éreztem, hogy mintha újra születtem volna. Sok helyen el is szoktam mondani, hogy nagyon javaslom az anyukáknak, akik kicsit kénytelenek ugye otthon több időt eltölteni, illetve hát a gyerekeikkel vannak, hogy érdemes ilyenkor az alkotásba beletenni az energiákat, mert egyszerűen újjá tud születni az ember. Még egy zárójeles mondatban elmondanám, hogy ugye, ahogy említettem a gyerekkoromat, és sokszor eszembe jut, hogy én ugye nagyon sokat minisztráltam gyerekkoromban. Pécsett a Székesegyházban. Szóval nem akárhol, azt gondolom, hogy a világ leggyönyörűbb temploma, és hát gyönyörű szép minisztráns ruhám volt, mindig én olvastam természetesen a szentleckéket, és Bíró László püspök úr volt a hittantanárom, tehát azt kell gondoljam, hogy nagyon nagy szerencsém volt ezen a téren, hogy a legszebb és a legjobb atyához kerültem, és azt gondolom, hogy ennek a spirituális helynek, ennek a misztikának a horizontjában felnőni, és egy kicsit, nem azt mondom, hogy színészként, de mégiscsak felolvasások által egy picit előadóként egyfajta jelmezben megmutatkozni, ez is valahogy megerősítette bennem ezeket a törekvéseket.
1: Tudnátok választani, hogyha arra kerülne a sor bármelyik terület között, amelyeket művelitek? Vagy ezt pusztán, ahogy hozza az élet, aszerint próbáljátok megélni? Ezek megfordulnak-e így a fejetekben, hogy mit csinálnátok, hogyha választani kellene? Mert ez most ilyen nagyon koherensnek tűnik a sokrétűség mind a kettőtöknél.
3: Igen, meg egymásban is erősítjük ezt. Tehát az is fantasztikus, és szerintem a mi együtt létünk a házasságunknak is. Ez egy nagyon erős bázisa és alapja, hogy minden téren tudjuk egymást segíteni, hiszen én is, ő is sokoldalú. De én mindig azt éreztem, hogy nagyon szeretem a színházat, a zenét különösen, a zene aztán nagyon sokáig hiányzott nekem, hogy nem folytattam, de mindig azt éreztem, hogy még. Most nem érzem, most úgy gondolom, hogy nem szeretnék mással foglalkozni. Tehát az írás az tényleg egy annyira komplex,

0: Nyilván kevesebb volt az írás, hogy amikor több versszínházi közös munkára jutott lehetőség, akkor az volt a fókusz. Én így igazából mindegyiket szerettem, illetve mindegyikbe úgy érzem, hogy egy teljességet próbálok adni, úgyhogy én ezt rábízom az égiekre. És akkor még itt egy mondattal csatlakoznék Marianhoz, akit megemlítette már a gyerekkori kötődését a szakralitáshoz, és ez részben ugye választ is ad erre a kérdésre, hogy tulajdonképpen én úgy érzem, hogy minden teremtés egyfajta szakralitás, egyfajta ima, ahol megtapasztalhatjuk mi is emberként a teremtésnek a nagyszerűségét, természetesen mikroszkópikus
1: más
0: szinteken, más perspektívában, de hogy tulajdonképpen minden teremtés önmagában egy teljesség tud lenni, és nem is feltétlenül mondjuk spirituális vagy szakrális témának kell lenni ahhoz, de mégis kimondatlanul is a mélyén ott hömpölyög, azt gondolom, minden művészeti alkotásban a spiritualitás, illetve a szakralitás, mindegyik egy kicsit vertikálisan is indul, mozog, nem csak horizontálisan.
1: Mit gondoltok, hogy miért éppen ezeknél a műfajoknál kötöttetek? Ugye most egy kicsit az irodalom fókusszal kérdezem, tehát ugye te prózában kezdtél el alkotni, te pedig versben, tehát mi az, ami e felé terelt benneteket?
2: Konkrétan kaptam egy felkérést egyébként a legeslegelején a Holnap kiadó megbízásából, amit azért, nekik van egy operamesék sorozatuk, amiben nem feltétlenül csak szépirodalmi, kiemelkedő írókat kérnek fel, hanem olyanokat, akiknek van egyrészt gyerekük, és ami szerintem nagyon indokolt és fontos szempont, hogy ugye a családi, tehát hogy a gyerekeknek a igényeit is felismerjék, tudják, és ez ugye egy kis rövidebb történetek, aminek az a megkötöttsége, hogy ugye zenei alapú librettók, illetve balett librettók alapján íródjon meg a történet. Gyereknyelven azért, hogyha aztán a gyermek eljut az operába, egy balett előadásra, vagy egy operálóadásra, akkor megértse a történetet. Nem könnyű, én például Wagner Bolygó Hollandia volt az egyik, az első a Stravinsky Tűzmadár volt, ami egyébként az egyik kedvenc alkotásom, és emlékeztem arra a pillanatra, amikor először meghallottam, és akkor azért még én is voltam 14-15 éves ugye a zeneművészeti középiskolába. Emlékszem arra a szenvedélyre, ami a dobokból szólt. A Stravinsky-nak ez az egész különleges hozzáállása az orkesztrához, nagyon sok az ütős hangszer, amit használ, és ezt szerettem volna átadni, és ez jól sikerült nagyon ez a könyv azóta, és azt gondolom, hogy ez a legjobb. Tehát egy érdekes, hogy akkor még ugyan nem tudtam annyira írni, hát volt egy nagyon komoly irodalmi felkészültségem, ahogy említettem, de hát azért ez egy szakma, tehát a nyelvtantól kezd, vagy rengeteg olyan apróság van azért, amit egy alapműveltséggel nem feltétlenül tud az ember így kidobni magából. Rengeteget dolgoztam rajta, nagyon-nagyon sok munkaórát foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy egy nagyon szép, Istenhez szóló szép üzenet volt ez a könyv, ez a Tűzmadár. És akkor ezt követte a többi, tehát én elsősorban gyerek- és ifjúsági irodalommal foglalkozom, azt gondolom, hogy ez a fajta fantázia áradás, amit megkövetelnek a gyerekekhez szóló könyvek, az engem abszolút kielégít, tehát nincs bennem egy olyan igény, hogy most akkor én egy ilyen súlyos, rangú, nevű, nagy szép irodalmi szerző legyek, hanem azt gondolom, hogy amit én tudok, az ebben a keretben nagyon szépen ki tud teljesedni.
1: És akkor, ha jól tudom, akkor 7 kötetet jelent meg eddig, jól emlékszem?
2: Így van, Balázsnak ez a 8., ugye? Enyém pedig a 7., igen.
1: És mi volt még ezen az opera meséken kívül?
2: Hát Holnap kiadónak volt ugye ez a 2, a Tűzmadár és a Bolygó Hollandia, aztán a Cyrano. Ők aztán indítottak egy másik sorozatot ugyanerre az alapfeltételre, de színdarabokkal kapcsolatosan. Így született meg a Cyrano átirat, én átiratnak nevezem, de hát ez nem átirat, ez egy önálló alkotás, ugye a Cyrano színdarab dramaturgiája alapján. Utána az Rényi kiadó kért fel a Szegények fejedelme második Rákóczi Ferenc tulajdonképpen

0: tulajdonképpen életrajzi regénye, ami végigviszi őt születésétől kezdve egészen a protostói számüzetésig. Utána az Orpheus kiadónál jelent meg a Törvényen kívüliek című novellás kötet, szintén ifjúsági novellás kötet, de erre azért azt mondanám, hogy az már egy kicsit súrolja ezt a 18 éves kor körüli ifjúsági könyvet, tehát én inkább már nagyobbaknak ajánlanám. Lampion virág című mesekönyv szintén a Holnap kiadótól, és akkor jön a Szerelemben szabadon című Zrínyi kiadó gondozásában megjelent Petőfi Sándor is, Szendrei Júlia szerelme a forradalom, 48-as forradalom tükrében című kötet.
1: Majd erre akkor visszatérünk még később, de akkor ugyanezt meghallgatnám Balástól is, hogy mi volt az eddigi út, ugye a 8 kötetnek igen, a története.
2: Igen, gyerekkoromban én is természetesen szerettem a verseket olvasni, aztán mondani is iskolai versmondó versenyeken, és hát ugye itt az égiek figyelik az embert, a érdeklődésének adnak teret. Ez történt velem is 10 évesen, bekerültem Szolnokon egy tehetséggondozó táborba, én szolnoki vagyok, amit egy helyi remek pedagógus, Lengyel Boldizsárné Éva néni indított, és egy reneszánsz tábor keretben, Mátyás király udvarában egy ilyen játék keretben történt ez a tehetséggondozás, különböző céhekben, különböző céheket lehetett választani, természetesen én a színjátszó és a költői cébe kerültem, és a költői cét pedig Trencsényi László kiváló pedagógiai szakember vezette, és ott ismertem meg először ezeket a versformákat, hogy ballada, szonett, és akkor innentől kezdve tulajdonképpen megadta ezt az utat, hogy költészettel foglalkoztam utána, és valahogy mindig olyan költőkkel, olyan irodalmi találkozások hozott össze az élet, hogy ez így mindig egy lépéssel előrébb vitt, és nem is tudtam volna abba hagyni, akartam volna sem. 2000-ben jelent meg az első kötetem Szárny angyal nélkül, az Orpheus kiadó gondozásában. Ez a mostani kötet is az Orpheus kiadó gondozásában jelent meg. Hűséges típus vagyok, tehát a 8-ból csak 2 jelent meg más kiadónál. Egy nekem is a Holnap kiadónál, illetve a PR-t kiadónál. És utána a második kötet volt a Nézd, Lírpapa, utána volt egy Emlékrestaurátor kötet, amely egy éves amerikai ösztöndíjnak a kulturális különbségeit dolgozta fel, amely még akkor a 2000-es évek elején sokkal nagyobb volt, és nagyobb amplitúdókkal mozgott, mint akár manapság. Utána volt egy Szívutca című verses kötetem, majd jött a Bomlika volt, és a H. úr hagyatéka. Ez a H. úr, itt már megjelent egy ilyen Hamlet alter ego figura, ez 2020 elején jelent meg ez a kötet, illetve 2019 végén.
1: És hogy tért vissza ez a Hamlet alter ego most?
2: Igen, hát utána is születtek még ilyen hamletes versek. Tulajdonképpen ez egy ilyen 21. századi Hamlet alter ego, ami ebbe a paradigma váltó korunkban, amikor hihetetlen változásoknak vagyunk a tanúi, átélői, tényleg szinte évről évre olyan nagy változások vannak, akár ha a mesterséges intelligenciát, vagy ezt a gyors klímaváltozást, amit most nyáron is megtapasztaltunk, amely ideig, évtizedekig, mondjuk egy nemzedéknyi idő alatt történtek. Ezek most egy-két év alatt történnek, és a régi világ az már úgy kezd eltűnni. Ez az új világ még nincs itt, a maga, nem is tudom, technológiai szingularitásával, mikor ugye a gépek meg a technológia már az emberi képességek fölé helyezkedik, illetve fölé magasodik, amit hát azért érzünk napról napra, amit tud tényleg a ChatGPT is, bár ugye most ebben nem menjünk bele, ugye nincs öntudata nyilván, de azért még így is egészen elképesztő, hogy milyen gyorsan és általában jól tud reagálni dolgokra. Tehát, hogy ebben a helyzetben, ebben a paradigma váltásban itt az ember alul úgy kicsúszik sokszor a talaj, akár emberként, akár művészként is, megváltozik a társadalmi szerkezet is, és hát itt van ez a lenni, vagy nem lenni, vagy hogy lenni, hogy nem lenni kérdés itt a 21. században, ami hát már nem is csak az egyes embert, hanem tulajdonképpen így az egész emberiséget érintő kérdéseket vet fel, úgyhogy ezért jött be ez a Hamlet karakter nálam, tehát már az előző kötet után is ezek folyamatosan, sőt egyre erőteljesebben foglalkoztattak ezek a kérdések, de azért nem csak hamletes versek vannak ebben az új kötetben, a Háur hagyatéka az teljesen ez a Hamlet alter ego versek, ebben azért a második ciklusban vannak emlékversek is, számomra fontos költőkre emlékező költőkkel párbeszédet folytató alkotások. A harmadik ciklus az egy humorosabb rész, versátiratokat tartalmaz, klasszikus magyar verseket írtam át humorosabb formában. A negyedik ciklusban pedig visszatér ez a modernkori útkeresés, kérdés, felvetés, és ott a végén pedig egy-két szakrális verssel, ha nem is választ adunk, de talán megpróbáljuk mélyíteni a kérdéseket.
1: Most, ahogy így elmondtad a felépítését, az az érdekes, hogy tulajdonképpen hiába látszólag különböző dolgok ezek, de valójában arról a paradigmaváltásról szólnak, mégiscsak amiről beszéltél, tehát, hogy hogyan tud az ember, mit tud kezdeni az ember a hagyományaival, az előképeivel, ezzel a korszakváltással, a jövővel, tehát egy kicsit azért összefüggnek ezek, gondolom.
2: Természetesen, tehát azért egységes a kötet, tehát minden motivumában azért azt gondolom, hogy nem széttart, hanem próbálja ezt sokoldalúan valahogy megformálni.
1: És ha már a mesterséges intelligenciát emlegetted, ugye van benne olyan vers is, ami kimondottan a mesterséges intelligenciához szól. Ez erről egy kicsit azért bővebben beszéljünk, mert hát azért ez nagyon érdekes, hogy mindenki annyira másféleképpen reagál egyáltalán erre a technológiai helyzetre, amiben most vagyunk, és hát ugye vannak, akik rettegnek, félnek tőle, vannak, akik perspektívákat látnak benne. Te hogy vagy ezzel? Tehát, mint költő.
2: Ez az Óda a mesterséges intelligenciához című vers, amely a Balatonfüredi Nemzetközi Költőfesztiválnak egy külön díját is elnyerte, és hát ugye ez egy fantasztikus lehetőség, de lehet, hogy tényleg úgy van, hogy az evolúciónak van egy ilyen lépése, amikor az ember és a gép összetalálkozik, és egyfajta ember-gép szimbiózisban létezünk majd tovább. Tulajdonképpen erről szól ez a vers, ez a klasszikus formájú óda erről a modern témáról. Hát amikor bolygóközi lényekké válunk, nyilván akkor ez majd sok előnyt fog adni, hogy lesz majd bennünk gépi rész, vagy genetikailag módosított rész, ami ugye majd megfelel annak az adott bolygónak, ha egyáltalán eljutunk odáig, és nem nő fejünkre
1: nem nyírjuk ki magunkat.
2: A gép által, és ez közben ugye hát alapvető szakrális kérdéseket is felvet ez az egész kérdéskör, tehát tényleg hosszasan lehetne erről beszélni. Az sem véletlen, hogy a nagy tech cégeknél nem csak informatikusokat keresnek, hanem a legjobb filozófusokat is próbálják szerződtetni. Szerintem előbb-utóbb eljön az is, amikor elkezdenek teológusokat is szerződtetni, majd ezek a nagy tech cégek, hogy egyáltalán ezt a folyamatot, ezt így emberként hogyan tudjuk feldolgozni, hogyan tudunk hozzáállni, ha megszületnek ezek a gépek, akkor ezeket hogyan tudjuk, ha nem is a saját képmásunkra, de mégis valahogy a mi értékrendünkbe, normánkba, gondolkodásunkba belehelyezni. Első helsingőri feljegyzés. A szövegtest most a mélybe húz, sorai közt én vagyok a túsz. Magával ránt a ritmus és a kép, s kiokád majd egyben, ha célba ért. Így lesz-e pársor önálló entitás, ismerős idegen, titokzatos társ. Így lesz a vers, vízszintes, függőleges, szópontokból álló vágyot egyenes. Mi egy irányba tart, de mindenfele ér, s metszi bennem a végtelen helyét. 27. Helsingőri feljegyzés. Apák nélküli világ. Gyengülő örökítő anyag, olykor hirtelen halál. Aztán majd anyák nélküli, méhen kívüli születés, betáplálva a gyártósoron. Agyakba épített interfészek, netre feltöltött tudat. Nincs több egyéni akarat, vágy, szenvedély, egyedüllét. Hálózatba szervezett, kollektív magány. Programozott jelenlét. Végtelenített játék, az 1-0-1-0 digitális perisztaltikája, majd a virtuális végtermék. Idealista szoftverekben szilícium misztérium, addig még bolygani körbe-körbe Helsingőr húcszagú sikátoraiban, embernek maradni, amíg lehet, sebezhetőnek és szerethetőnek.

0: Kedves hallgatóink, a következőkben részletet hallanak. Talján Marian Szerelemben szabadon című történelmi ifjúsági regényéből. Majd folytatjuk a beszélgetést vele és férjével, Lázár Balázs színművészköltővel.
1: A Pilvax előtt a kintornás bőszen tekerte a zenedélyét. A forgalom, mint mindenhol a belvárosban, nagy volt. Fel sem figyeltek arra, hogy egy nő áldogál az üvegajtó előtt. Páran kiléptek az ajtón, ekkor Júlia vett egy nagy levegőt, és belépett. Körbenézett, a tizek társaságát kereste. A kávéházban megállt a füst, folytogató töménysége köhögésre ingerelte. Vasváriék csapata középen az oszlopok közötti fő asztalnál gyűlt össze, hangosan politizáltak. Ez volt az első, amit megpillantott. Sokat hallott már párról. Ő is polgártárs, nem nemes, sőt, jobbágy származású. Most pedig tanár Teleki Blanka iskolájában. Teleki Blanka, ő is nő, mégis az önállósodás útján jár. Ilyen gondolatok jártak a fejében. Csendesebb asztaloknál idősebb urak az újságjukba elmerülve olvasták a híreket. A pincérek fel alá járkáltak. Júlia egyre bátrabb lett. Itt a felvilágosult értelmiségiek körében talán nem is veszik figyelembe ezt az íratlan szabályt, gondolta. Igaz, egy nőt sem látott a kávéházban. Egyre beljebb haladt, hogy megtalálja újdonsült barátait. Jobb felől kártyapartit játszottak, előttük az asztalon gőzölgő italok. A frissen őrölt kávé illatát jól esett beszívni. Egy másik társaság nagy zajjal biliárdozott az oldalt elhelyezett biliárd asztaloknál. Kisasszony, Pilvasz Károly vagyok, a tulajdonos, ragadta meg könyökénél fogva egy úr. Kisasszony, kérem, intett a kijárat felé. Júlia azonban kihúzta a karját a szorításából. Kisasszony, kérem, ismételte rosszallóan a tulajdonos. Igen, rebegte Júlia. Tessék, kérem, kifáradni. Júlia megmakacsolta magát. Petőfi Sándor felesége vagyok. Őt keresem. Ekkor már többen felfigyeltek a jelenetre, és szóltak Sándornak is, aki oda sietett. A legtermészetesebb módon kísérte Júliát az asztalukhoz. Többen oda sereglettek, hogy lássák a híres házaspárt. Volt, aki feltűnően elhagyta a kávéházat. Pilvax idegesen ugyan, de hozott egy kávét Júliának, úgy tűnt, megtört a jég. Barátaik örömújongásokkal kísérve üdvözölték. Kis idő múlva nyílt az ajtó, és a Pilvax előtt lebzselő újságírók hada szaladt be. Lerajzolták a jelenetet, és rögtönzött sajtótájékoztató formájában kérdezgették Júliát a fiatal házasok életéről. Kimerítő volt a helyzet, de Júlia átalsaradt. Petőfi egy idő után nem bírta tovább. Menjünk a gőzvasúthoz, kiáltotta, és a tizek társasága Jókai kivételével elindult a pesti indóházba. Sándor és Júlia kézenfogva szaladtak előre. Az újságírók loholtak utánuk. Keressük meg a főnix madarat, kiáltotta Bérci. Újjászületésünk madarát, tette hozzá Tompa Mihály. Szabad madár, szabad haza, kiáltotta Sándor.
0: Szendrei Júliának a története az több szempontból is érdekes azért, tehát nyilván gondolom, hogy nem véletlenül választottad, és hát ugye nem csak abból a dimenzióból érdekes ez, hogy ő kihez tartozott, hanem az önálló jogon, hogy mondjam, irodalmi jogon feltűnő nő szempontjából is. Ez hogyan történt, ez a témaválasztás nálad, és miért éppen az ő szerelmi történetüket zenésítetted meg ilyen ifjúsági nézőpontból?
1: Szendrei Júliával már nagyon régóta foglalkoztam, van egy előadásunk Feleségek felesége címmel, tehát tulajdonképpen az első ilyen dramatizált változat, egy másfél órás előadás. Szerkesztettem össze, amikor már nagyon megszerettem. Először nagyon nem szerettem egyébként Szendrei Júliát. Ezt el kell mondjam, ez nagyon érdekes, hogy nem tudom, 6-8 évet foglalkozni valakivel, aki első pillantásra unszimpatikus, hát ez az igazi szerelem, hogy aztán az ember valahogy egyszer csak talál egy közös pontot is. Az elhangzó részlet is egyébként pont egy ilyen részlet, hogy ráéreztél. Azután volt egy felhívás, még a Vajna időkből a film alap megpályáztatott egy szinopszis pályázatot, történelmi szinopszis pályázatot. amire be kellett adni treatmentet, és akkor Balázs bíztatására én arra írtam ebből a tudásanyagból egy treatmentet, szinopszis, tehát egy ilyen összefoglalót, amit be kellett adni, és nyert az a pályázat, ami nagyon nagy dolog volt, mert hát én ezzel nem foglalkoztam előtte, és több száz pályázóból 14-en nyertünk, úgyhogy érdemes volt előtte olyan sokat foglalkozni vele. Elkészült egy forgatókönyvnek az első first draftja, hogy ezt kell mondani, aztán hát sajnálatosan ugye akkor a Vajna halálával ez a pályázati tulajdonképpen feledésbe merült, és utána pedig az Rényi kiadó kért szintén egy szinopszist egy Petőfi könyvre, hiszen Petőfi év lett, és akkor ugye nagyon sok pályázatot kiírtak a Petőfire, ahol megint készült egy harmadik szinopszis, de ez már nem Júliáról szól, hanem az ő szerelmükről, tehát itt azért már Petőfi Sándor alakja is komolyan bekerült, tehát ez egy szerelmi regény tulajdonképpen, és nem csak Júliáról szól. De egyébként, míg én írtam egy könyvet Júliáról, az nem jelent meg, azt is egy pályázatra, az csak Szendrei Júliáról szól, tehát tényleg az az érdekes, hogy sok író van most ennek reneszánsza van Szendrei Júlia témájának, és nagyon sok könyv készül, és általában, aki Szendrei Júliával elkezd foglalkozni, az előbb-utóbb Petőfit is bevonja, mert egyébként elképesztő ez a két embernek a sztória külön-külön is, együtt aztán meg tényleg egészen elképesztő, és mai korunkban is nagyon aktuális mind a kettőjüknek ez a karakán különleges egyéniségük, személyiségük, és az a harc, ahogy tulajdonképpen éppen a saját társadalmi megkötöttségükön túl tudtak lépni, ahogy a korlátokat feszegették, és rengeteg kudarc és rengeteg konfliktus árán mégiscsak kivívták a saját szabadságukat is, a szerelmük szabadságát is, tehát úgy házasodtak össze, hogy tulajdonképpen senki nem borítékolta volna azt, hogy ebből egy boldog házasság lesz, és az lett. Kitört egy forradalom, aminek ők tulajdonképpen élharcosai voltak.
2: Nem sikerült.
1: Igen. Tehát, hogy még a hazáért is tudtak szolgálatot tenni, és aztán hát ugye meghal Petőfi, de az a hihetetlen, hogy tulajdonképpen Szendrei Júlia még ebben is példát mutat, mert természetesen borzasztó fájdalma között teljes depresszióba süllyedt, amikor meghalt Petőfi, és kereste, és kutatta, és elment Kolozsvárra egyedül, ott is egyedül, tehát mindig egyedül tudott menni és harcolni egy olyan korban, amikor a nők nem a kávéházba sem volt szabad belépni. És ugye szegény, hát a második házassága nagyon rosszul sikerült, tulajdonképpen ilyen bántalmazó kapcsolatba került a férjével, és még abban is talált egy fénysugarat, egy megváltást, hiszen elkezdett alkotni, elkezdett írni, akkor írta a legtöbb versét, és hát lefordította Andersen mesét. Magyarra az első megjelent kiadványt, azt ő fordította úgy, hogy egy nagyon példamutató életet élt. Természetesen ebben a regényben azért két szálon fut, tehát elkezdődik Júliától, amikor 16 éves, ugyanígy Petőfi Sándor még a nagykorúsítás előtt van, tehát, hogy tulajdonképpen több évet ölel fel a könyv 44-től 48-ig, hogy fontos volt ezt számomra bemutatni, hogy honnan, hova jutottak el. Mert hogy ez nagyon érdekes, és ettől nagyon aktuális tud lenni ez a történet. Egyrészt az, amit elmondtam, hogy az ő személyiségük is egy ilyen nagyon mai személyiség, tehát ők most is celebek lennének valószínűleg, és most is sikert tudnának kovácsolni a származásuk túl is, hiszen hát Petőfi ugye nagyon szegény volt, nagyon-nagyon nehéz körülmények között tudta megvalósítani az álmait, és egy ilyen hihetetlen sikertörténet volt, amikor a János Vitéz után meg a verseivel Vörös Martin keresztőtőképpen befogadta őt a nagy-nagybetűs szakma, és hihetetlen nagy karriert futott be pillanatokon belül, és őt igazolta az élet. Tehát valljuk be, egy zseni volt, úgyhogy Vörös Marti jól mérte fel ezt a dolgot. És Szendrei Júlia meg ugye ezek a társadalmi megkötöttségek, hát ő egy ilyen nagyon-nagyon jómódú, gazdag körülmények között élt, egy várban nevelkedett, erdődön, tehát tulajdonképpen egy ilyen kis alsó arisztokratikus életmódot folytatott, bába jártak, ugye a barátnőivel, és a megszokott társadalmi formákban jöttek az udvarlók, ugye meg azért illett legalább egy kis arisztokrata férjet fogni, hogy azért ugye tovább tudjon lépni a család. Elvárások voltak, megkötöttségek, és ő azt tudta mondani, hogy nem, én férjhez megyek, ez a tényleg nagyon-nagyon kis, akkor még azért szegény költőhöz. És hát ezek olyan határátlépések, amikkel ma a fiatalok napi szinten találkoznak. Tehát a túlélésükért nekik folyamatosan bele kell állni, különböző konfliktusokba harcolni kell a saját igazukért és a jogaikért is, mert nagyon nehéz rohanó életben vagyunk, könnyű észrevétlennek maradni és kicsivé válni, tehát nekik nagyon meg kell tanulni az önérvényesítés formáit. És ebben én azt gondolom, hogy a legnagyobb segítségére ma is, és akkor is a társaság, a baráti körök voltak, mint ahogy a Tizek Társaság, ugye a Pilvaxban, vagy Szendrei Júliának ez a baráti köre, a Térei Mária és a többiek, akik akkor ott Szatmáron, abban a kisvárosi környezetben körülötte éltek. És ettől nagyon aktuális, mert hiszen a fiataloknak, ahogy most beszélünk akkor arról, amit a Balázs említett, ugye ez a rengeteg probléma, hát illetve nem probléma, hanem ezek megoldandó feladatok. Valakinek meg kell oldani, és ez a korosztály lesznek, akik most születnek, akik most tizenévesek, tehát ők szembesülnek, az ő zsákjuk. Ez a dolog, és a barátok és társaság nélkül nem megy. Tehát ezek nem egyedi harcok lesznek, hanem itt nekik össze kell fogni, és együttes erővel kell feltámasztani a világot. Nagyon nagy szavak, de ez az igazság.
0: Minden generációnak meg kell váltani a világot, ez az egyik. A másik pont azt akartam kérdezni, hogy mit tudnak tanulni. Annyira más közeg volt az, meg annyira más korban éltek, hogy mit tudnak tanulni szerinted ebből a fiatalok, de hát nagyjából már közelítőleg el is mondtad.
1: Az például nagyon fontos látni, hogy azért itt ezek képezték magukat, tehát hogy például Szendrei Júlia nem csak azt tudta, amit egy lánynak akkor hímezni tudni kellett, vagy táncrendet összeállítani, vagy táncolni, vagy zongorázni, azért illett egy ilyen neveltetésű lánynak, de nem, hát ő Byront olvasott, Szándor, tehát a legmodernebb irodalmat megszereztem, az se volt könnyű, tehát az volt, hogy bemegyek, vagy online feladom a rendelést, tehát ez egy nagyon komoly logisztika volt, hogy egy ilyen nyugaton megjelenő könyvet a németül, vagy franciául tudott ugye elolvasni.
0: És akkor még nem volt fordító sem.
1: Nem volt Google fordító, így van. Tehát, hogy az itt nagyon sokat tett azért, hogy szellemi partneret tudjon lenni. Petőfinek olvasta az irodalmi újságokat, mindent megrendeltek, meg volt neki. Sokszor az apja tilalma ellenére is megszerezte ezeket a írásokat. Így került hozzá titokban Petőfi könyve is, tehát az sem úgy volt, hogy na akkor megrendelem, mert hát azért Petőfi verseibe, a Kocsmárosné vagy hasonló versek nem egy ilyen fiatal lánynak valók voltak, mondták akkor, de hát ezeket is ugye elolvasta titokban a fűzfalat. És hát ahogy említettem, tehát azért a Pilvax Társasága, vagy Vasvári, hát ezek elképesztő, tehát ők az a szint, amikor már nem az, hogy kitűnő tanuló, és van nem tudom hány iskolát elvégzett, és a legjobb helyeken tanult, hanem rendkívül modern, ők ugye inkább politikailag ugye a francia társadalomtudományi ismereteket magukévá tették, tehát hogy nagyon műveltek voltak. Ez mindenképpen nagyon fontos, hogy ők külföldre is kacsingattak, ahogy elmondtam. Tehát nem csak a szűk, ami tényleg ott a környezetükben volt, azt az irodalmat olvasták, azt a zenét hallgatták. Hát például Szendrei Júlia ugye német táncokat tanult zongorázni, de ő Chopint játszott. Szóval erről beszélek.
0: És akkor egy kicsit rímeljünk a ti életetekkel erre a különleges művész házaspári életre. Melyek azok a közös projektjeitek, amelyeket csináltok? Ugye a vers színház az egyik, tehát hogy mivel szoktatok így közösen foglalkozni? Két autonóm művész személyiség.
2: Hát a vers színház tulajdonképpen így ez a fő művészeti keresztmetszet, és legutóbb a Jókai bicentenárium alkalmából készítettünk egy jókai összeállítást, amelyben Jókainak egyrészt a istenkereső, istenről való filozófáló prózái, illetve egy ellenpontként egy korabeli szatirikus közéleti írásaiból válogattunk a Milyen demokraták vagyunk mi, roppant aktuális, ma is ezek a 150 évvel ezelőtt született írások, és azért azt el kell mondani, hogy amikor lehetőségünk van rá, illetve több alkalommal is dolgozunk együtt, például a Magyar Írószövetsége, Rózsási Barbara, József Attila díjas költőnő állította össze ezt a jókai estünket is, illetve amikor van lehetőségünkre, akkor még zenész barátunkat is bevonunk, és akkor aztán tényleg a hegedű mellett még más hangszerek is megszólalnak, illetve hát amikor tényleg olyan sok ugye a színészi anyag, hogy már még azt megterhelni Mariant még a hegedűvel is, azért az már sok lenne, akkor is jönnek zenész barátaink, amikor erre lehetőség nyílik, úgyhogy hát bízunk benne, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk. Ugye az évfordulós alkalmak azok általában nyújtanak arra lehetőséget, mondjuk pályázati lehetőséget, hogy az embernek, ha vannak elképzelései, azokat ezekkel kapcsolatban megvalósítsa. Például 70. évfordulója lesz 56-nak, és 10 évvel ezelőtt például lehetőségünk nyílt, hogy a füveskerti költőknek a verseiből, akiket úgy körülbelül akkor tájt fedeztek fel újra, Géretz Attila nevét említeném meg, aki egy 56-os hős volt, az Uta díjat is neveztek el róla. Olyan költők, írók voltak, akiket a rendszerellenes tevékenységük miatt az 50-es években, még 56 előtt börtönbe zártak Vácban, és ott volt egy kis füveskert ott az udvaron, ahol így, amikor voltak a börtönséták, akkor össze tudtak jönni, és egy picit költészettel, irodalommal foglalkozni. Na például az ő verseikből állítottunk össze, azt hiszem, hogy egy hiánypótló válogatást, amellyel sokat mentünk iskolákba is, és a gimnáziumi korosztálynak nagy élmény is volt számunkra, mert aztán a végén mindig volt egy beszélgetés a fiatalokkal, és ez nagyon fontos volt, és bizony, hát el kell mondani, hogy sokszor mondjuk középiskolában ilyen 56-tal kapcsolatos alapvető történelmi ismeretek nem voltak pontosak, vagy hiányoztak. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak lennének ezek az alkalmak, ezek nem nagy látványos események, nem adnak rá általában díjakat, ugyanakkor mégis nagyon-nagyon fontosak, akár fontosabbak is, mint mondjuk látványos nagy projektek.
1: Egy ilyen iskolai előadás készül most egy Berzsenyi vers összeállítással, ami hát szintén nagyon fontos, hiszen gyakorlatilag el kell magyarázni konkrétan a szavakat is már a fiataloknak, és ha már ugye a fiatalokról van szó, közös projektünk a két gyerekünk, akik hát ezért...
0: Nem lényegtelen projekt.
1: Igen, akik hát most lépnek be a nagybetűs felnőtt világba, és azt gondolom most lesznek a legsérülésebbek. Én úgy látom, hogy most nagyon támogatni kell őket, és valahogy az élet is úgy hozta, hogy mind a ketten tanítunk. Balázs egyetemen, én meg egy általános iskolában drámát művész tanárként, ami nagyon nagy kihívás, és én, aki ugye ifjúsági irodalommal foglalkozom, számomra ez egyfajta küldetés, hogy olyan körülmények között, ahol ugye mindenféle gyerek van, tehát hogy nem egy válogatott elit magániskola, hanem egy teljesen átlagos általános iskolában művészetet tanítani, dráma oktatáson keresztül, mert nekem azért alapvetően az a célom, hogy a művészet iránt fogékonnyá szeretném tenni a gyerekeket. Ez egy csodálatos ajándéka az életnek, és pont jó korban is jött, hiszen azért mi is már 50 fele, avval a tapasztalattal tudunk a gyerekekhez nyúlni, ami fiatalon nem mindenkinek adatik meg. És a gyerekektől szinte minden nap megkapja az ember azt a visszajelzést, hogy ha jól csinálta a dolgát, hogy mindig egy picit tovább tud lépni, ha a nehézség is éri, és ezért mondom ezt a szót, hogy ajándék a Jóistentől, mert erre szükségünk van egyszerűen mindannyiunknak, és nekünk is.
0: És a két fiú, van náluk esély, hogy folytassák ezt a szertágazó művészeti tevékenységet, amit így ketten csináltok?
2: Hát a kisebbnél van, ő már nyert is a gimnáziumban költőverseny, meg színházzal is foglalkozott, de filozófiával, társadalomtudományi érdeklődése is van. Egyelőre még nem fette fel előttünk a kártyáit, hogy milyen irányban folytatja, de hát akárhogy is mi támogatni fogjuk, akármilyen irányt is választ. Szent komédiás. Szent Genézius a színészek védőszentjének tiszteletére. Ahogy a komédiásból szent, a gúnyból áldás, a játékból áldozat, a bukásból felmagasztaló kapcsolat. Ahogy az örjöngő tömegből közösség, a borból vér, az ostyából a szétszaggatott test hirtelen eukarisztiává emelkedik. Az átváltozás, a megformálás izzó misztériuma. Megtestesül a szerepben a látható és a láthatatlan, az ember és az emberen túli lények. Őstitok, ahogy az anyag lélekké sűrűsödik. A pillanat művészetében az örökké valóság lüktetése. Szárnyhoz az angyal. Íme hát a vers. Íme hát a vers, ami nincs. Sosem volt, sosem lesz. Nem létezésével tölti ki a lapot. Akár a csend, ahogy felfüggeszti a teret. Az idő a tökéletes illúzió. Minden üresség ígéret, szédülés, születés. Mindig lehet jobb verset írni annál, amit épp. Végül a lemondásban jutni el szavak passziójából a szó passziójába, a kimondás keresztjét cipelve a papír Golgotára.
0: Részletet hallottak az Üzenet Helsingőrből című verseskötetből, a szerző Lázár Balázs tolmácsolásában. Kedves hallgatóink, mai művészbejárunkban Talján Marian és Lázár Balázs színművész író házaspárral beszélgettünk, akiknek közös könyvbemutatójuk az Arszakra Fesztivál részeként szeptember 16-án 17 óra 30 perctől lesz az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is megköszönöm figyelmüket. Ezzel a műsorunkkal legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Ungvári Juditot hallották.

0: Elhangzott Liszt Ferenc Gondoli Era, a Velence és Nápoly ciklusból című szerzeménye. Előadta Jorge Bolet.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Birincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Somogyországba látogatunk a népművészetéről híres Puzsákra. Itt a faluházat és a tájházat nézzük meg. A faluházban kezdünk.
6: Hát szeretettel köszöntöm Önöket. Itt vagyunk Buzsákon, én Horváth Hán Csandra vagyok, a faluház vezetője, és hát itt vagyunk a faluházban. Buzsák település egyébként több mint 500 éves történetre nyúlik vissza. A legrégebbi épített örökségünk az 1230-ban a Fehér Mária kápolna, egy római kori kápolna. Itt van egyébként Öreglak felé vezető úton, egy nagyon szép bicikli út vezet oda. Ez a legrégebbi örökségünk. Most pedig itt vagyunk a faluházban.
5: Mégpedig olyan helyen, ugye torna termecskének is mondhatjuk, de ahol megálltunk, azért álltam meg, mert olyan, mintha egy erdőben lennénk, fejünk fölött pedig szépen ott van valami, ez a gondolom, hogy a lelátó rész lehet, de ezzel csodálatos oszlopok vannak, amelyek úgy vigyázzák a bejáratot szinte. Gondolom, aki bejön, az általában
6: Ámul, igen, egyrészt igen, ahogy mi is itt a felvétel előtt beszélgettünk, hogy Buzsák egy viszonylag kis település falu, viszont egy nagyon szép hatalmas faluházunk van, és az ide látogatók, akik bejönnek mondjuk a kiállítást megnézni, ők ámulnak itt, hogy itt milyen szép helyre érkeztek, és hogy mekkora helyre érkeztek. De szerencsére egyébként nagyon aktív a közösség Buzsákon, szóval ezt a hatalmas teret általában meg szoktuk tölteni gyerekekkel, felnőttekkel, szóval nagyon sok program van itt a faluházban.
5: Ugye azért Buzsáknak neve van. Annak idején azért főiskolán tanultuk a népművészetét. Nem a túl sok felé szaladt el akkor a könyvünk, de itt megállt. Aztán utána meg, hogy Nikla is itt van, nem messze, akkor már... Hát ez egy olyan hely, ahová érdemes eljönni annak is, aki mondjuk nem csak a hímzést, szövésponást szereti, de hát az irodalmat is. Egyébként akkor Buzsák egy olyan hely, hogy bőségesen van, gondolom, turista.
6: Igen, sokan jönnek, ugye nagyon közel van a Balaton, egy 10 kilométerre van, ráadásul ugye Fonyód, Csiszta puszta között megépült a bicikli út, tehát így még könnyebb, és hát ugye van egy gyógyfürdőnk is, Csiszta fürdő, ami egész évben vonza a turistákat, van egy kempingük is, úgyhogy ősszel-tavasszal legfőképpen nagyon népszerű, ugye most ugye 40 fokban kevésbé a kempingezést választják az emberek, de azért most is vannak, szóval a Csiszta fürdő egész éven át vonza a turistákat, és hát természetesen, ha már ott vannak Csisztafüldön, akkor Buzsák felé is el szoktak jönni. Ugye van egy népművészeti tájházunk, van itt a faluházban is egy hímzések, fafaragásokról szóló kiállításunk. Csisztafüldön egyébként ott van még a Berek látogatóközpont, ami a Nagyberek élővilágát mutatja be, akkor a két templomunk, szóval van látnivaló bőven.
5: Nem is nagyon kell reklámozni, vagy azért újabban azért fontosabb, mert szinte mindenütt meg akarják már mutatni azt, amiük van az emberek, és akkor, aki régen már csinálta, muszáj haladni a korral, tehát nem csak úgy, hogy egy embert odaállítunk, hanem úgy, hogy akár még a technikát is felhasználjuk arra, hogy jöjjenek, nézzék meg, hiszen ugye a cél az, hogy minél többet tudjanak meg arról a településről, arról a fajta életmódról, hiszen akkor lehet esetleg pályázgatni arra, hogy fenntartani, mert a fenntartás igazából abból lehetséges.
6: Igen, hát természetesen interneten is fent vagyunk, meg hirdetjük a programokat különböző csoportokban, helyi szinten plakátozunk, tehát igazából egyébként nem csak az a kihívás, hogy a turistákat bevonzani, hanem a helyi embereket megmozgatni, gyerekeket, szülőket, szóval ez szerintem minden közművelődési szakembernek, ahogy így benne vagyok csoportokban, vagy beszélgetünk egymás között, ez mindenkinek kihívás a napi szinten, hogy szervezünk programot nagyon szívesen, de hogy be is jöjjenek az emberek erre. Ez a mai kornak a kihívása, és ezen vagyunk. Én mondjuk abban hiszek, hogy ezt kicsi lépésekben lehet megtenni. Én ugye egy éve vagyok itt a Buzsáki faluházban, könyvtárban nagyon-nagyon sok programot szoktam szervezni, és elindultunk pár gyerekkel, de van olyan kézműves foglalkozás, hogy már alig férünk oda az asztalhoz. Tehát, hogy ezt én úgy gondolom, hogy a gyerekeken keresztül vezet az út, és sokszor őket sokkal könnyebb behívni egy-egy programra. Igazából a szülőket kell megnyerni, hogy áldozzák rá az időt, és hozzák el a gyerekeket a közösségi programra. És amikor, ha 5 gyerek van itt, és nekünk ezt a közművelődési szakemberképzésen mondta az egyik tanárunk, hogy igazából azzal foglalkozzunk, hogy aki itt van, ő hogy távozott.

0: azzal kezdtem, hogy igen, turisták fontosak, fontosak persze, de hát a legfontosabb a helyi lakos, aki itt van, itt marad, és nem kell elmennie olyan helyre, ami nem a helyben történik akkor, hogyha meg tudják szervezni. És bizony az nem mindegy, hogy hogy érzi magát az ember egy településen, mert hogyha rosszul érzi magát, akkor elköltözik. És az elköltözött ember már nem fog visszajönni, mert hát ugye hiába szereti a szülőföldet, de hát a megélhetés, illetve hát maga az, hogy hogy érzem magam, milyen dolgokat kapok, illetve adok, mert azt sem lehet mondani, hogy csak adni kell az embereknek, hát, hogy adjanak, ahhoz kapniuk is kell. Egyébként ugye faluban a közösségek működnek valamilyen szinten, vagy pedig hát nem lehet így ezt mondani, hogy működnek, hanem vannak.
1: Szerencsére ilyen szempontból szerintem Buzsák nagyon kiemelkedik, nagyon sok közösség működik. A faluház is igazából mind szintere a közösségeknek a megalakulásának, meg az összegyűlésnek. Van a Boszorkányos Néptánc Egyesületünk, tehát aktívan működnek, öt ugye felnőttek vannak, de az iskolában működik az utánpótlás, tehát abszolút élő a néptánc Buzsákon, illetve van a Bokréta Hagyományőrző Együttes, ők is buzsáki népdaloktól kezdve régi hagyományok, lakodalmas, szóval nagyon sok régi hagyomány dolgoznak fel, ők is együttműködésben vannak az iskolával, az óvodával, minden rendezvényennek is itt vannak, segítenek, és tényleg együtt vannak a generációk. Van például a húshagyó kedden is egy ilyen hagyományunk, amikor előadnak a színpadon, itt vannak a gyerekek, fánkozunk. Szóval, hogy azért szerencsére nagyon sok aktív ember van Buzsákon, akinek tényleg szívügye, van pedagógus is az iskolában, akinek van egy kincses Buzsák nevezetű programja, Kuzma Dóra tanárnő, és ott minden évben van egy nap, ami Buzsák hagyományairól szól. Különböző állomásokon a gyerekek megismerik a népi iparművészetet, a hímzést, a néptáncot, a buzsáki népdalt közösen éneklik, szóval, hogy mindenki azon van, hogy úgy hagyják el az általános iskolát, hogy megismerik Buzsák értékeit.
0: Nem tudom, jól hallottam, nem 4 napos rendezvény.
1: Nem tudom, most melyik programra találták. Most volt a buzsáki búcsú, arra. Ugye most ez már 1 napos, tehát most volt ez 16-án, ugye a nagy boldogasszony tiszteletére lett felszentelve a római katolikus templomunk, és ehhez kapcsolódóban nagy boldogasszony ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon van a buzsáki búcsú. Ez régen valóban több napos volt, én ugye nem éltem még itt, de nagyon sok

0: megtudták búzsákról, és mondtam, hogy hát nagyon örülök, mert ez volt a cél, hogy körbejárják a tájházat játékos formában. Igen, hát van feladat a szervezéssel természetesen, de amikor az ember másnap így kapja a visszajelzéseket, vagy akár aznap, és hogy tényleg jól sikerült, az emberek találkoztak, beszélgettek, táncoltak, akkor azért nyilván ezért csináljuk.
1: Beléptünk az ajtón, hármat, négyet léptünk, azóta itt beszélgetünk. Egy kicsikét nézzük már be, hogy mit láthatunk itt azért a teremben. Meg amúgy is megmocskászolik itt a lábunk, hogyha ácsorgunk. Ugye a tető szerkezet alatt, ezek címerek?
0: Igen, ezek Emberné kapitány Zsuzsa népi iparművészünknek a munkái, kifejezetten ide készítette ezeket a címereket. Buzsák három hímzésről híres, az egyik a rátétes, ez a piros, illetve van a boszorkányos hímzés, ez a színes virágos, és a vézes pedig ott a szélén. Nem tudom, hogy egy kicsit így pár szóban, bár ugye fogunk a tájháznál találkozni velük.
1: Jó, de akkor azért beszéljünk, de azért menjünk már közelebb.
0: Pár mondatot szívesen elmondok. Ugye ez a akkor itt a rátétessel kezdjük, vagy bécsisnek is mondták régen. Ennek az az érdekessége, ez egyébként a legsziszifuszibb, legnehezebb munka, ezt csinálják már a legkevesebben. Itt a mintát egy külön anyagból vagy kétszer, vagy háromszor összehajtják, és rajzolás nélkül vágták ki, és ennek az érdekessége, hogy ez egy anyagból készül, tehát nem találunk vágatot az anyagon, és akkor ráfércelik, és utána szépen tűvel behajtogatják a szélét, és gyönyörűen eldolgozzák. Ez vagy pirosban, vagy kékben található meg, és akkor általában ez a páva, rózsaminta, indek, ezek jellemzik.
1: És ez ruhára, vagy más asztalterítőkre, vagy mindenre?
0: Mindenre, igen. Köténykel, itt majd látunk majd a faluház egy másik helységében, kötényt, blúz, szóval igen, de terítőkre
1: tehát
0: mindenre. Párnahúzat, sok minden, igen.

0: És akkor itt egy kicsit arrébb jövünk, igen. Ez a vézás, itt is inkább ilyen geometrikus minták, de virágok is megjelennek, kagykaringók, és itt színmegkötés van, tehát van ez a fekete-piros, vagy kék-piros, vagy esetleg kiegészül még sárga és zöldel, tehát itt ez meg van kötve ennek, hogy ez milyen lehet. Itt előre felrajzolják a mintát, és akkor úgy kezdik el a hímzést. Ez most már pólókra, most például szoktam beszélgetni, ugye a hímző asszonyainkkal nagyon sokan keresik ezt pólóra, tehát hogy egy kicsit modernebb formában is megjelenik már ez, de abszolút élő.
1: Tehát élő még.
0: Igen.
1: Használják, és akkor van a boszorkányos?
0: Van a boszorkányos, igen. Ez leginkább virágminták. Itt is előre rajzolják a mintákat, tulipán, itt sok minden levelek, és ezt úgy készítik, hogy először felrajzolják, és aztán láncöltéssel a körvonalakat, és utána töltik ki ezzel a boszorkányos 8-as öltéssel. Erről lehet, hogy a hímzőasszonyok ennél szakavatottabban tudnak mesélni. És akkor ez a szivárvány minden színében lehet hímezni, tehát itt nincs ilyen szín megkötés. Ez a három hímzésünk van.
1: Külön-külön is tudja ezt mindenki, aki itt van, vagy pedig egy típust, egy valaki, egy csapat tanult meg, vagy pedig a szülők, nagymamák megtanították mind a három típust.
0: Hát sajnos csapatokról már annyira nem lehet beszélni, mert csak néhányan vannak. Mindenki tudja mindegyiket,

0: De a rátétes nem igazán csinálják már, de a másik kettőt abszolút aktívan hímzik. Igen, hát régen volt olyan, hogy a rátétesnél volt csak konkrétan olyan, aki csak vágta a mintákat. Tehát, hogy ennek hatalmas tudománya volt.
1: Akkor.
0: Így van. Igen, igen.
1: Hát ugyanúgy, mint mondjuk a matyóknál, aki tudott írni, az megírta. Uh-huh. Úgy hívták ugye a mintákat. Megírta, és a mások pedig kivarták. Itt pedig akkor az egészet megtanulták akkor azok az emberek, akik még igen. Úgy a nagyanyuktól tanulták.
0: Hát persze, mindenki a családban ezzel foglalkoztak az asszonyok, szóval szövetkezetben, aztán később meg kiálltak és árulták, szóval annak hatalmas keletje volt, de egyébként most is van, tehát szokták mesélni, hogy külföldön, nem tudom, világ minden tájára rendelnek most is, szóval szerencsére elég sok helyre jut a buzsáki hímzés.
1: Tehát ismerik akkor, ugye a Balaton közelsége azért a lehetőséget is megadja, illetve hát azok a fajta terjesztő dolgok, hogy akár most már interneten is, meg a turisták elviszik, és akkor igen, viszik a hírt.
0: Igen. Vagy például az egyik népi iparművészünk tavaly Kapolcson a Művészetek Völgyébe is kapott meghívást, és ott volt több napig, ki lehetett próbálni nála, mondta, hogy hatalmas volt az érdeklődés, férfiak is leültek hímezni, szóval van erre befogadó készség, és keresik az emberek. Szerintem egyre inkább nyúlunk vissza az értékhez, a lassabbhoz, tényleg nem a tömegterheléshez. Nyilván nem mindenki, és sose fog ez mindenkit érinteni, de hogy van egy réteg, aki igenis értékeli a kézzel készült dolgokat.
1: Akkor most már nem otthonról fogja hozni, megtanulni a gyerek, akár fiú, akár lány, hanem szakkörökön keresztül, vagy pedig egy olyan emberen keresztül, aki tudja, és akkor hozzá mennek, mint régen az inasok.
0: Igen. Itt is működnek különböző szakkörök, most éppen hímzés nem, de horgolás van, és a gyerekeknek idén például indítottunk egy horgoló szakkört a Bokréta Hagyományőrző Együttes vezetőjével, Éling Tibornéval, aki egyébként pedagógus is, és annyira szép közösséget alakított ki, és az én kislányom is jár, és otthon is hímez. Hímez is egyébként, mert én is szoktam hímezni, de horgol is, szóval azért vannak gyerekek, akik erre rá tudnak kapni, és akkor már fél órával kevesebbet van a gyerekek kezébe a telefon, hanem inkább horgolót üt vesz a kezébe, ami szerintem egy hatalmas eredmény.
1: Létrehoz valamiféle alkotást, ami lehet, hogy az elején még nem tökéletes, de végül is az lehet majd a későbbiekben. Sok idő akkor megtanulni ezt.
0: Hát, hogy őszinte legyek.
1: Legyen őszinte.
0: Én sem tudom még. Tehát, hogy bennem is van szándék, hogy én is hímzek, csak nem buzsáki hímzést, de persze ezek hatalmas munkák, időigényes munkák, tehát ez nem úgy van, hogy csak egy-két nap, és nyilván ez az árában is megjelenik, és csak nagyon el vagyunk szokva az olcsóság mellett, hogy amiért az ember mondjuk hetekig dolgozik, az sajnos nem annyiba fog kerülni, mint a tömegtermelt dolog, viszont örökre fennmarad, ha vigyázunk rá, és hát lehet, hogy 50 év múlva meg már olyan ritkaság számba fog menni, hogy az értéke igazából csak egyre jobban növekszik.

0: mind különleges nekem, de az, hogy anyagot rávarni, rávágni, az még mozgatja a fantáziámat, hát mert ezt... azt látni kell fejbe előre.
1: Igen, ezt őszintén mondom, én ezt nem tudom, hogy ezt hogy csinálják, erről itt majd meg lehet kérdezni őket. Nem tudom, önnek melyik tetszik a legjobban?
0: Hát mit mondjak? Meg nem mondom, hát inkább a boszorkányos felé hajlanék, ami nem biztos, hogy az én ízlésemet úgy kiemeli, de most egyelőre ez.
1: Jó,
0: ha már választani kell.
1: Én szeretem megkérdezni, én nekem a rátétes a kedvencem.
0: Ő?
1: Igen. Hát. Igen.
0: De azért mondtam, én magát a munkát azt nem tudom, hogy de a boszorkányos az pedig hát a neve.
1: Aha. Igen, hát mindegyik gyönyörű egyébként. Hát csak én szeretek ilyen saját közvéleménykutatást folytatni.
0: Amikor akasztják a hóhért, az is jó, ugye?
1: Igen.
0: Mondjuk meg. Nos,
1: csak hát kicsit arrébb menjünk még, akkor fafaragásokat tudunk még megnézni.
0: Hol vannak?
1: Itt picit így elmegyünk balra, mert hogy ugye Buzsálka a fafaragásáról is híres. 2020-ban egyébként az élő néphagyományok, a hímzés, a fafaragás, illetve a buzsáki táncok az UNESCO kulturális örökség jegyzékébe felkerültek, és fafaragóink is kevesen vannak már, nem is itt élnek Buzsákon, de vannak aktív fafaragók. Tavaly például a buzsáki búcsún, ami leginkább azért feleveleníti a buzsák értékeit, ott is Györe Attila jött el, és akkor ki lehetett próbálnia.
0: Itt vannak a faragványok.
1: Itt is, igen. Fehér József munkái találhatóak, és akkor, hogyha megfordulunk, akkor pedig Buzsáki István munkái, ő sajnos már nem él. Itt például az unokáit faragta ki, ugye itt ilyen ember szobrokat láthatunk.
0: Tehát ezek szobrok, itt pedig sok minden tojás.
1: Tojás.
0: Sapfigurák, hát sok az a tojás eléggé érdekes. Gondolom, hogy nem a legkönnyebb kifaragni.
1: Hát igen, sajnos én nem tudom túl sokat, de igen, én tavaly például egyébként kipróbáltam a búcsúkor a fafaragást, nem egy egyszerű műfajással, de nagyon kikapcsoló, nagyon el lehet bennem mélyülni. Akkor tükrök, órakeret, boros tartó, szóval sok minden van.
0: Látszik a fényképen, hogy hogyan dolgozik a mester, hát el kell időzni vele rendesen, mert nagyon aprólékos munkáról van itt szó.
1: Így van, igen.
0: Hát mondjuk őt, hogyha meg tudnánk kérdezni, hogy hogyan is csinálja, de hát végül is minden nem lehet egyszer. Oda bent is vannak?
1: Igen, oda bent is vannak, meg ott még van még egy érdekesség, amit majd ott benne mondok, hogy mit található.
0: Akkor siessünk. Tessék, itt már azért van hímzés is.
1: Igen, na itt például van egy kötény, egy rátétes kötény.
0: Megyek közelebb.
1: És akkor itt Szabó Bélának, a festőművésznek a pannója látható. A régi faluház épületén volt egy graffitó, amit ő készített. Itt a kis leírásokban lehet ezt látni, de sajnos a felújítás során ez tönkrement, és amikor a művész ezt megtudta, 2000-es évek elején azt hiszem, akkor újra elkészítette, csak egy kicsit más formában, pannó formájában, de az eredeti nagyságban, és ennek a képnek a címe Buzsáki lakodalmasok, itt is látszik, hogy megjelennek a buzsáki mintek, és akkor ez azt hiszem, hogy 2010-valahányban került ide a faluház falára.
0: Falat betöltő alkotás, elég, hát van majd 3 méter, ugye hát 2,5-től több is, vagy 6-8 méter hosszúságban a lakodalmas. Érdekesek a figurák, ugye, mert hát nem pontosan úgy hozza le, mint a normál embernagyságot, hanem kicsit nagyobb, nyújtott, hosszított. Na de itt lehet legalább, úgy mondom, a motivumokat rátenni a ruhákra.
1: Igen, igen. Hát mert ez eredeti nagyságában készítette újra a festőművészt, úgyhogy ugye ez itt a külső homlokzaton volt régen, a faluházon.
0: Hát itt már azt hiszem, hogy örök ezen a részen. De igen. Tulajdonképpen ez ugye azért olyan, hogy meg lehet belőle látni az egykori lakodalmast.
1: Igen. Hát csodálatos, nagyon vigyázunk is erre a teremre egyébként, hogy itt semmiféle baja ne eshessen, de természetesen a látogatók számára.
0: Hát ugye, igen.
1: Ez ingyenesen látogatható, ugye a falu elszétvőtől péntekig szabadon be lehet jönni, megnézni a hímzéseket, fafaragásokat, ezt a pannót is, úgyhogy szeretettel várjuk a látogatókat.
0: Hát kevés olyan hely van, ahol ilyen nagyságú pannó van, illetve hát maga az életkép. És hogyha végigmegyünk, ott mit lehet látni?
1: Hát itt is, itt Tapolcai Sándornak a fafaragásai, illetve itt is találunk még vézes, kihímzett párnákat, illetve régi rádiókat is, még rátétes hímzéseket. Nagyon sokszor így felajánlják az önkormányzat számára a régi hagyatékokból dolgokat, és a polgármester úr szerencsére olyan, aki tényleg minden értéket próbál megőrizni, sokszor helyszűkében vagyunk, de itt semmi nem kerül kidobásra, tehát itt minden meg van őrizve, néha várnunk kell, hogy legyen méltó helye, de addig is mindig tároljuk a dolgokat, szóval próbálunk minden értéket megőrizni.
0: Hát a múzeumoknál is úgy van sokszor, hogy a raktár az már többszöröse a kiállító térnek, na de itt ebbe a jó kis visszhangos helyiségben akár még énekelhetnénk is.
1: Igen, hát most például volt itt egy néptánc, az ELTE Néptánc Egyesülete. Néhány napig itt táboroztak, mert van egy ifjúsági szállunk is, és itt a kis terembe is próbáltak meg a bent a nagy terembe is, úgyhogy itt is van élet, vagy hangverseny is szokott lenni az iskolának a hangversenye, úgyhogy ez a terület is él.
0: Keresünk más lehetőséget, merre menjünk?
1: Hát szerintem akár mehetünk most már a tájházhoz is.
0: Jó, akkor menjünk a tájházhoz. Az elmúlt percekben Horváth Háncs Andreával, a Buzsáki Faluház vezetőjével beszélgettünk.

0: Vendéglátómmal átsétáltunk a közeli tájházba, ahol már vártak ránk.
1: Sidlovszky György vagyok, a tájháznak a gondnoka.
0: És akkor azzal kezdünk, hogy elmondja az épületet, de hát ez egy épület együttes.
1: Hát azokat elmondom végig. No,
0: ez egy porta volt?
1: Ez egy porta volt, igen.
0: Nem voltak szegények?
1: Nem, egyáltalán nem voltak. A nádfedés is azt mutatja, ugyanis aki szegényebb volt, annak zsubfedés volt a tetőzetén. Itt a megoldás.
0: A zsub a szalma. A szalma, igen. Hallgatók miatt. Nem, mint hogy én sokat tudnék, de azt tudom.
1: Az igen, igen, a szalmafedés magyarul. Az épületet úgy állították fel, hogy elől úgynevezett félkontyos,
0: látom,
1: hátul pedig kontyos. Elől azért félkontyos, mert két szellőzőnyílás van, hogy a padlást tudjon szellőzni. Vert falas építmény az egész. Sajnos itt a előrészt ezt már javítani kellett, mert az idővasfoga az viszi, ugyanis ezek az épületegyüttesek az 1850-es években épültek.
0: Már koros akkor?
1: Igen, három részből áll, egy úgynevezett alápincézett magtárból, akkor magából a tájházból, az építményből, és egy úgynevezett istálóból, ami valamikor az volt, ma nem. Természetesen. Mellette pedig a kiagyott rész, az volt a kocsiszín.
0: És itt a kapu porta, mi volt
1: hát
0: ez? Nyári ez konyha?
1: Nem, ez volt a magtár.
0: Ja.
1: Alápincézett magtár.
0: Jó, csak én azt hittem, hogy ott akkor itt ez.
1: Igen, ez volt itt az alápincézett magtár. Menjünk be esetleg.
0: Ha nézzük, meg úgyse voltam még alápincézett magtárba. Csak hasra ne essek. Hoppa, a padló.
1: Igen, itt padló van. Csinálok egy kis világot.
0: Hoppa.
1: Mert ez is döngölt padló volt, de sajnos az idők ezt is tönkretették, és hogy egy normális bemutató terem legyen belőle, azért hajópadlóval látták el. Az érdekessége az, ugye itt van a pincelejáró.
0: Azt hittem, hogy kemencének a sutja, de nem.
1: Igen, most két verzió van. Az egyik az, hogy annak idején itt ravatalozták fel halottat, hogyha a házból meghalt valaki. Most a másik verzió pedig az, hogy nem itt, hanem a tiszta szobában. Hát, hogy aztán ezt eldönteni, hogy végül is hol, azt én nem tudom.
0: Hát mondjuk amarra a jásság, a nyírség a tiszta szoba volt, ahová ravataloztak. Hát itt lehet, itt más is lehetett, mert itt aztán bőségesen volt hely.
1: Volt hely rendesen, ugye a bal oldalon végig hambárok voltak, különböző magokkal vetni, vagy akár őrölni. A bemutató szekrényekbe pedig mázas és mázatlan cserépedények vannak.
0: Itt volt valahol olyan hely, ahol gyártottak cserepet? Nem nagyon, tehát a településen nem.
1: Nem,
0: nincs olyan
1: nem,
0: nagy
1: nem, nincs, nincs.
0: Tehát
1: a
0: hozott.
1: Pincét sajnos nem tudjuk megnézni, mert oda most jelen pillanatban nem tudunk lemenni. A hordókat fölhoztuk, hogy legalább valami látszódjon belőle, hogy itt bor is volt annak idején. Itt hambárok álltak végig.
0: Látom, akkor el tudom képzelni, de akkor a szőlőtermesztés az folyamatosan
1: az
0: volt?
1: Folyamatosan, igen. A környék az híres a szőlőtermesztéséről. Pontosan azért így van. Ott aztán vége láthatatlan szőlősök vannak. A szekrények tetején pedig fa mozsarakat látunk, mind a kettőnél, csak középen nem az. Az érdekesség itt van, ez egy előre bedrótozott cserépedény, hogy bármi történik vele, ne essen szét a tűz fölött.
0: Hát ez a kiégetés előtti
1: igen,
0: rész
1: igen.
0: Akkor. Na, akkor itt hagytuk. Hát főképpen akkor kukorica, búza,
1: árpa,
0: rozs, minden a...
1: Igen,
0: tehát
1: igen,
0: ami
1: igen.
0: Napraforgó itt erre...
1: Azt kevésbé, inkább a len és a kender volt.
0: Hát igen, mert a textíliának
1: igen,
0: kellett.
1: Igen, és azt mind itt dolgozták fel, tehát itt törték, itt áztatták, itt tilolták, és aztán végül ugye a rokkán keresztül itt készítették el fonallá.
0: A tornác rész az eredeti?
1: Az eredeti, igen, egy keskeny, egy emberes tornác végeredményben, azon lehet végigmenni. Gondolom, ezt csak az eső miatt építhették így, mert az ember nem is gondolná, hogy csak olyan keskeny kis bejárati rész van.
0: Hát megfogja a szelet, és egy kicsit a hő háztartása jobb így.
1: Hát igen.
0: Egyébként itt a hidegtelek szoktak lenni? Voltak?
1: Hát mostanában nem.
0: Egyébként úgy nem egy vagy
1: nem, mint országos szinten végeredményben.

0: bemegyünk, jó?
1: Látom itt azért. Nos.
0: Tehát ez egy ilyen keskeny bejáró.
1: Szóval majdnem futófolyosónak is lehetne nevezni.
0: Igen.
1: No.
0: Igen.
1: Beléptünk.
0: Ahogy belépünk a konyhába.
1: No, ugye sok cserépedény van.
0: Ez füstös konyha.
1: Ugyanis régen
0: nem volt kéménye a konyhának. Itt fölöttünk ott vannak a kampók. Egy pár héttel előtt teszik jönni, itt még lógtak a füstölt áruk, akik felajánlották, hogy idehozzák a füstölt árut bemutatóra.
1: Azt hittem, hogy enni, de csak bemutató volt.
0: De sajnos...
1: Hát akkor a füstös.
0: Igen. A kemencén látható edények, ezek mind a konyhába használatosak. Uh-huh. A patkán, meg a mellette lévő két, nem tudom, minek lehet nevezni, szintén ilyen patka.
1: Szegény szél.
0: Igen, igen, ott pedig a kiegészítő edények, illetve eszközök vannak.
1: Ó, mangollótól kezdve.
0: Igen, a kávédalálón keresztül.
1: A szenes vasaló.
0: Így van, a fateknő.
1: A kas, ez a tojásos volt, vagy bármi más?
0: Ez bármi másnak, ez többfélére lehetett használni. A székek azok kézzel faragottak, van egy sajtárunk is.
1: Látom, nagyjából ismerem.
0: Az érdekesség az, hogy itt két szoba van, és a két szobába pedig egy-egy cserépkályha. Szintén az 1850-es években.
1: Cserépkája.
0: Igen.
1: Ilyen ritkosság és, azért.
0: És ezt a konyhából fűtötték.
1: Látom.
0: Igen.
1: Rész a legnő részt.
0: Külön érdekesség az, hogy volt egy külön melegvíz tároló, amit kalágyújtottak, hogy állandó jelleggel legyen meleg víz a lakásba, akár mosdásra, akár igen, akár mosogatásra, vagy ha netán hirtelen beállítottak a vendégek előzetes megbeszélés nélkül, a gazdasszony kilépett, elkapott egy tollas országot. Azt mondtam, neked véged, itt volt a forró víz, már lehetett kopasztani, úgyhogy így oldottam.
1: Az első volt a tiszta szoba,
0: ez
1: ugye?
0: A tiszta szoba.
1: Tehát itt azért itt nem kell annyira vigyázni, mint némelyik kis parasztházban. Azért ilyen magasra nem csinálták régebben. Ez egy polgári jellegű ház.
0: Igen, igen, igen. Ez egy polgári jellegű. Ha megnézzük, döngölt padlójú, ugyanúgy, mint a konyha is döngölt padló.
1: Itt és a itt kályha.
0: Igen, itt a cserépkályha, lehet látni, hogy nincs rajta ajtó, mivel ugye,
1: tehát
0: hogy a konyháról.
1: Tehát kívülről
0: küldik. Igen,
1: hát, igen. Itt a nemesi kastélyokban. Ez a úriember valószínű, hogy látta a kastélyokat is, és akkor pénze volt, megcsinálták.
0: Igen, ugyanúgy, mint az országházban. Az érdekesség az, hogy általában 60 centi széles anyagokat szőttek, és úgy oldották meg, hogy szélesebb legyen, fogták és összevarták a kettőt, egy harmadik.
1: Ja, mert a szövőszékre ennyi pért rá, a 60 cent, és akkor megtódották, lehetett volna akár 3 méteres is, de a citerára az azért vigyáznak. Hát az már míves, hát úgy látszik.
0: A húzatokat, a lepedőket, azokat mindezekből a 60 centisből állították össze.
1: Hát a vetett tárgy, a feltornyozott tárgy.
0: Igen.
1: Nem igen használták, csak nem, a gyerekek,
0: nem,
1: amikor,
0: pontosan
1: amikor
0: így van.
1: Ráugráltak, játszani, én is csináltam, amikor
0: igen,
1: otthon
0: így
1: volt a sajátunkat. Mondjuk a bölcső az valószínű, hogy itteni gyereket ringathatott.
0: Igen, és ha megtetszik nézni, akkor ez is hímzett.
1: Látom.
0: A párnák, azok is hímzettek, ezek a régi párnáink, ezek már ilyen 50 év körüliek, gyönyörű hímzéssel ellátottak.
1: Érdekes, itt nem a sarokban van a szent sarok, hanem itt középen, hogy
0: igen, igen, ez volt ugye az úgynevezett házi oltár. Ugyanis Buzsák az egy római katolikus keresztény település, ahol minden lakásban megtalálható minimum a Jézus Krisztus és a Szűz Máriának a képe.
1: No, az érdekesség az, hogy középen van, nem a sarokban, mert általában a szent saroknak hívták, ott mondjuk a jobb oldali részen lett volna a hegye, valószínű, hogy itt azért még inkább vallásosak voltak, mert itt azért több ember is letérdelhetett.
0: Így van, pontosan így van.
1: Felrúgjuk már itt a...
0: Nem rúgom föl semmit.
1: Tessék,
0: ez pedig menni. Az úgynevezett mennyasszonyi láda. Ez szintén tulipános láda. Ebbe vitte a mennyasszony a staférungot, illetve akkor már fiatalasszony. A staférungot, ha volt pénze és ékszere, akkor ezt is ebbe tették bele. Aztán a fiúsháznál ugye kirámult belőle, és attól kezdve csak a rakott szoknyát tárolták benne. Ezen is lehet látni 60 centit.
1: Igen. Mester Gerenda az eléggé erőteljes, az azt mutatja, hogy a felső rész az teherbíró kell, hogy legyen.
0: Igen, igen, mert hát itt is tárolhattak dolgokat, nem tudom sajnos, hogy mi volt a padláson, de a lényege az, hogy egy erős mester gerendával van ellátva, és rá merőlegesen pedig a rövidebb gerendák, aminek az egyik oldala a falba volt, a másik oldala a gerendán, a mester gerendán. Van úgynevezett Barbie babánk elődje, a Csutka baba.
1: Kukorica.
0: Igen, kukorica.
1: Csuhé, illetve így hát maga van. A csutkája.
0: Igen, csizmahúzó. És egy érdekesség, ami kukoricából készült, úgynevezett vetélő. Ugye a szövésznél ezt használták, hogy lökték egyik oldalra.
1: Azt hittem, hogy pisztoly. Hát már én kukoricából miért csináltunk.
0: Igen.
1: Hát lövöldözhettünk vele egymásra.
0: Cini-cini muzsika.
1: Ja, meg muzsikálni is természetesen.

0: Átmegyek vegyünk a másik szobába.
1: Pillanat, lekapcsoljuk, hogy...
0: Ne föl se kapcsoltam, jó? Én viszont kénytelen vagyok fölkapcsolni, mert...
1: Sötét volt.
0: Ez sötét.
1: Jó, de ez már padlós volt, nem döngölt volt.
0: Padlója, padlózat a tönkre ment. És itt a másik cserépkája.
1: Úgy, gyönyörű. Hol készíthették volna a cserépkáját?
0: Itt pedig...
1: Az nincs
0: nem, nem tudjuk, hogy hol.
1: Tehát nincs egyetlen, hogy lesem bele.
0: Ilyen homorú csempékből áll.
1: Sugározza ki pedig.
0: Igen,
1: a meleget.
0: A meleget.
1: Hoppa, itt pedig vagyunk egy olyan kiállító
0: teremben, igen, ahol az
1: egyik vannak.
0: Lehet látni a puzsáki mintákat, a szövés és a hímzés mintákat. A domináló szín az a piros, a kék és a fekete szín volt annak idején.
1: Akkor 60 centitől általában nem volt szélesebb a minta se.
0: Hát ha megtetszik nézni, ez is 60 centi. Ez szőtt minta van benne. Ez már hímzett minta. Itt is lehet látni a 60 centit és a toldást. Ez az a bizonyos rátétes, egy alapanyagra egy kivágott mintát ráhelyeztek, és azt varták rá. Közelről meg tetszik nézni, a varrást szinte nem lehet látni.
1: Hát igen.
0: Annyira finoman. Ez pedig az úgynevezett boszorkányos minta. Ezt állítólag az 1700-as években egyik gróf kisasszony hozta be az országba.
1: Miért lett boszorkányos?
0: Mert olyan ügyesen tudták, boszorkányos ügyességgel tudták varni.
1: A boszorkányok.
0: A házi boszorkányok.
1: Így van, azok.
0: Ez egy fekete alapon fehér minta, rátétes minta. Ez templomi minta. Ez a templomban megtalálható ennek a... Igen, nagyon sok része. Az szintén egy rátétes, és ami jellemző a buzsáki rátétesekre, a szegfű utánzat mintája, ennek a kerek látom. Dolgok.
1: Hát lassan kitanulok, de hát azért van itt ingen is.
0: Ez egy újabb, amikor azonos színre, azonos színnel varták rá a mintát, tehát a rátétet. És tessék megnézni ezeket a gyönyörű hímzéseket.
1: Azon mosolygok magamban, ugye az asszonyok várnak, de tulajdonképpen egy férfi mutatja be azokat a dolgokat, amit elkövettek a boszorkányok, de azért érteni is kell hozzá, gondolom néhány szor elmondták.
0: Valamennyit, igen. Itt pedig a pásztor faragások vannak.
1: Igen, mert a faragás is fontos
0: igen,
1: volt.
0: Itt a fák alatt közvetlenül előttünk van egy szobor, a Szent Vendel szobra. Ő volt a pásztoroknak a védőszentje. Egy anekdóta. Székesfehérvári csoport volt itt, és amikor mondom, hogy a Szent Vendel, abban a pillanatban az egyik hölgy felkiáltott, hogy hát én a Szent Vendel utcában lakom, és nem tudtam, ki az a Szent Vendel. Érdemes volt buzsákra jönni.
1: Általában milyen állatokat tartottak? Tehát ostor, az a kondásoknak is volt.
0: Igen.
1: De juhok?
0: Juhok főleg. A kisebbik görbebotot meg tetszik nézni, az pont arra való volt, hogy a juh lábát
1: A körmöléshez vagy pedig rendbe tegyék.
0: Hát attól függ, hogy mit akartak vele tenni.
1: Hát igaz, hát megfogni zömében a juhászoknak az volt a fő feladat, bár csak későbbiekben volt az a probléma, hogy lesántolt. És akkor még mi van, az egy tök?
0: Hát, ugye itt vannak a faragások, az a tök az úgynevezett kobaktök, amit víztárolásra használtak. Ez a kulacsnak az elődje végeredményben. Levágták a tetejét, kitisztították, és mivel ennek a külső része vízhatlan, nem engedte át a vizet. Tehát nyugodtan vihették magukkal. A csontfaragások, azok pedig egytől egyik fűszertartók. Tetszik látni itt függőlegesen, illetve vízszintesen ilyen lakattal, meg furfangos zárral ellátott kis dobozok végeredményben. Ebbe tartották a borotvát, hogy a gyerek ne tudja kinyitni.
1: Nem a mostani, hanem a nyeles borotvát.
0: A nyeles borotvát.
1: Mert igen. Régebben azért a régi, nem volt a modern Wilkinsontól kerülve végre. A nyeles borotva, ami egy életre szólt.
0: Így van.
1: Mikor elkezdett borotválkozni a legény, ha kapott, nem az apjáit örökölte, akkor azt használta mindaddig, amíg élt.
0: Igen, így van pontosan.
1: Vagy míg el nem kapott, mert hát...
0: Végeredményben kapott. Életveszélyes dolog volt a gyerek kezében.
1: Azt hiszem, hogy még ez érdekes, itt egy faragott címer.
0: Igen.
1: De a, nem is az érdekes, mert az a szoké rendben van, de ahogy látom, van egy képernyő, ami bemutató,
0: igen.
1: Lehet nézni rajta, ugye?
0: Igen, igen, igen.
1: Tehát a csoportban akkor bekapcsolja, akkor nem kell beszélni önnek
0: állandóan. Akkor nem, akkor beszél a tévé. Akkor ő mutatja be ezeket a részeket.
1: Jó.
0: Itt is a székek ugye kézzel faragottak, kézzel festett tulipános székek.
1: Egyébként, amikor ilyen 40 fok környékén volt, akkor is ilyen kellemes idő volt bent?
0: Igen, igen, nagyon jó idő.
1: Tehát ez vert, fal, tehát igen. Sárból van, hát mennyi?
0: Hát van, ezt ugye...
1: 80 vagy, centi körül van?
0: Ez is 60 centi.
1: 60 centi?
0: Persze.
1: Ja, minden 60.
0: Hát itt 60 centi minden. Úgyhogy rendesen tartja télen a meleget, nyáron pedig olyan kellemes hűst ad, hogy öröm volt bejönni ide a nagy hőségben.
1: Nos, akkor az egyes szobából átmegyünk a pitvar részre. Jó, de kijöttünk, most meleg van, de hatalmas udvar.
0: Hatalmas, hatalmas terület, és ugye még hátul is.
1: Hát egy jó pár állat itt elfért akkor.
0: Bőven, hát... bőven.
1: Egy család lakott, vagy
0: egy,
1: több?
0: Egy családé volt.
1: Hát, mert ugye, amikor már jöttek sorba a gyerekek, akkor ugye építkeztek, de itt akkor máshol kapott, gazdagok voltak.
0: Igen, máshol építkeztek, így van. Ezen a részen nem építettek többet, csak ezt a három, minek nevezze, három házat.
1: Jó, tehát az istállót akkor, hát itt ezt a lakó.
0: Tehát a magtárat, az istállót és ezt a lakóépületet.
1: Hány gyerek volt általában?
0: Az, én úgy tudom, hogy itt kettő volt.
1: Kettő. Igen. Nem az egyke
0: két,
1: volt
0: két
1: már,
0: lány.
1: Hanem a kettő. Itt kettő.
0: Igen.
1: Hát ugye az kellett a kevés, hogy nem vigye a vagyont szét.
0: Igen.
1: Szydlowski Györgyöt, a Buzsáki Tájház gondnokát hallották. Ezzel műsorunk véget ért. Buzsáktól azonban még nem búcsúzunk el, hiszen a jövő héten majd megismerjük azt a híres három varázst, amit itt készítenek. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Jan Sibelius Andante fesztívóját előadta az Ostrobotnian kamarazenekar, valamint Juha Kangas.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A Táncsics Mihály Gimnázium magas színvonalú oktatónevelő tevékenysége és a tudás megosztásban végzett munkája alapján idén is elnyerte az Oktatási Hivatal Békés Csabai Pedagógiai Oktatási Központ Bázis Intézménye megtisztelő címet. Az iskola a 2026-2029-es ciklusra vonatkozóan nyerte el a címet, melyet ünnepélyes keretek között vehetett át Árusné Erős Krisztina főigazgatónő Békés Csabán, a Békés megyei szakmai tanévnyitó konferencián Sípos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkártól, Selmeci Zoltántól, az Oktatási Hivatal Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának főosztályvezetőjétől és Pavukné Simon Nóra Edinától, a Békés Csabai Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetőjétől számolt be az intézmény. A bázis intézményi program az Oktatási Hivatal és a Pedagógiai Oktatási Központok által koordinált országos szakmai hálózat, amelynek célja a jó gyakorlatok megosztása és a pedagógiai eredményesség növelése. Fő célja az intézmények közötti tudás megosztás, melynek keretében a címet elnyert intézmények bemutatják a sikeres pedagógiai módszereiket. Emellett a résztvevő intézmények szakmai eredményeket, műhelymunkákat, bemutatóórákat, nyílt napokat, versenyeket és továbbképzéseket szerveznek. A bázisintézményi programban való részvétel fontos eleme az együttműködés, ezzel segítve a pedagógiai közélet fejlődését és a szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést számolt be a Táncsics Mihály Gimnázium. A kísérletezésé és a felfedezésé lesz a főszerep szeptember 25-én a Táncsics Mihály Gimnáziumban az első kutatók éjszakáján. Az iskola egy estére tudományos helyszínné változik, és az országos programhoz csatlakozva mutatja be a különböző tudományterületeket interaktív módon. Ennek köszönhetően kicsik és nagyok, családok és barátok nem csak nézelődők lesznek, de aktív résztvevői is ennek a különleges eseménynek. Az iskola olyan komplex tudományos és ismeretterjesztő programsorozatot kíván megvalósítani, amely a természettudományok, a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a nyelvészet, csillagászat, valamint a sporttudomány területeit egyaránt bemutatja a látogatók számára. A programok során pedig a résztvevők nem csak szemlélői, de aktív alkotói lesznek a tudomány felfedezés folyamatának. A kutatók éjszakájának célja, hogy népszerűsítse a különböző tudományokat a lakosság körében, bemutassák, miként kapcsolódnak a kutatások a mindennapi életünkhöz. Múlt szombaton közös szemétszedésre invitált a Tisza Természetért Alapítvány. A lelkes önkéntesekből álló csapat Orosházán a posta előtt gyülekezett. Az akció során megtelt szemétzsákok bizonyítják, hogy a társadalom egy része még mindig nem érez kellő felelősséget a környezetéért. Lénárt László a Tisza Természetért Alapítvány képviseletében elmondta, a szeptemberi iskola kezdésre tekintettel több csoportra oszolva a belvárosi oktatási intézmények környezetét fésülték át, és tisztították meg az eldobott hulladékoktól. Az akcióhoz több diák is csatlakozott. A környezettudatosság már a mindennapjaik része lett, másrészt pedig a részvétel beszámít az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésébe. Az ő generációjuk igyekszik tudatosabban élni, és a saját lehetőségeikhez mérten környezettudatosabbnak lenni a hétköznapokban. Az eldobott csikkek, csomagoló papírok újra és újra megjelennek, ezért a szemétszedési akcióval sem szabad leállni. Aki a jövőben szeretné hozzájárulni Orosháza tisztántartásához, annak érdemes csatlakoznia a Tiszta Természetért Alapítvány közösségi oldalához. A tervek szerint az idei évben még hirdetnek további alkalmakat. Az alapítása 15. évfordulóját ünneplő keresztény-roma szakkollégiumi hálózat augusztus 29-én Szegeden nyitotta meg az új tanévet. Az eseményen a fenntartó egyházak képviselői, a hálózat működésében érintett szakpolitikai döntéshozók, felsőoktatási intézmények és szakkollégiumok vezetői és munkatársai, valamint a szakkollégiumok hallgatói delegációi közel 150 roma fiatal vett részt. A tanévnyitó ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Szegedi Dómban, amelyen valamennyi keresztény felekezet képviseltette magát. Jelen volt Kisrigó László szegedcsaládi megyéspüspök, Kocsis Fülöp hajdú dorogi érsek metropolita,
a Csongrádi Református Egyházmegye képviseletében Kereskényi Sándor lelkész. Ige hirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházterület püspöke, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. A püspök a tartsd meg, amit van felszólítást a jubileumi tanévnyitó mottójával, kincsünk a hit, jövőnk a tudás kapcsolta össze, hangsúlyozva, hogy a keresztény hit olyan közösség, amelyet nemzedékek adtak tovább egymásnak, ezért a megőrzése felelősséget is jelent. A szakkollégiumok hallgatói is hitet és tudást kapnak elődeiktől, tanáraiktól és lelkészeiktől, hogy majd maguk is továbbadhassák mindazt, amit kaptak. Az Adoráció Szeged csoport szervezésében idén is megrendezik a 168 órás szentségimádást, amely szeptember 20-án vasárnap 19 órakor kezdődik, és szeptember 27-én vasárnap 19 óráig tart a Szent József templom kápolnájában. A szentségimádás egy héten át éjjel-nappal folyamatosan zajlik. A szervezők azok jelentkezését várják, akik szívesen vállalnak egy-egy órás imaszolgálatot, hogy a hét minden órájában biztosítva legyen a folyamatos jelenlét. A szentségimádásra természetesen bárki bekapcsolódhat előzetes jelentkezés nélkül is. Az óránkénti szolgálatra jelentkezni, valamint további részletekről tájékozódni a www.adoratio-szeged.hu/168 oldalon lehet. Szeptember 24-én Szent Gellért ünnepén két velencei Antonio Vivaldi és Szent Gellért címmel hangversenyt rendeznek, amelyen Tóth Mónika hegedűművész és a Szent Gellért barokk zenekar lép fel. A programban további kamarai és zenekari koncertek szerepelnek neves magyar és külföldi előadókkal, köztük Boros Misivel, valamint a fesztiválon első alkalommal bemutatkozó szegedi fiatal tehetségekkel. A zenei programok mellett szeptember 26-án tudományos előadások is várják az érdeklődőket a Gál Ferenc Egyetemen a zene és a tudomány kapcsolatáról. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Tizenöt éves fiatalember a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója, jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusülésen vasárnap, írja az MT. Az első éves hallgatókat köszöntve Bágy Zoltán felhívta a résztvevők figyelmét, az egyetem legfiatalabb hallgatója egy mindössze 15 éves fiatalember, aki kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá. Bágy Zoltán bejelentette, a Debreceni Egyetem történetében első alkalommal adományozott rektor emeritus és dékánus emeritus címeket, ezzel az intézmény egykori ma már nyugalmazott rektorainak és dékánjainak kiemelkedő vezetői munkáját, intézmény építő szolgálatát és maradandó életművét ismeri el. Az egyetem szenátusa az intézmény egyik legnagyobb elismerését, a Debreceni Egyetem díszérme kitüntetést adományozta Bazsa György rektor emeritus részére, aki a több mint 6 évtizedes kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységével maradandó értékeket teremtett a debreceni felsőoktatásban és a magyar tudományos életben egyaránt. Proktorrá vált Krasznai Zoárd, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója, így a jövőben már nem csak maga végezhet robotasszisztált műtéteket, hanem részt vehet a hazai és külföldi szakemberek gyakorlati képzésében is. A rangos nemzetközi elismerés egyben a debreceni nőgyógyászati robotsebészet magas színvonalának és az elmúlt évek következetes szakmai építkezésének visszaigazolása is, olvasható az Unireben. A hazai robotsebészet pályakezdő szakemberek vettek részt megfigyelőként a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati

megnyugtathatja is a műtéti technikát. 120 év öröksége, 15 év a hit és a közösség szolgálatában jubileumi tanévnyitót tartottak Máté Szalkán a Széchenyi István katolikus német nemzetiségi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola óvoda és bölcsöde falai között. Az intézmény ebben a tanévben fennállásának 120. évfordulóját, egyházi fenntartásának pedig 15. évét ünnepli. A kettős jubileum méltó keretet adott a tanévnyitó ünnepségnek, amely egyszerre szólt a múltról, a jelenről és a jövőről. A jubileumi évforduló nem csupán visszatekintésre hívta az iskola közösségét, arra is alkalmat adott, hogy mindannyian megfogalmazzák, az elődök által megteremtett értékeket megőrizve, a hagyományokra építve kell tovább formálni azt az iskolát, amely ma is a gyermekek generációinak ad tudást, közösséget és útravalót az élethez. A múlt kötelez, a jelen összeköt, a jövő pedig ránk vár. Az ünnepi tanévnyitón Heidelsperger István püspöki helynök atya is köszöntötte az iskola közösségét. Hozzászólásában a jubileum üzenetére, az iskola küldetésére és a gyermekek nevelésének fontosságára irányította a figyelmet. Az egyházi fenntartásban eltöltött 15 év olyan időszak, amelyben az iskola közössége tovább erősíthette keresztény értékeit és hagyományait. A helynök atya gondolatai arra emlékeztették a jelenlévőket, hogy az iskola feladata nem merül ki a tananyag átadásában, legalább ilyen fontos az emberségre, egymás tiszteletére, felelősségre és szeretetre való nevelés. Gyönyörű ikonokat láthatunk egy debreceni kiállításon. A bor és a slambuc mellé másféle élményeket is kínál az Egri Borbarát bár galériában. Szeptember 9-én szerdán 18 órakor nyíló tárlat, írja a De Hír. Ahogy a Debrecen Városa Mecénás díjjal kitüntetett Kovács István mondja, az új kiállítás Zolcsák Miklós atya jóvoltából valósul meg. Nem véletlen így a kiállítás gondolati vezérfonala sem, mely a határon túli Máramaros, Técső, Vis, Huszt, Hosszú mező és itteni magyarság közötti együttérzése fókuszál, és ez ölt testet a Zolcsák atya vezette hajdúsámsoni ikonfestőkör, valamint a budapesti görögkatolikus parókia Rózsák tere közösségéhez tartozó ikonfestő műhely az Istenszülő oltalma ikonfestőkör közösségének alkotásaiban. A kiállítást Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke, a görögkatolikus metropólia hivatalának vezetője nyitja meg. A tálat október 10-ig látogatható. Országos fordulóba jutott a Tócóskerti Közösségi Kert a Magyarország legszebb konyhakertje versenyben, értesült a De Hír. A kert ráadásul nem először bizonyít. 2024-ben elnyerte a Magyarország legszebb konyhakertje címet közösségi kategóriában. Idén ismét neveztek a megmérettetése, a debreceni fordulóban pedig újra a legjobbak között végeztek. A 34 család által gondozott kertben a fenntartható kertészkedése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása is nagy figyelmet fordítanak. A kertben a jelenlegi klímaviszonyokhoz igazodva fenntartható módszerekkel gazdálkodnak, védőnövényeket használnak, talajtakarással óvják a földet, és a vízzel is takarékosan bánnak. Ahogy közeledik az ősz, hamarosan a talajjavítás is kezdetét veszi. Idén is meghirdették a Magyarország legszebb konyhakertjei pályázatot. A debreceni fordulóban a Tócóskerti Közösségi Kert nyerte el a legszebb közösségi kert címet. A versenyre saját vagy bérelt földterületen, valamint balkonon kialakított konyhakertekkel is lehetett pályázni. A nevezők több kategóriában egyebek mellett mini, normál közösségi és zárt kerti kertekkel pályázhattak. A helyi nyertesek most az országos fordulóban folytatják a versenyt, az országos díjakat pedig hagyományosan október végén adják át. A nyári szünet után a rangos képzőművészeti eseménnyel, kolozsvári és szilágysági vendégekkel, autentikus zenével nyitott a Párciumház még szeptember 3-án, írja a De Hír. A Piac utcai intézményben ekkor nyílt meg a Csigadomb című kiállítás, amely a 11. Sztánai Alkotói Szimpózium munkáiból mutat be válogatást. A Kalotaszegen, Sztánán, Kós Károly szellemi örökségének közvetlen közelében működő alkotótáborban immár több mint egy évtizede biztosítanak találkozási és alkotási lehetőséget erdélyi és magyarországi festőknek, grafikusoknak és szobrászoknak. A debreceni Fanni, Horváth Krisztián, Horváth Levente, Hosszú Zoltán, László Dániel, Nagy Dénes, Révi Norbert, Szabó Attila, Starmüller Géza és Gagyi Boton munkáiból most bemutatott válogatás egyszerre tükrözi a kortárs képzőművészet sokszínűségét, valamint a kalotaszegi táj és szellemiség inspiráló erejét.
A rendezvényen bemutatták a Csigadomb Alkotói Szimpózium első 10 évét összegző 40 művész alkotásait bemutató reprezentatív albumot is. A tálatot szeptember 28-áig láthatja a közönség, másnap 29-én pedig egy újabb izgalmas tálat nyílik a Párcium

Színházban Kallós 100 címmel. Elindult az új évad a Stage Underground Music Clubban a hétvégén. Az új szezont egy frenetikus koncert nyitotta, a Pál utcai fiúk két meghatározó tagja, Leskovics Gábor Lecsó és Potondi Anikó akusztikus duóként lépett színpadra, olvasható a dehír.hu-n. A héten, szeptember 11-én pénteken Áron Andris játszik, 12-én szombaton a Gyémánt Bálint Jazz Trio műsorát hallgathatjuk. Ezen az estén a vendég Kitti és Marci lesz. Debreceni cselgáncsozó is ott lesz a Grand Slam versenyen. Szeptember 11-e és 13-a között értesült a dehír. A Magyar Szövetség honlapján Bor Barna szövetségi kapitány arról számolt be, hogy a sérülés miatt eleve kérdőjeles résztvevők esetében a legrosszabb forgatókönyv szerint alakultak az elmúlt napok. A szakember augusztus utolsó napján hirdette ki a 38 fős magyar csapat névsorát, közülük azonban többen a lelátóra kényszerülnek. Azt már a csapat hirdetésnél is tudni lehetett, hogy a kétszeres Európa-bajnok Özbasz Szofi nem lehet majd az indulók között, mert operációja után lábadozik, visszatérésére várhatóan még hónapokat kell várni. Más sérültek részvételében azonban bíztak. Sajnos a számítások nem jöttek be, így a kiesők helyett fiatalok számára tudnak indulási lehetőséget adni. Így került a csapatba a debreceniek ifjúsági Európa-bajnoki bronzérmese Fedora Ferenc, illetve a Dunaharaszti MTK ifjúsági világbajnoka, az U23-as és junior Európa-bajnoki bronzérmes Mamira Luca. A magyar válogatott színeiben végül 33 judós indul majd a pénzdíjas versenyen, amelyre díjtala lesz a belépés a Papp László Budapest sportarénában. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A Debreceni Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói számára szervezett tanévnyitó alkalommal készültek az új tanévre augusztus 28-án Debrecenben. A nap középpontjában az imádság állt, amelyet a résztvevők közös gondolkodáson, interaktív feladatokon keresztül is mélyebben megközelítettek. A program dr. Németh István püspöki titkár hitoktatási referens köszöntőivel és közös imádsággal kezdődött. Ezt követően a hitoktatók kisebb csoportokban műhely munkán vettek részt. A délelőtti programot ünnepi szentmise zárta, amelyet Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be. A főpásztor homiliájában a következőket mondta el.
1: Nekünk a szívünkben kell találkozni az Istennel. A kinyilatkoztatás megértése és annak megértetése, továbbadása, a második az imádság, hogy hogyan imádkozzunk, hogy hogyan tartsunk kapcsolatot. És a harmadik, hogy hogyan tartsunk kapcsolatot egymással, vagyis a szeretet parancsa. Szent Ágoston az egész egyházat megtanította Istent szeretni, és megtanította arra, hogy az Isten városában hogyan kell egymáshoz viszonyulni. És még nagyon sok mindent érdemes olvasni, hiszen most már nagyon sok minden megvan magyarul is az ő műveiből, a vallomásokon kívül. Igen, nekünk is ez a feladatunk. És következik a hivatás éve, amelynek a jelmondata az, hogy gyere, téged hív. Gyere, most a tanév elején téged hív, hogy te is tanítsd a fiatalokat, a rád bízottakat, a kinyilatkoztatás értelmezésére, az Istennel való kapcsolatra, az imádságra és embertársaid szeretetére. Ekkor, ha így élsz, nem fogsz úgy járni, mint a balga szüzek, akiket az ítéletkor nem ismer az Isten. Mert ha megismerjük Istent, vagy egyre jobban megismerjük, soha se fogjuk egy örökké valóságon át teljesen megismerni, de megismerjük úgy, ahogyan egy véges ember, egy korlátozott ember előrelátással mégis meg tudja ismerni és be tudja fogadni a végtelenből valamennyi. Erre hívlak benneteket, és erre hív meg benneteket Isten, hogy ebben a tanévben figyeljetek oda erre, amit Szent Ágostontól tanultunk, figyeljetek oda egymásra, segítsétek, támogassátok egymást, és kívánom, hogy legyen sok élményetek. Most mondjam, siker, élmény. Mi a sikerélmény? Mi a mi munkánk sikere? Amit talán soha nem is látunk, amikor egy gyermek, egy fiatal, egy felnőtt jó döntést hoz Isten mellett, a szeretet mellett. Ez a mi munkánk sikere, és ez a mi munkánknak és imádságunknak a gyümölcse. Ehhez segítsen bennünket Istenünk kegyelme. Amen.
0: Az eseményről egy képes beszámoló nézhető és olvasható a Debreceni Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnyn.hu-n.

0: Paul Brown felvétele hangzott el.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Több mint 29 ezer fiatal vett részt idén a nyári diákmunkaprogramban, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A programban csaknem 4200 munkáltató foglalkoztatott diákokat több mint 5,4 milliárd forintos támogatással. A tanulók több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban közel 5000-en, a mezőgazdaságban pedig több mint 500-an kaptak munkát. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, a diákutaztatási program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Térítésmentes nevelő-szülő képzést indít októberben Székesfehérváron a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ. Adta hírül a Magyar Kurír. A 60 órás tanfolyamra olyan 24 év feletti büntetlen előéletű jelentkezőket várnak, akik megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a családjukból kiemelt gyermekek számára. Több száz állásajánlattal rendezik meg szeptember 16-án és 17-én a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban, közölte a főpolgármesteri hivatal. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató mutatkozik be, emellett ingyenes önéletrajz, munkajogi és életvezetési tanácsokkal is várják az álláskeresőket. A részvétel valamennyi programon ingyenes. Kisboldogasszony ünnepén szentelték fel a felújított 165 éves Mária kegyszobrot a szerbiai Vajdaságban, a Doroszló Szentkúti kegyhelyen, írja a Magyar Kurír. A szeptember 8-ai ünnepi szentmisén Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök köszöntötte a zarándokokat és a vendégeket. A szertartást Santo Rocco Gian Gemi érsek szerbiai apostoli nuncius mutatta be. Szentbeszédében Máriát a kegyelem remek művének nevezte. A szentmise végén a hívek körmenetben vonultak a restaurált Mária kegyszoborhoz. Októbertől újra közvetlenül elérhető Budapestről Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman, közölte szerdán a Wizz Air az MTI-vel. A légitársaság hetente több járattal fokozatosan állítja vissza a közel-keleti útvonalait, a biztonsági helyzet és az európai repülésbiztonsági ajánlások alapján. Az elmúlt 10 év legrosszabb terméshozamát mérték idén Békés vármegyében, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az aszály a 2022-esnél is súlyosabb volt. A napraforgó hektáronkénti átlaghozama 1,5 tonna, a kukoricái 1,6 tonna. Az aszálykár miatt több mint 8700 kérelmet nyújtottak be, mintegy 205 000 hektárra. A csapadék hiány már az őszi talajmunkákat és a vetést is akadályozza. Végül hazánk időjárásáról. Csütörtökön felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel. Napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek, hisz a bűnösök is megteszik? Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, és akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 27-től a 38. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

0: Antonio Vivaldi 116-os jegyzékszámú C-dur koncertójának első tételét hallották. Előadta a Musici di San Marco. Vezényelt Alberto Lizzio. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise, az emberi méltóság, adomány és felelősség, ápolni kell. 14. Leó felhívásai, védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános a pápák nyári rezidenciája történetéről.

0: Leó pápa katekézise. Az emberi méltóság adomány és felelősség. 20 000 zarándok gyűlt egybe a szerdai általános kiallgatásra, amelyen Leó pápa folytatta a múlt héten megkezdett új sorozatát a Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció magyarázatáról.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
0: Ennek első fejezete az emberi személy méltóságáról és felelősségéről szól, amelyek ugyan a leginkább tiszteletre méltó emberi értékek, de amelyek sohasem veszíthetik el kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy meg ne romoljon az emberi szív. Az az út, amely lehetővé tette számunkra, hogy nyilvánvalóvá tegyük az emberi méltóság alapvető jellemzőit és jogait, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezetét képviseli. Az út azonban még nem ért véget, és foglalkozni kell a régi és az új ellentmondásokkal, amelyek megakadályozzák annak teljes körű megvalósítását. Indította katekézisét Leó pápa, jelezve, hogy az emberiség szellemi örökségét tovább kell vinni, egyúttal pedig meg kell tisztítani tévedéseitől. Az egyház mindehhez nyíltan felajánlja hozzájárulását, emlékeztetve arra, hogy az emberi méltóság magából a személy lényéből fakad. Leó pápának lehetősége volt megismételni ezt a nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában. Isten minden embert eltervezett és akart, hogy közösséggel lépjen vele, másokkal és a teremtéssel. Méltósága nem a birtokolt képességeitől, gazdagságától, vagy betöltött szerepétől, illetve helyes vagy helytelen döntéseitől függ, hanem az egy ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, amelyet Isten helyezett belé, soha el nem múló szeretetének kifejezéseként. Az emberi lény végtelen méltósága tehát abban gyökeredzik, hogy Isten képére alkotott teremtmény, aki képes megismerni és szeretni teremtőjét, továbbá ez a méltóság olyan szeretett terv és ajándék, amely túlmutat más teremtett valóságokon, amelyeket az ő gondjaira bíztak, hogy kormányozza és használja őket Isten dicsőségére.
1: Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona.
0: Hitben érthetjük meg a személy méltóságának végső alapját, mivel a fiú az atyai szeretete misztériumának kinyilatkoztatásával az embert is teljesen kinyilatkoztatja önmagának, és világossá teszi számára legfőbb hivatását. Utalt Leó pápa arra, hogy az ember önmagát és méltóságát csak is az ő teremtő Istennel való kapcsolatában ismerheti meg a maga teljességében. Az emberi személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal, tehát gyermeki kapcsolatot az Atya Istennel, testvéri kapcsolatot Krisztussal és az egész emberiséggel. Kizárja az önreferenciális bezárkózást. Emberi személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat másokkal megosztható ajándéknak tekintjük, miközben növekedünk és érlelődünk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ez a méltóság minden egyes ember felelősségére van bízva. Ugyanakkor szolidaritást és kölcsönös gondoskodást is igényel, legyőzve sok hamisítást és manipulációt, amelyek még mindig eltorzítják az emberi méltóságról alkotott felfogásunkat, és akadályozzák annak megvalósulását. Ugyanis a történelem során az emberi méltóság ellen hozott döntések miatt az ember ma is önmagában megosztottnak érzi magát, és ezért az egész emberi élet, mint egyéni, mint közösségi szinten a jó és a rossz, a fény és a sötétség közötti drámai küzdelem vonásait hordozza. Erre a törékeny és lehatárolt állapotra azonban reménnyel tekinthetünk, mert maga az Úr azért jött, hogy megszabadítsa és megerősítse az embert, belülről megújítsa és kiűzze e világ fejedelmét, aki a bűn rabságában tartotta őt.
1: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò vanno superate le visioni dualistiche.
0: A Gaudium et Spes Constitutio megerősíti továbbá, folytatta a pápa, hogy az emberi méltóság a személy teljességét érinti. Ezért le kell küzdeni a dualista szemléletet, hiszen az ember lélek és test egysége. A felfogás, amely a testet önkényesen eldobható tárgya fokozza le, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem megengedett megvetni az embertesti életét, sőt, saját testünket jónak és tiszteletre méltónak kell tekinteni, éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendeltetett, hogy az utolsó napon feltámadjon, gondosan ügyelve arra, hogy ne váljon a szív gonosz hajlamainak rabszolgájává, mivel mindannyian megsérültünk a bűn által. Végül a Gaudium et Spes Constitutio az emberi méltóság három jelentős megnyilvánulására emlékeztet. Az intelligenciára, amely az embert kielégíthetetlen igazságkeresővé teszi, a lelkiismeretre, amely által egységet és értelmet ad életének, és a szabadságra, amely felelőssé teszi őt saját döntéseiért. Ezek szorosan összefüggő dimenziók, a lelkiismeretben ismerjük fel az igazságot, mint olyat, és azt a szabadság saját alapjaként és felelősségként értelmezheti.
1: Lo Spirito Santo, che dà vita in Cristo, ci rende liberi e ci assicura costantemente della nostra dignità di figli di Dio, affrancandoci dalla paura e guidandoci verso la meta ultima.
0: A Szentlélek, aki Krisztusban életet ad, szabaddá tesz minket, és folyamatosan biztosítja Isten gyermeki méltóságunkat, megszabadít a félelemtől, és a végső cél a halálon túli teljes élet felé vezet, amelyet Krisztus ígért nekünk, mert csak ő benne talál igazi fényt az emberiség misztériuma. Tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkára, és vele haladunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim, Krisztus által és ő érte, Isten képére lettünk teremtve, amivel egyedülálló és eltörölhetetlen méltóságot kaptunk. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium fényével és erejével. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. A pápa szeptember 9-én a szerdai általános audiencia végén különböző nyelvű zarándokcsoportokat köszöntött, és arra buzdította a híveket, hogy az evangélium fényében védelmezzék minden ember Istentől kapott méltóságát. Külön szólt a vallásközi párbeszéd és a békés együttélés fontosságáról, valamint imáiról biztosította a földműveseket és családjaikat. Az angol nyelvű hívek köszöntésekor a Szentatya külön üdvözölte az arab világ vallásközi párbeszéd és együttműködés platformjának irányító bizottságát. Megköszönte együttműködésüket a vallásközi és kultúraközi párbeszédet előmozdító Abdullah bin Abdulaziz király nemzetközi központtal,
1: and pray that your efforts to promote peaceful coexistence in the Arab region will indeed bear much fruit.
0: És azért imádkozott, hogy az erőfeszítéseik bőséges gyümölcsöt teremjenek az arab térség békés együttélése érdekében. A lengyel zarándokokat köszöntve Leó pápa megemlékezett a hagyományos aratási ünnepről, amelyet ezekben a napokban tartanak Lengyelországban. A zsoltáros szavaival adott hálát a föld terméséért. A föld meghozta gyümölcsét, megáld minket Isten, a mi Istenünk.
1: Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano.
0: Az Úrra bízta a gazdák munkáját, amelynek köszönhetően nem hiányzik mindennapi kenyerünk, és Szűz Mária oltalmát kérte családjaikra és földjeikre. A horvát zarándokokat, köztük a horvát katonai ordinariátus jubileumát, római zarándoklattal is ünneplő híveket és papokat, akiket elkísért Jure Bogdán tábori püspök, 14. Leó arra buzdította, hogy hitükkel és cselekedeteikkel mutassák meg a világnak és a társadalomnak az élő Krisztus arcát, aki minden őt őszinte szívvel kereső ember elé siet. Leó pápa az olasz nyelvű hívekhez fordulva emlékeztetett.
1: Siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio con la luce e la forza del Vangelo.
0: Isten képmására teremtettünk, kötelezzük el magunkat, hogy az evangélium fényével és erejével előmozdítjuk és védelmezzük Isten gyermekei méltóságát. 14. Leó végül gondolatban az idősek, a fiatalok, a betegek és az ifjú házasok felé fordult. A boldogságos Szűz Mária születésének előző nap ünnepelt liturgikus emléknapjára utalva azt kívánta, hogy Mária példája és anyai közbenjárása ösztönözze és kísérje életüket.
2: Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános, a pápák nyári rezidenciája történetéről. Szeptember 5-én tartották Castel Gandolfo védőszentje, Szent Sebestyén ünnepét. A pápai nyári rezidencia tőszomszédságában idén is hívők és érdeklődők népes serege gyűlt össze az ünnepi szentmisére, valamint a védőszent erekéjét kísérő körmenetre. A megemlékezés kapcsán Tadeusz Rozmus atya a Castel Gandolfói apostoli palota múltjáról és történetéről számolt be a Vatikáni Rádiónak. Az elmúlt 400 esztendőben sok pápa választotta pihenőhelyéül a Rómától 30 kilométerre fekvő Barberini palotát. A helyiek nagyon ragaszkodnak a pápákhoz, kezdte beszámolóját Rozmus atya az apostoli palota tőszomszédságában álló villanovai Szent Tamás templom plébánosa. A pápák nyári rezidenciájául szolgáló Barberini palota egy 10 000 éve szunnyadó vulkáni kúpon a lenyűgöző szépségű Albanoi tópartján fekszik.
3: Il palazzo Savelli, appena acquisito dalla Camera Apostolica per causa dei debiti, diventò proprietà dello Stato Vaticano.
2: 8. Kelemen pápasága idején a római Savelli család óriási adóságot halmozott fel, ezért 1596-ban az apostoli kamara lefoglalta hűbér birtokát, tudósít Rozmus atya a palota születésének körülményeiről. 1624 és 1626 között 8. Orbán pápa kívánságára Carlo Moderno tervei alapján átépítették és kibővítették, így vált a pápák nyári lakhelyévé. A krónikák szerint 1626. október 10-én a palota felavatása napján már pirkadatkor díszlövések dördültek el, és a pápai hintósor ünnepélyes menetben vonult Castel Gandolfóba. A különlegesen szép természeti környezetben fekvő épületegyüttest olyan rezidenciává alakították át, ahol a pápák kipihenhették fáradalmaikat. A környékbeli hegyoldalakat bükkös, szerint gesztenyés és tölgyes, sűrű lombkoronája borítja, és a tó környékén erdei ösvények kanyarognak. Egykor maguk a pápák rótták ezeket az utakat, mesélte Tadeusz atya, aki maga is gyakran sétál a közeli erdőkben. Úgy tartja, a mozgás a legjobb orvosság, s ha már egy gyönyörű tó ölelésében él, valóságos mulasztás lenne számára nem megmártózni benne, hiszen Isten adta jogunk és kötelességünk, hogy éljünk a természet szépségével, vallotta a lengyel származású plébános atya. Arról is mesélt, hogyan fürdőzik a helyenként 200 méteres mélységű tó vízébe, és hogyan úszik át az egyik partról a másikra, hogy felfrissüljön testben és lélekben. Az ide látogató turisták és zarándokok is éppen ezt a feltöltődést és békét keresik. Rendkívül sokan látogatják meg a plébániát is, még a nem hívők is szívesen betérnek a templomba, ami valódi lelki oázis számukra. Még azok is, akik távol érzik magukat az egyháztól, örömmel megállnak egy pillanatra, és imára kulcsolják a kezüket. Castel Gandolfo lakosai mélyen kötődnek a pápákhoz. Igazi kiváltságnak érzik azt, és büszkék arra, hogy a pápák közelében lakhatnak. Máig sokan felemlegetik, hogy 23. János pápa a várost járva egyszerűen csak belépett a családok otthonaiba, felemelte a konyhába a fazekak fedőjét. Látni akarta ugyanis, hogy szükség van-e a segítségre, és jut-e elég étel mindenkinek. 8. Orbán és 14. Kelemen pápák pedig örömmel szakították meg lovaglásaikat, hogy személyesen találkozzanak a helybéliekkel és a zarándokokkal, hogy elbeszélgessenek velük. A pápák sokat tettek a környék felvirágoztatásáért is, különösen 6. Pál és Szent II. János Pál, de olyanok is voltak, akik nem használták rendszeresen a Castel Gandolfói rezidenciájukat. Így 10. Ince és Ferenc pápa is, aki a Szent Márta házban töltötte nyarait. A távolmaradás azonban korán sem jelentette a nyaraló elhanyagolását. Ferenc pápa kezdeményezésére született a Borgo Laudato Si, mintagazdaság, azaz 55 hektárnyi birtok, amelynek gondozását kertészek végzik. A kert azon a helyen terül el, ahol egykor Domitianus császár villája állt, aki annak egyedülálló mikroklímája miatt választotta a helyszínt. Ferenc pápa eredeti szándéka az volt, hogy a Borgo Laudato Si a természet iránti tiszteletre és a testvériségre nevelje az emberiséget. A Barberini palota ma élénk, szellemi és spirituális műhely, ahol Leó pápa a pihenés és a sport mellett a vatikáni ügyeket is intézi. Diplomáciai látogatások, magánkihallgatások helyszíne, itt imádkozza a Szent Atya a vasárnapi úrangyala imádságot. Igazi élő település ez. Leó pápa nagyon közel áll a helybéliekhez, tényleg felüdíti az emberek szívét. Nagyon szeretik őt szívélyessége miatt, meséli a pápai villa szomszédságában szolgáló plébános. Meghatódva emlékezik vissza arra az időszakra is, amikor a Barberini villa a háborús menekültek menhelyeként szolgált.
3: Durante la Seconda Guerra Mondiale, 1944, il Papa Pio XII che aprì le porte dei giardini dando la possibilità agli sfollati.
2: A második világháború idején 1944-ben 12. Pius pápa megnyitotta a vatikáni kertek kapuit a menekültek előtt. Összesen mintegy 12 000 embernek nyújtottak menedéket. A források szerint a pápai palotában, egészen pontosan a pápa hálószobájában 36 gyermek született, köztük egy ikerpár is. Az édesanyjuk úgy kívánta meghálálni a pápa vendégszeretetét, hogy tiszteletére gyermekeit Eugenio és Pius névre kereszteltette, mesélte Rosmus atya a Vatikáni Rádiónak. A pápa eredeti neve ugyanis Eugenio Pacelli volt, aki pápaként a Pius nevet vette fel.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
4: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Több mint 29 ezer fiatal vett részt idén a nyári diákmunkaprogramban, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A programban csaknem 4200 munkáltató foglalkoztatott diákokat több mint 5,4 milliárd forintos támogatással. A tanulók több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban közel 5000-en, a mezőgazdaságban pedig több mint 500-an kaptak munkát. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, a diákutaztatási program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Térítésmentes nevelő-szülő képzést indít októberben Székesfehérváron a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ. Adta hírül a Magyar Kurír. A 60 órás tanfolyamra olyan 24 év feletti büntetlen előéletű jelentkezőket várnak, akik megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a családjukból kiemelt gyermekek számára. Több száz állásajánlattal rendezik meg szeptember 16-án és 17-én a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban, közölte a főpolgármesteri hivatal. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató mutatkozik be, emellett ingyenes önéletrajz, munkajogi és életvezetési tanácsokkal is várják az álláskeresőket. A részvétel valamennyi programon ingyenes. Kisboldogasszony ünnepén szentelték fel a felújított 165 éves Mária kegyszobrot a szerbiai Vajdaságban, a Doroszló-Szentkúti kegyhelyen, írja a Magyar Kurír. A szeptember 8-ai ünnepi szentmisén Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök köszöntötte az zarándokokat és a vendégeket. A szertartást Santo Rocco Gian Gemi érsek szerbiai apostoli nuncius mutatta be. Szentbeszédében Máriát a kegyelem remek művének nevezte. A szentmise végén a hívek körmenetben vonultak a restaurált Mária kegyszoborhoz. Októbertől újra közvetlenül elérhető Budapestről Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman, közölte szerdán a Wizz Air az MTI-vel. A légitársaság hetente több járattal fokozatosan állítja vissza a közel-keleti útvonalait a biztonsági helyzet és az európai repülésbiztonsági ajánlások alapján. Az elmúlt 10 év legrosszabb terméshozamát mérték idén Békésvár megyében, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az aszálya 2022-esnél is súlyosabb volt. A napraforgó hektáronkénti átlaghozama 1,5 tonna, a kukoricái 1,6 tonna. Az aszálykár miatt több mint 8700 kérelmet nyújtottak be, mintegy 205 ezer hektárra. A csapadék hiány már az őszi talajmunkákat és a vetést is akadályozza. Végül hazánk időjárásáról. Csütörtökön felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel. Napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Szergej Rákmaninov numero 2-es C-moll zongora versenyének második tételét. Előadja Kocsis Zoltán és a San Franciscói Szimfonikus Zenekar. A karmester Edo de Vart.

Szergej Rachmaninov numero 2-es C-moll zongora versenyének második tételét hallották Kocsis Zoltán előadásában. Közreműködött a San Franciscói Szimfonikus Zenekar. A karmester Edo de Wart volt. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Az Ószövetségben a próféta az Isten által meghívott ember vagy Isten kiáltója. Mirjámot is Isten hívta meg, sajátos küldetést kapott népéhez. Az ókori Izraelben a próféták Istenért lelkesedő emberek voltak, és extatikus elragadtatásuk azokra is könnyen átragadt, akik a közelükbe kerültek. Nyilvánvalóan Mirjámban is benne volt a lelkesítő. Isten elragadta őt. Az ő Isten tapasztalata pedig átterjedt a többi nőre. Lelkesedésükben extatikus táncba kezdtek, mert hálásak voltak az Isten által nekük ajándékozott szabadságért. A férfiak szemében mindez talán őrültségnek tűnt. A nők tudnak osztozni Mirjám lelkesedésében. Sok nő fejezi ki önmagát és érzelmeit tánccal. A tánc ősi női dolog. Azt tapasztaltam, hogy a táncban a nők egyfelől játékosak, könnyedek vagy meditatív elmélyültek, másfelől elragadtatottak, telve örömmel. Ezért sok nő az istentiszteleteken is szívesen táncolna, hiszen a tánc imádság számukra, lábaikkal, egész testükkel, lelkükkel imádkoznak ilyenkor. A tánc női elevenségük kifejező eszköze.

akár kecsesen és összeszedetten, akár elragadtatásból és örömtelien, a tánc a nők olyan mélységét érinti, amelyet pusztán szavakkal nem is tudunk kifejezni. Amikor Miriamot profétanőnek nevezi a Biblia, akkor elsősorban látnoki képességeit ismeri el. Úgy látja a történelmet, ahogy Isten elgondolta. Mélyebben belelát az élet titkaiba. Felismeri a történések valódi értelmét. Amit Miriamban dicsér a Biblia, az sok más nőben is benne van. A dolgok mögé látnak, átlátják a dolgokat a szószoros értelmében. A dolgok mélyére látnak. Nem kívülről ítélik meg, és nem is pusztán az értelmükkel vizsgálják, hanem inkább a dolgok belső lényegére tapintanak rá, ráéreznek a lényegre. Egy szónokot, egy férfi az alapján ítél meg, hogy milyen szavakat használ, gondolatait milyen logikai összefüggésbe rendezi, és mindezzel milyen tartalmat közvetít. A nő a lényeget látja. Felismeri a szónok gesztusaiból, hogy beszűkült látásmód vagy tágasság jellemzi, hogy hiú-e vagy szerény, hogy önmagát helyezi-e a középpontba vagy a mondandóját, hogy belső béke van-e benne, vagy belső nyugtalanságát önuralmának köpenye mögé rejti. Érzi, hogy gyógyító és szabadító, hogy kellemetlen és furcsa kisugárzású. A nők gyakran érzik úgy viták során, hogy alul maradnak, mert nem tudnak új módon érvelni, ahogy a férfiak. Miriamhoz hasonlóan belső megérzéseikre kellene hagyatkozniuk, mert ők sokkal hamarabb észreveszik, hogy a másik igazat beszéle, hogy szavaiból áldás vagy átok, melegség vagy hidegség, világosság vagy ügyeskedés fakad. A férfiak gyakran csak kerülgetik a forrókását, hosszan érvelnek, próbálva elfedni igazi szándékukat. A nők átlátnak ezen. A nőknek ezért bátran ki kell állniuk belső erőik mellett, és azokból kell élniük. Nem várhatjuk el, hogy a férfiak tegyék meg azt, amit nekünk, magunknak kellene megtennünk önmagunk számára. Ha hallgatunk a megérzéseinkre és komolyan vesszük azokat, csak akkor fognak hallgatni ránk a férfiak, és komolyan venni minket. Miriamtól megtanulhatjuk, hogy bízzunk a bennünk lévő prófétanőben, hogy hallgassunk megérzéseinkre, és hogy amit szemünkkel látunk, azt oly módon értelmezzük, ahogy sejtésünk, belső látásunk súgja. A prófétának mindig van társadalmi feladata is. Bírálja a fennálló viszonyokat, és azt hirdeti, hogy Isten mit akar népétől, hogy mi az, ami az embereknek valóban életet ad. Vagyis a prófétanőnek mindig van politikai szerepe is. Allan Metleri politikus a 20. század utolsó éveiben norvég külügyminiszter helyettes volt. Arra buzdítja a nőket, hogy jobban folyjanak bele a politikába, mert a nők néha többet látnak, mint a férfiak, és sokkal inkább a megértésre, mint a konfrontációra törekszenek. Szóval teszi, hogy a politikai életbe bekapcsolódó nőket férfias struktúrákba kényszerítik, és így például családanyai feladatköreiket csak nehezen tudják összeegyeztetni politikai tevékenységükkel. Ezért néhány nő elfogadta a férfias struktúrákat, nem tipikus nőpolitikát folytatva. Metleri amellett foglal állást, hogy a nők azt vegyék bele a politikába, amit csak ők tudnak. A nők módjára folytatott politika ilyesmiket jelenthet. A béke előmozdítása és a konfliktusok megoldása más utakon, mint a férfiak. A konfliktusok megoldásának más útját választani, mint az erőszak és a háború. Így módon az életet igenlő értékek előmozdítását tudnák segíteni a női politikusok. Úgy véli, hogy mivel a nőt a gyermekei folyamatosan arra emlékeztetik, hogy nem ő a világ közepe, így a közéletbe az anyák egyfajta realizmust és alázatot visznek. A nőknek szociális kompetenciájukat kell belevinniuk a politikába. Merleri szerint a nők potenciálisan jobb politikusok. Mi már pusztán a gyermekeinkkel és férjünkkel való hétköznapi tapasztalataink alapján megszoktuk, hogy békét teremtsünk és konfliktusokat oldjunk meg, és hogy nincs időnk arra, hogy túl sokat foglalkozzunk kizárólag önmagunkkal. Metleri arra hívja a nőket, hogy a szociális kérdéseket helyezzék a középpontba, hogy adjanak emberibb arcot a gazdaságnak, és hogy teremtsék meg a konfliktusok békés megoldásának lehetőségét. Mi az emberi tényező óriási szerepére szeretnénk rámutatni,
valamint biztosítani azt, hogy a politika középpontjában mindenkor az emberi méltóság álljon. Nem azt állítom, hogy ez a program távol áll a férfiaktól, de úgy vélem, hogy a nőknek különös képességeik vannak arra, hogy a programot meg is valósítsák.

0: Elhangzott César Franck, Jules Delsart, A-dur cselló és zongora szonáta, első tétel. Előadta Edgar Moreau és David Kadosh.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Közzétették 14. Leó pápa ehavi ima szándékát. Közel 65 milliárd forint forrásról szóló titkosított határozatokat hozott nyilvánosságra a kormány. Újabb nagyszabású orosz légi támadás érte Ukrajnát. Közzétették 14. Leó pápa ehavi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szentatya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, hogy minden ember számára a termékenység, a felfrissülés és a remény forrása lehessen. A pápa ima világhálózata által közzétett videóban Leó pápa hangsúlyozza, hogy a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket, a keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Ünnepi szentmisével kezdődött meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új akadémiai éve szeptember 7-én Budapesten az egyetemi templomban, írja a Magyar Kurír. A Veni Sancte szentmisét Kuminec Géza rektor mutatta be, aki külön köszöntötte az új hallgatókat és oktatókat. Szentbeszédében hangsúlyozta, a katolikus tudomány eszmény lényege az igazság szolgálata, amely nyitottságot, alázatot és a különböző nézőpontok tiszteletét kívánja. A holodomor áldozataira emlékeztek Nyíregyházán, írja a Magyar Kurír. A magyar és az ukrán ombudsmani intézmény együttműködésének keretében látogatott Nyíregyházára Dmitro Lubinyec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa és delegációja szeptember 8-án. A hivatalos találkozó során a résztvevők a jósavárosi görögkatolikus templom kertjében található holodomor emlékkőnél hajtottak fejet az 1932-33-as ukrajnai nagy éhínség áldozatainak emléke előtt. Közel 65 milliárd forint felhasználásáról szóló korábban titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra szerdán a Tisza kormány. A 2014 és 2022 között született 13 dokumentum többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi és jogi tanácsadásra, tanulmányokra és médiafigyelésre biztosított forrást. A kormány közlése szerint az elsőként közzétett csomaga a század véghez kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket mutatja be. Kimagasló volt az érdeklődés a nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium szerdán az MTI-vel. Azt írták, hogy a fiatalok foglalkoztatására közel 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. Kifejtették, hogy a programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. A mezőgazdaságban több mint 500 tanuló kapott munkát. Az ingatlan vásárlóknak csak 27%-a jut olyan lakáshoz, amilyet eredetileg elképzelt, közölte az Enker Property és az European közös magyarországi reprezentatív kutatása alapján az MTI-vel. A szerkesztőt hallják.
3: Az ingatlan vásárlók alig több mint negyede jut olyan otthonhoz, amilyet eredetileg elképzelt, derült ki egy friss, szerdán ismertetett országos kutatásból. A megkérdezettek 24%-a végül kisebb, ugyanekkor a arányuk pedig rosszabb minőségű ingatlant vásárolt a tervezetnél. További 11% más környéken talált otthont. A hitelfelvétel sokak számára a leggyorsabb útnak tűnik a saját ingatlan megszerzéséhez, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy olyan otthonhoz jutnak, amilyenre vágytak. A rendelkezésre álló önerő, a hitelképesség és az ingatlanárak együttesen arra kényszerítik a vevőket, hogy a lokáció, a méret vagy az ingatlan állapota terén kompromisszumot kössenek. A megkérdezettek közel fele a jövedelmére nem kapott elég hitelt, vagy kevés volt az önereje ahhoz, hogy megvalósítsa eredeti elképzeléseit, tették hozzá. A friss országos felmérés szerint a megkérdezettek 65%-a él saját ingatlanban, majdnem 20%-a bérlakásban. A fővárosban a megkérdezettek 58%-a él saját otthonban és 33% bérlakásban. A falvakban pedig a megkérdezettek 74%-a rendelkezik saját otthonnal és csupán 6% él bérlakásban. A felmérésben résztvevők 63%-a költözne el jelenlegi otthonából, ha tehetné. A legtöbben jobb kerületben vagy településen élnének, de jelentős részük nagyobb lakásra vagy új építésű otthonra vágyik. Ugyanakkor csak minden harmadik válaszadó tervez ingatlanvásárlást.
0: Sűrűbben jár majd a H7-es hév, és nagyobb kapacitással közlekednek bizonyos vonatok a hétvégi atlétikai világdöntő miatt. Közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook oldalán. A közlemény szerint a H7-es hév szerelvényei pénteken délután 7-8 percenként, péntek este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek. A volánjáratok és a vonatok is nagyobb kapacitással járnak, különösen Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába. Az elmúlt 10 év legrosszabb terméshozamát mérték idén Békésvár megyében, közölte szerdán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az aszály a 2022-esnél is súlyosabb volt. A napraforgó hektáronkénti átlaghozama 1,5 tonna, a kukoricái 1,6 tonna. Az aszálykár miatt több mint 8700 kérelmet nyújtottak be, mintegy 205000 hektárra. A csapadék hiány már az őszi talajmunkákat és a vetést is akadályozza. Moszkva megfelelő választ ad majd Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországból történt kiutasítására, közölte Dmitrij Peszkov a Kreml szóvívője szerdán Moszkvában. Szerinte a döntés negatívan hat a kétoldalú kapcsolatokra, ugyanakkor Oroszország továbbra is érdekelt azok fenntartásában. Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be a 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a magyar hatóságok szerint olyan tevékenységet folytattak, amely diplomatáktól nem fogadható el. Újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát, Kijevben és Mikolaivban is vannak áldozatok és sérültek. Közben Washington szerint körvonalazódhat egy újabb úti terv az ukrán-orosz tárgyalásokhoz. Nyíri Kata jelenti.
4: Nagyszabású orosz légitámadás rázta meg Ukrajnát az éjszaka folyamán. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország ballisztikus rakétákat és 196 különböző típusú támadó drónt vetett be. A légvédelem 165 drónt semmisített meg vagy hatástalanított. Ennek ellenére 23 helyszínen becsapódásokat regisztráltak. Kijevben lakóépületet is eltalált egy orosz drón. A Danyicjai kerületben egy 24 emeletes házban tűzütött ki, 6 ember megsérült, köztük egy várandós nő. 3 sérültet kórházba szállítottak, a tűzoltók pedig 23 embert mentettek ki az épületből. A déli ország részben, Mikolaivban és környékén szintén komoly károkat okozott a támadás sorozat. A kikötői és egyéb polgári infrastruktúra mellett egy bevásárlóközpont és egy postai terminális megsérült. Egy 70 éves nő életét vesztette, 4 pedig megsebesültek, köztük egy 15 éves gyermek. Az orosz csapások a Moldovával közös határ egyik ukrán átkelőhelyét is elérték. A Starokozáce határátkelő infrastruktúrája megrongálódott, járművek semmisültek meg, és nagyobb tűz keletkezett. 2 civil meghalt, 3 ember megsérült, ezért az átkelőn idéglenesen felfüggesztették a forgalmat. A fronton sem enyhült a nyomás. Az ukrán vezérkar 263 harci összecsapásról számolt be az elmúlt 24 órában. Kijev közlése szerint az orosz hadsereg háborús veszteségeinek száma átlépte a 1,5 milliót. Washington közben újabb lehetőséget lát a tárgyalások felélesztésére. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint akár néhány héten belül elkészülhet egy úti terv az ukrán-orosz egyeztetések újraindításához. Rubio ugyanakkor hangsúlyozta, egyelőre nincs jelentős előrelépés, a felek továbbra is ragaszkodnak saját vörös vonalaikhoz. Emellett Kárpátalján az ukrán határőrség közlése szerint a megyében felszámoltak egy férfiak Szlovákiába történő illegális átszállítására szakosodott csatornát. A szervezők a hatóságok szerint fejenként 7000 dollárt kértek az illegális határátlépés megszervezéséért.
0: Az Európai Bizottság 114,7 millió euró sürgősségi támogatást nyújt Spanyolországnak a ceutai helyzet kezelésére, közölte szerdán a brüsszeli testület. Spanyolország a finanszírozást egyebek mellett a határvédelem megerősítésére, a biztonsági infrastruktúra fejlesztésére használhatja fel. A forrásokból támogathatja továbbá a menedékkérők átvilágítására szolgáló létesítmények kialakítását, a Ceutában illegálisan tartózkodók visszaküldését, valamint a befogadási kapacitások bővítését és a kísérő nélküli kiskorúak ellátását is. A bizottság közlése szerint a Frontex, az Europol és az Európai Unió menekültügyi ügynöksége is kész további operatív támogatást nyújtani Spanyolországnak. A kormányalakítás kapcsán az RMDS elnöke és a román szociáldemokrata párt elnöke közötti heves vitáról szivárogtak ki információk, amelyek az erdélyi magyarságot közvetlenül érinthetik. Gáspár Sándor tudósít.
5: Kelemen Hunor, az RMDS elnöke és Sorin Grindeanu, a PSD, vagyis a legnagyobb romániai párt elnöke parlament épületében tartott heves vitájáról számol be a román nyelvű sajtó. Konkrétan Luca Niculescu, jelenlegi külügyi államtitkár volt újságíró vezetésével jönne létre új, PSD által ellenőrzött kormány, de az RMDS feltételeit erősen ellenzi Sorin Grindeanu. Márpedig az RMDS 32 szavazata nélkül szinte lehetetlennek tűnik megszerezni a teljes jogú kormány beiktatásához szükséges 233 szavazatot. A PSD elnöke kifogásolja, hogy az RMDS a támogatását attól teszi függővé, hogy a PSD szakít-e a szélsőséges AUR-ral, meg SOS Romániával. Kelemen viszont hangsúlyozza, nem szavazhat együtt a szélsőségesekkel, akik következetesen a magyar közösség ellen foglalnak állást, annál is inkább, hogy heves bírálatokat kapott a magyar közösségtől, amiért az AUR és az SOS Románia mellett szavazott a parlament házbizottságának tisztségei elosztásakor. Grindeanu azt is kifogásolja, hogy az RMDS továbbra is kapcsolatot tart a liberálisokkal. Megjegyzendő, hogy a román televízió, illetve rádió elnöki tisztéért a PSD meg az AUR kölcsönösen támogatta egymás jelöltjét. Sorin Grindeanu azzal is előrukkolt, hogy amennyiben az RMDS nem támogatja, akkor a PSD inkább a jelenleg 465 tagú parlament 300 főség karcsúsítását fogja támogatni, és megemelni a parlamenti küszöböt, meg napirendre tűzik a közigazgatási átszervezést is, vagyis három olyan projektet, amelyeket az RMDS hevesen ellenez, hiszen a parlamenti küszöb megemelése szinte kizárná a magyar közösséget a parlamentből, de a közigazgatási átszervezés nyomán magyar többségű megye vagy tartomány sem maradna a jelenlegi tervek szerint. Az előrehozott választások lehetőségét elhessegették, érthetően, hiszen teljesen felboríthatná a jelenlegi erőviszonyokat. De ez a vita a célegyenes hajrájának tűnik, az új miniszterelnök szemmeje pedig arra alkalmasnak, hogy a brüsszeli segélyalapok minél nagyobb arányát szerezze meg.
0: Októbertől újra közvetlenül elérhető Budapestről Dubáj, Abu Dhabi, Jidda és Amman, közölte szerdán a Wizz Air az MTI-vel. A légitársaság hetente több járattal fokozatosan állítja vissza közel-keleti útvonalait a biztonsági helyzet és az európai repülésbiztonsági ajánlások alapján. A téli szezonban összesen 12 útvonalon heti 49 járatot indítanak újra Jordániába, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába, amikor európaiak milliói kezdik tervezni téli utazásaikat, és sokan keresnek melegebb úti célt a hidegebb hónapokra. Közlekedési hírek következnek.
6: A fővárosban ma reggel 9 órától délután fél háromig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Méjtó utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatforgalom. Karbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. Kivételt csak a Budapest-Bécs közötti nemzetközi vonatok képeznek, melyek továbbra is a keleti pályaudvarról indulnak. A ceglédi fővonalon továbbra is tart a karbantartás. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Szegeden átépítik a Kálvária-Sugárút vasúti átjáróját, emiatt változott a menetrend. A Szeged-Békéscsaba közötti személyvonatok Rókuson fordulnak vissza Békéscsaba irányába. A nagyállomás és Rókus között a vasút villamosokat vehetik igénybe. A napfény Intercity Kiskundorozsmán is megállnak, ahonnan átszálló utasainkat pótlóbusz szállítja Rókusra. Idén október elejéig közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity vonat. Az Európa 10 legizgalmasabb vasúti utazása közé sorolt éjszakai vonat kedd és péntek esténként indul a keleti pályaudvarról, a horvát tengerpartjára másnap reggel érkezik. A vonaton hálókocsik is közlekednek, így az útközbeni pihenésre is lehetőség nyílik. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Hazánk időjárásáról. Csütörtökön felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel. Napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Közzétették 14. Leó pápa ehavi ima szándékát. Közel 65 milliárd forint forrásról szóló titkosított határozatokat hozott nyilvánosságra a kormány. Újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Multidéző című rovatunk következik, Hámori Kingát hallják.
2: 2026. szeptember 10-e csütörtök van. Isten éltesse Nikolett és Hunor nevű kedves hallgatóinkat. A Nikolett a görög Nikol Nikolaos, magyarul Miklós férfi név, francia kicsinyítőképzős változatának női párja. Jelentése győzelem és nép. A Hunor a csodaszarvas eredetmondából származó név, a Hun latinul Hunnus népnév kicsinyítőképzős származéka. A mai napon van Tolentinói Szent Miklós, a 13. században élt ágostonrendi áldozópap emléknapja egyházunkban, aki 1305-ben ezen a napon hunyt el. Tisztelete nem vált egyetemessé az egyházban, de a barokk időkben Magyarországon is elterjedt azokon a helyeken, ahol Szent Ágoston rendjének temploma is állt. Ilyen volt például Léka, ahol Nádasdy Ferenc alapított templomot és kolostort 1655-ben. Ennek Mirai Szent Miklóssal együtt Tolentinói Szent Miklós is a patrónusa volt. Egyes ábrázolásokon mellkasán egy csillag látható, ami arra a legendára utal, mely szerint születésekor egy csillag jelent meg, és ragyogott szülővárosa Sant'Angelo és élete későbbi helyszíne Tolentino között. 1898-ban ezen a napon hunyt el merénylet következtében Sisi Erzsébet osztrák császárné és magyar királyné a Genfi-tó partján. Előző nap utazott Genfbe, annak ellenére, hogy kísérete nem tartotta kellően biztonságosnak, és előkészítettnek az ottani látogatását, próbálták lebeszélni róla. Másnap kisszámú úti kíséretének vele maradt tagjával a szállóból a Genfi-tó partján húzódó sétányon a hajóállomásra sietett, amikor Luigi Licheni, olasz anarchista, fellökte és szívtájékon szúrta. Az elkövető vallomásában arra is utalt, hogy nem Erzsébet volt az eredeti célpontja, hanem Fülöp orleáni herceg. Csak az ő váratlan távozását követően döntött arról, hogy más, úgy szintén prominens személyt kíván helyette megölni, lehetőleg valamely uralkodó család tagját. Ekkor értesült a sajtóból Erzsébet genfi tartózkodásáról. A merényletet követően Erzsébetet felsegítették, és tovább folytatva sétájukat elérték az induló hajót. A királyné azonban a fedélzeten rosszul lett, kísérői a fűzője meglazításakor szembesültek sebesülésével. Utolsó mondata magyarul hangzott el, udvarhölgyéhez szólva: mi történik velem? Holttestét másnap szállították Bécsbe. Temetésére egy héttel a merényletet követően szeptember 17-én került sor. A kapucinusok templomának császári kriptájában helyezték végső nyughelyére, egyetlen fia Rudolf koporsója mellé. 80 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el tragikus körülmények között rablótámadás következtében Halasi Olivér, a háromszoros Európa-bajnok és a kétszeres olimpiai bajnok vízilabda csapat tagja. Európa-bajnok úszó is volt, úgy, hogy bal lába egy gyermekkori baleset következtében csonka volt. Nem volt akkoriban még paralimpia, mégis ő a világ első mozgássérült olimpikonja. fizikai kondíciójára jellemző volt, hogy az 1931-es párizsi Európa-bajnokságon az 1500 méteres gyors úszás döntő és a vízilabda döntő között mindössze 2 óra állt rendelkezésére a pihenésre. Mégis úszásban egyéni Európa-bajnok lett, majd a vízilabda csapattal is elnyerte a címet ugyanazon a napon. Újpesten több intézmény, általános iskola és uszoda is őrzi a nevét, hiszen 1909-ben ott született a világhírű sportoló. Sírhelye is a Megyeri úti temetőben található. 1659-ben ezen a napon született Londonban Henry Purcell, angol zeneszerző, aki 18 évesen elnyerte a királyi hegedűsök házi zeneszerzője posztot, majd a Westminster székesegyház orgonistája lett. Ekkor írta meg fantáziáinak nagy részét. Megnősült, de a házasságából származó 7 gyermekből csak 3 maradt életben. 1683-ban nevezték ki udvari zeneszerzőnek, s ebben az esztendőben adta ki triószonátáit. Alkotói időszakának közepén írta meg a 2. Jakab születésnapjára írt 3 ódát, valamint a 4 Cecília ódát. Kései művei szinte kizárólag a színpad számára íródtak. Egyetlen operája, a Dido és Éneász 1689-ben keletkezett. 1694-ben írta meg egyik legszebb egyházzenei alkotását, a Te Deum és Jubilátét. A Westminster székesegyházban, az orgona közelében, egyes források szerint az orgona alatt helyezték örök nyugalomra.
1: A múlt idézőt Hámori Kinga készítette.
3: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel a napon, öröm legyen arcodon. Ámen.

Kedves hallgatóink, 7 órakor kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Forgács Alajos plébános, orgonánk közreműködik Csáki Semsei András kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Mai reggeli szent misénket elhunyt Eszterért és elhunyt Gyuláért ajánljuk fel. Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a tudás könnyen felfúvalkodottá tesz, a szeretet azonban épít. Aki tetszelet tudásában, az még nem ismerte föl, hogy mi a helyes ismeret. Aki azonban szereti Istent, azt Isten is magáénak tudja. Ami a báványoknak áldozott húsfogyasztását illeti. Tudjuk, hogy nincsenek báványistenek a világon, hanem csak egy Isten van. Igaz, a pogányok égi és földi istenekről beszélnek, mivel sok istenük és uruk van, nekünk azonban egy Istenünk van, az Atya, akitől minden származik, és mi is őérte vagyunk. Egy Urunk van, Jézus Krisztus, aki által minden van, és mi is ő általa vagyunk. De nincs meg mindenkiben ez a tudás. A báványokkal kapcsolatban némelyek még most is a régi meggyőződésben élnek, és úgy fogyasztják a húst, mint áldozati eledelt. Mivel lelki ismeretük téves, beszennyeződnek. Ha viszont te annak tudatában, hogy nincsenek báványok, megeszel az áldozati húst, de bizonytalankodó testvéred csak azt látja, hogy báványoknak áldozott húst eszel, és szintén eszik belőle, akkor a te tudásod miatt követel bűnt, pedig Krisztus érte is meghalt. Ezért, amikor testvéred ellen vétkezel, mert megsértett bizonytalankodó lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel. Ha tehát az étkezésem a testvéremnek lelki romlására vezet, inkább sohasem eszem húst, csak hogy testvéremet meg ne botránkoztassam. Ez az Isten igéje, Istennek legyen hála.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, azt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeken, azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcod üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszik köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszi. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban lesz részetek, és fiai lesztek a magasság belinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkezne. Ne ítéljetek el senkit, és akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mértnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim, a mai evangélium így kezdődik, nektek, akik hallgattok engem. Jézus azokhoz szól, akik nem csupán fizikailag vannak jelen, hanem készek arra, hogy Jézus kövessék, hogy Jézus szándéka szerint rendezzék be az életüket, készek arra, hogy életükben megvalósítsák mindazt, amit Jézus mond, amit Jézus kíván. És ez így van ma is. Ez a mondat ma is elhangzott. Jézus azokhoz szól, akik elkötelezik magukat mellette, készek követni őt. Tőlük, tőlünk többet vár. Az igazodási pont nem a másik. Mások is ezt csinálják, szoktuk mondani. Az igazodási pont nem a másik, hanem Jézus. Aki Jézust hallgatja, most éppen az evangélium gondolatvilágára támaszkodva, annak nem létezik barát és ellenség, azért nem, mert mindenki jó akaratra és figyelemre szorul. Akit ellenségei gyűlölnek, a harag és a bosszú helyett a szeretetet parancsolja. Ezt tudjuk jól, életével tanította és tanúsította. Magatartása éppen ezért etalon,

0: használ egyébként ez az agape kifejezés. Egy olyan szót használ, amit nem az érzelem motivál, hanem az akarat, amelyet segítségére tudunk és akarunk lenni a bajba jutottaknak, még akkor is, ha adott esetben ellenségről van szó. Jézus másodt egy nagyon szép példabeszéddel illusztrálja ezt az irgalmas szamaritánusnak a történetével. Többen megkérdezték már, hogy lehet-e parancsolni a szeretetet. Hát ha a szereteten az érzelmeket értjük, a rokonszenvet, a barátságot, akkor azt mondom, hogy nem. Ezt a típusú szeretetet nem lehet parancsolni, mert ezek rendszerint spontán módon születnek. Viszont azt a szeretetet, amiről az Úr Jézus Krisztus beszél, amit ő kíván meg tőlünk, vagyis a másoknak a megbecsülését, tekintetbevételét, segítését, igenis meg lehet parancsolni. Mindenkit szeretni kell, de senki nem kívánja tőlünk, hogy egyúttal barátaivá is kell lennünk. Kétségtelen az ellenség szeretet nehezünkre esik. Ha igazságtalanság esik rajtunk, valahogy ezt belülről meg akarjuk torolni, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, szoktuk mondani. Ez a szeretet jó tettekben nyilvánul meg, ahol szükség mutatkozik, mindenütt jó alkalom kínálkozik arra, hogy kifejezzük ezt a szeretetet. Krisztusban, kedves testvéreim, Jézus ezt a szeretetet kívánja tőlünk, és én ezt kívánom a mai napon, hogy ezt a szeretetet tudjuk megvalósítani, bárhol vagyunk, akár otthon a családban, bár ott nem nagyon beszélhetünk, legalábbis nem szabadna beszélni ellenségről, de akár a családban, akár tömegközlekedési eszközön, vagy vásárlás, vagy iskolában, vagy éppenséggel, munkahelyen, bárhol, ahol a szeretet nyílik, az alkalom nyílik a szeretetre, ott ezt meg tudjuk valósítani mindenki felé. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Isten, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket.
1: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy elhunyt Eszter és Gyula testvéreinket, hozzátartozóinkat és jótevőinket fogadja be a szentek boldog társaságába, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Istenünk őszinte odaadás és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük fölségedet, és a szent áldozatban való részesedés forrassza egyész szívünket, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten. A te boldogságod teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik Krisztus, a mi Urunk által. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatén. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odatta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titkom. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és ő vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökkém. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Békében.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet. Krisztus teste és vére őrizze meg engem az örök életben.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te igéddel élteted és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet. Add, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hálát.

0: Szentmisét közvetítettünk a Budapest Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Forgács Alajos plébános. Orgonán közreműködött Csáki Semsei András kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Közzétették 14. Leó pápa e havi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szentatya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék. A pápa Ima Világ hálózata által készített videóban Leó pápa hangsúlyozza, a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket. A keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Kárpát-medencei középiskolásoknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, a diák utaztatási program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Közel 65 milliárd forint felhasználásáról szóló, korábban titkosított kormány határozatokat hozott nyilvánosságra szerdán a Tisza kormány. A 2014 és 2022 között született 13 dokumentum, többek között közvélemény kutatásokra, pénzügyi és jogi tanácsadásra, tanulmányokra és média figyelésre biztosított forrást. A kormány közlése szerint az elsőként közzétett csomag a század véghez kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket mutatja be. Ünnepi szentmisével kezdődött meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új akadémiai éve szeptember 7-én Budapesten az egyetemi templomban, írja a Magyar Kurír. A Veni Sancte szentmisét Kuminec Géza rektor mutatta be, aki külön köszöntötte az új hallgatókat és oktatókat. Szent beszédében hangsúlyozta, a katolikus tudomány eszmény lényege az igazság szolgálata, amely nyitottságot, alázatot és a különböző nézőpontok tiszteletét kívánja. Moszkva megfelelő választ ad majd Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországról történt kiutasítására, közölte Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán Moszkvában. Szerinte a döntés negatívan hat a két oldalú kapcsolatokra, ugyanakkor Oroszország továbbra is érdekelt azok fenntartásában. Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be a 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a magyar hatóságok szerint olyan tevékenységet folytattak, amely diplomatáktól nem fogadható el. Oroszország energiahordozók tranzitjáról és tárolásáról tárgyal Vietnámmal, jelentette be Vlagyimir Putyin, amikor a Kremlben fogadta Tho Lam vietnámi államfőt, a vietnámi kommunista párt központi bizottságának főtitkárát szerdán. Az orosz elnök úgy fogalmazott, Oroszország Vietnámmal az energiahordozóknak a vele szomszédos országokba való tranzit szállításának megszervezéséről, valamint stratégiai üzemanyag tartalékok közös kialakításáról tárgyal. Hozzátette, Moszkva stratégiai üzemanyag tartalékok vietnámi területen való közös kialakításának megfontolását is javasolta Hanoinak, tudósít az MTI. Végül az időjárásról. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel. Napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánc hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatforgalom. Karbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. Kivételt csak a Budapest-Bécs közötti nemzetközi vonatok képeznek, melyek továbbra is a keleti pályaudvarról indulnak. A Ceglédi fővonalon továbbra is tart a karbantartás. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Szegeden átépítik a Kálvária-Sugárút vasúti átjáróját, emiatt változott a menetrend. A Szeged-Békéscsaba közötti személyvonatok Rókuson fordulnak vissza Békéscsaba irányába. A nagyállomás és Rókus között a vasútvillamosokat vehetik igénybe. A napfény Intercity Kiskundorozsmán is megállnak, ahonnan átszálló utasainkat pótlóbusz szállítja Rókusra. Idén október elejéig közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity vonat. Az Európa 10 legizgalmasabb vasúti utazása közé sorolt éjszakai vonat kedd és péntek esténként indul a keleti pályaudvarról, a horvát tengerpartjára másnap reggel érkezik. A vonaton hálókocsik is közlekednek, így az útközbeni pihenésre is lehetőség nyílik. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. Leó pápa videó üzenettel fordult az első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez, írja a Magyar Kurír. A szeptember 7-e és 12-e között zajló találkozón a Szent Atya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. 14. Leó örömét fejezte ki, hogy csatlakozhat a kezdeményezéshez, és méltatta a nyugat-afrikai püspöki konferenciákat, amiért lelkipásztori munkájuk középpontjába helyezték a fiatalokat. A pápa reményét fejezte ki, hogy a találkozó segíti a résztvevőket hitük elmélyítésében, valamint a mások felé való nyitottságban. Rómában bemutatták az ókor egyik legjelentősebb, nemrégiben restaurált falfestmény és mozaik együttesét, amely egy máig azonosítatlan tengeri várost ábrázol, írja a Magyar Hírlap. Az első századra datált alkotásokat az 1990-es években fedezték fel a Kolosseum közelében, Trajanus fürdőjének föld alatti részein. A régészek szerint a lelet az ókori Róma legnagyobb ismert freskó és mozaik. mozaik együttese lehet. A restaurált freskót és mozaikot most először láthatja a nagy közönség, egyelőre azonban csak korlátozottan. A próba időszakban hétvégenként legfeljebb 15 fős csoportokat engednek a föld alatti galériába, hogy megfigyeljék, miként hat a műtárgyak állapotára a látogatók által növelt páratartalom és a környezeti változás. Szeptember 11-én mutatja be az ATV a 9-11 című saját gyártású dokumentumfilmjét. Az 50 perces alkotás túlélők, a mentésben résztvevők és magyar televíziós újságírók személyes történeteink keresztül idézi fel a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat. Megszólal egy túlélő, aki a World Trade Center nyugati tornyának 95. emeletén dolgozott, valamint a mentésben résztvevő New York-i tűzoltók is. A Berecz Péter rendezésében készült dokumentumfilm csütörtök este lesz látható az ATV csatornáján. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: ...2026. szeptember 10-e csütörtök, Nikolett és Hunor névnap van. Jó reggelt kívánok, Tóth Zsófia vagyok. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik műsorunkból. A 7. osztályos gyerekek számára szeptember 15-éig kérhető a HPV elleni védőoltás. Erről hallhatnak a reggeli riportban.
6: Egy olyan védőoltásról beszélünk, amely egy vírus által okozott elváltozásokat és daganatokat előzhet meg mind a nőknél, férfiaknál, illetve hát ugye ezt lányoknál és fiúknál 7. osztályban ingyenesen be lehet adatni.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. Lesz egyházi programajánló is Venite címmel 8 óra 45 perckor. Emellett több mai műsorra is felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét. A zenés napköszöntő tehát 9 óráig tart, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Közzétették 14. Leó pápa e havi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szentatya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék. A pápa ima világ hálózata által készített videóban Leó pápa hangsúlyozza, a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket, a keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Több mint 29 ezer fiatal vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A programban csaknem 4200 munkáltató foglalkoztatott diákokat, több mint 5,4 milliárd forintos támogatással. A tanulók több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban közel 5000-en, a mezőgazdaságban pedig több mint 500-an kaptak munkát. Közel 65 milliárd forint felhasználásáról szóló, korábban titkosított kormány határozatokat hozott nyilvánosságra szerdán a Tisza kormány. A 2014 és 2022 között született 13 dokumentum, többek között közvélemény kutatásokra, pénzügyi és jogi tanácsadásra, tanulmányokra és média figyelésre biztosított forrást. A kormány közlése szerint az elsőként közzétett csomag a századvéghez kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket mutatja be. Ünnepi szentmisével kezdődött meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új akadémiai éve szeptember 7-én Budapesten az egyetemi templomban, írja a Magyar Kurír. A Veni Sancte szentmisét Kuminec Géza rektor mutatta be, aki külön köszöntötte az új hallgatókat és oktatókat. Szent beszédében hangsúlyozta, a katolikus tudomány eszmény lényege, az igazság szolgálata, amely nyitottságot, alázatot és a különböző nézőpontok tiszteletét kívánja. Moszkva megfelelő választ ad majd Budapesten az orosz diplomaták Magyarországból történt kiutasítására, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán Moszkvában. Szerinte a döntés negatívan hat a két oldalú kapcsolatokra, ugyanakkor Oroszország továbbra is érdekelt azok fenntartásában. Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be a 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a magyar hatóságok szerint olyan tevékenységet folytattak, amely diplomatáktól nem fogadható el. Donald Trump amerikai elnök lehetségesnek tart egy amerikai-ukrán-orosz háromoldalú csúcs találkozót a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetésének fényében. Az amerikai elnök szerdán újságírók előtt nagyszerűnek minősítette a napokban folytatott telefonos egyeztetését az orosz államfővel. Végül az időjárásról. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel. Napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 óra 30 perckor lesz.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Noémó énekelt 8 óra 8 perc. Egy döntés, amelyet a szülő hoz meg, de a gyermek jövőbeli egészségéről szól. A HPV elleni védőoltásról azonban sok kérdés merülhet fel. Mit érdemes tudni, mielőtt döntünk? Tóth Icóval, a Májva Virág Alapítvány elnökével Balázs Zsanett beszélget.
1: Sok szülőnek talán éppen az a legnehezebb, hogy egy olyan egészségügyi döntést kell meghoznia a gyermekéről, amelynek következményeit még talán évtizedekkel később sem látja. Mi az a legfontosabb dolog, amit egy hetedikes gyerek szülőjének tudnia kell, mielőtt igent vagy nemet dönt a HPV elleni oltás beadásával kapcsolatban?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen ahhoz, hogy és bármiben döntést hozzunk, tudnunk kell a hátteret, tudnunk kell információkat róla, és azért ez mégiscsak egy védőoltás. Itt nagyon fontos az, hogy egy olyan védőoltásról beszélünk, amely egy vírus által okozott elváltozásokat és daganatokat előzhet meg mind a nőknél, férfiaknál, illetve hát ugye ezt lányoknál és fiúknál 7. osztályban ingyenesen be lehet adatni. Alapvetően én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az tudni, hogy maga a HPV, és így biztosan már sokan hallottak róla, a humán papilloma vírus egy vírus család, több típusa van, ezeket a típusokat csoportokba soroljuk. Itt vannak magas kockázatú csoportok, amelyek akár daganatokat is okozhatnak, vannak alacsony kockázatú típusok, amelyek pedig jóindulatú elváltozásokat, úgynevezett nemi szervi szemölcsöket okozhatnak. Bár hozzá kell tennem, hogy attól függetlenül, hogy jóindulatú elváltozások, ezektől nagyon nehéz megszabadulni, hogyha az ember elkapja. Életünk során szinte minden ember legalább egyszer átesik ezen a fertőzésen, a humán papillomavírus fertőzésen, úgy, hogy észre sem vesszük. Az esetek nagy részében az immunrendszer felismeri, és gyakorlatilag kiteszi ezt a vírust. Viszont az, hogyha egyszer elkapjuk ezt a vírust, akkor nem alakul ki immunitás a szervezetben, és ezért ez azt jelenti, hogy ugye nem jegyzi meg a szervezet, ezért újra és újra elkaphatjuk. A probléma az mindig akkor van, hogyha egy magas kockázatú típust kapunk el, és az hosszabb ideig a szervezetben marad, mert az immunrendszer mondjuk nem tudja legyőzni, nem ismeri fel ezt a vírust, és akkor kialakíthat elváltozásokat és daganatokat. Miért, vagy honnan ismerjük milyen daganatok kapcsán? Elsősorban a méhnyakrákot okozza, 99,7%-ban, de egyébként okoz még végbél körüli rákot, kínvesző rákot, és ami miatt nagyon ki kell emelnünk, azok a szájgarati rákok, amik egyébként, hogyha a férfi populációt nézzük, akkor eléggé emelkedik a számuk, tehát itt nem a dohányzás és az alkohol okozta fejnyaki daganatokról beszélünk, hanem abszolút a vírus által okozott szájgarati rákokról. Tehát ezért nagyon is fontos az, hogy ha csak belegondolunk, hogy vannak olyan daganatok, amelyeket megelőzhetünk, és a megelőzésnek mindenképpen az elsődleges vonala az a HPV elleni védőoltás, illetve hát a szűrések majd, ha abba a korba érünk el. Az is talán még fontos kiemelni, hogy a 7. osztályos lányokat és fiúkat azért oltjuk, vagy azért oltunk ebben a korban, mert ilyenkor a legjobb az immunválasz a védőoltásra.
1: Éppen az életkor érdekelt engem is, de megkaptam akkor a választ. Egy szülőben azt hiszem, hogy az is felmerülhet, hogy mennyire biztonságos az oltás, és milyen biztonsági faktorokkal számolhat. Mit érdemes tudni a HPV elleni oltás biztonságosságáról, és egyáltalán honnan tájékozódhatnak a szülők hiteles forrásból?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen akár tényleg a gyermekünk, akár önmagunkat nézzük, a biztonságosság mindig egy fontos kérdés. A WHO egyébként rendkívül biztonságosnak ítélte meg a védőoltást. Több mint 300 millió adag lett már beadva, és nem regisztráltak súlyos mellékhatásokat. Lehetnek mellékhatások, de ez inkább ezek a helyi bőrpír, duzzanat, az oltás beadásakor, vagy pedig akár láz is kialakulhat, ami egy általában egyébként a védőoltások kapcsán megjelenhet, de maga a biztonságossága az abszolút igazolt az oltásnak. Talán még azt emelném itt ki, és ez szokott is tévhit lenni, hogy a HPV elleni védőoltásban maga a vírus van benne, ez nem igaz, és azzal a hasonlattal szoktam élni, hogyha például a vírust nézzük, és az egy ruhás szekrény, aminek be van csukva az ajtaja, és ebbe bele vannak akaszgatva a ruhák, akkor maga a szekrény az a fehérje burok, és a beakaszgatott ruhák

0: Úgyhogy, ha valaki szeretne utána olvasni, akkor én nagyon ajánlom ezt az oldalt.
1: Érdemes megnézni ezt az oldalt, de ha már a kérdésekről beszéltünk, akkor nem csak a szülőknek lehetnek kérdései, hanem magának a 12-13 éves gyereknek is. Hogyan érdemes egy szülőnek beszélgetést kezdeményeznie az oltásról a gyerekkel úgy, hogy a gyerek is megértse, miről van szó?
0: Köszönöm a kérdést, mert ez rendkívül fontos. Tehát egy 12-13 éves gyermek már fejlett és értelmes ahhoz, hogy igenis leüljünk vele és beszélgessünk erről a témáról. Főleg ez, hogy mielőtt ugye aláírják a szülők a védőoltás igénylésének a dokumentációját, akkor legyen ez egy közös döntés. Amihez mi segítséget is nyújtunk, hiszen készítettünk képregényeket, ez két részből áll, Kultásnak hívják az első részét, és Kultás forgószélnek a második részét. Ez egyébként a majvavirág.hu oldalon megtalálható, és abszolút a gyermekek nyelvén, mondhatom, hogy így egy kicsit vagányan beszél erről a témáról, és úgy szoktuk mondani, hogy közvetetten adja át az információt. Timiket hívtunk mi be az alapítványba, és velük együtt raktuk össze, és igazából ez az egésznek a története a suliban van, tehát itt van szerelem, barátság, ármány, veszekedés, és közben a háttérben egyébként ott van két figura, két HPV figura, Virtus és Virola, akik mindenféle bajt okoznak, és alapvetően a gyerekek így ismerik meg ezt a témát, és ez én azt gondolom, hogy felnőtteknek is nagyon érdekes, tehát ez segítséget nyújthat a szülőknek avval kapcsolatosan, hogy leüljenek a gyermekkel.
1: Évről évre zajlik ez a kampány, és Májva Virág Alapítvány folyamatos tájékoztató anyagokkal segíti, hogy minél hatékonyabban, minél szélesebb körben eljuthassanak a megfelelő információk. Vannak eredményeik?
0: Ugye mi az átoltottsági adatokat látjuk, amit ugye az NNGK, a Nemzeti Népegészségügyi Központ rak össze minden év után, hogy nagyjából hogyan alakulnak az adatok. Egyébként ezek szép számok, ha azt nézzük, akkor a lányok körében körülbelül 80-82% a fiúknál, 65-70% az, akik kérik a HPV elleni védőoltást. Tehát mi is alapvetően ebben tudjuk leginkább lemérni azt, hogy mik az eredmények. Az, hogy hosszú távon mondjuk akár a méhnyakrákot megszüntessük, mert hogy lehetséges ilyen, az azért több időt vesz igénybe, de lehet, hogy egy 5-10 év múlva már fel tudunk mutatni eredményeket, de ez mindig egy közös, ez tényleg sohasem a Májva Virág Alapítványé csak, hanem mindazoké, akár szakembereké, akár a hatóságé, akik összefognak ebben a témában. Én azt gondolom, hogy lehet még ennél jobban csinálni, és kell is, mind a tájékoztatást, az információk átadását, mert hogyha azt nézzük, akkor ugye beesik a gyermek szeptember 1-én az iskolába, és például idén 15-éig kell ugye leadni ezt a papírt, tehát elég kevés idő az, amíg meg kell hozni a döntést, az információkat beszerezni. Mindig szoktuk egyébként a 6. osztályosokat és szüleiket arra biztatni, hogy már akkor kezdjenek el utána nézni ennek a témának, beszélnek róla, és akkor sokkal könnyebb lesz a döntés szeptemberben.
2: Tóth Icóval, a Májva Virág Alapítvány elnökével Balázs Zsanett beszélgetett. A 7. osztályos gyermekek számára szeptember 15-éig kérhető a HPV elleni védőoltás. A témáról további hiteles információk a Májva Virág Alapítvány weboldalán, a majvavirág.hu oldalon érhetők el.

0: Élő műsorajánlóban folytatjuk adásunkat. Köszöntöm a stúdióban kolléganőmet, Szabó Csillát, aki a 9 óra 4 perckor kezdődő Házunk táján műsorának szerkesztője. Jó reggelt!
1: Jó reggelt neked is, és a hallgatóknak is.
0: Elsősegély, ez lesz a mai adás témája, és egy kivételes alkalom az, ami apropót ad erre.
1: Minden évben szeptember 2. szombatja az első segélynyújtás világnapja, és a kivételes alkalom, amit említettél, az az lesz, hogy ebben az évben Debrecenben van egy többnapos rendezvény, ahol az egészségnyújtás területén mozgó Magyarországon bármilyen szervezetben résztvevő szakemberek összegyűltek, és nagyon sok minden történik ott, tehát vannak a közönség számára is programok, meg szakmai programok is, többek között elsősegélynyújtó tanfolyam is van, mini tanfolyam, meg versenyek, és most, aki él és mozog, tehát ott van, úgyhogy a műsor egy része az egy ilyen telefonos kapcsolat lesz a helyszínnel, ahonnan többek között egész biztosan meg fog szólalni Kovács Dávid, az elsősegélynyújtás országos szakmai vezetője, aki éppen nincsen Debrecenben, ez egy olyan személy, aki elérhető Budapesten, Tóth Tibor, aki viszont a budapesti Vöröskereszt részéről az elsősegélynyújtás szakmai vezetője.
0: És akkor ő jön be személyesen.
1: A stúdióban, igen, úgyhogy ő elmondja ugye a szakmai alapot, és akkor remélem, hogy Kovács Dávid meg elhelyez minket abban, hogy most mi történik Debrecenben, és akkor a debreceni hallgatóink még akár bekapcsolódhatnak az ottani eseményekbe, mert biztos, hogy fog olyat ajánlani, amiért érdemes felkeresni a helyszínt.
0: Igen, érdekes, hogy benne van a fejünkben, hogy az első segélynyújtás az fontos, de biztos vagyok benne, hogy azáltal, hogy vannak ilyen események, még jobban ráirányítódik a figyelem erre, hát hiszen lehet ezt önként is tanulni, van erre lehetőség, ugye?
1: Igen, tehát a tanfolyamokról is fogunk beszélni, és egyébként persze benne van úgy a köztudatban, hogy milyen fontos, meg amikor valami történik az utcán, igen, és éppen akkor van valaki, aki oda tud lépni, és tud segíteni, akkor
0: ennek nagy jelentősége
1: nagyon
0: van, igen.
1: Hálásak vagyunk, és ugye nagyon sokszor elmondja az országos mentőszolgálat is, amely a másik központja az első segélynyújtás tanfolyamoknak, meg szervezésnek, hogy milyen fontos az a mentők munkájában is, hogy legyen ott valaki, aki el tudja kezdeni például a mesterséges lélegeztetéssel, a szív munkáját ugye
0: szívmasszázzal
1: ugye föl tudja tartani, ugye ez milyen fontos, de ezért szerintem még mindig nagyon kevesen végeznek ilyen tanfolyamot, és például akár több gyerekes családban a szülők, ha elvégzik, akkor lehet, hogy a saját gyerekük életét mentik meg egy olyan helyzetbe, amire senki nem gondol, meg nem is nagyon lehet másként fölkészülni, mint így, hogy például külön tudást szerez valaki arról, hogy gyermeket hogy kell elsősegélyben részesíteni, mert
0: ugye itt lehetnek különbségek.
1: Nagy különbségek vannak, nem kis test, nem mindegy, hogy hogyan végzi valaki az elsősegélyt. Vagy ha nem ismerünk föl olyan jeleket, amik például a gerincsérülésre utalnak, akkor lehet, hogy úgy mozgatjuk, ami nagyon nagy problémát okoz. Úgyhogy az elsősegélynyújtó tanfolyamoknak az anyagáról egy kicsit beszélünk, hogy kinek miért és milyen fajta tanfolyam lehet fontos, hasznos. De ezek azért rendszeresen működnek, vagy rendszeresen tartanak ilyen tanfolyamokat.
0: Elérhetőek, igen.
1: Elérhetőek, úgyhogy tulajdonképpen bárki, bármikor, bármilyen korban végezhet ilyen tanfolyamot, és szerintem biztos, hogy ez önmagának is egy biztonság, meg egy lelki tartalék, ha tényleg nagy Isten történik valami, hogy akármilyen régen is volt az a tanfolyam, de ott van a kezébe az a készség, hogy mit tegyen, hogy lépjen oda.
0: Igen, és itt az odalépés az azért is nagyon fontos, mert nekem személyes meggyőződésem, hogy nagyon sokszor azért nem merünk odalépni akkor, amikor probléma van, mert félünk, hogy kárt okozunk, hogy még rosszabbat teszünk. Viszont, hogyha van egy bizonyos tudásunk, akkor talán ez a félelem ez csökkenthető. Nem tudom, hogy te ezt hogy látod.
1: Hát azért is igaz, amit te mondasz, hogy ezt szerintem mi is tapasztaltuk itt a rádióban, ez is egy olyan munkahely nyilván, ahol többen dolgoznak. Volt itt olyan, hogy kollega rosszul lett.
0: Bizony.
1: Kiderült, hogy epilepsziás, és szerencsére volt olyan kolléganőnk, aki tudta, hogy mit kell ilyenkor csinálni, és gyorsan tudta megfelelően fordítani, úgy fogni, úgy tartani, hogy ne legyen komolyabb baja. Tehát például munkahelyeken is nagyon hasznos, hogyha többen elvégzik az elsősegélynyújtó tanfolyamokat, és egyébként külön munkahelyek cégek számára is szerveznek helyszínen ilyen tanfolyamot, vagy például az újraélesztő tanfolyamok is, ami egyébként más, tehát igen, többféle tanfolyam van, ez egy másik lehetőség, mondjuk egy ilyen speciálisabb lehetőség, az is akár munkahelyek számára is nyitott.
0: És hát életmentő lehet.
1: És életmentő, igen.
0: Hallgassák tehát a házunk táját, 9:04-től. Csilla, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.

0: A Crossovers muzsikát itt a Magyar Katolikus Rádió 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Közzétették 14. Leó pápa ehavi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szentatya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék. A pápa Ima Világ hálózata által készített videóban Leó pápa hangsúlyozza, a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket. A keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Több mint 29 ezer fiatal vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A programban csaknem 4200 munkáltató foglalkoztatott diákokat, több mint 5,4 milliárd forintos támogatással. A tanulók több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban közel 5000-en, a mezőgazdaságban pedig több mint 500-an kaptak munkát. Csoportos csapást mért az orosz hadsereg az éjjel Mikolaivban egy drón raktárra, a Csornomorszki kikötői vámterminál elosztó központjának infrastruktúrájára és három hajóra az odesszai kikötőbe vezető tengeri útvonalon, közölte csütörtökön a moszkvai védelmi tárca. Dagesztán székvárosában, Mahacskalában az éjszakai ukrán drón támadás tüzet okozott a kikötői infrastruktúrában és az Avar zenei és drámai színházban. Szocsiban a tengerparti sétány ellen szerda este legénység nélküli motorcsónakokkal végrehajtott támadás nyomán 8-an megsebesültek, közülük 5-öt kórházba szállítottak, tudósít az MTI. Moszkva megfelelő választ ad majd Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországról történt kiutasítására, közölte Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán Moszkvában. Szerinte a döntés negatívan hat a két oldalú kapcsolatokra, ugyanakkor Oroszország továbbra is érdekelt azok fenntartásában. Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be a 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a magyar hatóságok szerint olyan tevékenységet folytattak, amely diplomatáktól nem fogadható el. Végül az időjárásról. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé, a Nagy Sándor József utcai felüljáró után. A Stefánia úton az ajtós időjárásra előtt a forgalom irányonként egy sávban haladhat, mert tűzoltók dolgoznak. A 74-es trolibusz helyett a Mexikói út, Amerikai út és a Deminszki utca között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utcánál, a Szélkálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. Leó pápa videó üzenettel fordult az első nyugat-afrikai ifjúsági napok résztvevőihez, írja a Magyar Kurír. A szeptember 7-e és 12-e között zajló találkozón a Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. 14. Leó örömét fejezte ki, hogy csatlakozhat a kezdeményezéshez, és méltatta a nyugat-afrikai püspöki konferenciákat, amiért lelkipásztori munkájuk középpontjába helyezték a fiatalokat. A pápa reményét fejezte ki, hogy a találkozó segíti a résztvevőket hitük elmélyítésében, valamint a mások felé való nyitottságban. Rómában bemutatták az ókor egyik legjelentősebb, nemrégiben restaurált falfestmény és mozaik együttesét, amely egy máig azonosítatlan tengeri várost ábrázol, írja a Magyar Hírlap. Az első századra datált alkotásokat az 1990-es években fedezték fel a Kolosseum közelében, Trajanus fürdőjének föld alatti részein. A régészek szerint a lelet az ókori Róma legnagyobb ismert freskó és mozaik együttese lehet. A restaurált freskót és mozaikot most először láthatja a nagy közönség, egyelőre azonban csak korlátozottan. A próba időszakban hétvégenként legfeljebb 15 fős csoportokat engednek a föld alatti galériába, hogy megfigyeljék, miként hat a műtárgyak állapotára a látogatók által növelt páratartalom és a környezeti változás. Szeptember 11-én mutatja be az ATV a 9-11 című saját gyártású dokumentumfilmjét. Az 50 perces alkotás túlélők, a mentésben résztvevők és magyar televíziós újságírók személyes történetein keresztül idézi fel a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat. Megszólal egy túlélő, aki a World Trade Center nyugati tornyának 95. emeletén dolgozott, valamint a mentésben résztvevő New York-i tűzoltók is. A Berec Péter rendezésében készült dokumentumfilm csütörtök este lesz látható az ATV csatornáján. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Ismét műsorajánlóval folytatjuk adásunkat, ezúttal Nagy György András kollégám ül mellettem a stúdióban a 15 óra 4 perckor kezdődő Aquarell szerkesztője. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szervusz! És hát szokás szerint három témát hoztam, illetve valójában egy kicsit többet, mert hogyha rögtön az első interjút nézzük, akkor én beszélgettem Farkas Tamás koreográfussal, méghozzá két készülő produkcióról, ezeknek októberben lesz majd a premierje, úgyhogy figyeljék nyugodtan a honlapokat, hogy a pontos időpontot meg a pontos helyszínt akkor majd meg lehet nézni. Az egyik produkciónak a címe az, hogy A cigányok arca, és hát tulajdonképpen neki egy nagyobb blokkban, a Duna Művész Együttes közös előadásában egy 20 perces része van, ami inkább a kirekesztettség témájával foglalkozik, de egyébként a többi részben más dolgok is előkerülnek, és eleve azzal szembesültek, hogy ugye mindenki azt gondolja, aki kevésbé ismeri a cigány kultúrát, hogy az valamifajta egységes lenne. Nos, nem egészen így van, hanem sokszínű, sok arcú, tehát a cigányok arca, az valójában arcai jelent, tehát nem csak a nyelvében más egy lovári, egy beás, vagy például azon belül a szintók, ugye, és még lehetne sorolni nagyon
0: sokféle. Tehát itt az árnyalatok ki fognak jönni ebben az előadásban.
1: Így van, pontosan ebben az előadásban a számos árnyalat megjelenik, kijön, és hát pont ez a sokszínűség, ami egyébként az ő szülőföldjére, Békés Csabára is jellemző, és nem csak ugye a népi kultúrában nem csak ez, hanem például az is, hogy nagyon sok helyen a cigányság őrzi például a magyar néptánc meg népzenei kincset, mert, vagy a románt, mert azoknak a hordozói már meghaltak, vagy valami történt velük, tehát hogy nagyon érdekes ez, és hát kölcsönözzünk egymástól folyamatosan momentumokat, dallamokat, elemeket, igen. Tehát ez a népművészetnek a másságaiban is ez így megjelenik.
0: És hát van még zenés téma.
1: Van még zenés, hát ugye ez egy Mohács musical, és te is egy kicsit csodálkoztál ezen, hogy ezt meg elkészítették, de hát valóban ugye 500. évforduló, és hát hogy az István a királyt meg lehetett csinálni rock darabként, és már gyakorlatilag ugye, ha megnézzük, a franciák is feldolgozták a saját történelmüket műzikellesítve. Hát nyilván, akinek ez nem a műfaja, az kevésbé vonzódik ehhez. Másrésztről meg sokan azt mondják, hogy de hát igen, népszerű módon lehet a saját történelmünket megtanítani, hiszen nem biztos, hogy egy unalmas tankönyvet egy tizenéves elővesz, de lehet, hogy egy ilyen musicalt megnéz, és
0: igen,
1: aztán
0: a fiatalok edukációjában nagy szerepe
1: utána
0: lehet.
1: Néz, utána olvas dolgoknak. Itt is nagyon érdekes már maga a kiindulási pont, mert a viszonylag még fiatal főszereplőt kérdezi arról Ungvári Judit, Kocsi Dénest, hogy hát milyen érzés az, hogy neki az egyik előadáson második Lajost kell alakítania, a másikon pedig Szapolyai Jánost. Ez azért
0: érdekes.
1: Már, aki ismeri a történelmet, annak érdekes, de hogyha megnézzük a történelmet, tehát a Szapolyai családnak a felemelkedése ugye már a Hunyadiak alatt megtörtént, Imre is, István is, a két szapolyai ős nádor volt, az egyiket leváltották és a másik váltotta, Miklós pedig erdélyi püspök. Ugye Istvánnak a fiai, ugye lett a János és a György. Na most István felesége Piaszt Hedvig volt, a lengyel államalapító királyi családból származott. Ugye ez a család férfiágon kihalt, és azért lettek a Jagellók után az uralkodók, és ugye második Ulászló is a Jagelló házból származott, az ő fia, a második Lajos. Tehát, hogy és közben a nagybácsi ül most már a trónon. A nagybácsihoz, nagybácsinak felesége volt egy ideig Szapolyai Borbála, csak ő hamar elhunyt, miután egy másik házból való feleséget választott magának, a lengyel nagybácsi lánya, Izabella lett, Szapolyai János felesége, tehát keresztbe kasul voltak, ez a dinasztia építés, ez nagyon jellemző volt. Szegény Györgynek, aki elhunyt a Mohácsi csatában, édesanyja kinézte, hát egyrésztről Ulászlónak a lányát, Annát, másrésztről a másik fiának pedig kinézte Korvin Erzsébetet, aki ugye Hunyadi János fiának, Korvin Jánosnak volt a leánya. Tehát, hogy igencsak tudatos volt ez a dinasztia építés akkoriban. Tehát mégse annyira nagy az ellentét a két figura között, hiszen ők rokonok valójában. És jogos az is, hogy a Szapolyai család úgy érezte, hogy valamiféle jogosultságot képvisel a királyi, formálhat a királyi trónra. Tehát ez is egy izgalmas dolog. És ami még a magyar katolikus rádió saját produkciója, a Tolsztói novellák feldolgozása. Ott is nagyon sok érdekes dologról szót ejtünk egyébként. Két kevésbé ismert írásról van szó, de ezt majd meghallgathatják, hogy melyekről a 15 óra 4 perckor kezdődő ajánlóban, de azért kitérünk arra is, hogy Németh László miért gondolta magát Tolsztói inasának. Ugye ő fordította, ahogy még akkoriban mondták, a Karenina Annát, ugye most már tudjuk, hogy azt Anna Kareninának kell mondani, ez a helyes sorrend, illetve arról is, hogy hát eléggé sajátos, nagyon kemény keresztény értékrendje volt Tolsztójnak, de hát annyira radikálisan fogalmazott sok esetben, hogy azért a saját korának az elitjétől ezért elszigetelte magát, és hát az ortodox egyháztól is, tehát hogy az is egy érdekes dolog. Mindenesetre ezek a novellák azért ezt a keresztény szellemiséget mindenképpen tükrözik.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, 15 óra 4 perckor, tehát mindez az Akvarellben.

0: 8 óra 50 perc, Venite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámori Kinga és Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
1: Köszöntjük hallgatóinkat! Idén jubilál az Ars Sacra Fesztivál, a szakrális művészet ünnepe, amely immár 20. alkalommal hívja közös élményre a művészet, a hit és a közösség iránt nyitott embereket. A jubileumi programsorozatot szeptember 12-e és 20-a között tartják. Az ünnepélyes megnyitó holnap délután 3 órakor lesz a Magyar Nemzeti Múzeumban. Minden programról az ars-sacra.hu oldalon tájékozódhatnak.
2: Szombaton 10 órától Mindenki születésnapja címmel életpárti sétát szerveznek Budapesten, a Széchenyi tér Lánchíd-Tabán útvonalon. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy felmutassák, van segítség a családok számára a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A kismamákat a séta végállomásánál a Tabánban egy különleges sátorral várják, ahol magzati szívhangot lehet hallgatni. 11:30-tól művészi produkciók és szakmai felszólalók következnek, s az elmaradhatatlan szülinapi torta is a program része. A részletes programot a mindenkiszületésnapja.hu oldalon találják.
1: Szentségimádás iskolája indul a jövő héten Budapesten az Avilai Szent Teréz templomban, Rónaszéki János káplán vezetésével. A 12 alkalmas elmélkedés sorozat az imádság témájáról szól, és az Isten kapcsolat fejlődésében ad segítséget. Az első alkalom szeptember 16-án lesz, az este 6:30-kor kezdődő szentmise keretében. Minden érdeklődőt, korosztálytól függetlenül, szeretettel várnak.
2: 1000 év Isten tenyerén, törések és megújulások a Váci Egyházmegye történetében címmel emlékkonferenciát rendeznek szeptember 17-én, jövő csütörtökön, a Püspökvác látogató és rendezvényközpontban 9 és 17 óra között. A délelőtti előadásokon a Váci Egyházmegye középkori történetét, a délután folyamán pedig a török hódoltság korától a barokk megújuláson át egészen a 20. századi papi sorsokon keresztül ismerhetjük meg az Egyházmegye 1000 éves történetét. Választ kaphatunk arra a kérdésre is, hogy mi segítette az egyházat újrakezdeni, amikor egy-egy történelmi korszakban úgy tűnt, hogy minden elveszett. A rendezvény ingyenes, de regisztrálni kell rá a váciegyházmegye.hu oldalon található űrlapon keresztül.
1: Idén a Kaposvári Egyházmegye lesz a főszervezője a Katolikus Társadalmi Napoknak, a Kattársnak, szeptember 18-a és 20-a között igazságosabb és testvériesebb világot mottóval. A hagyományoknak megfelelően a kezdőnapon egy konferencia keretei közt tekintik át napjaink legfontosabb kérdéseit az egyház társadalmi tanításának fényében. 19-én szombaton tartják a szokásos sátras kitelepülést a Kossuth téren és környékén, ahol a Magyar Katolikus Rádió sátrát is megtalálják. Lesz egy áldó sátor is, ahova bárki betérhet, hogy áldást kérjen.
2: Városi sétákat is szerveznek, amelyeknek nem csupán a nevezetességek megismertetése a céljuk, hanem Kaposvár történetének, összetettségének és személyes emlékezetének felfedezése is. Az úgynevezett ballagó útvonal 10 városi emlékhelyszínen vezet végig a belváros utcáin, irodalmi és várostörténeti párbeszédbe állítva a múltat a jelennel. A Kattárson kiemelt hangsúlyt kap majd a mozgás élménye és a közösségi részvétel. Így lesz kerékpár és gyalogtúra, valamint gyalogló futó kihívás is.
1: Nagy hangsúlyt fektetnek a Kaposvári Kattárson a hitéletre is. Lesz szentmise a Kossuth téren és a Székesegyházban, fáklyás körmenet a Jézus szíve templomhoz, tezéi imaóra, dicsőítés tanúságtételekkel a Rád találtam zenekarral, valamint szentségimádás a Székesegyházban. A program része a kamarazenei találkozó, de lesz táncház és orgonakoncert, lovakkori bemutató, valamint flashmob a kaposvári fúvós zenekarral. Kiemelt fellépők Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. A háromnapos programsorozat részletes eseményeit és helyszíneit a kaposvar.kattars.hu/eseménynaptár oldalon találják.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi program ajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
0: A Venitét Hámori Kinga szerkesztette.

Kedves hallgatóink, ez volt a zenés napköszöntő 2026. szeptember 10-én, csütörtökön. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a hangtechnikus Bixa Levente nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
4: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenék küszöb építése miatt, közölte az Uniós Bizottság illetékes szóvivője az MTI megkeresésére szerdán. Információk szerint Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi atomerőműnél épülő fenék küszöb miatt. A beruházás engedélyezési eljárása és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett meder küszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. Közel 65 milliárd forint felhasználásáról szóló, korábban titkosított kormány határozatokat hozott nyilvánosságra szerdán a Tisza kormány. A 2014 és 2022 között született 13 dokumentum, többek között közvélemény kutatásokra, pénzügyi és jogi tanácsadásra, tanulmányokra és média figyelésre biztosított forrást. A kormány közlése szerint az elsőként közzétett csomag a századvéghez kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket mutatja be. Kárpát-medencei középiskolásoknak hirdelt utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, a diák utaztatási program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Moszkva megfelelő választ ad majd Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországról történt kiutasítására, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán Moszkvában. Szerinte a döntés negatívan hat a két oldalú kapcsolatokra, ugyanakkor Oroszország továbbra is érdekelt azok fenntartásában. Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be a 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a magyar hatóságok szerint olyan tevékenységet folytattak, amely diplomatáktól nem fogadható el. Donald Trump amerikai elnök lehetségesnek tart egy amerikai-ukrán-orosz három oldalú csúcs találkozót a Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetésének fényében, írja az MTI. Az amerikai elnök szerdán újságírók előtt nagyszerűnek minősítette a napokban folytatott telefonos egyeztetését az orosz államfővel. Végül a várható időjárásról. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel. Napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 10 órakor lesz.

0: Szeptember második hétvégéjén, második szombatján tartjuk 2000 óta az első segélynyújtás világnapját. Ebből az alkalomból idén is megrendeznek egy olyan hatalmas rendezvényt Debrecenben, amelyen összegyűlik az ország apraja nagyja, aki kapcsolódik valamilyen módon az első segélynyújtáshoz. Nyilván vannak szakmai programok és versenyek is, és ezért most az első segélynyújtás világnapja alkalmából Tóth Tibor, a budapesti első segélynyújtó vizsgáztatás koordinátora van velünk itt. Mindenki más Debrecenben van. Fogunk telefonálni Debrecenbe, és elmondják, hogy ott mi történik. Miért kell, vagy miért ünneplik, miért tartják fontosnak azt, hogy az első segélynyújtásnak legyen világnapja?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és hogy az első segélynyújtás fontossága és a alapvetően embertársainkon egymáson való segítésünknek, vagy segítségnek a hajlama és szépsége, az szerintem egy megkérdőjelezhetetlen dolog, ezt szerintem az írott történelmünk előtti korszakokból is már vannak nyomok arra, hogy az emberek egymáson, bajba jutott embereken segítenek, legyen ez akár azért, mert olyan összeforrt csontokat találtunk kőkorszaki maradványokban, akár azért, mert hogy ugye a középkorban, ókorban a legnagyobb művek, Arisztotelész egyebek megörökítették azt, hogy hogyan kell ellátni egy sebet, akár csak azért, mert hogy ugye hát az ember érző lény, tehát hogyha nekem valami fájna, akkor én tudom azt, hogy az neki is fáj, tehát megpróbálok segíteni rajta.
0: Tehát akkor az első segélynyújtás története, hogyha vissza szeretnénk vezetni, akkor nagyon-nagyon mélyre a történelem nagyon mélyre nyúlik vissza. Mégis valahogy ez az intézményes, meg profi valamilyen módon azért tanulható első segélynyújtás, ez összefonódik a Vörös Kereszt történetével. És az sem véletlen, hogy Tóth Tibor éppen a budapesti Vörös Keresztől érkezett. Jól gondolom, hogy azért akkor, amikor a Vörös Kereszt kialakult, akkor lett ennek egy olyan intézményes háttere, hogy már meg lehet tanulni, tudjuk, hogy mi az, ami hozzátartozik ezekhez az ismeretekhez, és tudjuk, hogy hova menjünk, hogyha szeretnénk elsősegélynyújtást tanulni.
1: Hát nálamnál sokkal okosabb történészek és históriások biztos, hogy másképp gondolják, de az én véleményem az az, hogy nem feltétlenül a Vörös Kereszt megalapításához köthető a modern, laikus elsősegélynyújtásnak, mint olyannak a kialakulása. Abban az időszakban ugye ez az 1859-60-61, tehát hogy ez a Solferino-i csata és az azt követő időszak, amikor a Vörös Kereszt megalapult, és még mielőtt bármifajta a nemzetek közötti egyezményekről, meg a Vörös Keresztnek a jogi szerepéről beszélhetnénk. Ott még nem nagyon különült el egymástól a kvázi szakellátás és a laikus elsősegélynyújtás, tehát a harctéri ellátás, az, amit a Vörös Kereszt alapítója annak idején a csata után megpróbált megszervezni, az nem egy kimondottan laikus elsősegélynyújtás volt a mai szemmel. Ő ezt teljes mértékben szakellátásnak gondolta, bár nem volt sem hasznos, sem szakemberei nem voltak, sem eszközei nem voltak. De mindettől függetlenül egészen talán a második világháborúig nem különül el ennyire egymást. Ami elkülönül ebben az időszakban már, az leginkább az orvosi felcseri ellátás és az ápolói ellátás, és ugye az ápolói ellátásból, az ápoló nőkből válik le oldalra majd később a laikus elsősegélynyújtás.
0: Mi tartozik az első segélynyújtás ismereteihez?
1: Minden, ami nem invazív. Tehát bármi olyan, amit én eszközökkel, eszközök nélkül, kívülről a sérült állapotának romlásának megakadályozására, vagy annak javítására tenni tudok. Legyenek ezek műfogások, fektetési módok, kötözések, bármi, amivel én úgy tudok javítani az ő állapotán, hogy közben én az ő testének folytonosságát nem szüntetem meg, nem teszek be semmit, nem veszek ki semmit, csak megpróbálom az adott állapotot stabilizálni, vagy esetleg javítani, hogyha olyan sérülés.
0: Azok, akik elvégeznek ilyen tanfolyamot, miben tudnak leginkább segíteni, vagy mire használják legtöbbet? Van valamilyen felmérésük, hogy amikor szükség van első segélynyújtásra egyáltalán bármilyen helyzetben, akkor mi az a tudás, amit leginkább használnak?
1: Ezt nagyon-nagyon nehéz mérni, és szerintem, ez most megint csak az én kis saját véleményem, a legnagyobb része ennek ez nem kerül sem KSH statisztikákba, sem pedig semmifajta felmérésekbe, ez inkább ilyen anekdotális, ilyen elbeszélés jellegű, sztori jellegű gyűjtemény. A legtöbb esetben az első segélynyújtás az otthon történik, a lakásban, házban, kertben, a gyerek lehúzta a térdét, mert fára mászott, mert szaladgált a betonon, anya lekezeli kis betadinnal, tehát hogy ez már első segélynyújtás. Alapvetően azok a fajta, amiket most így felsoroltam, ugye műfogások, meg fektetések, meg mi egymás, ezek természetesen nagyon-nagyon fontosak és hasznosak, de hogy ezek már a jéghegy csúcsa az első segélynyújtásban, hogyha erről beszélünk, akkor természetesen igen, a közúti balesetek, az üzemi balesetek, bármi egyéb ilyen hasonló nagyobb szabású egészségkárosodás, ahol a szakellátás megérkezéséig próbálunk első segélyt nyújtani, tehát ahol nem az az elsődleges célja az első segélynyújtónak, hogy ő megteszi a magáét, és ezzel be is van fejezve az ellátás folyamata, hanem, ahogyan mondtam, az egészségkárosodás, további egészségkárosodás meggátolása, lelassítása, amíg egy valódi szakellátó a helyszínre érkezik. Tehát hogy itt ez is egy ilyen érdekes és releváns különbség szerintem, hogy ha bár az első segélynyújtókat arra készítjük föl, és legalábbis is nagyon remélem, hogy mindenki más is arra készíti föl, de mi a Vöröskeresztnél arra készítjük föl, hogy szinte bármilyen helyzetben tudjanak legalább valamit tenni, még akkor is, hogyha egyébként az adott helyzetben ez a valami, ez nagyon picike és nagyon kevésnek tűnhet a helyzet súlyosságához mérten, addig az első segélynyújtóknak a jelentős része az nagyon apró dolgokat fog tenni, amik viszont hatalmas nagy pozitív értéket képviselnek a sérült szempontjából.
0: Ja, nyilván ez nagyon látványos, amikor például valakinek a szívét kell mozgásban tartani, de most azért mondom ezt így el, mert például az országos mentőszolgálatnak a honlapján az elsősegély világnapja kapcsán egy ilyen köszönet olvasható azok felé, akik addig, amíg megérkeznek a mentők, valahogy életben tartják a sérülteket, vagy tudnak valamit tenni azért, hogy a mentősöknek esélyük legyen a beteg felépítéséhez, vagy meggyógyításához. Szóval, hogy vannak azért ilyen drámai helyzetek is, és erre lelkileg egy ilyen tanfolyamon föl lehet készülni? Tehát, hogy ne kapjon rögtön sokkot maga az is, aki egyébként már végzett egy tanfolyamot, hogy hú, most jól fogom nyomni, ott fogom nyomni, annyira erősen nyomom, amennyire kell. Tehát lelkileg föl lehet egy ilyen helyzetre készülni egy nem egészségügyben jártas embernek?
1: Szigorúan szerintem nem lehet fölkészülni, de erre egy egészségügyben jártas embernek sem lehet felkészülni. Pszichésen, lelkileg felkészülni egy ilyen helyzetre pont azért nem lehet, mert ez egy ilyen helyzet, tehát ez egy hirtelen jött stressz helyzet, ahol azonnal teljesíteni kell. Én azt szoktam mondani, meg hát az oktatásainkon minden esetben az hangzik el, hogy különösen mondjuk egy ilyen szituációban, ahol egy hirtelen szívhalálról, egy keringés összeomlásról beszélünk, hogy mindenképpen merjünk hozzányúlni a sérülthöz, hogyha másért nem azért, mert hogy ennek a sérültnek önmagától nem lesz jobb, tehát hogy az ő állapota nem fog semmilyen formában javulni, amíg a szakellátás meg nem érkezik, vagy amíg mi hozzá nem nyúltunk. Hogyha mi hozzá merünk nyúlni, és itt igazából a merésen, a cselekvési készségen van a hangsúly, és nem annyira a lelki felkészülésen, a lelki felkészülés szerintem tényleg nem lehetséges, de hogyha hozzá merünk nyúlni, megvan a bátorságunk, megvan a rutinunk azzal, hogy akár többször elvégeztük ezt az elsősegélyképzést, időről időre felújítjuk a tudásunkat kezünkben, mert alapvetően ezt azért a testével tanulja meg az ember, ez egy nagyon gyakorlati, nagyon hands-on dolog az elsősegélynyújtás. Az elméletét lehet nagyon jól tudni, hogyha az ember soha nem látott közelről újraélesztő fantomot, és egy valós helyzetben tényleg fogalmas sincs, hogy hova is kéne tennie a kezét a beteg mellkasán. Szóval igen, tehát, hogy a pszichés felkészülés az nagyon-nagyon nehéz, viszont szigorúan szerintem, mint mondtam, minden oktatásunknak része az, hogy

0: Jó reggelt kívánok önnek is, kedves Tibor kollégámnak is, illetve a rádió hallgatóinak is. Előre elnézést kérek, hogy itt mindenféle háttérzajok lehetnek, de mi ugye már egy hatalmas rendezvényre készülünk, amire talán még sor kerül, beszélhetünk róla pár mondatot, de a kérdésre válaszolva kifejezetten a Vöröskeresztes jelenlétem és munkám volt ennek a jelenségnek az okozója. Én véradóként ismerkedtem meg a Vöröskereszttel, és aztán utána, amikor dolgozni kezdtem ennél a szervezetnél, akkor is véradásokat szerveztem. Viszont láttam, hogy számos nagyon izgalmas terület van, és ezek között a területek között az első segélynyújtás az egy rendkívül vonzó terület volt. Fiatal ember voltam egyébként még akkor, és úgy gondoltam, hogy az első segélynyújtás ismeretek azok nagyon hasznosak lehetnek. És hát bevallom őszintén, hogy egy kicsit menőnek is tartottam azokat a kollégáimat, akik egy-egy rosszul létnél, mondjuk egy ifjúsági táborban, vagy valamilyen más helyszínen jól tudtak beavatkozni. És ennek lett a következménye az, hogy kifejezetten érdeklődtem, hogy a szervezeten belül hogyan lehetne tanulni. És ahogy mondtam, itt közben mindenféle háttérzajok vannak, úgyhogy például most egy raktárnál egy pakolást fejeztünk be.
1: Debrecenben egyébként, ugye ez egy hosszú hétvége a közönség számára, de önök már szerdán odaérkeztek. Mit kell csinálni, mielőtt elkezdődhetnek ezek az egészségnyújtó vagy elsősegélynyújtó versenyek, ezek a rendezvények, amit már a közönségnek szólnak? Mit kell két napig ott összerakni?
0: Hát, ha úgy vesszük, akkor a Magyar Vöröskereszt egyik legnagyobb rendezvényéről beszélünk, és rengeteg önkéntes és szervező kolléga serénykedik azon, hogy az a körülbelül 300 fő versenyző, illetve az őket kísérő, felkészítő tanárok jól érezzék magukat, és megfelelő szakmai kihívásnak tegyük ki őket. Ez egy az idei esztendőben 15 állomásos körpálya Debrecen belvárosában, ahol különböző feladatokon kell, hogy teljesítsenek a fiatalok, bemutatva az első segélynyújtó tudásukat, nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. És ezeket a pályákat nyilván föl kell építeni, az erre vonatkozó eszközöket be kell szerezni, illetve hát azért szeretnénk, hogyha ajándékokkal megrakva térnének haza, és rengeteg pakolnivaló, rengeteg fizikai munka is jár egy-egy ilyen rendezvényen, de ezt nagyon boldogan csinálják önkéntesek és munkatársak kard-karba ötve.
1: Most itt bábuknak fognak első segélyt nyújtani, akik oda mennek, vagy valakinek azért eltörik a lábát, hogy legyen mit csinálni. De bocsánat ezért a durva példája, de hogy lehet egy versenyen olyan körülményeket teremteni, hogy érdemben megmutathassa valaki, hogy mit tud?
0: Nem hallottam végig a beszélgetést, lehet, hogy erre már Tóth Tibor kollégám kitért. Ugye az elsősegélynyújtás oktatásnak a mozertani tárháza eléggé széles, és a baleset szimuláció, ha szóba került már, akkor elnézést kérek a...
1: Nem került szóba.
0: Ha ismétlésbe bocsátkozom, de hát vannak nekünk nagyon felkészült, kifejezetten erre a tevékenységre felkészített önkénteseink, akiknek ha nem is kell eltörni a lábát ahhoz, ők hitelesen el tudják játszani, hogy el van törve a lábuk. Természetesen sminket is kapnak ilyenkor, a kollégáink már javában készülődnek, főzik az ehhez szükséges sminkeszközöket, például a bűvért, és aztán utána ezeket a különböző sérüléseket valós időben, mint hogyha ott tényleg történt volna a baleset, vagy hát ugye ne feledkezzünk meg a különböző rosszulétekről, ezekkel is ugyanúgy foglalkozniuk kell az első segélynyújtóknak. Nagyon életszerűen játsszák el. Többek között ez is az oka annak, hogy az utóbbi, hát most már azt mondom, hogy 15-16 éve városi környezetben szervezzük meg ezeket a rendezvényeket, hiszen a lakosságnak is szeretnénk felhívni a figyelmét, és ezek a szituációk rendkívül látványosak. És hogyha valaki egyébként odajön, akár gyermekkel is, kellő felkészültség mellett, nyilván nem biztos, hogy egy 2-3 éves gyermek érti, hogy miről van szó, de már egy általános iskolás gyermek azért érdeklődéssel és hasznos tudással tud távozni, hogyha megnéz egy ilyen rendezvényt. Ebből a szempontból a családokat, a lakosságot is várjuk szeretettel, jöjjenek és nézzék meg. Egy kicsit frissítsék fel a felnőttek a tudásukat, egy kicsit értsék meg, egy kicsit barátkozzanak az első segélynyújtással a fiatalabbak.
1: Tehát akkor úgy képzeljük el, hogy Debrecenben vannak ezek az állomások, és mondjuk a közönség egy ilyen állomás köré odaáll, és akkor megnézheti, hogy ez a nagyon jól játszó, színészkedő kollega, aki valamilyen esetnek az alanya lesz, mit ad elő, és utána mit adnak elő azok a versenyzők, akik őt próbálják meggyógyítani.
0: Egészen pontosan, sőt, még segítséget is kapnak hozzá. Nyilván a verseny

0: bírók a ott jelenlévő közönséggel kevéssé tudnak törődni, hiszen nekik nagyon pontosan figyelniük kell a versenyzők teljesítményét. Ugyanakkor az állomásvezetők között biztos, hogy akad majd olyan, aki nagyon szívesen elmeséli, hogy ennél a szituációnál igazából mit alakítottak ki a versenyzők számára, milyen sérüléseket, milyen ellátási formákat kell csinálni, és azt is meg tudják beszélni, hogyha ők találkoznának egy hasonló helyzettel, akkor mi lenne a legfontosabb tennivaló, tehát hasznos tanáccsal is ellátják őket. Tehát nem csak azt fogják tenni, mint amit adott esetben egy éles szituációban, elnézést a kifejezésért, de hogy mondani szokás, katasztrófa turistaként látni szoktunk egy ilyen nyílt környezetben, hanem hasznos tanácsokat is kaphatnak a kollégáktól.
1: És egy ilyen röpke benyomás után azért hozzászabad nyúlni egy ilyen helyzethez? Tehát ha tényleg belekerül valaki, aki most ott csak bámészkodik egy hasonló helyzetbe, akkor merjen cselekedni? Úgyhogy egyébként ő maga mondjuk nem végzett el egy tanfolyamot, csak látott egy ilyen versenyt.
0: Talán az egyik legfontosabb mondat, amit most ön elmondott, a határ a releváns és hasznos segítség és a haszontalan jelenlét között az, hogy valaki oda merre lépni. És itt ebből a szempontból, hogyha első választadónak és nem képzett első segélynyújtónak tekintjük azokat, akik tényleg csak a jó szándék és a segíteni akarás egyében oda mernek menni, akkor ez a legfontosabb. Valami alapismeret azért kell, a 112-t fel kell tudni hívni, de az utóbbi években egyébként rendkívül gyakori, sőt azt lehet mondani, hogy ez az általános bevett forma, hogy a mentés irányító kollégák segítenek nem csak lelkileg, hanem kérdéseket tesznek föl, igyekeznek tisztázni a helyzetet, és vonalban maradnak. Hála jó Istennek, ma már egy kihangosított telefon nem kuriózum, így adott esetben ott a helyszínen lévő laikus elsősegélynyújtóknak, még hogyha nem is végeztek tanfolyamot, nem is annyira biztosak a tudásukban, de érdemben tudnak segíteni a mentő dolgozók, hogy valóban hatékony segítséget tudjanak nyújtani addig, amíg ők oda nem érnek a helyszínre. Tehát még egyszer a legfontosabb mondat, amit ön mondott, hogy igen, ha nincsen semmilyen képzettségünk, de ha 112-t fel tudjuk hívni, akkor merjünk oda lépni.
1: Na már a gyerekeket is egyébként érdemes erre megtanítani, hogy hogy kell felhívni a 112-t, meg mit kell mondani ott. Talán már ez is része lehet egy ilyen debreceni programnak, hogy akár a gyerekeknek is ilyen ismereteket megtaníthatnak. De anélkül, hogy most a leendő versenyzők számára segítséget nyújtanánk, mondan egy pár olyan esetet, amit majd ott meg kell oldaniuk, amit esetleg a debreceni közönség megnézhet.
0: Természetesen nem mondok, hiszen a titoktartás a verseny tisztaságát garantálja, de mondok néhányat az előző évekből, és akkor ebből azt gondolom, hogy párhuzamos módon tudnak majd következtetni, hogy milyen típusú feladatok vannak. Közlekedési baleset. És akkor itt, hogyha különböző akár gépjárművel, akár mikromobilitási eszközzel, ugye hát ezek manapság rendkívül divatosak, és hát ugye orvos szakmai megmentős körökben is visszajelzéseket kapunk róla, hogy a közlekedés biztonságra érdemes felhívni a figyelmet már, ahogy ön is mondta, fiatalkorban, gyermekkorban, de emellett mindig vannak olyan csalafintaságok már egy-egy ilyen országos fordulón, hogy nem egyértelmű pontosan kisérült ki, nem hányan vannak a sérültek, esetleg egy-két bokorral arrébb lapul-e valaki még, akiről a beszélgetés és a helyszín felderítése során kell kideríteni, vagy idegen nyelvű, vagy adott esetben valamilyen olyan típusú hátrányos mozgásfogyatékos, akinek az ellátását kell megcsinálni, vagy közvetlenül nem tudnak hozzáférni a sérülthöz, és ezért be kell vonni másokat, és másoknak az instrukcióit, illetve másoknak a tevékenységét kell instrukciókkal biztosítaniuk a csapatoknak, úgyhogy itt már nagyon sok olyan az életben előforduló szituációval készülünk a versenyzőknek, ami egy tandemi oktatáshoz képest azért lényegesen nagyobb élmény, és lényegesen nagyobb kihívás.
1: Csapatok vannak, de azért az életben általában nem csapatban adunk, vagy adhatunk elsősegélynyújtást. Legtöbbször azért úgy fordul valami elő, hogy egyedül vagyunk, és valamire reagálnunk kell. Van egyéni is, meg csoportos része is ennek a versenynek?
0: Lehetséges, ugyanakkor viszont az is nagyon gyakran előfordul, hogy egy képzett elsősegélynyújtónak egy a környéken összeverődött nézőkből kell első segélynyújtó csapatot szervezniük. Úgyhogy mi inkább erre teszünk hangsúlyt, és olyan helyzetek elé is állítjuk őket, például, hogyha szervezünk, nem ígérem, hogy idén is lesz, de ha véletlenül szervezünk tömeges kárhelyet, akkor összekeverjük az ellátókat, olyan csapatokat, olyan személyeket sorolunk egymás mellé a feladatmegoldásba, akik nem ismerik egymást, nem gyakoroltak közösen, és így akkor a helyszínnek a felszámolása, a megfelelő ellátási forma az egy külön kihívást kap. Ez is egy viszonylag gyakori szituáció, de emellett egyébként természetesen időről időre előfordulhat olyan is, hogy egyéni megoldást kell egy adott helyzetre adniuk a versenyzőknek. Úgyhogy ez is egy fontos szempont, amit ön mond. Nyilván nekünk itt elsősorban az iskolai korosztályok, a kategóriák, az általános iskolás, középiskolás, illetve a felnőtt kategóriában, és általában egyébként 18. életévüket éppen betöltött középiskolások szoktak jelentkezni. Az ő felkészüléseket még azért nagyban szolgálja, hogyha közösen tudnak gyakorolni.
1: Tehát ez az esemény, amely Debrecenben van, meddig tart, hány nap lesz, többször versenyeznek, mire számíthatnak azok, akik kíváncsiak erre?
0: Nagyon-nagyon reméljük, sőt kérem is, hogy akinek Szentpéterhez, akinek a magyar irodalomban ugye külön esernyője van, van valamiféle jó összekötetése, én magam is fordulok hozzá, a jó időért azért legyen szíves egy hibát elrebegni, mert pénteken délutánra azért mondogatnak ide Debrecen környékére is valamennyi kis esőt. Egyébként a verseny ebben az esetben is megtartjuk, hiszen első segélynyújtásra elsős környezetben is szükség lehet. És pénteken délután egy órakor lesz a megnyitó, terveink szerint 1:30-2 környékén fognak az állomások elindulni, és aztán utána nagyjából 6:30-7 tart a verseny. Ezt követően szusszonhatnak a csapatok egyet, viszont szombaton az első segélynyújtás világnapján, hiszen szeptember 2. szombatja minden esztendőben az első segélynyújtás világnapja, akkor kimegyünk a nagy erdőbe, és az ottani sportcsarnokban lesz az eredményhirdetés, akkor tudják meg a csapatok, hogy a pénteki teljesítményük alapján 3. helyezést érték el. Tehát igazából a közönség számára, a kedves debreceniek, vagy akik szívesen ellátogatnak ezen a hétvégén ide, a péntek délutánt javasoljuk, jöjjenek és tekintsék meg az 54. országos első segélynyújtó verseny feladatait.
1: Nagyon szépen köszönöm Kovács Dávidnak, hogy velünk volt így a telefonvonalon keresztül, és az első segélynyújtás országos szakmai vezetőjeként felvázolt, hogy mi minden vár azokra a csapatokra, akik Debrecenben ezen a megmérettetésen részt vesznek. Hát nagyon szép hétvégét kívánok, kevés esőt, vagy esőmentes száraz időt, különösen péntekre, és akkor sok első segélynyújtásra kíváncsi fiatalt, aki beiratkozik ezekre a tanfolyamokra.
0: Nagyon szépen köszönjük, úgy legyen!

0: A Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. Szombaton lesz az első segélynyújtás világnapja. Ebből az alkalomból az imént telefonon beszéltünk Kovács Dáviddal, az első segélynyújtás országos szakmai vezetőjével, aki már ott van Debrecenben, annak a versenynek a helyszínén, ahol csapatok mérettetnek majd meg különböző érdekes helyzetekben, érdekes és veszélyesnek tűnő helyzetekben. Azt is megtudtuk, hogy nem kevés színészi képességgel felvértezett önkéntesek is ott lesznek, akik majd eljátsszák azoknak a sérülteknek a szerepét, akiken segíteni kell. Itt a stúdióban pedig Tóth Tibor, a Budapesti Vöröskereszt első segélynyújtó vizsgáztatásának koordinátora beszélget velem a stúdióban. Arra lennék kíváncsi nagyon, hogy felnőttek és gyerekek számára történő első segélynyújtást ezt külön oktatják? Tehát másként látok el egy gyereket, meg másként egy felnőttet?
1: Alapvetően igen, tehát másképp látunk el egy gyermeket, és másképp látunk el egy felnőttet. Sőt, alapvetően a külön oktatják részét is több oldalról meg tudjuk közelíteni, mert hogy másképp oktatunk egy gyermeket, és másképp oktatunk egy felnőttet. Jelen pillanatban a Fővárosi Vöröskereszt, de egyébként az Országos Vöröskereszt működésében is van egy eléggé különálló, de mégiscsak azért a nagy szervezetünk részét képező ifjúsági szekciónk. Ugye az országos oldalon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, míg a fővárosi oldalon a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezetének ifjúsági tagozata. Ők egyébként a jelen pillanatban a nemzetközi sztenderdek szerint 30 év alatti fiatalokat jelentik, tehát hogy azért nem a kamaszokra kell gondolni, bár nagy többségük egyébként a középiskolás korosztályból kerül ki, mind országos, mind pedig megyei szinten.
0: Hány éves kortól lehet egyébként valaki?
1: Nincs alsó korhatárunk. Mi azt szoktuk mondani, hogy az aktív önkéntes tevékenységben olyan 14 éves kortól érdemes vagy hasznos bekapcsolódni, mert ott már képes olyan önálló feladatokat ellátni, amik egyrészt számára is fejlesztő hatásúak, legyen ez akár a technikai segítsége, a háttérmunkának a segítsége, akár egy elsősegélyverseny megszervezésében, vagy bármilyen más a Vöröskereszt által szervezett és per vagy megvalósított program háttérmunkájában, de ott már ugye akár fizikailag is elég fejlett a gyerkőc ahhoz, hogy megjelenjen egy rendezvényen, akár ő maga csinálja a bemutatókat, akár ő maga játssza el a műsebeket, ő mutassa meg az újraélesztést, tehát hogy 14-et szoktuk jelölni. Az annál fiatalabbakat viszont nagyon-nagyon szívesen látjuk más programjainkon, vannak azért nyári táboraink, ahol akár elsősegélynyújtást is lehet tanulni, vannak kifejezetten szabadidős programjaink, ahol a fiatalabbak számára, illetve van rengeteg kortársképző, kortárs fejlesztő programunk, ahol a kicsit nagyobb fiatalok, a kicsit kisebb fiataloknak adnak át tudást.
0: Most azt mondta el, hogy az első segélynyújtók között vannak gyerekek, vagy fiatalok, meg ugye lehetnek természetesen felnőttek, de engem igazából az érdekel, hogyha a beteg vagy, akivel történik valami, az gyerek, akkor őt másként látják-e el. Mondjuk elsőre én azt gondolnám, hogy talán az újraélesztés az, ami biztos, hogy nagyon más egy pici testnél, egy pici gyerek számára, amit még itt felnőttnél.
1: Az igazság, hogy kisgyermeknél, és itt most elsősorban akkor a csecsemő és kisgyermek, tehát hogy az egészen fiatal korosztálynál, a szervezet még nagyon rugalmas, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan helyzetből, olyan szituációból egyszerűen visszaugrik, ami egy felnőtt embernek 30 év dohányzással, elhízással és mákos tésztával már nehezebben megugorható probléma. Legyen ez egy keringés összeomlás, legyen ez egy légzésleállás. Tehát, hogy egy kisgyermeknél az ellátás is teljesen más, pont azért, mert hogy a szervezet még annyira rugalmas, annyira egészséges, hogy egy ilyen jellegű balesetnél, vagy egy ilyen jellegű szituációnál sokkal könnyebben visszaugrik az alapállapotára, és egyszerűen csak megy tovább. Tehát kimarad két légvétel, paf, visszajön. Maga az ellátás az rengeteg mindenben különbözik, ez így van. Tehát, hogy egyrészt maga az erőhatások, amiket kifejtünk egy ekkora testre, az lényegesen kisebb, kéztartások, mozgatások mind másképp működik, mint egy felnőttnél. Azt kell mondanom, hogy a legtöbb oktatásunkban legyen ez kifejezetten szülőknek szóló, mert hogy ugye természetesen ez is létezik, kifejezetten babaváró oktatásaink is léteznek, vagy akár a közúti elsősegélynyújtás részeként, ugye a jogosítványhoz szükséges kötelező oktatásokon mindenhol elhangzik az, hogy mit csinálunk másképp egy csecsemőnél, egy gyermeknél, pont azért, mert hogy nincs olyan helyzet, nincs olyan élethelyzet, helyzet az emberek életében, amikor ne találkozhatna sajnálatos módon egy gyermek vagy egy csecsemőnek a balesetével, sérülésével. Ugyanakkor konkrétan az, hogy mi a különbség, az megint egy olyan kérdés, amit ahogy az előző blogban is mondtam, hogy az első segélynyújtást az ember a kezével, a testével, a fizikumával tanulja elsőként, és a sokkal nagyobb, vagy sokkal fontosabb az, hogy a reflexek és a rutinok meglegyenek egy ilyen szituációban, a hova teszem a kezemet, hogyan nyomok, milyen poszt veszek föl, hogyan térdelek le egy sérült mellé, mint az elméleti tudás. Az elméleti tudás nagyon hasznos tud lenni, de nagyon-nagyon-nagyon nehéz a gyakorlatba átültetni, ha csak az elméleti tudással rendelkezünk.
0: De egy ilyen tanfolyam elég arra, hogy meglegyen a rutin?
1: Szigorúan szerintem igen, tehát, hogy most a saját tanfolyamainkra tudok nyilatkozni. Ugye jelen pillanatban az elsősegélyoktatás Magyarországon nagyon piaci alapon működik, szinte bárki, akinek van megfelelő egészségügyi és vagy pedagógiai végzettséget tarthat tanfolyamokat, tehát hogy erre nincs annyira szigorú szabályozás. Ugyanakkor mondjuk a legtöbb olyan szervezet, aki ilyen tanfolyamokat tart, azért elég szigorúan és elég komolyan veszi azt, hogy mit is oktat le és hogyan is oktat le, tehát hogy ebből a szempontból azért elég magasan van az a léc. És igen, szerintem egy tanfolyam bőven elég. Ezek alapvetően nem bonyolult, nem nehéz, nem sok gyakorlást igénylő feladatok, amiket meg kell tanulni, amiket meg kell jegyezni. Viszont az, hogy az ember egyszer, kétszer, háromszor egy ilyen egynapos, akár mondjuk egy 8 iskolai tanórás tanfolyamon végigpróbálja ezeket a folyamatokat, az arra elég, hogy megragadjon, hogy megmaradjon. Én személy szerint azt szeretném javasolni mindenkinek, akit ez mélyebben is érdekel, hogy azért 4-5 évente érdemes ráfrissíteni erre, annál sűrűbben nem feltétlenül, de az a 4-5 év az egy olyan reális időtartam, ami alatt már kikopik annyira a tudás, hogy vagy amennyi idő alatt már változik annyira a szakmai protokoll, hogy érdemes legyen rá frissíteni.
0: Én a Magyar Vöröskeresztnek a honlapján láttam, hogy többféle tanfolyam van. Most az első segélynyújtás, meg az újraélesztés, ez például eltér. Vagy van külön tanfolyam legalábbis.
1: Van külön tanfolyam, leginkább
0: miért?
1: Azért.
0: Miért? Az első segélynyújtásnál nem mutatják meg, hogy kell újraéleszteni.
1: De. Sőt, a normál elsősegélynyújtott tanfolyamainknak része egyébként ugye egyrésztről az eszköz nélküli klasszikus manuális újraélesztés, ugye ez a mellkas komprimálás fizikai erővel, nyomással, illetve hát a befúvásos lélegeztetés, de része az eszközhasználat különböző variációban, legyen ez egy félautomata defibrillátor, amit ugye az ország több pontján most már szinte mindenhol elérhető távolságban kihelyeztek, illetve része a gyermek és a csecsemő újraélesztésnek a nüansza és mélységei, magasságai is, viszont vannak olyan szituációk, ahol kifejezetten mondjuk egy megrendelő, egy cég, egy csoport csak egy bizonyos témakört szeretne, és az újraélesztés egyike ezeknek a témaköröknek, amit nagyon szeretnek különvenni, nem, ez egyébként szakmailag abszolút nem kell ezt különvenni, tehát hogy ez így egy elég hosszú folyamat része az újraélesztés, de ezt nagyon szeretik különvenni, és kifejezetten erre igényt tartanak, hogy akkor most menjünk el, mert a cég, vagy a telephely, vagy az üzem vásárolt egy vadonatúj defibrillátort, és akkor őket most csak az érdekli, hogy ha valaki esetleg meghal, itt most a szó biológiai értelmében, tehát a biológiai állapotáról beszélünk, meghal, akkor azt hogyan kell megkezdeni újraéleszteni, hogyan kell rá fölhelyezni a defibrillátort, és hogyan kell megnyomni a nagy piros gombot az újraélesztéshez.
0: Értem. Szintén a Vöröskereszt honlapján láttam egy ilyet, hogy önkéntes elsősegély nyújtók. Hát mindenki, aki tud elsősegélyt nyújtani az önkéntes.
1: Nagyon reméljük, tehát hogy erősen bízunk benne, ez hogy ezt mindenki önkéntesen végzi, így van. Alapvetően a Magyar Vöröskereszt, meg egyébként hát rengeteg más civil szervezet is az önkéntesek munkájából, az önkéntesek önként vállalt feladataiból próbál megépítkezni, és hát mint minden más civil szervezet, így mi is próbáljuk ezeket úgy koordinálni és úgy hasznosítani, hogy az a társadalom egésze számára minél nagyobb jót és minél nagyobb fejlődést eredményezzen. Az önkéntes elsősegélynyújtásra így kifejezetten ráfókuszálva és rászűkítve, jelen pillanatban van néhány olyan már évek óta futó meglévő nagy projektünk, és töménytelen mennyiségű apró pici projektünk, ami kifejezetten önkéntesek segítségével és kifejezetten az elsősegélynyújtás témakörében mozognak. Legyen ez akár a sokat emlegetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, ahol ugye a nyári szezon teljes időszaka alatt több balatoni strandon, bocsánat, nehéz szó, tehát több balatoni strandon önkénteseink egész év, vagy az egész szezonban kint vannak, és bármilyen apró sérülést, nagyobb sérülést, vagy szakellátást igénylő sérülést megpróbálnak és elkezdenek ellátni a megfelelő szakellátás megérkezéséig. Van az aránylag friss és kifejezetten Budapest-centrikus Dunai elsősegenyújtó szolgálatunk, ugye, ami a nyári időszakban a megnyitott és lezárt és a gyalogos forgalom számára megnyitott Dunai szakaszokon működik, ugye, ahol a gyorsnak akartam mondani, a szakasznak a nevét elnézést.
0: Római parton
1: Római
0: például.
1: Part, igen. Ahol ugye sokkal nagyobb mennyiségű gyalogos és lakossági forgalom jelenik meg ebben az időszakban. Ugye ott is azért folyamatosan megtörténhet az, hogy valaki rálép egy élesebb kavicsra, valaki megbicsaklik a bokája és fenékre ül, vagy csak darázscsípés, ésper, vagy bármi egyéb, ami a mindennapi közlekedésnek része. Mm-hmm.
0: Hát, vagy vízparton vagyunk, valaki beleesett a vízbe. Olyankor is segítenek, mert mondjuk a Balaton partján is ez jut eszembe először, hogy azért ülnek ott, hogy berohannak, kihozzák, megmentik.
1: Sajnos vagy szerencsére, de az önkéntes szolgálatot végzők nem a béjvacs, tehát hogy ők nem fognak tudni, vagy nekik nem feltétlenül feladatuk az, hogy ők berohanjanak. Ugye ez az egész szakaszon és minden parton van működő vízimentő szolgálat, a Balatonnál is, Velencei tónál is, Dunai szakaszokon is, tehát alapvetően az elsősegélynyújtók már a parton végzik az elsősegélynyújtó feladataikat. Mindettől függetlenül egyébként statisztikailag nem kizárható, és volt már rá példa, hogy olyan önkéntes ült ott, aki egyébként, amikor nem nekünk önkénteskedik, akkor vízimentő is, vagy éppen búvár, tehát, hogy voltak ilyen estek, amikor ők maguk mentek be sérültet kihozni, ésper, vagy segítséget nyújtani a vízben, de az alapeset az, hogy ők már a parton lévő sérülteket látják el. Leginkább azért, mert ugye az eszközeik jelentős része nem működik a vízben.
0: Akiket én láttam a Balatonparton, ők nagyon fiatalok voltak. Ezeknek az önkénteseknek hogy működik az oktatása? Kiket várnak önkéntesnek, akár a Vöröskereszthez?
1: Vöröskereszthez általánosságban önkéntesnek természetesen bárkit várunk. Ugye beszéltünk arról, hogy 14 éves kortól már van az a fizikuma egy gyermeknek, amivel esetleg ő akár egy ilyen tevékenységben is aktívan részt tud venni. Itt nem feltétlenül annyira az életkor, inkább ténylegesen a fizikai fejlettség az, ami számítani fog, hogy hova tudjuk beosztani. Mindettől függetlenül egyébként a nem annyira erőteljesen fejlett és nagy darab fiatalokat pont ugyanúgy tudjuk foglalkoztatni és hasznosítani, akár a Balatoni elsősegély szolgálatán. Nem kell mindenhol, tehát az újraélesztés és a fizikai erőt igénylő ellátási formák azért elég ritkán fordulnak elő, mind az önkéntesek mindennapjaiban, mind pedig a Balatoni szolgálat keretein belül. Tehát az, hogy fiatalok és per vagy nagyon fiatalnak tűnnek, az önmagában nem feltétlenül probléma. Bár egyébként azt hozzá kell tenni, hogy szerintem a Balatoni szolgálat, bár az nem Budapesthez tartozik, tehát ott nem tudok fixet mondani, csak emlékképeim szerint ott ők 16-os korhatárt szabtak. Lehet, hogy már 18-ast is, de ebben nem vagyok biztos. Ez itt, ahogy telnek az évek, és a fiatalok egyre nagyobb, egyre szélesebb körben jelentkeznek és érdeklődnek a programok, rendkénytelenek vagyunk szűkíteni a keresztmetszetet, pont azért, hogy a lehetőleg biztonságosabb ellátást tudjuk nyújtani.
0: És ők mit tanulnak meg, vagy hogy tanulják meg, hogy segítsenek?
1: Természetesen részt vesznek egy belső tréningen, tehát hogy ez nem sokban különbözik ez attól, mint amit egyéb képzéseink folyamán oktatunk és árusítunk a lakosság számára, legyen ez egy közúti elsősegélynyújtó képzés, ami ugye az elsősegélyvizsgára készít föl, legyen akár ez egy munkahelyi elsősegélynyújtó tréning, ugye, amit kifejezetten a hatályos jogszabályok szerinti minden munkahelyen kötelezően résztvevő, vagy kötelezően jelenlévő elsősegélynyújtónak kell tudnia és megkapnia. Tehát, hogy a tréningek nagyjából hasonlók, az elsősegélynyújtásnak véges formája, véges formulája van. A releváns különbség az, hogy ez egy sokkal hosszabb ideig tartó, sokkal bővebb és sokkal mélyebb tréning, tehát, hogy nem csak azt próbáljuk nekik megtanítani, ami kötelező minimum, ami az első segélynyújtásnak az alapja, hanem egy kicsit mélyebben belemegyünk velük traumatológiába, egy kicsit mélyebben belemegyünk velük élettamba, mi miért alakul ki, mi hogyan alakul ki, amit ő neki ott és akkor a helyszínen egy ellátáshoz alapvetően nem kell tudnia, de a különösen a fiatalok esetében azért ez egy ilyen egész enyhe karrierre terelés is az egészségügyi vonal felé. Nagyon sokan úgy kerülnek hozzánk, hogy nem tudják, hogy mit szeretnének majd a jövőben, és beleszeretnek egy-egy tevékenységünkbe. Most nem feltétlenül az első segélynyújtásról beszélünk, de az első segélynyújtás is egy ilyen dolog, amit önkéntesként meg lehet szeretni, meg lehet tanulni, és ez sokszor befolyásolja azt, hogy később merre fog tovább menni, amikor majd befejezi a középiskolát, és vagy szakmát, vagy felsőoktatási vonalat választ magának.
0: Tehát lehet, hogy a jövendő kollégáikat képzik ki, hogy egy ilyen... Miért mennek egyébként a gyerekek általában, vagy ilyen nagyon fiatalok önkéntesnek? Meg szokták-e őket kérdezni, hogy...
1: Meg szoktuk kérdezni, nem szoktunk épp kézzel válaszokat kapni, mert azért gyerekek is nagyon fiatalok, tehát hogy nagyon sokakat a közösség vonz, tehát hogy ha egy-egy iskolából, egy-egy osztályból, egy-egy csoportból egy gyerkőc valami oknál fogva bekerül hozzánk, akkor ő általában hozza magával a saját baráti társaságát. Ez egy nagyon pozitív dolog egyébként, tehát ezek a baráti társaságok, ezek a már a Vöröskereszten belül kialakult csoportosulások, ezek meglepően hosszú évekre, meglepően sokáig tudják megalapozni valakinek a baráti és szabadidős tevékenységét. Akár én is élő példaként, tehát hogy a mai napig tartok kapcsolatot, nagyon sok olyan volt önkéntes társammal, akivel annak idején 11-12 évesen a 19. kerületi gyermektáborban kezdtük a közös programot, 20-30 évvel ezelőtt. Szóval igen, tehát, hogy egyrésztről a közösségépítő része az, ami szerintem be is vonza a gyerekeket, és meg is tartja a fiatalokat. Másrésztről a tudásvágy, tehát, hogy szigorúan szerintem a Vöröskereszt jelen pillanatban át tud adni egy olyan fajta tudást, legyen ez akár az elsősegélynyújtás, mint amiről most beszélünk, akár bármely más tevékenység terület, azért vannak nekünk elég széles skálán mozgó képzéseink és programjaink, itt a különböző gyermekprogramoknak a működtetése, tehát az arcfestés és az animátori feladatok, ugye ezek a csoportos játékok, gyermekek lekötése akár órákra, is egy nagyon jól működő, régóta működő ifjúsági tevékenysége a Budapesti Vöröskeresztnek, akár ugye maga a baleset szimuláció, ami igen technikailag az első segélynyújtáshoz köthető, de egy teljesen más aspektusa az első segélynyújtásnak, ugye akár a versenyen résztvevő fiatalok a szervezői oldalról, akik a sérülteket játsszák, de ez egy sokkal inkább éncentrikus része az első segélynyújtásnak, hogy ő hogyan játssza el a sérültet, ő hogyan tudja fölkenni magára a teljesen reálisnak és valódinak látszó sérüléseket. Tehát ez is egy olyan belső verseny a fiataloknál, amit egymás között abszolút pozitívan és abszolút támogathatóan csinálnak. Régre visszanyúló, szépen lassan megújuló tevékenységünk az ifjúságprevenció és a kortárs előadói prevenciós csoportjaink, ugye ez a szexedukáció, a HIV-AIDS prevenció, a kábítószer és dohányzás és alkoholprevenciós programjaink. Ezek az elmúlt időszakban egy picit megfeneklettek, nagyon-nagyon sok, én most csak itt elsősorban Budapestről beszélek, nagyon-nagyon sok olyan célzottan egy tevékenységgel foglalkozó civil szervezet van, akik egy bizonyos tevékenységgel foglalkoznak, emiatt ők sokkal nagyobb idő és energiabefektetést tudnak abba az egy tevékenységbe beletenni, míg mi, mint Magyar Vöröskereszt, akik mindennel egy kicsit foglalkozunk, kevésbé tudunk specializálódni, ezért ezek az ifjúsági prevenciós tevékenységeink nekünk egy picit leültek, de hogy hát ez is egy ilyen hullámhegyek, hullámvölgyek dolog, tehát ez
0: azon is
1: visszatér
0: is
1: múlik, időről
0: időre. Vannak, akik ebbe csatlakoznak, van, és akkor van, ők van, mennyire van. Lelkesen
1: tehát, ez egy olyan témakör, ami az aktuálisan érdekli a jelenleg hozzánk csatlakozó fiatalok egy jelentős részét, vagy egy nagyobb csoportját, akkor természetesen ez is újra elő tudjuk venni.
0: És gondolom vannak olyanok, akik a kötelező önkéntes órájukat.
1: A kötelező 50 óra így van végzik. Az érettségihez természetesen. Az az igazság, hogy ők is alapvetően két nagyobb csoportra bonthatóak. Az egyik fele, az elkezdi ugyan nálunk az 50 órát, de amikor rájön arra, hogy itt tényleg munka folyik, itt valami hasznosat csinálunk, ez nem csak lepapírozzuk neki azt, hogy ő megjelentés és pipa, akkor beleszeret a tevékenységbe. Tehát, hogy nagyon sok olyan a klasszikus szóhasználatban vett ifjúsági önkéntesünk van, aki az 50 órás közösségi szolgálatát kezdte teljesíteni, majd önkéntessé avanzsált, önkéntessé nőtte ki magát, és bőven az 50 óra fölött is nálunk ragad. És vannak nagyon sokan olyanok, akikben az 50 óra leteltével meg lenne az igény erre a közösségre, erre a tevékenységre, hogy csináljon valamit szabad idejében, ami esetleg még akár hasznos is, ne? Tényleg, de mivel megvan az 50 órája, ezért ő ezt így pipa letudta, és soha többet nem látjuk, függetlenül attól, hogy előtte láttuk azt, hogy heteken, hónapokon keresztül, amíg a hétvégi programokon összeszedte az 50 óráját, rettentően élvezte azt, amit csinál. Ez egy nagyon kettős dolog, mert sokkal több fiatal találkozik a civil szervezetekkel, ami egy rettentően pozitív, nagyon-nagyon-nagyon jó dolognak tartom. Ugyanakkor azzal, hogy ezt így fixáltuk abban, hogy és ott az 50 órád megvan, akkor mehetsz. Ezzel rettentős sok fiatal van, aki kiesik ebből a körből, hiszen ő neki már megvan az 50 órája, és ő nem gondolja úgy, hogy neki ebben maradnia kéne.
0: Most fiatalokról beszéltünk, és önkéntesek tényleg csak fiatalok lesznek? Vagy mondjuk az első segély nyújtás kapcsán önkénteskedők, azok inkább fiatalok?
1: Ez inkább egy kelet-európai jellegű kérdés, és nem feltétlenül annyira egy Vöröskereszt jellegű kérdés. Nagyon-nagyon sok olyan önkéntesünk, aktívkorú dolgozó önkéntesünk van, aki segíti a Vöröskereszt munkáját fuvarozással, a saját szakmai hátterével, mert be tud könyvelni egy kicsit, mert nem tudom, olyan helyen dolgozik, ahol a cég föl tudja ajánlani egy pékséget, a megmaradt, el nem adható, vagy eladni nem kívánt pékárút, és akkor az kerül a hajtalanításba, tehát hogy rengeteg önkéntes van, aki effektíven a szó klasszikus értelmében önkéntes, a Vöröskeresztnek valamilyen szolgáltatást, tevékenységet, vagy csak a saját idejét ingyenesen és mindenféle térítésmentesen biztosítja, de őket nem szoktuk a klasszikus szóhasználatban önkéntesként nyilvántartani, pont azért, mert hogy ők nem azok, akik mindenféle tudás nélkül a Vöröskereszt képzésével megjelennek egy rendezvényen is, és aktívan részt vesznek és hasznosak, hiszen ők napközben dolgoznak, nagyon sokan hétvégén is dolgoznak, ezért ők inkább csak azt teszik hozzá a Vöröskereszt munkájához, amit a munkahelyük mellett, vagy a munkahelyükön túl tudnak. Ők nagyon kis számban vannak, akik szabadidejükben is tudnak önkénteskedni egy teljes állás, akár egy család, egy gyermek mellett. Ez önmagában abszolút nem probléma. Tehát, hogy ez az élet normál működése, amikor fiatalok, meg amikor idősek vagyunk, akkor van szabadidőnk, és ez így is történik, hogy a Vöröskereszt aktív önkéntesei azok a fiatalok és az idősek.
0: Tehát vannak, akik nyugdíjasként jelennek meg, és akár az első segély nyújtás kapcsán is azt mondják, hogy én nem tudom, 65 vagyok, 75 vagyok, még soha nem csináltam ilyet, de itt vagyok, és szeretnék segíteni. Van ilyen, aki teljesen zöldfülűként érkezik 60-70 évesen?
1: Így van, megtörténik természetesen. Tehát, hogy a kerületi szervezeteink, ugye most jelen pillanatban Budapest majdnem minden kerületében működik kerületi irodánk, ahol a lakossági segélyezés, az osztások, az adományfogadáson kívül természetesen önkéntes csoportok is működnek, és majdnem minden kerületünkben a két legnagyobb kategória az valóban az ifjúsági önkéntes, ugye ezek a 30 alattiak, a középiskolások, egyetemisták, és a nyugdíjas önkéntes, tehát, hogy aki már ráír arra, hogy ő napközben is foglalkozzon a Vöröskereszt céljaival és kitűzött feladataival, aki ténylegesen így esik be, hogy hát a szomszéd is azt mondta, hogy ő is ide jár, és akkor mit lehet itt tenni. Többségében egyébként azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy a nyugdíjas önkénteseink, ők inkább az irodán belüli feladatokat szeretik végezni, kevesebben vannak, akik mondjuk kitelepülnek velünk egy sátras kerületi egészségnapra, és ők ott nyomják az ambubabát mellé térdelve, és megtanítják arra járókelőket, részvevőket a programon, de nem példanélküli, tehát, hogy természetesen megtörténik ez is, hogy...
0: És vajon ők találkoznak a fiatalok meg az idős önkénteseken?
1: Így van, a rendezvényeken folyamatos a kapcsolat a két korosztály között. Hát ugye, mivel a fiatalok is az iskola időn kívül érnek rá jobban, az idősek pedig inkább a nap közepén érnek rá jobban, ezért kevesebb a találkozás, mint amennyi hasznos és amennyi élményszerű lenne, de van folyamatos találkozásuk. A nagy rendezvények alkalmával természetesen, tehát, hogy most itt a karácsonyi szezonnak a gyűjtései, a nyári szezonnak a gyermektáborai, ahol az idősebb önkéntesek táboroztatják a fiatalabb önkénteseket, tehát, hogy igen, ez megtörténik, ez folyamatosan zajlik. Ha nem a jelenlegi keretek közé szorulnánk, ugye itt mondtam, hogy ez inkább egy kelet-európai kérdés, nem pedig egy Vöröskereszt kérdés, akkor azt látjuk, hogy tőlünk gazdagabb országokban, tőlünk nyugatabbra ez összefonódás a korosztályok között ez sokkal erőteljesebb, tehát hogy ez egy nagyon jó példa és cél szerintem a Magyar Vöröskereszt számára is.
0: Az első segélynyújtás világnapja alkalmából beszélgetünk, ugye amely szeptember 2. szombatja szokott lenni, most már 2020 óta, uh-huh. vagy 2000 óta, hogy is van? Mikor? Azt hiszem, hogy 2000 óta, igen. És egyébként pont a Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezte, hogy legyen világnapja az első segélynyújtásnak is. Most a debreceni eseményekről már hallottunk, de fog valami még ezen a hétvégén valahol máshol történni, ahol várják az érdeklődőket, hogy találkozhatunk mi most az első segélynyújtással.
1: Mindenki menjen Debrecenbe, tehát, hogy aki csak teheti, természetesen az egy rettentően látványos esemény lesz, ahol ugye a Kovács Dávid által elmondottak alapján tényleg érdemes mindent megnézni és körbejárni a települést, és megnézni az állomásokat, ahol valódi ellátás fog zajlani. De ha nem, akkor Budapesten valószínű nem, őszinte leszek, tehát, hogy jelen pillanatban a Budapesti Vöröskereszt jelentős része is a debreceni eseményeknek a háttérmunkáját és a szervezését folytatja, tehát, hogy sajnos nem nagyon van olyan program, ami a fővárosban kimondottan az első segélynyújtó világnap alkalmából fog megvalósulni. Képzéseink, programjaink, egyéb programjaink folyamatosan zajlanak, tehát, hogy ott nincs megakadás és nincs fönnakadás. Emlékeim szerint készül egy kifejezetten, de az sajnos nem most a hétvégére fog esni szervezés technikai okokból, de kifejezetten az első segélynyújtás világnapja alkalmából ismét indítunk éjszakai első segélynyújtó képzést, ami minden évben indul Budapesten. Ez egy ilyen kifejezetten munkaidő utáni esti, a hajnalban nyúló műsebekkel, művérrel fölvértezett első segélyképzésünk. Ez a tavalyi évben rettentően népszerű volt, ez ugye egy évben kétszer szokott indulni. Első segélyvilágnap és Halloween alkalmából, tehát...
0: Tehát akkor ez mindenképpen zajlik. Jelentkezni, és ez ezek szerint ez egy ilyen...
1: Hú, tehát a Budapesti Vöröskereszt.
0: Ez egy ilyen tömörített alkalom, mert egyébként nem egy alkalom, egy tanfolyam.
1: Jelen pillanatban a normál elsősegély tanfolyamainkat mi egyébként egynaposan tartjuk, tehát hogy az alapfokú elsősegély...
0: Csak
1: ugye
0: nappal.
1: Csak nappal, így van, és hát ugye műsebek nélkül, tehát hogy itt igazából ez a húzó erő, hogy a gyakorlati feladatokat nem egymáson mutatják be, nem egymáson demonstrálják a résztvevők, hanem lesz ott legalább kettő, de inkább három imitátor, akiből folyik a művér, és aki sikít, hogyha rosszul nyúlunk hozzá.
0: Értem. Tehát hol találjuk az információkat erről?
1: A Budapesti Vöröskereszt honlapján, tehát ez a www.vöröskereszt.bp.hu.
0: Köszönöm szépen. Tóth Tibor, a Budapesti Vöröskereszt első segélynyújtó vizsgáztató bizottságának koordinátora volt velünk ma itt a stúdióban. A mai műsort készítette Bögös Henrietta, Fülöp Csaba és Szabó Csilla. Köszönöm figyelmüket!

0: Elhangzott a házunk táján.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte az Uniós Bizottság illetékes szóvivője az MTI megkeresésére szerdán. Információk szerint Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb miatt. A beruházás, engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett meder küszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában csütörtökön. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tevő pótlékok növelését is. Több mint 29 ezer fiatal vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A programban csaknem 4200 munkáltató foglalkoztatott diákokat, több mint 5,4 milliárd forintos támogatással. A tanulók több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban közel 5000-en, a mezőgazdaságban pedig több mint 500-an kaptak munkát. Moszkva megfelelő választ ad majd Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországról történt kiutasítására, közölte Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán Moszkvában. Szerinte a döntés negatívan hat a két oldalú kapcsolatokra, ugyanakkor Oroszország továbbra is érdekelt azok fenntartásában. Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be a 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a magyar hatóságok szerint olyan tevékenységet folytattak, amely diplomatáktól nem fogadható el. Kora bizánci keresztelő kápolnát tárnak fel az ókori Olpiánában, adja hírül az MTI. Egy 6. századi katedrális komplexum keresztelő kápolnájának feltárásán dolgoznak régészek, az ókori Olpiana, későbbi nevén Justiniana Secunda területén, Pristina közelében, közölte a koszovói kormány. A koszovói és francia régészekből álló kutatócsoport jelenleg a katedrális komplexumhoz tartozó keresztelő kápolna feltárását, kutatását és dokumentálását végzi. A napokban Albin Kurti miniszterelnök is felkereste az ásatást. Végül az időjárásról. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 11 órakor lesz.

0: A szakrális művészet ünnepe, az Ars Sacra Fesztivál immár 20. alkalommal hívja közös élményre a művészet, a hit és a közösség iránt nyitott embereket. A jubileumi program sorozatra szeptember 12-e és 20-a között kerül sor országszerte. A Váci Ars Sacra Fesztivál is szombaton délután kezdődik, a március 15-e téren, majd egy különleges helyszínen folytatódik. Hogy hogyan kötődik Váchoz és az Ars Sacra az Eukariszt zenekar, arról az egyik tagtól, Gável Andrástól Hámori Kinga érdeklődött.
1: Tehát én úgy látom és úgy gondolom, hogy a keresztény és a szent művészetnek mindig is van helye, azt hiszem, a világban, és hogy ez egy hidat tud képezni azok felé, akik szintén szeretik a szépet. Mert létezik az örök szépség, amelyet vannak, akik fölfedeznek, és azt mondják, hogy ez magából Istenből származik. És vannak, akik ugyanerről az örök szépről csak azt mondják, hogy ez létező dolog, és hogy ez vonza az embert, és a művészek valahol pedig próbálnak ebből valamit tolmácsolni. És ebben már 10 éve bekapcsolódott a Váci Fesztivál tulajdonképpen, ezt úgy hívják, hogy Ars Sacra Adulam Fesztivál, mert van itt Vácon egy helység, ami tulajdonképpen egy kötetlenebb lehetőséget biztosít a keresztény közösségeknek, felekezetektől függetlenül, arra, hogy akár kulturális, akár direkten dicsőítő, vagy beszélgető alkalmaknak adjon teret és időt és lehetőséget, és hogy ott kötetlenül találkozhassanak azok, akiknek a közös pontjuk az origójuk maga Isten. És 10 éve mi is benne vagyunk ebben a kezdeményezésben, hiszen itt élünk Vácon, illetve Vác környékén, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy Kocúr Mária, aki ennek a fesztiválnak a fő szervezője, minket is és másokat is nagyon nagy körültekintéssel és nagyon finom antennáit használva próbálja összerakni a programot, hogy minél több embert meg tudjon szólítani Vácon és Vác környékén. Éppen ezért missziós célzattal ezeket az alkalmakat, magát a fesztivált, ezt igyekszik kivinni olyan helyszínre, ahol könnyebben találkozhat az utcaembere, idézőjelben, a keresztény művészettel, vagy a művészet által tolmácsolt örök értékekkel.
2: Ha már 10 éve ti is bekapcsolódtok ebbe a misszióban van, akkor gondolom tapasztalatod is erről, hogy akár itt Vácon konkrétan fogékonyan bekapcsolódtak, akár meg is szólítottak téged, vagy szívesen beszélgetnek az emberek az Ars Sacra Fesztivál kapcsán, akár hitről, akár művészetről egymással.
1: Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen fesztivál az egy kiemelt eseménye Vác keresztény művészeti életének, és ez a kiemelt esemény lehetőséget ad arra, hogy az év többi programjára is elhívogassa és kedvet csináljon az érdeklődőknek arra, hogy bekapcsolódhassanak az év többi programjába is. Én azt gondolom, hogy önmagában az már jel, hogy Vác városának a vezetése fontosnak, szinte sajátjának érzi ezt a keresztény fesztivált. Mert azt gondolom, hogy a keresztény értékeknek és a keresztény művészetnek igenis van megszólító ereje, és nagyon szép az, hogy Vácon ezt felismerik, és ezt támogatják, és sajátjuknak érzik. Azt is látom, hogy ennek az Ars Sacra Váci Fesztiválnak különleges ereje van abban, hogy a különböző keresztény felekezetek is összekapcsolódhassanak. Annál is inkább, hogy maga a fesztivál is több felekezetnek az összefogásában valósul meg. És ez egy nagyon szép testvéri pillanat. Egy picit talán böjtöt gyakorolunk abban, hogy az általunk felismert teológiai igazságokat odadörgöljük a másik felekezet tagjainak az orra alá, és keressük inkább a közöset. És valahogy így felépül egy láthatatlan templom, élő kövekből épülő templom, ahol Isten szent lelke dolgozik a szívekben, és próbál minket elvezetni a teljes igazságra. És ez Vácnak a főterén emblematikus is, hiszen ott található a templom rom, aminek tényleg csak egy korábbi templomnak az alapjait láthatjuk, ahol egyébként a színpad is állni szokott, és ez egy picit szimbolizálja azt a vágyat, hogy szeretnénk, hogyha lélekből, mint élő kövek, tényleg fel tudnánk épülni Isten templomává, mindazokkal, akik Jézus Krisztust keresik és követik.
2: Most ennek az üzenetnek a mentén válogatjátok a dalaitokat ilyenkor? Tehát, hogy mindig más, vagy a motto vezérel titeket, vagy tulajdonképpen, ami most éppen, ahol ti tartotok, és amilyen lelki üzenetet szeretnétek átadni, úgy válogatjátok a dalaitokat erre az alkalomra?
1: Azt hiszem, hogy mind a két aspektus jelen van. Ugye minden évben az Arszakra Fesztiválnak van egy mottója. Az idei mottó az, hogy mert van jövője a reménységnek. Ez egy picit talán kapcsolódik az első Arszakra Fesztivál mottójához, hogy reményt és jövőt adok nektek, ami a Városmissziónak is a mottója volt annak idején. És hogy talán újra vissza kell térni ugyanehhez a gondolathoz, hogy Istenben van a reménységünk, és hogy maga a hitünk az egy olyan bizonyosság, ami élő reményt jelent számunkra. Úgyhogy most ebben az évben a remény az egy alap motívum, egy alap gondolat, egy alap üzenet, amelyet minden fellépő és minden zenekar, illetve minden beszélgető előadó, akik akár tanúságot tesznek, akár csak kerekasztal beszélgetésen vesznek részt, ők mind-mind ezt fogják érinteni. Hogy hogyan lehetünk a reménynek a jelei a mai világban. De persze mindenki hozza a saját színét és a saját gazdagságát, és azt is hozzáteszi. És ettől lesz egyik oldalról nézve teljesen egységes egy-egy ilyen fesztivál.

0: ti mikor és hol tudtok velük találkozni? Azt gondolom, hogy ez a találkozás, ez számotokra is fontos.
1: Igen, mindenképpen így van. Szeptember 12-e ez a fesztiválnak a fő napja, de az azt követő napokban, hétköznap lesznek még egyéb találkozási lehetőségek, éppen az Adullám barlangban, abban a közösségi térben, amit előbb említettem, ahol keresztény programok meg szoktak valósulni, így lesz majd Rajkai Zoltán színművésznek a bizonyságtétele, vagy Szurasenko Dániel Furja koncertje Bednárik Anasztázia orgonaművésszel közösen, illetve majd szeptember 15-én az általam írt könyv is bemutatásra kerül, amelynek a címe a Dicsőítés vezető, de szeptember 12-én is nagyon gazdag programmal vár az Arszakra Váci Fesztivál mindenkit. 13 órakor kezdődik maga a program, amelyet a polgármesterasszony, illetve Bér Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök atya fog megnyitni, és ő vele majd beszélgetésre is lesz lehetőség ott nem sokkal később, az Emberfia zenekar koncertje után, de itt lesz Zséka koncertet ad Boros Emese és barátai, valamint a Szentpéteri család, és este 7 órakor az Eukarisz zenekar koncertje zárja majd ezt a napot.

0: A 17 órakor kezdődő hírek után folytatjuk beszélgetésünket Eszterházy János felvidéki magyar politikus szociális érzékenységéről, arról, hogy hogyan valósult meg az egyház szociális tanítása az ő politikai, közéleti, mindennapi életében. Vendégünk Molnár Imre történész, Eszterházy János kutatója, a Boldoggá avatási eljárás szakértője lesz. Az adásból következik egy részlet.
1: Eszterházy János soha nem engedte azt, hogy a pártban a kizárólagossá váljék a nemzeti ideológia. Ő azt mondta, hogy a nacionalizmus az egy pozitív hajtóerő, de akkor, hogyha egyeduralkodóvá válik, és fölébe helyezi magát a keresztény tanoknak, akkor irányt téveszt, és szélsőséges irányokba is elmehet. Tehát Eszterházy János mindig azt vallotta, hogy az Isten elé nem helyezünk semmilyen más ideológiát, ugye a jel mondata, a mi elünk a kereszt, és ugye nem a horog kereszt, vagyis nem a bolsevikok sarlókalapácsa jól kifejezi ezt az ő tevékenységét, ami mindig is hangsúlyos marad, ugye az egyik általa adományozott pártzászlón, ugye a jelmondat az, hogy Istennel a magyar jövőért, tehát a kereszténységből fakadó szociális gondolat az, amely tulajdonképpen együtt a kereszténységgel válik igazán erőssé és hatékonyá benne a politikában.
0: A 17 órakor kezdődő hírek után egyház történeti sorozatunkban folytatjuk beszélgetésünket Eszterházy János felvidéki magyar politikus szociális érzékenységéről. Vendégünk Molnár Imre történész lesz.

0: a Bo Arts Trio Hummel S. Dur triójának részletét játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
2: Félix Salten, Bambi. 11. rész.

0: Nyár volt. Perzselő meleg. Bambit újra elfogta az a vágy, amelyet már régebben is érzett, de most sokkal erősebb volt, mint akkor. Felforralta a vérét, és elvette nyugalmát. Becsavarogta a környéket. Egy napon Falinéval találkozott. Váratlanul talált rá, mert gondolatai éppen igen kuszáltak voltak, és a lényét feldúló nyugtalan vágyakozás annyira elfátyolozta érzékeit, hogy az első pillanatban fel sem ismerte. Most tehát ott állt előtte. Bambi egy ideig némán szemlélte, aztán elragadtatva mondta: Faline, milyen szép lettél! Faline felelte: Hát megismersz?
1: Én ne ismernélek meg, kiáltott Bambi. Hát nem együtt nőttünk fel.
0: Faline sóhajtott.
2: Oly régen nem láttuk egymást.
0: Aztán hozzátette: Egészen elidegenedtünk egymástól. De ez már újra a régi, könnyed, kedvesen kötekedő hangja volt. Együtt maradtak.
2: Ezen az úton itt, mondta Bambi kis idő múlva, ezen az úton jártam anyámmal gyerekkoromban.
3: A rétre visz, mondta Faline.
0: A réten láttalak meg először, mondta Bambi kissé ünnepélyesen. Emlékszel még?
3: Igen, felelte Faline. Engem és Gobót.
0: Könnyedén sóhajtott.
2: Szegény Gobó.
0: Bambi ismételte.
2: Szegény Gobó.
0: Így beszélgettek el a régi időkről, és kérdezgették egymást. Emlékszel még? Kiderült, hogy még mindenre emlékeznek. Ennek mindketten megörültek.
2: Künn a réten, emlékezett Bambi, fogócskát játszottunk. Emlékszel még?
0: Azt hiszem úgy volt, hogy, mondta Faline, és mint a villám, neki iramodott.
2: Bambi először kábán bámult.
0: Aztán utcó neki, utána.
4: Várj csak!
0: Kiáltott boldogan.
4: Nem várok, kötekedett Faline. Sietős a dolgom.
0: S könnyű szökellésekkel körözött messze, füvön át, bokron át. Bambi végre beérte. Elzárta az útját, és íme nyugodtan álltak egymás mellett. Nevettek, és elégedettek voltak. Faline hirtelen a magasba ugrott, mintha megszúrták volna, és újra elvágtatott. Bambi utána. Faline balra-jobbra körözött, erre-arra dobálta magát, s minduntalan elsiklott üldözője elől.
4: Állj meg, zihálta Bambi, állj már meg, kérdezni akarok valamit.
0: Faline megállt.
3: Mit akarsz kérdezni?
0: Érdeklődött kíváncsian. Bambi hallgatott.
4: Ó, ha csak be akartál csapni, mondta Faline, és elfordult.
3: Nem!
0: Bambi sebesen mondta. Állj meg!
3: Meg akarlak kérdezni. Szeretsz, Faline?
0: Faline még kíváncsibban, mint az imént, és kissé alattomosan ránézett.
3: Nem tudom.
4: De! Sürgette Bambi. Tudnod kell, hisz én is tudom. Egész világosan érzem, hogy szeretlek. Őrjítően szeretlek, Faline. No, mondd már, hogy te is szeretsz.
3: Meg lehet, hogy szeretlek, felelte Faline fokhegyről.
4: És velem fogsz maradni? Kutatta Bambi izgatottan.
3: Ha szépen megkérsz, mondta Faline vidáman.
4: Kérlek, Faline, szerelmes, szép, drága Faliném, kiáltott Bambi magánkívül. Hallod? Teljes szívemből kérlek.
3: Akkor biztosan melletted maradok, mondta Faline halkan, és elinalt.
0: Bambi elbűvölve erett újra utána. Faline keresztül vágott a réten, oldalt szökött, és eltűnt a sűrűben. És amikor Bambi is oldalt szökött, hogy kövesse, viharos zúgás kélt a bokrokban, és Karus ugrott elő.
2: Állj! Kiáltotta.
0: Bambi nem értette. Annyira el volt foglalva Falinéval.
4: Engedj utamra, mondta sebesen, nem érek rá veled.
2: Takarodj!
0: Parancsolt rá Karus haragosan.
2: Azonnal takarodj!
0: Különben megkergetlek, hogy kiszáll a szúz belőled.
2: Megtiltom, hogy Faline után szaladgálj.
0: Bambiban felébredt a tavalyi nyárra való emlékezés, amikor oly sokszor és keservesen kergették meg így módon. Szempillantás alatt dübegurult, egy szót se szólt, hanem lehajtott koronával Karusra vetette magát.
3: A roham ellenállhatatlan volt, és Karus jóformán azt se tudta még, mi történt, már a fűben feküdt. Villám gyorsan talpra állt, de alig állt meg a lábán, amikor olyan lökés érte, hogy beletántorodott. Bambi! Kiáltotta, és még egyet akart kiáltani. Bam! Akkor egy harmadik lökés csúszott le a vállapockáján, oly erővel, hogy a fájdalomtól elakadt a lélegzete. Karus oldalvást ugrott, hogy az újra rohamozó Bambi elől kitérjen. Egyszerre furcsa gyöngeség fogta el, s ugyanakkor borzalommal érezte, hogy életre halálra megy a játék. Hideg rémület töltötte el. Megfordult, hogy elmeneküljön, és Bambi hallgatásából, aki rá akart rohanni, érezte, hogy Bambi eszét vesztve a dütől kérlelhetetlenül meg fogja ölni. Ettől végképp elvesztette a fejét, letért az útról, végső erejével utat tört a bokrok között, már nem akart semmit, nem gondolt semmire, csak könyörületre vagy megmenekülésre vágyott. Bambi egyszerre csak abba hagyta az üldözését, és megállt. Karus félelmében észre se vette, s tovább rohant, ahogy csak lába vitte a bokrokon át. De Bambi azért állt meg, mert Faline finom hívó szavára lett figyelmes. Fülelt. Faline újra kiáltott, aggodalmasan sürgetve, szempillantás alatt hátrafordult és vágtatott visszafelé. Ahogy a rétre ért, épp ideje volt meglátni még, ahogy Faline Ronnótól kergetve a bozótba menekül. Ronnó! Kiáltott Bambi. Nem is tudta, hogy kiáltott. Ronnó, aki nem tudott olyan gyorsan szaladni, mert bicegő lába akadályozta, megállt. Nézd csak, mondta előkelően, az én kicsi Bambim. Kívánsz valamit?
5: Azt kívánom, mondta Bambi nyugodtan, de olyan hangon, amelyet a lefékezett erő és az önuralom alá rejtett harag egészen elváltoztatott. Kívánom, hogy Falinét hagyd békén, és azonnal távozz innen.
3: Mást nem kívánsz, gúnyolódott Ronnó. Na de milyen szemtelen fickó lett belőled? Ezt nem vártam volna.
5: Ronno, mondta Bambi még halkabban, a te érdekedben kívánom. Mert ha most azonnal nem mész, később szívesen futnál el a saját lábadon, de már nem fogsz tudni.
3: Ohó, kiáltott Ronno haragra gyúlva. Velem beszélsz így? Mert sántítok? Különben nem is venné észre. Vagy azt hiszed talán, én is félek tőled, mert Karus olyan szánalmasan gyáva volt? Jót tanácsolok. Nem, Ronnó.
5: Szakította félbe Bambi. Inkább én adok neked tanácsot. Távozz! Hangja reszketett. Mindig kedveltelek, Ronnó. Igen okosnak tartottalak és tiszteltelek, mert sokkal idősebb vagy, mint én. Nos, utoljára mondom, távozz! Türelmem elfogy.
3: Az baj, mondta Ronnó megvetően, hogy olyan kevés türelmed van. Baj neked, kicsikém. De nyugodj meg, veled aztán gyorsan végzek. Nem kell sokáig várnod. Vagy talán elfelejtetted már, hányszor kergettelek magam előtt?
5: Bambi erre az emlékeztetésre már nem talált válaszszót, s nem tűrtőztette magát tovább. Eszeveszetten rohant Ronnóra, aki leszegett fejjel fogadta a támadást. Ropogva csaptak össze. Ronnó keményen állt a lábán, és csodálta, hogy Bambi nem tántorodik vissza. A hirtelen támadás elképesztette, mert nem merte volna feltételezni, hogy Bambi fog először támadni. Érezte Bambi óriási erejét. Ez nem volt kényelmes érzés. Belátta, hogy alaposan össze kell szednie magát. Ahogy ott álltak, homlokukat egymásra préselve, Ronnó cselt akart vetni. Hirtelen engedett, hogy Bambi elveszítse egyensúlyát és előre bukjék. De Bambi a hátsó lábára állt, és azon nyomban megkettőzött erővel vetette magát Ronnóra, mielőtt az még időt nyert volna, hogy szilárdan megvesse a lábát. Ronnó koronájának egyik ága éles, recsegő hanggal lepattant. Ronnó azt hitte, hogy a homloka zúzódott szét, szikrát szórt a szeme, és a füle zúgott. A következő pillanatban egy hatalmas lökés felszakította a vállát. Elakadt a lélegzete. Ott feküdt a földön, és Bambi bőszülten állt felette.
6: Engedj el, nyögött Ronnó. Bambi vakon ütötte, ahol érte. A szeme szikrázott. Úgy látszott, eszében sincs, hogy kíméletes legyen.
7: Kérlek, hagyd abba már, könyörgött Ronnó szánalmasan. Tudod, hogy sántítok, hiszen csak tréfáltam. Kímélj, kérlek. Hát nem ismersz tréfát?
6: Bambi szó nélkül szabadon engedte. Fáradtságosan szedelőzködött fel Ronnó. Vérzett és tántorgott. Szó nélkül lopakodott tova. Bambi a sűrű felé tartott, hogy Falinét megkeresse. Faline előlépett. Ott állt közel az erdő széléhez, és mindent látott.
7: Na,
6: ez nagyszerű volt, mondta nevetve. Aztán komolyan és suttogva hozzátette.
7: Szeretlek.
6: Együtt mentek befelé az erdőn. Együtt és boldogan.

0: Egy szép napon éppen azon voltak, hogy meglátogassák a kis tisztást az erdő mélyén, ahol Bambi legutóbb az öreggel találkozott. Bambi lelkesen mesélt az öregről Falinénak. Talán újra találkozunk vele, vágyom utána.
1: Az szép volna, mondta Faline merészen. Igazán én is szívesen elcsevegnék vele egyszer.
0: De nem mondott igazat,
1: mert Ámbátor kíváncsi volt, alapjában véve félt az öregtől.
0: Az égbolt már világos szürke volt, közeledett a hajnal. Csöndesen haladtak egymás mellett, körülöttük megritkultak a bokrok és a cserjék, és kilátás nyílt minden oldalról. Nem messze tőlük zúgás hangzott fel. Nyomban megálltak, és arrafelé pislogtak. Ott lépdelt lassan és hatalmasan egy szarvas, a bokrokon át, a tisztás felé. A még szintelen félhomályban szürke, óriás árnyalakhoz volt hasonlatos. Falinéban azon nyomban szabadjára tört a kiáltás. Bambi uralkodott magán, ő persze épp úgy megijedt, s a kiáltás már neki is a torkán volt. De Faline hangja oly gyámoltalanul hangzott, részvét fogta el, és uralkodott magán, hogy megvigasztalja.
2: Mi van veled? Suttogta aggodalmasan, de a hangja reszketett. Mi van veled? Az ott nem bánt bennünket.
0: Faline csak tovább óbégatott.
2: De szerelmem, ne légy olyan borzalmasan izgatott, kérte Bambi. Nevetséges ezektől az uraságoktól mindig úgy megijednünk. Végtére is rokonaink.
0: De Faline nem akart hallani ilyen rokonságról. Mereven állt, mint a cövek, és pillantását le nem tudta venni a szarvasról, aki közömbösen továbbment, és egyre csak kiabált.
2: Szedd össze magad,
0: könyörgött Bambi. Mit is gondol az majd oda át rólunk? De Falinét nem lehetett megnyugtatni.
2: Gondoljon, amit akar, kiáltotta, és újra jajveszékelni kezdett. Mégiscsak túlzás, hogy valaki ilyen nagy legyen, tovább jajongott. És folytatta, hagyj, nem tudom másképp, muszáj,
0: A szarvas most ott állt a tisztáson, és gondosan keresgélt a fűben valami ínyenc falatot. Bambiban, aki először az őrjöngő Falinéra, majd a nyugodt szarvasra nézett, valami felágaskodott. Azzal, hogy Falinét bátorította, legyőzte tulajdon ijegységét. Most szemrehányást tett magának azért a nyomorúságos érzésért, amely mindannyiszor jelentkezett, valahányszor a szarvast meglátta. Az érzés, amelyben borzalom, izgatottság, csodálat s alantas kicsi voltának érzése kínzóan keveredett.
2: Az egész őrültség, mondta magára erőszakolt elszántsággal, most egyenesen oda megyek hozzá, és megismerkedem vele. Ne, ne,
0: kiáltott Faline.
2: Ne tedd azt, szerencsétlenség történik,
0: Okvetlenül megteszem, mondta Bambi. Az a szarvas odaát, aki oly nyugodtan lakmározott, és csöppet se hagyta magát zavarni a jajongó Falinétól, túlságosan gőgösnek tetszett előtte. Sértve és megalázva érezte magát. Megyek, mondta, maradj csöndben, majd meglátod, hogy nem történik semmi. Várj itt! És valóban elindult. De Faline nem várt, se kedve, se bátorsága nem volt hozzá. Sarkon fordult, elszaladt és üvöltött, mert úgy érezte, ez a legjobb, amit tehet. Mind messzebbről és messzebbről hallatszott bú, bú kiáltása.
1: Milyen szívesen szaladt volna Bambi is, de most már nem lehetett. Összeszedte magát, és elszántan ment előre.
0: Az ágakon át látta a szarvast, ahogy a tisztáson áll, és fejét a fű közé dugja. Ahogy kilépett Bambi, érezte, hogy dobog a szíve. A szarvas is nyomban fölemelte a fejét, és átnézett. Aztán, mint egy szórakozottan, maga elé bámult. Mindezt Bambi gőgösnek találta. Azt a módot, ahogy a szarvas ránézett, és ahogy aztán maga elé bámult, mintha rajta kívül más ott se lenne. Bambi nem tudta, mit évő legyen.
1: A legkeményebb elhatározással jött ki, hogy a szarvast megszólítsa. Jó reggelt, akarta mondani, az én nevem Bambi, szabad megkérdeznem a becses nevét?
2: Igen. Nagyon egyszerűnek gondolta a dolgot, és most kiderült, hogy mégsem olyan egyszerű. Mit segíthet itt a legjobb szándék?
1: Bambi nem szeretett volna neveletlennek mutatkozni, és mégis annak látszott volna, ha csak úgy szó nélkül kijön. De tolakodónak sem akart látszani, és az lett volna, ha megszólítja a szarvast. A szarvas vérlázító előkelőséggel állt ott. Bambit elbűvölte és lealázta ez a látvány. Hasztalan kísérelte meg, hogy felrázza magát, s mindújra csak egyetlen gondolatot ismételt. Miért hagyom magam megfélemlíteni? Én éppen annyi vagyok, mint ő. Éppen annyi.
2: Ez sem segített.
1: Bambi továbbra is félt, és lelke mélyén érezte, hogy azért mégsem annyi, mint a szarvas. Távolról sem. Szánalmasan rosszul kezdte magát érezni, és minden erejét össze kellett szednie, hogy valamennyire is megőrizze méltóságát. A szarvas ránézett, és azt gondolta,
3: igazán gyönyörű, igazán elragadó, olyan kecses, olyan kedves. Az egész viselkedése olyan finom. De nem szabad így rábámulnom, ez igazán nem illik. Még zavarba is hozhatom szegényt.
1: Aztán Bambin át újra a semmibe merett a tekintete.
2: Ez a gőgös pillantás, állapította meg Bambi. Elviselhetetlen, hogy egy ilyen szarvas milyen beképzelt.
1: A szarvas azt gondolta,
3: szívesen beszélnék vele, olyan rokonszenves. Milyen ostoba dolog, hogy sose beszélhetünk egymással,
2: és elgondolkodva nézett maga elé. Én levegő vagyok neki, gondolta Bambi. Ezek az atyafiak mind úgy tesznek, minthogyha egyedül volnának a világon.
3: De mit is mondjak neki,
2: vette fontolóra a szarvas. Nincs gyakorlatom az ilyesmiben. Ostobaságot fogok mondani, és nevetségessé teszem magam, mert ő biztosan igen okos.
1: Bambi összeszedte magát, s keményen a szarvasra nézett.
3: Milyen pompás, gondolta kétségbeesve. Nos, talán majd legközelebb,
1: határozta el a szarvas, és elégedetlenül, de királyan távozott.
2: Bambi egyedül maradt keserűségével.

Félix Zsoltán, Bambi. A 11. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Fenyő László. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata.

0: varázsolna a varázspálcájával.
1: Én napelemet varázsolnék a házikom tetejére.
2: Okos.
1: Én eltüntetném az erdőkből és a vizekből az összes szemetet.
2: Én minden kutyusnak gazdit találnék.
0: Ez de jó.
1: Én gyönyörű virágokat varázsolnék a méhecskéknek.
3: Én meg sok bringát varázsolnék, hogy ne pazaroljuk a kocsibán.

0: kutya kifogyott. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumosdió és kávé.
1: Jó, szerintem az is van.

0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra van. Híreket mondunk. A mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Központi tanévnyitó szentmisével indította a 2026-27-es évet a Székesfehérvári Egyházmegye. Spányi Antal megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a Székesfehérvári Proházka emléktemplomban az Egyházmegye oktatási nevelési intézményeinek püspöki iskolabiztosai, pedagógusok, diákok, szülők és az Egyházmegye területén a szerzetes rendek által fenntartott iskolák képviselői részvételével. A főpásztor úgy fogalmazott, a szépség és a jóság forrása maga az Isten, ott van a tananyagban, ahol a törvényeket és a következményeket tanuljuk, hiszen ő a világ mindenség ura és teremtője, tudósít a Magyar Kurír. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte az Uniós Bizottság illetékes szóvivője az MTI megkeresésére szerdán. Információk szerint Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb miatt. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett meder küszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában csütörtökön. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tevő pótlékok növelését is. Az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával, mondta el Tóth Mónika Ditta, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének adjunktusa, az öngyilkosság megelőzésének világnapja alkalmából az MTI érdeklődésére. Az öngyilkosság legfontosabb rizikó tényezője a kezeletlen, fel nem ismert pszichiátriai betegség, például depresszió, bipoláris zavar, skizofrénia vagy alkoholfüggőség. Ennek talaján egy krízishelyzet, például veszteség, betegség, diagnózisa vagy válás öngyilkosságot válthat ki a nem megfelelő megküzdési stratégiák miatt. A szeptember 10-i világnap célja a társadalmi figyelemfelhívás, a probléma tudatosítása, továbbá megemlékezés az áldozatokról és a hátra maradottakról, gyászolókról. Végül az időjárásról. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. Tizenegy óra 4 perc. Kedves hallgatóink, 1659. szeptember 10-én született Henry Purcell, angol zeneszerző. A hangolóban most az ő szonátája következik, Peter Herford és Michel Laird előadásában. Majd ezt követően az Arthur Király szvítet a Berlini Rádió zenekar adja elő.

Kedves hallgatóink, Henry Purcell szonátáját Peter Hurford és Michel Laird játszotta, majd az Arthur Király Suite hangzott el a berlini rádiózenekar előadásában. 1960. szeptember 9-én hunyt el Jussi Björling, svéd opera énekes. A folytatásban ráemlékezünk felvételeivel.

Az 1960. szeptember 9-én elhunyt Jussi Björling svéd opera énekesre emlékeztünk. 1842. szeptember 10-én mutatták be Magyarországon Donizetti Linda de Chamonix című operáját, most ebből következik részlet.

0: Donizetti Linda di Chamonix című operájából hangzott el részlet. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Közzétették 14. Leó pápa ehavi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szentatya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék. A Pápa Ima Világ hálózata által készített videóban Leó pápa hangsúlyozza, a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket, a keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte az Uniós Bizottság illetékes szóvivője az MTI megkeresésére szerdán. Információk szerint Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb miatt. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett meder küszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában csütörtökön. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tevő pótlékok növelését is. Pályázatot írtak ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöki és elnök helyettesi pozíciójára, közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium csütörtökön az MTI-vel. A pályázat elbírálásáig az intézményt a jelenlegi elnök vezeti. A közlemény szerint Kis Ádám jelenlegi elnök és a korábban már lemondott helyettesének utódját a következő hetekben nyílt pályázat keretében választják ki. Gasztronómiai és kulturális programokkal, valamint a víziszárnyas ágazat időszerű kérdései tárgyaló szakmai tanácskozással várják az érdeklődőket szeptember 10-e és 12-e között a Kiskunfélegyházi Liba Fesztiválon, közölték a szervezők az MTI-vel. A rendezvény sorozat felvezetéseként csütörtökön Divat stílusművészet címmel iparművészeti kiállítás nyílik a Holló László képzőművészkör műterem galériájában. A fesztivál hivatalos megnyitóját pénteken tartják a Móra Ferenc Művelődési Központban. Végül az időjárásról. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 13 órakor lesz.

0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek, hisz a bűnösök is megteszik? Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, és akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 27-től a 38. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
2: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise, az emberi méltóság adománya és felelősség, ápolni kell. 14. Leó felhívásai, védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános a pápák nyári rezidenciája történetéről.

0: Leó pápa katekézise. Az emberi méltóság adomány és felelősség. 20 000 zarándok gyűlt egybe a szerdai általános kiallgatásra, amelyen Leó pápa folytatta a múlt héten megkezdett új sorozatát a Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció magyarázatáról.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
0: Ennek első fejezete az emberi személy méltóságáról és felelősségéről szól, amelyek ugyan a leginkább tiszteletre méltó emberi értékek, de amelyek sohasem veszíthetik el kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy meg ne romoljon az emberi szív. Az az út, amely lehetővé tette számunkra, hogy nyilvánvalóvá tegyük az emberi méltóság alapvető jellemzőit és jogait, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezetét képviseli. Az út azonban még nem ért véget, és foglalkozni kell a régi és az új ellentmondásokkal, amelyek megakadályozzák annak teljes körű megvalósítását. Indította katekézisét Leó pápa, jelezve, hogy az emberiség szellemi örökségét tovább kell vinni, egyúttal pedig meg kell tisztítani tévedéseitől. Az egyház mindehhez nyíltan felajánlja hozzájárulását, emlékeztetve arra, hogy az emberi méltóság magából a személy lényéből fakad. Leó pápának lehetősége volt megismételni ezt a nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában. Isten minden embert eltervezett és akart, hogy közösséggel lépjen vele, másokkal és a teremtéssel. Méltósága nem a birtokolt képességeitől, gazdagságától, vagy betöltött szerepétől, illetve helyes vagy helytelen döntéseitől függ, hanem az egy ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, amelyet Isten helyezett belé, soha el nem múló szeretetének kifejezéseként. Az emberi lény végtelen méltósága tehát abban gyökerezik, hogy Isten képére alkotott teremtmény, aki képes megismerni és szeretni teremtőjét, továbbá ez a méltóság olyan szeretett terv és ajándék, amely túlmutat más teremtett valóságokon, amelyeket az ő gondjaira bíztak, hogy kormányozza és használja őket Isten dicsőségére.
1: Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona.
0: Hitben érthetjük meg a személy méltóságának végső alapját, mivel a fiú az atyai szeretete misztériumának kinyilatkoztatásával az embert is teljesen kinyilatkoztatja önmagának, és világossá teszi számára legfőbb hivatását. Utalt Leó pápa arra, hogy az ember önmagát és méltóságát csakis az ő teremtő Istennel való kapcsolatában ismerheti meg a maga teljességében. Az emberi személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal, tehát gyermeki kapcsolatot az Atya Istennel, testvéri kapcsolatot Krisztussal és az egész emberiséggel. Kizárja az önreferenciális bezárkózást. Emberi személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat másokkal megosztható ajándéknak tekintjük, miközben növekedünk és érlelődünk az elfogadásban, a kölcsönösségben,

0: és kiűzze e világ fejedelmét, aki a bűn rabságában tartotta őt.
1: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò vanno superate le visioni dualistiche.
0: A Gaudium et Spes Constitutio megerősíti továbbá, folytatta a pápa, hogy az emberi méltóság a személy teljességét érinti. Ezért le kell küzdeni a dualista szemléletet, hiszen az ember lélek és test egysége. A felfogás, amely a testet önkényesen eldobható tárgyá fokozza le, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem megengedett megvetni az ember testi életét, sőt, saját testünket jónak és tisztelete méltónak kell tekinteni, éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendeltetett, hogy az utolsó napon feltámadjon, gondosan ügyelve arra, hogy ne váljon a szív gonosz hajlamainak rabszolgájává, mivel mindannyian megsérültünk a bűn által. Végül a Gaudium et Spes Constitutio az emberi méltóság három jelentős megnyilvánulására emlékeztet. Az intelligenciára, amely az embert kielégíthetetlen igazságkeresővé teszi, a lelkiismeretre, amely által egységet és értelmet ad életének, és a szabadságra, amely felelőssé teszi őt saját döntéseiért. Ezek szorosan összefüggő dimenziók, a lelkiismeretben ismerjük fel az igazságot, mint olyat, és azt a szabadság saját alapjaként és felelősségként értelmezheti.
1: Lo Spirito Santo, che dà vita in Cristo, ci rende liberi e ci assicura costantemente della nostra dignità di figli di Dio, affrancandoci dalla paura e guidandoci verso la meta ultima.
0: A Szentlélek, aki Krisztusban életet ad, szabaddá tesz minket, és folyamatosan biztosítja Isten gyermeki méltóságunkat, megszabadít a félelemtől, és a végső cél a halálon túli teljes élet felé vezet, amelyet Krisztus ígért nekünk, mert csak ő benne talál igazi fényt az emberiség misztériuma. Tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkára, és vele haladunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim, Krisztus által és ő érte, Isten képére lettünk teremtve, amivel egyedülálló és eltörölhetetlen méltóságot kaptunk. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium fényével és erejével. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.

0: 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. A pápa szeptember 9-én a szerdai általános audiencia végén különböző nyelvű zarándokcsoportokat köszöntött, és arra buzdította a híveket, hogy az evangélium fényében védelmezzék minden ember Istentől kapott méltóságát. Külön szólt a vallásközi párbeszéd és a békés együttélés fontosságáról, valamint imáiról biztosította a földműveseket és családjaikat. Az angol nyelvű hívek köszöntésekor a Szentatya külön üdvözölte az arab világ vallásközi párbeszéd és együttműködés platformjának irányító bizottságát. Megköszönte együttműködésüket a vallásközi és kultúraközi párbeszédet előmozdító Abdullah bin Abdulaziz király nemzetközi központtal,
1: and pray that your efforts to promote peaceful coexistence in the Arab region will indeed bear much fruit.
0: És azért imádkozott, hogy az erőfeszítéseik bőséges gyümölcsöt teremjenek az arab térség békés együttélése érdekében. A lengyel zarándokokat köszöntve Leó pápa megemlékezett a hagyományos aratási ünnepről, amelyet ezekben a napokban tartanak Lengyelországban. A zsoltáros szavaival adott hálát a föld terméséért. A föld meghozta gyümölcsét, megáld minket Isten, a mi Istenünk.
1: Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano.
0: Az Úr a bízta a gazdák

0: munkáját, amelynek köszönhetően nem hiányzik mindennapi kenyerünk, és Szűz Mária oltalmát kérte családjaikra és földjeikre. A horvát zarándokokat, köztük a horvát katonai ordinariátus jubileumát, római zarándoklattal is ünneplő híveket és papokat, akiket elkísért Jure Bogdán tábori püspök, 14. Leó arra buzdította, hogy hitükkel és cselekedeteikkel mutassák meg a világnak és a társadalomnak az élő Krisztus arcát, aki minden őt őszinte szívvel kereső ember elé siet. Leó pápa az olasz nyelvű hívekhez fordulva emlékeztetett.
1: Siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio con la luce e la forza del Vangelo.
0: Isten képmására teremtettünk, kötelezzük el magunkat, hogy az evangélium fényével és erejével előmozdítjuk és védelmezzük Isten gyermekei méltóságát. 14. Leó végül gondolatban az idősek, a fiatalok, a betegek és az ifjú házasok felé fordult. A boldogságos Szűz Mária születésének előző nap ünnepelt liturgikus emléknapjára utalva azt kívánta, hogy Mária példája és anyai közbenjárása ösztönözze és kísérje életüket.
2: Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános, a pápák nyári rezidenciája történetéről. Szeptember 5-én tartották Castel Gandolfo védőszentje, Szent Sebestyén ünnepét. A pápai nyári rezidencia tőszomszédságában idén is hívők és érdeklődők népes serege gyűlt össze az ünnepi szentmisére, valamint a védőszent erekéjét kísérő körmenetre. A megemlékezés kapcsán Tadeusz Rozmus atya a Castel Gandolfói apostoli palota múltjáról és történetéről számolt be a Vatikáni Rádiónak. Az elmúlt 400 esztendőben sok pápa választotta pihenőhelyéül a Rómától 30 kilométerre fekvő Barberini palotát. A helyiek nagyon ragaszkodnak a pápákhoz, kezdte beszámolóját Rozmus atya az apostoli palota tőszomszédságában álló villanovai Szent Tamás templom plébánosa. A pápák nyári rezidenciájául szolgáló Barberini palota egy 10 000 éve szunnyadó vulkáni kúpon a lenyűgöző szépségű Albanoi tópartján fekszik.
3: Il palazzo Savelli appena acquisito dalla Camera Apostolica per causa dei debiti diventò proprietà dello Stato Vaticano.
2: 8. Kelemen pápasága idején a római Savelli család óriási adóságot halmozott fel, ezért 1596-ban az apostoli kamara lefoglalta hőbérbirtokát, tudósít Rozmus atya a palota születésének körülményeiről. 1624 és 1626 között 8. Orbán pápa kívánságára Carlo Moderno tervei alapján átépítették és kibővítették, így vált a pápák nyári lakhelyévé. A krónikák szerint 1626. október 10-én a palota felavatása napján már pirkadatkor díszlövések dördültek el, és a pápai hintósor ünnepélyes menetben vonult Castel Gandolfóba. A különlegesen szép természeti környezetben fekvő épületegyüttest olyan rezidenciává alakították át, ahol a pápák kipihenhették fáradalmaikat. A környékbeli hegyoldalakat bükkös, szerint gesztenyés és tölgyes, sűrű lombkoronája borítja, és a tó környékén erdei ösvények kanyarognak. Egykor maguk a pápák rótták ezeket az utakat, mesélte Tadeusz atya, aki maga is gyakran sétál a közeli erdőkben. Úgy tartja, a mozgás a legjobb orvosság, s ha már egy gyönyörű tó ölelésében él, valóságos mulasztás lenne számára nem megmártózni benne, hiszen Isten adta jogunk és kötelességünk, hogy éljünk a természet szépségével, vallotta a lengyel származású plébános atya. Arról is mesélt, hogyan fürdőzik a helyenként 200 méteres mélységű tó vízébe, és hogyan úszik át az egyik partról a másikra, hogy felfrissüljön testben és lélekben. Az ide látogató turisták és zarándokok is éppen ezt a feltöltődést és békét keresik. Rendkívül sokan látogatják meg a plébániát is, még a nem hívők is szívesen betérnek a templomba, ami valódi lelki oázis számukra. Még azok is, akik távol érzik magukat az egyháztól, örömmel megállnak egy pillanatra, és imára kulcsolják a kezüket. Castel Gandolfo lakosai mélyen kötődnek a pápákhoz, Igazi kiváltságnak érzik azt, és büszkék arra, hogy a pápák közelében lakhatnak. Máig sokan felemlegetik, hogy 23. János pápa a várost járva egyszerűen csak belépett a családok otthonaiba, felemelte a konyhába a fazekak fedőjét. Látni akarta ugyanis, hogy szükség van-e a segítségre, és jut-e elég étel mindenkinek. 8. Orbán és 14. Kelemen pápák pedig örömmel szakították meg lovaglásaikat, hogy személyesen találkozzanak a helybéliekkel és a zarándokokkal, hogy elbeszélgessenek velük. A pápák sokat tettek a környék felvirágoztatásáért is, különösen 6. Pál és Szent II. János Pál. De olyanok is voltak, akik nem használták rendszeresen a Castel Gandolfói rezidenciájukat. Így 10. Ince és Ferenc pápa is, aki a Szent Márta házban töltötte nyarait. A távolmaradás azonban korán sem jelentette a nyaraló elhanyagolását. Ferenc pápa kezdeményezésére született a Borgo Laudato Si, mintagazdaság, azaz 55 hektárnyi birtok, amelynek gondozását kertészek végzik. A kert azon a helyen terül el, ahol egykor Domitianus császár villája állt, aki annak egyedülálló mikroklímája miatt választotta a helyszínt. Ferenc pápa eredeti szándéka az volt, hogy a Borgo Laudato Si a természet iránti tiszteletre és a testvériségre nevelje az emberiséget. A Barberini palota ma élénk, szellemi és spirituális műhely, ahol Leó pápa a pihenés és a sport mellett a vatikáni ügyeket is intézi. Diplomáciai látogatások, magánkihallgatások helyszíne, itt imádkozza a Szentatya a vasárnapi úrangyala imádságot. Igazi élő település ez. Leó pápa nagyon közel áll a helybéliekhez, tényleg felüdíti az emberek szívét. Nagyon szeretik őt szívélyessége miatt, meséli a pápai villa szomszédságában szolgáló plébános. Meghatódva emlékezik vissza arra az időszakra is, amikor a Barberini villa a háborús menekültek menhelyeként szolgált.
3: Durante la Seconda Guerra Mondiale, 1944, il Papa Pio XII che aprì le porte dei giardini dando la possibilità agli sfollati.
2: A II. Világháború idején 1944-ben 12. Pius pápa megnyitotta a vatikáni kertek kapuit a menekültek előtt. Összesen mintegy 12 000 embernek nyújtottak menedéket. A források szerint a pápai palotában, egészen pontosan a pápa hálószobájában 36 gyermek született, köztük egy ikerpár is. Az édesanyjuk úgy kívánta meghálálni a pápa vendégszeretetét, hogy tiszteletére gyermekeit Eugenio és Pius névre kereszteltette, mesélte Rosmus atya a vatikáni rádiónak. A pápa eredeti neve ugyanis Eugenio Pacelli volt, aki pápaként a Pius nevet vette fel.
4: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
5: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
8: 12 óra 30 perc. Guzsajas című népzenei összeállításunkban Kallós Zoltán és az Ökrös együttes felvételei szólnak.

akkor sem, mikor kaput sarka a gyöngye leveledzik, ezüsttel virágzik,

0: Kallós Zoltán és az Ökrös Együttes felvételei szóltak Guzsajas című népzenei összeállításunkban. Közreműködött a Muzsikás Együttes.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte az Uniós Bizottság illetékes szóvivője az MTI megkeresésére szerdán. Információik szerint Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb miatt. A beruházás, engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium közölte, a paksi atomerőműhöz tervezett meder küszöb építése miatt a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat az illetékes magyar hatóságokkal. Visszaesett a menedékjog iránti kérelmek száma az EU-ban 2026 első felében, adja hírül az MTI, az Európai Unió menekültügyi ügynökségének értesülései alapján. A közlemény szerint az Európai Uniós tagországok illetékes hatóságai 2026 első felében mintegy 332 000 kérelmet fogadtak be nemzetközi védelemre, 17%-kal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában. A Máltai Központú Ügynökség szerint 2024 vége óta tart a nemzetközi védelem iránt beadott kérelmek számának csökkenése. Az első féléves adatok 2021 óta nem voltak olyan alacsonyak, mint idén. Morva Emíliát választotta alelnökévé a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat elnöksége szeptember 9-én. A szociális szakember 27 éve dolgozik a szervezetnél, 2003-tól a közép-magyarországi régió vezetője. Morva Emília 1999-ben csatlakozott a Magyar Máltai Szeretett Szolgálathoz, 2003-tól a közép-magyarországi régió titkáraként dolgozott, 2012-től régióvezetőként irányítja a budapesti központú egységet. Érdemeinek elismeréseként 2021-ben megkapta a Magyar Ezüst Érdemkeresztet. A korábbi alelnök Vecsei Miklós lemondott a tisztségről. Szeptember 25-én és 26-án kerül sor a Pannonhalmi Főapátság nagyszabású nemzetközi ökumenikus konferenciájára, amely ebben az évben az Úr szolgálatának iskolájában címet viseli. A kétnapos rendezvényt ezúttal a világegyház és a teológiai kultúra kiválóságai tisztelik meg előadásaikkal. A konferencia egyik fő előadója Timothy Radcliffe bíboros, akinek alakját Hortobágyi T. Cyril pannonhalmi főapát mutatja be a Magyar Kurír oldalán. Az előjáró úgy fogalmaz, Radcliffe bíboros előadásaiban és írásaiban költők, írók, misztikusok, teológusok, filozófusok és történelem alakító kiválóságok adják egymásnak a stafétát, és közösen vesznek részt Isten felszabadító igazságának megvilágításában. Végül az időjárásról. Felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel, napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 14 órakor lesz. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Reggeli Beszélgetés című műsorom szól, amelyben befejező részéhez érkezünk azon sorozatunknak, amelyben dr. Tóth Arnold néprajzossal a kenyér és a bor népi kultúrán betöltött szerepéről beszélgetek. Majd a műsor második felében pedig a szeptemberi Szűz Mária ünnepekről kérdezem Deli Lajos, Felső Zsolcai plébánost. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorunkhoz további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek.

0: reggeli beszélgetés.
1: A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Jó néhány hete foglalkozunk már a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepeivel, és megérkeztünk sorozatunk utolsó részéhez, a csúcsponthoz, ha fogalmazhatok így, hiszen most az Eucharisztia népi vallásunkban betöltött szerepéről lesz szó.
2: A kenyérnek és a bornak a hagyományai népi vallásosságban megnyilvánuló tisztelete nagyon-nagyon sokrétű, de tulajdonképpen azért ezek áttételes jelenlétei Krisztus testének és vérének. De a néphagyományban és a népművészetben, a népszokásokban közvetlenül maga az oltári szentség vagy az úrvacsora is megjelenik ábrázolásokban, például a tárgyalkotó, tárgydíszítő népművészetben. Pásztorfaragásokon találkozunk időnként teljesen meglepő módon Krisztus monogrammal. P betű a szárán áthúzott András kereszttel, vagy az IHS betűk olykor megjelennek még a pásztorfaragásokban is. Vagy egy másik nagyon úgymond kommersz műfaj, a hímzett falvédőknek a világa. Jól ismerjük ezeket az előnyomott mintákat, kihímezik, és akkor ezzel a konyhát feldíszítik faluhelyen nagyon sokfelé még ma is. Ezeken például igen népszerű az Agnus Dei, az Isten báránya motívum, ami megint csak már közvetlenül az oltári szentségre utaló minta ezeken a hímzett falvédőkön, vagy például a népi építészetre, hogyha gondolunk, akkor Abaúj megyében jellemzőek ezek a faragott ház oromzatok, amikor a deszka oromzatokat úgy mondják, hogy vértelkeket negatív formájú faragásokkal díszítik, és itt a kereszt mellett a kehely is nagyon gyakran megjelenik. Ez is egy olyan általánosan elterjedt díszítő motívum, amit egyébként nem csak a katolikusok, hanem a protestáns felekezetek is előszeretettel alkalmaznak, és ezzel díszítik a házaikat. De a legszebb ábrázolásokat és a legközvetlenebb mintákat mégis talán az ostyasütő vasakon találjuk, és akkor itt helybe is érkeztünk, mert hogy a katolikus egyházban a szentelt ostya készítésére szolgáló hagyományos eszköz, az ostyasütő vas, az elterjedt a népi táplálkozásban, a népi kultúrában is. A katolikus szentelt ostya készítésének a mintájára, de egy sokkal gazdagabb, cukros, ízesített tésztával készül ez a népi ostya, vagy ahogyan az északi palócvidékeken nagyon sokfelé nevezik, a molnár kalács. Hát ennek az elnevezése a lisztörlő molnárokat idézi, mert amikor a malomnál álltak sorba az őrletésre váró gazdák, akkor a molnár feleségének a feladata volt, hogy molnár kalácsot süssön, és ezzel etesse, és a várakozás pillanatait könnyítse egy kicsit az ott várakozóknak, tehát innen ered a molnár kalács elnevezés, és népi ételként ez tulajdonképpen megjelenését tekintve ez egy viszonylag nagyobb, tehát mint egy ilyen lapos kis tányér, ekkora a mérete, egy ilyen roppanós, édes és különböző ízekkel ízesített sült tészta, egy ostyaféle. A tésztája az nyers formában a palacsinta tésztához hasonlít, az ostyasütő vasat pedig, ami egy ilyen harapófogó vagy ollószerűen összezáródó dupla vas, ezt ugye tűzön vagy ma már gáztűzhely fölött fölmelegítik, és ezt a tésztát egy merőkanállal az egyik lapra szépen ráfolyatják, aztán az ostyasütő vasat összecsukják, és akkor pár perc alatt megsül ez a molnár kalács. Ezt kétféleképpen tálalják, vagy hagyják lapos formában, és akkor ilyen kerek ostya alakú, vagy pedig még melegen ez alakítható, és fölpöndörítik, és akkor ilyen kis valóban inkább palacsintához hasonló formában kínálják aztán az asztalra. És hát ez az étel egyrészt egyfajta süteményféleség, vagy csemege a népi táplálkozásban, másrészt pedig ünnepi étel, tehát például a karácsonyi időszaknak egy kitüntetett, jellegzetes, nagyon-nagyon széles körben elterjedt étele volt az egész északi ország részben. Az ostyasütő vasak pedig nem egyszerű vaslapok, hanem díszített tárgyak, ami azt jelenti, hogy a vaslapoknak a belső oldalába negatív mintákat karcolnak, és aztán a megsülő tésztába ez pozitív formaként belesül, Tehát ilyen módon minden egyes ostya egy ilyen egyedi és nagyon rövid ideig tartó népművészeti alkotás, mert hát utána megeszik az emberek. Minden családnak megvoltak valamikor faluhelyen a saját mintái, a saját motivumai. Benne volt a tulajdonosnak az évszáma, a születési évszáma, a monogramja, benne volt esetleg az ostyasütő vasnak a készítési évszáma. Benne volt a felekezetre jellemző szimbólumrendszer, ami nagyon érdekes borsodnádasdi helytörténeti gyűjteményben még Dávid csillagos ostyasütő vasat is találunk, tehát az ott élő zsidóság is használta ezt a népi ételt, és ők is részesei voltak ennek az egyébként keresztény hagyománynak. És ezek a mintázatok azért nagyon nagy részben az oltári szentségre utalnak, tehát itt is megjelenik a kehely, az ostya, a Krisztus monogram, az Isten báránya motívum, ezek mind-mind jellegzetesek és jellemzőek az ostyasütő vasakon.
1: Borsodnádas települését külön meg kell említenünk, hiszen az ő életükben még mind a mai napig nagyon fontos a molnár kalácskészítés. Munkahelyet is biztosít sok ember számára, és valóban még jelen van a település életében a molnár kalács sütése, készítése.
2: Igen, a borsodnádasdi hagyomány azért különösen gazdag, mert a 19. század végétől egy ipari üzem, a borsodnádasdi lemezgyár, mármint vaslemezgyár működött a település határában. Ez biztosított munkahelyet a faluban élő, később most már városban élő férfiak számára. És hát természetesen helyben volt a technikai tudás, meg helyben volt a nyersanyag, úgyhogy borsodnádasd vált az ostyasütő vasak készítésének egy ilyen regionális központjává. Nem véletlen, hogy ezen a településen maradt meg leggazdagabb formában a molnár kalács ostyasütésének a hagyománya, olyannyira, hogy az ottani közösség ezt a 2000-es évek elején, 2010-es évek elején nagyon jól fölismerte, hogy ebben az örökségben nem csak egy hagyomány, hanem egyfajta megélhetési mód is rejtőzik, hiszen fesztiválokat szerveztek, elkezdték a közösségben megtanítani a fiatal generációt a sütésnek a hagyományaira, ugye hát legegyszerűbb ilyenkor, hogy csapatokat kell szervezni, versenyt kell hirdetni, és akkor az iskolások szeretnek egymással versengeni, de beépült egyébként a helyi oktatásba és a helyi tantervbe, technikaórán megtanulják az ottani lányok az ostyasütésnek a hagyományát, és egyre több és gombamód szaporodó civil szervezetek, egyesületek alakulnak, amik mind-mind valamilyen módon az ő programjuk vagy tevékenységük részévé teszik az ostyasütést, és hát ezeknek a közösségeknek a nagy találkozója a Molnár Kalács Fesztivál. És hogy hogyan épült ez be aztán a munkahelyteremtésbe, elkezdték sütni olyan értelemben ilyen kisüzemi jelleggel, hogy aztán később áruházláncoknak a polcain, mint egy ilyen egyedi helyi termék, kapható a borsodnádasdi molnár kalács. Tehát, hogy a hagyomány és a szellemi örökség milyen módon válik aztán egy közösségnek megtartó erejévé, hát arra borsodnádasdi nagyon-nagyon szép példa.
1: Ezt a Szent István Rádió kedves hallgatói meg is tapasztalhatják, hiszen az egri érseki palota udvarán minden évben, minden adventkor, karácsony előtt adventi vásárt rendeznek, és bizony ott, a felállított kis bódékban, faházakban még mind a mai napig találkozhatnak borsodnádasdi molnár kaláccsal. És beszéljünk még arról, hogy a környező országokban, a környező kultúrákban hogyan volt jelen az ostyasütés hagyománya.
2: Ahogyan a Kárpát-medencéből észak felé és nyugat felé kitekintünk, egyre erősebben és egyre gazdagabban jelen van ez a hagyomány. Tehát tulajdonképpen a magyar népi műveltségben ez egy cseh, morva, szlovák területekről átszármazó, lengyel területekről átsugárzó hatás észak felől érkezik el a Kárpát-medencébe. Legdélebbi elterjedési területe a Dél-Alföld, tehát egészen Szeged környékén is van ostyasütés, de mégis a leggazdagabb hagyománya a Palócföldön van, és érdekes módon a Jászságban, na de azt tudjuk, hogy a 18. században Jászberény környékére nagyon sokan költöztek az északi vármegyékből. Tehát ez is egy jele annak, hogy a kultúrát is vitték magukkal az emberek, amikor a török kiűzése után a pusztán maradt Alföldet északról délfelében népesítették. És az imént nem véletlenül került szóba karácsony és a karácsonyi vásár, hiszen az ostya sütésnek a legkitüntetettebb időszaka az éppen a karácsonyi időszak volt a hagyományos népi kultúrában. És ehhez kapcsolódott egy nagyon szép népszokás, ez a karácsonyi ostya hordás, aminek az volt a lényege, hogy a kántor, a tanító ilyenkor adományt gyűjtött a falusiaktól, a kántor vagy a kántor tanító felesége megsütötte egy nagyobb mennyiségű molnár kalács ostját, és utána az iskolás gyerekek vitték ki házról házra a családoknak, és a családok pedig különböző élelmiszereket és terményeket adtak cserébe a tanító vagy kántor házaspárnak. tojást, kolbász, szalonnát, babot, lisztet, tyúkot küldtek, így tartotta el tulajdonképpen a közösség a saját értelmiségét. A gyerekek pedig természetesen diót, almát, édességet, apró pénzt kaptak ezért a kis szolgálatukért. És ez az ostyahordás palócvidékeken széles körben elterjedt, általánosan jellemző, a mi vidékünkön egyébként épp táján maradt meg ennek nagyon sokáig egy egészen közelmúltban is még élő hagyománya. És az igazán érdekes része ennek a hagyománynak, ennek a szokásnak, hogy mi történik aztán az ostyával. Tehát miután a család ugye ezt megkapta, 2-3 darabot kapott minden család, ezt a karácsonyi asztalnál megették, elfogyasztották, vagy csak így magában, vagy pedig mézzel, vagy fokhagymával, és általában nem csemegének a vacsora után, hanem a vacsora előtt. És kapcsolódott hozzá egy egészen érdekes, egy egészen különleges szokás, ez az ostyatörés, amikor a családfő bocsánatot kért a családtagoktól, aztán a családtagok is egymástól, és a bocsánatnak a jele pedig az volt, hogy a bocsánatkérő személy nyújtotta a kezében lévő ostyát a másik családtagja felé, és ő tört egy pici darabot belőle. Ez volt az ostyatörés, és így ilyen módon engesztelődtek ki a karácsonyi asztalnál a családtagok egymással, és hát ennek egy nagyon fontos kelléke vagy attribútuma volt ez a Molnár Kalács ostya.
1: De szép szokás. Tudunk arról valamit, hogy él mind a mai napig még ez a szép szokás? Valamilyen ország részben?
2: Hát népi hagyományként nem valószínű. Családokban esetleg jellemző lehet, hogyha valaki ezt tudatosan föl

0: való személyes találkozással kapcsolatosan még mit mondhatunk el?
1: Az emberi élet fordulóinak nagyon sok kitüntetett pillanata volt a hagyományos kultúrában, és az eukarisztiával, az úrvacsorával való első találkozás az egy ilyen kitüntetett pillanat volt, hogy a katolikusoknál az első áldozás, és a protestáns felekezeteknél pedig az úrvacsora vétel, ami a konfirmáció szokásához kapcsolódik. Ugye ez az alkalom, amikor először járulhatnak az oltárhoz, vagy az úrasztalához a gyerekek, fiatalok. A falusi közösségekben ez nagyon fontos, hogy ezek ilyen korosztályos közösségekben megélt ünnepek. Tehát, hogy az adott nemzedék, az adott generáció egyszerre lesz első áldozó, egyszerre lesznek konfirmandusok, és ez az ő korosztályos összetartozásukat, meg a csoporttudatukat is nagyon jól erősíti. Kisebb településeken ez ma is így van, tehát a hittanos csoportok, a különböző plébániai közösségek, akik egyszerre lesznek aztán első áldozók, ez mai napig egy összetartó erő a kisebb közösségekben. Az első áldozással vagy a konfirmációra való felkészülés a gyerekek, fiatalok számára az önmagában is egy folyamat, aminek megvannak a különböző stációi. Ugye a faluhelyen ma is gyakran előfordul az első áldozók bemutatása a templomban, amikor az atya vagy a hitoktató fölvonultatja őket, felolvassa a neveiket, ugye bemondják, hogy ők lesznek azok, akik készülnek ebben az évben vagy a következő esztendőben az első áldozásra. És aztán, amikor megtörténik az első áldozás, megtörténik a konfirmáció, akkor ennek az emléke, az erre való emlékezés az egy nagyon gazdag hagyomány a népi kultúrában, tehát a konfirmációi emléklap, vagy az első áldozási emlék, csoportkép vagy egyéni fénykép, ami ilyenkor készül, az nagyon nagy becsben tartott örökség sok családban, és ennek az van a hátterében, hogy hát amíg nem volt a fényképezőgép ennyire elterjedt, mint manapság, hogy mindenkinek ott a zsebében az okostelefon, addig ez egy fényképezkedési alkalom volt. Nagyon sok gyerek számára az első áldozás volt az első alkalom, hogy egyáltalán ilyen egyéni szóló fénykép készült róla. És hát nem véletlen, hogy egészen idős asszonyok is még féltve őrzik a első kislánykori első áldozási fényképüket, és akkor bekeretezve ezt kiteszik a szoba kitüntetett pontjára. Vagy ugyanilyen emlék szokott lenni az első áldozási virágkoszorú, amit a kislányok hajába tesznek, és annak valamelyik virágát lepréselik, és akkor beleteszik az imakönyvbe, amit jellemzően az első áldozásra kapnak, mert hogy ez egy ajándékozási alkalom is. Ilyenkor a szülők, a keresztszülők egy rózsafüzérrel, nyaklánccal, imakönyvvel megajándékozzák a kislányokat. A fiúk is megkapják a megfelelő ajándékokat. Érdekes módon a protestánsoknál ugye ez korban kicsit később történik meg, már ők 12-13 évesen konfirmálnak, és ez valamilyen formában a felnőtté válás első állomása a református közösségekben. Például a fiúknak általános ajándék volt 20. században a karóra, hogy azt kaptak konfirmációra, sőt, hát a legtöbb közösségben, legtöbb családban, akik már konfirmáltak, és már az úrasztalánál is ihattak bort, onnantól kezdve a családi ünnepeken is már töltöttek nekik, tehát azt jelentette, hogy ilyen módon is már felnőtt számba vették azokat a kiskamaszokat, akik most kezdtek el felnőtté válni 12-13 éves korukban. És hát természetesen ez nem csak az egyház közösségnek, hanem a családnak is egy nagy ünnep, tehát az első áldozást is, és a konfirmációt is minden esetben családi étkezés, közös ünneplés szokta követni, és ez ma sem változott.
0: Én pedig most megköszönöm a beszélgetést dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosának, és köszönöm szépen önnek ezt a minden részletre kiterjedő, nagyon érdekes és értékes előadás sorozatot, amelyet több héten keresztül a Szent István Rádió kedves hallgatói elé tárt. Sokat tanultunk öntől. Köszönjük szépen önnek az előadás sorozatot.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon örülök, hogyha figyeltek rám.
0: További munkájához, szolgálatához jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.

0: A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Deli Lajos atyát, Felső Zsolcai plébánost. Beszélgetésünk apropóját pedig az előttünk álló Mária ünnepek adják. Szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepe és napja van. Nos, ez egy szép népies elnevezés, de mit is ünneplünk szeptember 8-án a katolikus egyházban?
1: A Kisboldogasszony ünnepe Mária születését jelenti, Mária születésnapját jelenti. Az ünnepnek, mint minden Mária ünnepnek, van egy történelmi és egy lelki síkja. A történelmi síkja az, hogy az 5. században Jeruzsálemben a Betesda fürdő mellett épült egy templom Szent Anna tiszteletére, és ezt a templomot tartja az egyik hagyomány Mária születésének a helyének. Ennek a templomnak a fölszentelési évfordulója szeptember 8-a, ezért az ünnep erre a napra tevődött. Érdekes azonban, ezt talán érdemes megjegyezni, hogy van egy másik hagyomány is, hogy Mária nem Jeruzsálemben született, ha valaki a Szentföldre zarándokol. Názáret mellett talál egy hatalmas nagy rombazilikát, amely bazilika a másik hagyomány szerint Mária születésének a helyére épült.
0: Tehát akkor egy kettős elképzelés van azzal kapcsolatosan, hogy hol is születhetett Szűz Mária, a Szentföldön?
1: Így van. Hát abban az időben még nem voltak anyakönyvek, nem voltak olyan írásos technikák, mint ma, és éppen ezért nem tudjuk pontosan, hogy hol született Mária. Az is igaz, hogy a második századból van egy úgynevezett apokrif könyv, amely arról számol be, hogy hogyan is született Szűz Mária, és ez az irat Jeruzsálembe teszi Mária születésének a helyét. De ebben teljesen bizonytalanok vagyunk, szerintem nem is ez a lényeg.
0: Ha már Mária születés, akkor egy kérdés erejéig mindenképpen meg kell említenünk az ő szüleit, Szent Annát és Joakimot, akik idős emberek voltak, és már idős korukban adatott meg nekik ez a nagy ajándék a jó Istentől, hogy született egy gyermekük, egy kislányuk.
1: Az úgynevezett Jakab előevangélium mondja ezt a történetet, hogy Joakimnak és Annának hosszú ideig nem születik gyermekük, majd pedig a Isten megajándékozza őket egy gyermekkel. Talán egy kicsit kegyes ez a történet, és talán inkább az ószövetségi párhuzamoknak a mintájára íródott ez meg, ahol az Istennek az ajándéka a késői korban a gyermek, gondoljunk Ábrahámnak a példájára, és van még jó néhány ilyen esemény. Nem tudjuk, hogy ez így történt-e, vagy pedig ez egy kegyes irat. Megint csak azt mondom, hogy nem az a lényeg, hogy hogyan, hol, mikor, hanem az eredmény a fontos, hogy kaptunk egy csodálatos édesanyját.
0: És azóta Szent Anna és Joakim a nagyszülők védőszentje. Szent Anna ugye a nagymamák védőszentje, Joakimra pedig hát úgy is tekinthetünk, mint aki Úrunk Jézus Krisztusnak a nagyapája volt, tehát a nagyapák védőszentje is.
1: Így van, őket július 26-án ünnepeljük.
0: A közelmúltban.
1: A közelmúltban volt, így van, és köszöntöttük is a nagyszülőket ezen alkalommal. Mária születésénél talán a lelkisíkra egy kicsit rátérve fontos hangsúlyozni, hogy az édesanyja születésének az ünneplése egy családban mindig fontos helyet tölt be. Ilyenkor egy jó családban összegyűlnek a gyermekek, és köszöntik a édesanyját, megköszönve mintegy azt az életet, amit az édesanyától kaptak. Mária születésnapján a katolikus egyház is összegyűl, és köszönti az élet adóját, hiszen Mária által kapta a világ az életet, a második isteni szemét, a megtestesült igét, aki halálával, föltámadásával életet hozott a világnak. Mária így nekünk az életünknek a forrása.
0: Ünnepeljük őt, hiszen számos templomnak védő szentje is ő. Olyan templomokat is szenteltek, amelynek a kisboldogasszonya védő szentje, tehát búcsújáró nap is a mai nap.
1: Így van, nagyon sok helyen a magyar nép Mária tisztelete hozta ezt, hogy nagyon sok helyen a kisboldogasszony lett a templomnak a titulusa, vagyis Mária születése és Mária egyben a védőszentje a templomnak. Minden Mária ünneppel kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy azért tesszük Máriát ünneplésünk középpontjává, mert úgy tapasztalta meg a keresztény nép, hogy ő a keresztényeknek a segítsége.
0: Milyen régi ez az ünnep? Mióta ünnepeljük Kisboldogasszony szent ünnepét szeptember 8-án? És kinek köszönhetjük ezt az ünnepet? Ki hívta fel a keresztény hívek figyelmét ennek az ünnepnek a jelentőségére?
1: Az ünnepet már régóta ünnepelte a keresztény egyház az első századokban, mint ahogy mondtam, hogy a konkrét napja, a szeptember 8-a az 5. századra tehető a Szent Anna templom felszentelésére. A nyugati egyházban első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. században, majd pedig a 4. Ince pápa 13. században még egy 8-ot is hozzá kapcsolt. Ez tulajdonképpen a múlt század közepéig élt, 1955-ig, ha jól emlékszem, ez a 8-ad. A magyar elnevezés pedig tulajdonképpen a 15. századtól kezdve kezdték el ezt Kisboldogasszonynak ünnepelni, illetve ezt az ünnepet nevezték még a hajnali szép csillag ünnepének, mintegy azt jelezve, hogy a Mária születése az üdvösségnek a hajnala.
0: Ahogy utána olvastam az ünnep történetének, még érdekességeket is olvastam, hogy különböző népi szokások is és megfigyelések is kapcsolódtak ehhez az ünnephez. Például, hogy a fecskék ilyenkor indulnak kisasszony napján útra, tehát a költöző madarak életében is fontos ez a nap. Ez már csak egy érdekesség. Ez egy érdekes hozzáfűzés a nap jelentőségéhez.
1: Igen, hát ez a népi megfigyelésen alapszik, és én is visszaemlékszem rá gyermekkoromban, hogy az idősebbek ezt a napot valóban annak is tulajdonították, hogy a vándormadarak ilyenkor, a fecskék ilyenkor indulnak útra. Érdekes egy megfigyelés, népi megfigyelés volt.
0: És hát még az emberek arra is törekedtek, hogy ilyenkor a felkelő napban meglássák a szűzanya arcát, hiszen a napasszonyának is szoktuk a szűzanyát említeni. Fontos volt számukra, hogy a felkelő napban, ezen a napon megláthassák, megpillanthassák a szűzanya szép arcát.
1: Erre is utal, amit az előbb említettem, a hajnali szép csillagnak a elnevezése. Valóban egy népszokás, több magyar vidéken is valamikor szokás volt, Bálint Sándor is ír róla, hogy az emberek hajnalban kimentek, és a nap fölkeltében gyönyörködtek ezen a napon.
0: Szeptember hónap bővelkedik Szűz Mária ünnepekben, hiszen szeptember 8-a után szeptember 12-ét ünnepeljük, Szűz Mária szent nevének ünnepét, de még mielőtt erről beszélnénk, egy mondat erejéig utaljunk arra, hogy a nép nyelvén a két nagy Mária ünnep, vagyis augusztus 15-e és szeptember 8-a közötti időszakot még két asszony közének is szokták nevezni. Szeptember 12-én a boldogságos Szűz Mária neve napját ünnepeljük és tartjuk a katolikus egyházban. Nos, ez az ünnep mire is utal, és mi az ünnep története?
1: Talán azzal a pontosítással kezdeném, hogy ez az ünnep, ez tulajdonképpen nem az egész egyházban ünnep, hanem a német és a magyar területen.
0: Miért is?
1: Mégpedig azért, mert ennek az ünnepnek is van egy története, eredete, és ez az ünnep a töröktől való felszabadításnak, a török uralom alóli felszabadításnak a története. 1683-ban a török Bécset ostromolta, és az ostrom alatt Lipót császár egy Mária templomban imádkozva kérte a boldogságos szüzet, hogy segítsen, és amikor az egyesült európai seregek Bécset felszabadították, és tulajdonképpen ezzel kezdődött el a törökök kiűzése, nem csak Bécs alól, hanem Magyarországról is. Ennek köszönhető Magyarország, illetve Budának a felszabadítása is. Ekkor Máriának tulajdonították a győzelmet és a törököknek a kiűzését. A akkori Szent Atya, 11. Kince pápa rendelte el, hogy ezt az ünnepet magyar és német területen megünnepeljék. Megjegyzem, hogy Ince pápának szobra van Buda várában, és érdekes módon, hogy a szocializmus idejében sem távolították el ennek a pápának a szobrát.
0: Tehát akkor tulajdonképpen ez a nap a győzelem napjára utal.
1: Igen, érdekes ez, hogy nem csak ez az ünnep kapcsolódik valamilyen győzelemhez, és hát mivel a középkorban a legnagyobb ellensége Európának, illetve a katolikus egyháznak a mohamedán seregek voltak, ezért több ünnepünk is ezt a törökök elleni feletti győzelmet hát sugallják. Ilyen például Urunk színe változásának az ünnepe is, amely a lepontói csatának az emlékezetére lett bevezetve augusztus 6-ára.
0: Ha már szeptember 12-e és a boldogságos Szűz Mária nevenapja, akkor az ünneppel kapcsolatosan egy kegykép történetéről is beszélnünk kell. Erre már utalt is részben, atya, de mi is ennek a kegyképnek a története? És hogyan kapcsolódik ez a kép az ünnephez?
1: Amint említettem az előbb, hogy Lipót császár Bécs ostroma alatt elmenekül Bécsből, és Passauban talál otthont, és a Mária Hilf a mindenkor segítő Szűz Mária templomában imádkozik az udvarával együtt, a császári udvarral együtt. Ez a templom a kapucinus kolostorban található meg, és itt a kegykép alatt imádkozik a császár a boldogságos szűz segítségéért. Megjegyzem, hogy Mária segítségül hívása olyan plasztikusan, képszerűen található meg Gárdonyinak az Egri csillagok történetében, ahol a várvédők nem egyszer Jézus Mária József nevét hívva segítségül harcolnak a török ellen. Tehát ez abban az időben, hogy Máriát hívják segítségül, ez én úgy gondolom mindennapos volt. Az ünnep olvasmánya a Szentírásból, a Sirák fia könyvéből van, és ez így hangzik: jó illatot árasztok, mint a szőlőtő, és virágomból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, megismerésnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reménye. Jöjjetek hozzám mind, akik kívántok, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom jobb a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben, akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak, aki rám hallgat, meg nem szégyenül, s akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe, akik fény derítenek rám, örök életet nyernek.
0: Köszönjük szépen önnek ezt a szép idézetet, valóban hát ez az idézet is akkor hozzá kapcsolódik és szorosan hozzá fűződik szeptember 12-e Szűz Mária nevenapjának ünnepéhez.
1: Még fűzzem hozzá azt, hogy a Mária névnek a jelentése érdekes, mert eléggé bizonytalan, sokféle magyarázata van. Az egyik, én csak egyet szeretnék említeni, amely szerint ez a név úrnőt jelentene. Nagyon érdekes azonban, hogy Mária sohasem viselkedett sem életében, sem most. Nem viselkedik úrnőként, habár mint a világ királynőjét is tiszteljük. Ő mindig úgy mutatkozik meg, mint a gyermekeinek a segítsége. Talán Kisboldogasszonynal kapcsolatban kellett volna mondanom, hogy van egy olyan Mária kép előttem, középkori ábrázolás, amely szerint Mária áll, kék palást van rajta, és palástja alatt pedig emberek vannak, mert ő összegyűjti azokat az embereket, akik hozzátartoznak, akik fiához tartoznak. És talán érdemes idézni Mária neve napján Szent Bernátnak is az imádságát, amit oly sokszor szoktunk imádkozni, akár litániákkal, akár Mária ünnepekkel kapcsolatban is, hogy kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul.
0: Az ünnep történetével kapcsolatosan, magyar vonatkozásával kapcsolatosan jó néhány templomnak titulusa vagy szentelési ünnepének napja a szeptember 12-e?
1: Igen, ugyanúgy, mint a Kisboldogasszonynak a titulusa, Magyarországon eléggé elterjedt ez a templom titulus, ez a templom cím. Megint csak azt tudnám mondani, hogy Mária segítségére sok község, sok város rászorult, és megtapasztalva az ő közben járó segítségét Istennél, ezért bátran rábízták a templomukat, de az egész egyházközségüket is Mária oltalmára.

0: Szeptember hónapban van még egy Mária emléknap, amire emlékezünk, és ami bekerült a katolikus egyház naptárába. Nos, ez a nap a fájdalmas szűzanya, vagy a hétfájdalmú szűz emléknapja. Hát mire is utal ez az elnevezés, hétfájdalmú szűz?
1: Arra az evangéliumi részletre utal, amelyet Szent Lukács örökített meg számunkra, amikor a boldogságot szűz Szent József a gyermek Jézust bemutatják a templomba, és a templomi látogatás során találkoznak Simeonnal, az Ag emberrel, aki várta Izrael megváltását, és ígéretet kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja, karjaiban nem fogadhatja az üdvözítőt. Amikor karjaiba veszi az üdvözítőt, és elmondja csodálatos imáját, akkor megáldja a boldogságos szűz szüleit, és közben így szólt Máriához, Jézus anyjához, íme ő sokaknak romlására és sokak föltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellent mondanak, a te lelkedet is tör, járja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Lukács evangéliumának a második fejezetében számol be erről a mondatról. Az egyház pedig kezdettől fogva úgy vallotta a későbbiek során, hogy Mária együtt szenved Jézussal a kereszt alatt. Nem csak néma szemlélője a szenvedő Jézusnak, nem csak a kíváncsiság hajtja őt oda, hanem az édesanyjai szíve és a isteni titkoknak a hordozója egyben a szenvedésben is osztozik Jézussal. Átéli Jézus fájdalmát, és abban hisz, hogy ez a szenvedés az emberek üdvösségére szolgál.
0: Miért tartotta fontosnak a katolikus egyház, és mióta tartja fontosnak, hogy a fájdalmas szűzanya emléknapjára emlékezzen szeptember 15-én? Mi is ennek a napnak a mondani valója, a jelentősége?
1: Ennek is történelmi emléke van, egy szerzetes rend alapulásához kapcsolódik. 1233. augusztus 15-én hét gazdag firenzei férfi elvonult, és lemondva az addigi életmódjukról, gazdagságukról, elvonultak, hogy szerzetesi közösségben éljenek, és ápolják a fájdalmas anya tiszteletét, őket nevezzük szervitáknak, servitarennek. Ezt a rendet 11. Benedek pápa 1304-ben hagyta jóvá, és a szabályzatukban, a jóváhagyott szabályzatukban benne volt, hogy a fájdalmas anyát tisztelik. Úgy is nevezték magukat is, az egyik elnevezéssel, hogy Mária szolgáinak rendje. Tehát kifejezetten arra alakult a rend, hogy a fájdalmas anya tiszteletét terjesszék az egész világon. A ünnep ettől kezdve Szentkereszt fölmagasztalása utáni napra, szeptember 15-ére tette a boldogságos szűz hétfájdalmának az emléknapját, de természetesen ennek is van még egy másik történelmi mozzanata, mégpedig a napóleoni háborúkra megy vissza ez a történet, amikor az akkori Szentatya 7. Pius pápa Napóleon fogságába kerül, és amikor véget ér Napóleon uralma, akkor ünnepélyesen visszatér Rómába, véget ér a fogsága. Van olyan hagyomány, amely szerint nekünk magyaroknak is részünk van ebben, hiszen magyar huszárok kísérték haza a napóleoni fogságból, hát Rómába a Szentatyát.
0: De a régi kalendáriumban a virágvasárnap előtti pénteken volt ez az ünnep, aztán mégis szeptember 15-én tartjuk, és emlékezünk erre a napra.
1: Mint minden ünnepek, egy kis, hogy is mondjam, varga utat jártak be. Valóban volt olyan, amikor kettős ünneplés is volt, hogy a Servita rend tartotta a szeptember 15-öt, mások pedig máskor ünnepelték. Ennek a kettős ünneplésnek Szent Tizedik Pius pápa vetett véget, amikor elrendelte 1913-ban, hogy ezt az ünnepet mindenhol ugyanazon a napon, szeptember 15-én ünnepeljük.
0: És a kultusz népszerűsítéséhez is irodalmi művek, festmények, képzőművészeti alkotások is hozzájárultak és hozzá kapcsolódnak, hiszen a ferencesek is kivették a részüket a kultusz elterjesztésében, és hát elég csak gondolnunk mondjuk azokra a piéta szobrokra és alkotásokra, amelyek mind a mai napig hirdetik a fájdalmas szűzanya tiszteletét.
1: Igen, hát ezek között érdemes megemlíteni a leghíresebbet, talán a leghíresebbet, Rómában a Szent Péter Bazilikában található Michelangelónak a Pietája, ami olyan csodálatosan fejezi ki az édesanyja fájdalmát. Igaz, már nem a kereszt alatti történet, hanem amikor Jézust leveszik a keresztről, és Mária ölébe helyezik az evangélisták szerint, ezt a pillanatot ábrázolja a művész, és az édesanyjában ott van a fájdalom, és ott van a hit, mert Mária hisz abban, hogy nincs itt a végső szó. Itt valami jövő van, de a fájdalom azért ott tükröződik az arcán. Minden Pietà ezt próbálja, tulajdonképpen ezt a képet próbálja, vagy ezt az igazságot próbálja megfogalmazni. És talán az ünneppel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ez az ünnep nem csak Mária fájdalmáról szól, hanem arról szól, hogy Mária minden emberi fájdalomban osztozik. Ahogyan Jézus a kereszten az ott álló Máriát rábízza János apostolra, és János apostolra rábízza a boldogságos szüzet, úgy Mária hivatása ettől kezdve, mint az egyház anyja, minden gyermekére kiárad, és elsősorban a szenvedő ember az, aki rászorul erre az oltalomra, a Mária segítségére. Éppen ezért a hétfájdalmú szűzanya, a fájdalmas anya egyben a betegeknek a reménysége is, hozzá folyamodtak és folyamodnak ma is a hívő emberek, és kérik az ő oltalmát és segítségét bajaikban, szenvedéseikben.
0: Irodalmi művek és irodalmi alkotások közül pedig meg kell még említenünk az ünnephez kapcsolódóan Szent Bonaventura Zsolozsmáját, Jacopone da Todi Stabat Materét, és hát nekünk magyaroknak a büszkeségünket, az ómagyar Mária síralmat is.
1: Én úgy gondolom, hogy ez csak a sor egy része, ezek a leghíresebbek, de valóban nagyon sok művészet, művészi ábrázolás, nagyon sok zene, mű született ezzel kapcsolatban, a boldogságos szűz fájdalmára emlékezve, művészek fogalmazták meg a saját művészeti nyelvükön a Mária tiszteletüket, szeretetüket, és a szenvedő ember segítség kiáltását a boldogságos szűz felé.
0: Több templom is ünnepli ezen a napon kiemelten védőszentjeként a kereszt alatt álló szűzanyát. Adáskörzetünkben mondjuk Gyöngyösön, és természetesen Egerben ilyenkor nagy búcsú ünnepek vannak.
1: És hát, hogy egy kicsit haza is beszéljek, hozzám is tartozik egy egyházközség, Arnót községe, ahol a templomunknak ő a védőszentje, a fájdalmas anyja a védőszentje. Valóban elég sok helyütt választották oltalmul, talán azért, mert az emberi életben, fogalmazhatok talán inkább pontosabban, Az emberi élettől elválaszthatatlan a szenvedés, mindenki előbb vagy utóbb szembe találkozik vele, és ilyenkor jó érezni azt, hogy az ember nincs egyedül, valakinek fontos, valaki segít. Ugyanúgy, ahogy Mária együtt szenvedett Jézussal, ugyanúgy szenved a mai betegekkel, a mai szenvedő emberekkel. És talán még azt is hozzátenném, hogy nem csupán a testi betegekkel, hanem minden szenvedő emberrel, a lelkileg összetört emberekkel is ott van.
0: Riportunk végén arra kérem, hogy ismételjük el még egyszer azokat a fontos napokat, dátumokat, amikor a szűzanyát ünnepeljük.
1: Szeptember hónapban mondhatnánk, hogy Mária hónapja is van számunkra. Kisboldogasszonyt ünnepeljük szeptember 8-án, Mária születésnapját. Mária nevét ünnepeljük szeptember 12-én és szeptember 15-én a fájdalmas anyát, a hét fájdalmú szűzanyát ünnepeljük.
0: Deli Lajos atyának, Felső Zsolcai plébánosnak köszönöm szépen a beszélgetést, és remélhetőleg hozzá tudtunk járulni mai beszélgetésünkkel ahhoz, hogy a kedves hallgatók ezeken a napokon különösen is gondoljanak a szűzanyára és imádkozzanak a Szent Szűzhöz. Önnek munkájához és szolgálatához jó egészséget és a jó Isten áldását, valamint a szűzanya oltalmát is kívánom.
1: Köszönöm szépen, én is reménykedem benne, hogy ez a beszélgetés is segít abban, hogy Mária által Jézushoz jussunk, egyre jobban és egyre inkább megérezzük a szűz oltalmát mindennapi életünkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
2: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen Ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
5: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
7: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Az ír kormányfő részvétele a visegrádi négyek kormányfőinek pozsonyi csúcstalálkozóján annak bizonyítéka, hogy a csoportnak súlya van az Európai Unióban. Jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök csütörtökön Prágában, mielőtt elutazott a szlovák fővárosba. A cseh vezető arra számít, hogy a visegrádi kormányfők Pozsonyban megvitatják az Európai Unió következő 7 éves költségvetési tervét, a régió és az EU versenyképességét, az energetikai problémákat és a migrációt. A visegrádi négyek csütörtöki pozsonyi csúcstalálkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter a találkozó előtt azt írta, fontos európai témákban egyeztetnek a pozsonyi várban, a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában, az unió soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel. Schiffer András, korábbi országgyűlési képviselő nyílt levelet osztott meg csütörtökön közösségi oldalán, amelyben a kormány külpolitikáját a NATO-nak és az Európai Uniónak való túlzott megfelelést bírálta. A volt politikus szerint a Tisza kormány teljesítette azt, amiért a nyugat segítette hatalomra jutását. Véleménye szerint ez megfosztja a magyar külpolitikát eddigi önálló cselekvési területeitől és zsákutcába kényszeríti az országot. Ehelyett javasolja, hogy a kormány folytasson pragmatikus külpolitikát. Úgy vélekedett, hogy a nyugati hatalmak politikája 2022 tavasza óta szélsőséges, uszító, háborúpárti irányba mozdult el. Konfrontáció helyett ezért pragmatikus megegyezésre törekvést javasol Oroszországgal. Kiemelte, az európai államok, köztük Magyarország is, többet költenek fegyverkezésre, jobban támogatják Ukrajnát, óriási felvonulási területté változtatják Kelet-Európát egy esetleges Oroszország elleni akcióra. Emellett a Tisza kormány kijelentette, hogy Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre nézve. Kiemelte, hogy a békéért aggódó baloldali személyiségek szerint ez a magyar külpolitika felszámolása. Megjegyezte, hogy ez távol van a magyar függetlenség eszméjétől, a magyar külpolitikai hagyományoktól, és gyarmattá válunk egy önálló külpolitika nélküli országgá. A nyílt levél aláírói között van mások mellett Huszti Andrea, a Szolidaritás alelnöke, Türmer Gyula, a Munkáspárt elnöke, illetve Galló Béla szociológus. A romló gazdasági adatokra és az emelkedő benzinárakra reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke közösségi oldalán. Bóka János, a párt frakcióvezetője emlékeztetett, hogy Magyar Péter a kampányban még 480 forintos védett üzemanyag árat követelt. Most azonban vonakodik attól, hogy árstoppot vezessen be. Orbán Viktor tudatta, hogy rekord magas a benzinár, a költségvetési hiány, valamint az államadósság is. Az államadósság kapcsán Bóka János megjegyezte, hogy az 65,715 ezred milliárd forintra emelkedett. Az államháztartási hiány pedig 2010 óta nem volt olyan nagy, mint most. Végül hazánk időjárásáról. Felhős idő valószínű több órás napsütéssel. Napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 Celsius fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 15 órakor hallhatják.
1: 14 óra 4 perc. Hungárium. A szerkesztő, műsorvezető Balogh Tibor.

0: szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és régi kedves barátomat, művész társamat, kollégámat, és az életben is jó cimborámat, a kiváló gitáros, zeneszerző, zenekarvezető tanárurat, Barta Tamás díjas, remek gitárost, nemzetközi színvonalon muzsikáló, aranyszívű Nagy Ádámot. Szia!
1: Szia Tibi, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: És, na hát örülünk, hogy itt vagy, és ránk értél. Azt mondja, hogy adtunk jelszót is természetesen a mai műsornak. Egyrészt akusztikus vonalai lesznek a számoknak, és domborodnak. Másrészt Troy és Ádámos egy-két csemegét is hozzáfűztünk. Itt most az elején hallhattunk egy-két izgalmas dolgot, ugye remek dúót, és aztán egy a Fregolitól is egy klassz dolgot, úgyhogy nyugodtan méltasd a számokat, akár utólag is, hiszen Roy és Ádámokkal fogunk majd búcsúzni a duruzsolás után. Úgyhogy Nagy Ádám, szeretettel köszöntünk, és akkor mesélj egy kicsit, mi újság a házadtáján.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hát ugye itt a műsor elején a Mohai Tamással van egy gitárduónk, egy akusztikus gitárduónk, ami most már immár 4 éves, vagy több mint 4 éves, sőt már 5 szerintem, és a Tamással csináltunk pár közös dalt, és ezt az egyiket hoztam el, ez a kis felvezetőnek jó volt, ez a világ legszebb száma. Na. Annyi érdekessége van, hogy a Tamás, bár ő ír szöveget, zenét, ez most kivetesen úgy történt, hogy írtam a zenét, ő írta a szövegét ennek a dalnak, de hogy kipróbáltuk, hogy működik ez a közös kollaboráció, csináltunk instrumentális darabokat is egyébként, és szeretnénk a Tamásra is majd lemezt csinálni, mert ugye ez a formáció abszolút koncertformáció elsősorban. Uh-huh. Játszunk, járjuk az országot, és nagyon élvezzük ezt a szabad zenélést. Az akusztikus gitározás hozzám meg eléggé közel áll, ugye egyrészt nem csak a tanítás miatt, hanem ha szóba hoztad, igen, Roy és Ádámot, ami a Roy és Ádám triót, lesz most egy pár dal erről a formációról is, de hogy vagy ebben a formációval, viszont például a Roy és Ádámmal a koncerten nagy része az akusztikus, tehát nem idegen ez az akusztikus zenélés tőlünk, meg hát én eleve szeretem ezt a kombó muzsikálást, vagy kicsit ilyen dinamikusabb, halkabb megszólalást is.
0: Hát igen, ugye aki odafigyelt egy picit, és volt szerencséje hallhatni a játékodat, ugyanolyan, most hogy eszembe jut hirtelen, hogy a Mohai Tomi, pont a társad, és te magad is, meg még van így például az Alapi Pisti, ahol rettenetes nagy örömömre szolgál, és amikor meghívom őt is, akkor riktik, hogy a szóló lemezeit mutatjuk, a Nix Faktort meg a többit, mert a világ egyik legjobb jazz rock gitárosa, mint ahogy te is, emlékszem már korábban is a extrémeket, Nuno Bettencourtokat játszottál, meg aztán a saját világod, amikor megnyílt, úgy imádkoztam mindig a Roy és Ádám dalok között is, amik jó nagyon, hogy na, kap 8 másodpercet az én barátom, kapott, megvillant, ebben minden benne volt, de kár, hogy nem 1 perc. Igen. És aztán te is persze nyilván ezért.
1: Ha csak nem lett kivágva, szóval, mert olyanból is, olyanra is volt percet.
0: Na most ezért mondom, hogy mennyire örülünk, amikor van itt a saját, ugye hát nyilván érezted, hogy neked ki kell játszani magad, meg kell mutatni, amit tudsz, és ezért vannak itt az instrumentális formációk, majd visszatérünk, vagyis rátérünk a későbbiekben, mert van itt Work Project, Zsivány Jazz, de itt is ez egy csodálatos a duód, ugye a Mohai Tomival, és hát egyáltalán mindenhol, ahol megnyilvánulsz, akár rövidebb, akár hosszabb ideig, ott azonnal kiderül annak, akinek van füle, ugye, hogy itten valami különleges tehetség van. Egyébként most tényleg akkor, ha már itt tartunk, úgy általában milyen formációid élnek? Mert ebben még talán én is le vagyok maradva. Tudjuk, hogy tanítasz, tanár úr kérem, ugye egyrészt. Másrészt ugye van a nagy legendás és jól ismert Roy és Ádám trió, és aztán még...
1: Igen, van az imént említett Mohai Tamásra a gitárduónk, van a Húristen nevű ilyen
0: vicces nevű
1: produkció. Igen, ez egy, hát igazából úgy indult, hogy egy ilyen gitárpárbaj koncertet tartottunk 4 évvel ezelőtt, pár évvel ezelőtt, és akkor annyira jó sikerült. Ebben a Lukács Peta volt, a Mohai Tamás, a Pulius Tibi, én is, a Csányi Zoli dobolt, és a Kis Gél Laca basszusgitározott, és olyan jó sikerült ez a koncert, hogy így kitaláltuk, hogy mi lenne, ha ez így zenekarként működne tovább. Mert én gitárpárból már annyi van meg, a Dunát lehet rekeszteni a remek hangszeresekből, meg az ilyen jellegű koncertekből is, olyannyira jól sikerült, hogy mi lenne, ha csinálnánk ilyen egyedi feldolgozásokat, és inkább mint egy zenekar működjünk. Tehát, hogy jó dalokat játszani, nyilván a gitározás az egy fő pontja ennek, de inkább mint egy ilyen zenekar, erre lett ez a Húristen név. És hát van a két fiatal jazz muzsikussal, van egy Zsivány Jazz nevű formációm, ami nekem egy tök új dolog volt, már elnézést, hogy így fogalmazok, a Fábri Adonis dobos és a Sikla István basszusgitárossal, a Donkát, a Fábri Adoniszt, ezt őt én fedeztem fel, ha lehetek ilyen szerénytelen. 15 éves korában egy ilyen zenetáborba, és már akkor így kidomborodott a extra tehetség a srácnak, és akkor mondtam neki, hogy ha felnőtt leszel, akkor majd csinálunk egy zenekart. És mit ad Isten? 21 éves volt, amikor nyertek egy pályázaton egy stúdiófelvételt, egy ilyen live sessiont, jazz rock zenét játszottak, és akkor elhívtak gitározni, és akkor ott mindjárt az első számot lepróbáltuk, és akkor ott mondtam a Donkának, hogy na, eljött az idő, most csinálunk egy zenekart. Hát akkor is elképesztő volt, hogy dobol, de nem is igazán a dobolás, mert dobosokból, hál' Istennek, nagyon sok jó dobossal dolgozhatok, hát ott a Csányi Zoli, vagy a Borlai Gergő, akik tényleg elképesztő muzikalitásúak. A Donkánál

0: ez egy első pillanatban, de ez már pici, vagy gyerekkorában is kiderült, csak akkor még nyilván ő még fiatal volt, vagy nem volt érett erre a dologra. Most már abszolút, igen, nyilván nem csak velem játszik, vagy velünk játszik ő egy csomó más formációban, de ez a Zsivány Jazz zenekar, ennek a ő a Zsivány 2-es, én a Zsivány 3-as vagyok, és a Zsivány 1-es a Sityó Siklaja, akiről most kevesebb szó esett, ő a Donka hozta a zenekarba, ő a most a Liszten végzős tanár, jazz basszusgitár tanárszakra jár, és hát ő is egy fantasztikus kvalitás, úgyhogy ő a harmadik a produkció.
1: Hát akkor a Jimi Hendrix felállás Zsivány Jazzben.
0: Így van.
1: Nagyszerű, pont el is beszélgettük az időt, jöhetnek a Roy és Ádám csemegék itt a végére. Nagy Ádám, köszönöm szépen, visszavárunk.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 14:30. Rádiós regénytár.

Vissza Angolhomba az 1816-os esztendő márciusában, a 14. napon érkeztem. Hogy márciusnak idusa számomra több okokból is oly jelentős ideje lesz az esztendőknek, előre nem sejthettem. Utam a korábbiakhoz hasonlatosan kellemesen indult. De később a kénytelen veszteglés gyötrelmét és kínjait kellett átélnem, midőn szelünk elfogyott, s a szélszünet beállott. Így hosszú órákat egy helyt kellett libegni, azon vigasztalás nélkül, hogy várakozásunkkal a távolság kisebbedik. Viszont sok édes, bátorító gondolat szállt előmbe, mihelyst vitorláinkat újra feldagasztotta a szél. Lilimet hamarosan újra láthatom. Lili, kedvesem, az emlékek oly közel hozzák most hozzám alakod, mintha velem lehetnél. Hozzád szólok hát megint, neked mesélek újra azokról a jelentős napokról. A kikötőből ládáimat szállásomra vitettem, mert bár számodra válogatott kincsekkel voltak telve, de ekkor engem már oly türelmetlenség fogott, hogy csupán néhány kisebb ajándékomat vettem magamhoz. Azonnal 4 lovas hintót béreltem, hogy látásodik pillanat se vesszen hiába. Midőne találkozást 100-szor is magam elé gondoltam utamon, azt első látásod idejéhez hasonlatosnak képzeltem. Téged, kicsi madaram, előmbe futni láttalak abban a muszlim fedésű sejemben, mely mozgásodat oly igen szépen mutatja. De a márciusi nap ragyogó sugara helyett szürkével és sötétkékkel színezett felhőkkel fogadott az ég London városában. Szél fújt, oly hatalmas erővel, hogy elém jönni még erős férfiúnak is igen nehéz megpróbáltatás lett volna. A kerten át elém szaladó képettől így búcsúzni kényszerültem. Házadnál csupán egy inas jött ki a kopogtatásra. Senki más azok közül, kiket jöttömkor megjelenni vártam. Nem szólt velem, csak a Duchess címét adta kezembe, szemeit mogorva szomorúsággal rám emelvén. Fel nem foghattam udvariatlanságát, és kocsisunkkal a lovakat türelmem vesztve sürgettem, s a megadott címre, a Grosvenor Square-re hajtattam. Útközben mindenféle keserves képzeleteket magam elé látván, egészen elkeseredve érkeztem a Lady házához, ahol aztán a szolgát félrelökve a grádi csokon át szobádhoz futottam, s oda benyitván lelkemet mélyen megrázó jelenet tárult elém. A nagyanyád által ízlésedre készítetett, üvegberakásos bútorokkal körbevett, világos drapériákkal függönyözött, s rendesen gyertyáktól s üveglámpásoktól fényes helyiség most fél homályban állott. Előmbe nyilván nem futhattál, mert halvány betegen feküdtél ágyadon, anyáddal s kis húgoddal környezvén. A könnyű kerevetről, ahol puha takaróktól védve pihentél, csak szemeid emelhetted a belépőre. Lépteim zajára föltekintettél, s bennük látásomra a fénynek oly szépséges sugara gyúlt, hogy egy darab ideig orcát haloványságát és korábban gömbölyű vállaid ívének megtörtségét sem vettem elmémbe. Illemmel nem számolva, a minket körülvevőkkel nem törődve ágyadhoz futottam, s karomba zártalak. Sem Lady Charlotte, sem a többiek nem tettek ezért szemrehányást nekünk, s így szók nélkül tekintetünk mesélhetett egymásnak. Hosszan. Bár téged gyengeség lankasztott,
Beszélgetésünk ezután mégis élettel telt meg. A másik látása erőt s lelkesülést adott mindkettőnknek. Annyira, hogy nem sok idő után a párnákra támaszkodva felültél, s kezeid az enyémben pihentetve, így meséltél tovább. Örömödet s élénkségedet látva, édesanyád a korábbinál is nagyobb nyájassággal beszélt velem. S az idő az estebédig gyorsan szállt. Mikor aztán könnyű falatokat magadhoz véve, Sophia Charlotte nyugtató szavára aludni tértél, sok időket múlattam még ágyad mellé rogyván. De ekkor már nem boldog ernyedtségben, hanem sokkalta inkább keserves lankadtságban. Nem volt szükséges tőlük hallanom, vagy kollegiálisaimtól tudakozódnom. Orvosi szemem a szörnyű valóságot azonnal felfogta. Tudtam, kétség nélkül, hogy sorvasztó betegség, tüdőbaj az, mi emészt. Ezért vékonyult meg kedves arcod, s vállad. Ezért halovány orcád, s mint az ibolya szírma, kékellik szemed alja. S fényességesen sem csupán a boldogság miatt ragyog. Gyenge, de állandó belső láz emészt. Komoly bajok, szomorú hírnökeként.

0: Részlet Zicsi Zsuzsanna katonai tábori ápolónő naplójából.
1: October 12. Hadi kórház ismerettségünk a jósebb orvossal barátsága alakult hát. Életünk az összezártság, egymásra utaltság és közös nehézségek miatt pedig kedvesen meghitté. A munka végeztével gyakorta nagy sétákat tettünk. Ezeken olykor beszélgettünk, máskor csak békésen hallgattunk egymás mellett. Nem gondolhattam azonban, hogy ki kora szerint apám lehetett volna, s ki engem állandó elnyűgtségben, fáradtan lát, bennem bármi bájos vonást felfedezhetne. Hisz öltözetem, ha váltottam is, ugyanazon szabás volt. Hajam gyakran bomlott ki a munka során a feltűző csatokból, s frizurám is csak egy, talán két egybefonott copp volt csupán. Hajam bodorítására nemhogy mód, még gondolat sem jutott. Ruhámat, hogy munkámban a szélesebb szoknya ne gátoljon, némelykor csupán kardnak szalagjával kötöttem szorosabbra derekamon, melyen fűzőt a hadi állapotok idején nem is hordottam. Bár való igaz, alig ehettünk, így arra komoly szükség nem is volt.

Alig ha hihető, Lili kedvesem, hogy mindezen látványok ellenére szívemben mégis bizakodás ébred gyógyulásod felől. Mert hiába volt tanulmányaim számossága, s tapasztalataim sokasodása, kedves felemtől elszakítva lenni örökre, e gondolatot nem viselhettem el semmiképp. De nem csupán hiú ábrándos képzelgés, hanem gondos, orvosi megfontolás is bátorított. Tudományokban bizonyított volt már, hogy válogatott, jó étkek fogyasztása, mézpempőjéből kevert tinktúrák, s a sokszoros napfénykúra e betegségben nem egy ízben segíteni tudott, s gyógyulást hozott. És mint hogy te, kicsi madár, az előtted álló menyegző örömétől újra rózsásra szépültél, s erőd is visszatért, az én reménységem is joggal újraélett. Hogyan is jöhetett volna előmbe, hogy ezen év nyári napsugarat nem hoz, hogy egész heteket fekete ég alatt, vagy éppen pokoli vörös fényességben töltünk majd? Hogy napokon, heteken át otthonunkban maradni kényszerülünk a gyakori ítéletidő miatt. S végképpen nem lehetett képzeletünkben azon szörnyű csoda, hogy egy nap megvirradván reánk téli hó esik. De oly hó, melynek színe nem fehér, hanem mint a végítélet hírnöke, rózsának színére festett, sőt, némely órákban szinte vörös. Minő ítélet tört reánk ekkor? Micsoda rémület és zavar uralkodott mindenhol. Több évtizeddel ezen események után, néhány hetekkel korábban, hogy a naplót most itt lejegyzem, hogy rajzos illusztráció képében, melyet egy utazó a szerencsétlenség napján készített, elém került egy híradás a ma rémületes vulkánkitörésről. Arról, mely éppen egy évvel azelőtt történt, hogy magam Londonba visszatértem, tehát az 1815-ös esztendőben. Az utazó egy bizonyos Raffles, ki a kitöréstől több mint 1000 millerre állomásozott akkor, a következőket jegyzi le naplójába. 1815. április 5-e. Úgy tűnt, mintha távoli ágyú dörrenések volnának. Jakartából egy katonai csapatot küldtek ki, hogy ellenőrizzék, vajon nem felkelők indultak-e hadba. Sulawesi tengerparti kikötőjéből pedig a Benares hadihajó indult el, hogy a vélelmezett kalózhajók ellen felvegye a küzdelmet. Az azóta való kutatások pedig megmutatták, hogy a dörrenések nem ellenséges ágyúk, hanem egy indonéziai vulkán torkából törtek elő. S a kitörés akkora volt, melyet élő ember addig még nem láthatott. Akkora volt ez a kataklizma, és oly váratlan, oly hatalmas, hogy a kitörés lángjai napokon keresztül törtek az ég felé, s a visszahulló kövek, mint a pokol tüze hullottak alá, ezrek közvetlen halálát okozva. A tengerbe csapódó kövek tömege s a feltámadó szélvihar miatti szökőár további 10000 halálát eredményezte a partok mentén. A füst pedig oly magasságokba szállott fel, ahol már csak a csillagok tudósai kémlelődnek. A csillagászok elmélete pedig az, hogy a füstfellegek megbolygatták az ég és a szelek törvényeit, s ez okozta valahogyan egy évvel később Európa felett a végítélethez hasonló időket, a téli hideget nyáridőben, a szélviharokat, s a vég nélküli esőket. S mivel a vulkáni homok színe bizonyos kémiai folyamatokban vörösre változott,
Angolhomban és a kontinensen is előfordult, hogy abban az évben, de még később is, rémregények történeteit idéző vörös eső, vagy éppen vörös hó esett. És ezért történt, hogy azon a nyáron gabona nem nőtt, termés nem sarjadt. Az időjárás különössége miatt pedig az európai kontinensen egérözön pusztított. Végítélet napjait éltük, s tudta ezt mindenki, ki ez évben tudatával rendelkező halandó volt. Művészek, tudósok, mind e pusztító idő hatása alatt lézengtek. Példának okáért Byron is, ki 1816. júliusában vetette papírra a Sötétség című versét, mely híven leírta oly sokunk gondolatját. Álmot láttam, s nem álom volt csupán. Kihúnyt a fényes nap, s a csillagok az örök térben vaksinté bolyogtak. Reggel jött, ment, jött, s nem hozott napot. Ha szívemet oly mély bánat és lelki furdalás nem terhelte volna, korábbi gabona ügyleteimre gondolok itt, e művekben minden bizonnyal nagy gyönyörűségem lehetett volna. Oly megrázón írták le ezek a sorok azt a valóságot, melyben éltünk. De szívem haldoklott mellkasomban, hiszen ez évben a gabonatároló házak megmenthettek volna ezreket, miképpen történt az a bibliai József idejében, az egyiptomi termés nélküli hétesztendőkben. De mély és sötét keserv, hogy mindez lehetetlen volt már ekkor. Hiszen minden gabona felvásároltatott a jó termés éveiben, a hadi állapotok nyereségére vágyó, e szívöket is áruba bocsátó gazkereskedők által. A hozzám hasonló lelketlen nyerészkedők által. Én ekkorra már igyekeztem minden üzleti kapcsolatomat megszakítani, mely a szégyenletes gyakorlattal még összekötött. De ezekben a napokban mégis szomorú aratását figyelhettem gyalázatos vetésemnek. Hogy korábbi üzelmeimmel talán saját kicsi madaramtól is éppen én vontam el a jó falatot, az egészséges étket, mellyel erejét időben visszanyerhette volna. Elviselhetetlen súllyal rám nehezedő feltevés volt. Ó, igen. Tetteiről csak a balga hiendi, hogy az, ha titokban történt, rejtve is maradhat. Elénkbe jő minden, mit valaha cselekedtünk, s mi előbb vagy utóbb megállni kényszerülünk, azokkal felelősséggel szembenézni. Keserves, vigasztalan napok, hetek voltak. Hol? S ki adhatott volna feloldást? Ugyan hova menekülhetne a lélek, ha éppen saját magát kívánja elkerülni?

Emilim, április hónap végére, minden fent leírt nehézség ellenére, gyönyörűen erőre jutott, sőt, május havának első heteiben már egész napokat is fennjárt. Ez nagy megkönnyebbülés volt mindnyájunknak. Megszépítette a tavaszt, s gyönyörű nyarat ígért. Másik forrása békémnek, mely lelki furdalástól gyötrődő lelkem támasza lett a napokban, egy elibém került vers volt, melynek címsora Amazing Grace, lenyűgöző kegyelem. A sorok szerzője bizonyos John Newton, mondhatni kortársam volt. Akkor hunyt el, midőn én a nagykorúságot éppen elértem. Az ének sorait egy rabszolgaszállítmány érkezését várván, melyben érdekelt volt, a hajó kikötőben vetette papírra. Ennek egyik sora pedig ez. Vak voltam valaha, de immár tisztán látok. Ezek a sorok, s keletkezésük története nekem azonnal szívembe égtek, mivel saját magamra ismertem benne. Hiszen a dal szerzője hasonlóan járt felismerései útján annak megírásakor, miként én voltam ezekben a napokban. Ugyan már látott, a kegyelem már megszabadította, de keserves cselekedeteiben mégis valamelyest benne volt ragadva. S éppen úgy, ahogy John Newtont, engem sem taszított el magától, sem az emberi, sem az isteni társaság. Ez volt hát a valódi vakság, s ez a lenyűgöző kegyelem. Ezek felismerése után azonnal utasítottam titkáromat, hogy ellenőrizze könyvelésemet, s minden, még korábbi üzleteimmel esetleg összekapcsoló szálat azonnal és végérvényesen szakítson meg. S ezt a fordulást Emilimmel is megosztottam, s ő is feloldozást adott nekem. Szavaival, s mi ezeknél is többet mesél, gyönyörű lénye minden rezdülésével, mozdulataival, szemenézésével, puha ajka néma szavával. Így aztán újra gyönyörű harmóniában voltunk. Egy azon szívvel, egy azon gondolatokkal, közös életünkre készülődvén. Olykor csak némán megültünk kéz a kézben, vagy felolvastunk egymásnak kedves köteteinkből. Én akkor már kiválóan bírtam az angol nyelvet. Ő néhány mondatot beszélt csupán magyarul, de azokat szép, tiszta kiejtéssel, gonddal formálta. Egyszer orvosi újságok híreit nézegettük, másszor a baltimóri híradó lélekkel teljes írásaiból merítettünk erőt, melyet egy barátunk Kállett házaspár küldött el a tengeren túlról. Ezután jövőnkről beszélgettünk, a szegény kórházról, melyet alapítani terveztünk, ahol mindkettőnk feladatot talál majd. Végezetül családi életünk terveit szövegettük, leendő gyermekeink neveit válogatván.

Lélim, napfény mosolygású kedvesem. A sorok lám megtörnek szemem előtt most is. Úgy, miként történt életemmel annak a szomorú napnak a hajnalán, amelyen a te élted gyönge madara tőlünk váratlanul elröppent. Sok éve már, hogy megesett, de azok az órák mégis teljes tisztasággal most is előttem vannak. Estebédünket még derűs társasági hangulatban költöttük el, s mivel kivételesen enyhe nyáreste ígérkezett, lovashintóval sétára indultunk egy város melletti birtokra. A karicsból kiszállva, egy juhász büszkén mutatta meg a jégveréssel támadó vihar nyomán leomlott, s két kezével újra rakott kőkerítését. S tovább indultunk volna unszolására az újszülött bárányok karámjához is, amikor megszédültél, s arra kértél, hogy későbben menjünk el hozzájuk, megpihennél inkább. Visszakísértelek, megborzongtál ugyan a feltámadó szélben, de élénk beszélgetés közben értünk haza, s a küszöbön mosolyoddal búcsúztam. Hogy szemed ragyogását akkor látom utószor, nem sejthettem semmiképp. Megpihentél akkor. Igen, ahogy kívántad. De nem az éjjé, hanem az örök álomra. Én pedig itt hagyattam magamra. S didergek azóta is, éppen úgy, ahogyan fáztunk és reszkedtünk azon a baljós, soha meg sem érkezett nyáron. Abban a sötét, vészekkel terhes, 1816-os esztendőben. Midőn visszaolvasom magamnak a sorokat, láthatom, miként mesélnek csupán betűim formái szívem keserves zaklatottságáról. Azt hihentem magamról, hogy elfogadtam már sorsomat, s megbékélt lankadt szívem. Most írásomon, mint tükörben, látom. Jaj, hát nem. S talán már sohasem.

0: Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchenyi Rita regényének rádiós változatát hallották. A 12. rész hangzott el. Közreműködött a főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. A szabadságharc katonai tábori ápolónővére a naplóíró Zicsi Zsuzsanna szerepében Bubik Réka. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg rendező munkatárs Győri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmad Kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A Visegrádi négyek csütörtöki pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a találkozó előtt azt írta, fontos európai témákban egyeztetnek a pozsonyi várban, a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában, az unió soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel. Az ír kormányfő részvétele a visegrádi négyek kormányfőinek pozsonyi csúcs találkozóján annak bizonyítéka, hogy a csoportnak súlya van az Európai Unióban. Jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök csütörtökön Prágában, mielőtt elutazott a szlovák fővárosba. A cseh vezető arra számít, hogy a visegrádi kormányfők Pozsonyban megvitatják az Európai Unió következő 7 éves költségvetési tervét, a régió és az EU versenyképességét, az energetikai problémákat és a migrációt. Schiffer András korábbi országgyűlési képviselő nyílt levelet osztott meg csütörtökön közösségi oldalán, amelyben a kormány külpolitikáját, a NATO-nak és az Európai Uniónak való túlzott megfelelést bírálta. A volt politikus szerint a Tisza kormány teljesítette azt, amiért a Nyugat segítette hatalomra jutását. Véleménye szerint ez megfosztja a magyar külpolitikát eddigi önálló cselekvési területeitől, és zsákutcába kényszeríti az országot. Ehelyett javasolja, hogy a kormány folytasson pragmatikus külpolitikát. Úgy vélekedett, hogy a nyugati hatalmak politikája 2022 tavasza óta szélsőséges, uszító, háborúpárti irányba mozdult el. Konfrontáció helyett ezért pragmatikus megegyezésre törekvést javasol Oroszországgal. Kiemelte, az európai államok, köztük Magyarország is többet költenek fegyverkezésre, jobban támogatják Ukrajnát, óriási felvonulási területté változtatják Kelet-Európát egy esetleges Oroszország elleni akcióra. Emellett a Tisza kormány kijelentette, hogy Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra. Európára és a globális rendre nézve. Kiemelte, hogy a békéért aggódó baloldali személyiségek szerint ez a magyar külpolitika felszámolása. Megjegyezte, hogy ez távol van a magyar függetlenség eszméjétől, a magyar külpolitikai hagyományoktól, és gyarmattá válunk egy önálló külpolitika nélküli országgá. A nyílt levél aláírói között van mások mellett Huszti Andrea, a Szolidaritás alelnöke, Türmer Gyula, a Munkáspárt elnöke, illetve Galló Béla, szociológus. A romló gazdasági adatokra és az emelkedő benzinárakra reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke közösségi oldalán. Bóka János, a párt frakcióvezetője emlékeztetett, hogy Magyar Péter a kampányban még 480 forintos védett üzemanyagárat követelt, most azonban vonakodik attól, hogy árstoppot vezessen be. Orbán Viktor tudatta, hogy rekordmagas a benzinár, a költségvetési hiány, valamint az államadósság is. Az államadósság kapcsán Bóka János megjegyezte, hogy az 65,715 ezred milliárd forintra emelkedett. Az államháztartási hiány pedig 2010 óta nem volt olyan nagy, mint most. Híreink végén hazánk időjárásáról. Felhős idő valószínű több órás napsütéssel. Napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 16 órakor jelentkezünk. Tizenöt óra 4 perc.

Itt az Akvarell, az eltáncolt Tamási Áron, Tolstoy a rádióban, Mohács, mint musical. Ezek az elkövetkezendő bő fél óra témái, a szerkesztő Nagy György András.

0: Két bemutatóra is készül Farkas Tamás koreográfus, néptáncpedagógus, a Békés Csabai Tabán együttes vezetője. Az egyik a Duna Művész együttessel közös produkció. Már az előadás címe, Cigányok arca, Romangi faca elárulja, hogy egy önmagában is sokszínű kultúrát kíván bemutatni. A másik mű Tamási Áron ősvigasztalásának adaptációja, amely először Székelyudvarhelyen lesz látható. A beszélgetőtárs Nagy György András.
1: Még azt mondják, Békés Csabán nem tudok gyűjteni, énekelte Kozma Mihályné pap Margit Pavlovics Géza magnetofonjára 1959-ben. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó cáfolat. Neked volt-e valami hasonló találkozásod gyűjtés közben?
2: Rengeteg emlékezetes pillanatom van gyűjtési szituációk során. Az egyik legérdekesebb Gyergyó csomafalván gyűjtöttem. Tán a legelső Gyergyóban rögzített táncfelvételt készítettem egy Kopacz Jóska nevű táncosnál, azóta elhalálozott, és a gyűjtés második órájában derült ki, hogy egy tőlem 550 kilométerre lévő táncos mester teljesen véletlenül egy az otthoni Tabán tánc együttesben táncoló Békés Csabai tanítványomnak a nagybátyja volt.
1: És egyébként ugyanebben az évben, ugyan ennek a gyűjtőnek a magnetofonja előtt megszólalt a Szóka-Szóka Cipeládé Kecskeméten, és hát valami hasonlóra vállalkoztál te is.
2: A Duna Művész Együttes Cigányok arca címmel egy nagyszabású egész estés előadás táncszínházi műsort készít a Művészetek Palotájával együttműködve. Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezetője, kérte fel Fundák Kristófot és jó magamat, hogy hárman koreografáljuk meg az előadást. Az én 20 perces jelenetemben a műsorban a romákat érintő kirekesztettség, megbélyegzés, a roma holokauszt, társadalom perifériájára való kiszorulás témáját kellett feldolgozzam. Erdélyi Százcsávás környéki cigány dallamokkal, táncokkal, vokális hanganyaggal, valamint Farkas Franciska színművésznő helyszíni önvallomásainak felhasználásával.
1: Hogyha elkezdem sorolni a főbb és alcsoportok elnevezéseit, romungrók, szintók, olácigányok, lovárik, másárik, colárok, kelderások, drizárok, beások, árgyalánok, munkcsánok, ticsánok. Melyik arca lesz ez a cigányoknak, vagy az összesből egy kicsi?
2: Az egyetemes roma kultúrának a sokszínűségét próbáljuk megfogni. Az én jelenetemben például a svájci jenisektől idézünk, de például a Kelet-Románia Transnistriába való romák telepítésének időszakából is akkori kálderásoknak a szövegeiből is használunk. Próbáljuk ezt egy picit összefoglalva kezelni.
1: Már otthon is szembesülhettél akár a cigányok arcainak a sokszínűségével is.
2: Így van, Békés megye végtelenül multikulturális, hiszen magyarok, románok, cigányok, svábok, tótok, szerbek élnek együtt lassan 3 évszázada. Ez a több nemzetiség egyrészt meghatározta az én nemzetiségekhez való hozzáállásomat, az érdeklődési területeimet. A romák között több mint 20 éve gyűjtök, filmezek, végzek terepmunkát. Nagyon sok roma táncos, zenész, mesélő, énekes ismerősöm, adatközlőm, táncos mesterem van.
1: Volt olyan, amire azt mondtad, hogy de hát ez mondjuk magyar.
2: Nagyon sok esetben történik olyan tánc-folklorisztikai helyzet, mikor a cigányok egy ilyen transmitter szerepet töltenek be. Erre nagyon sok példát tudok mondani Erdély szerte, olyan korábban magyarok által lakott vidéken, ahol a magyarok táncát, zenéjét, szellemi kulturális örökségét már a helyi, idősebb, utolsó órában lévő magyar közösség nem őrzi, a romák igen. Tehát a romák folklorisztikai asszimilációs képessége hihetetlenül kreatív. A romák lábán élnek tovább magyar és román figurák, a romák száján élnek tovább magyar és román is más nemzetiségű paraszt embereknek a nótái, dallamai, hangszerezzenéi.
1: Nagyon érdekes történet egyébként az is, amit a klezmer magyarországi visszahonosítója mondott el, hogy roma zenészektől tanulta meg, vagy vissza ezeket a dallamokat.
2: Így van, mi is nagyon sok esetben járunk így Arad megyébe, dédnapám szülőfalujában, Mácsán. Sem a magyarok, a románok már alig-alig táncolnak, viszont a romák mai napig 20-30 éves korosztály is, mind a román, mind a magyar táncrendet ismerve, azoknak megőrzőjeként tudjuk őket gyűjteni, és nagyon értékes anyagot tudnak produkálni mai napig.
1: Térjünk át a másik történetre. Ez egy olyan darab, amiről már a szerzője is annak idején lemondott, de talán nem ez a legérdekesebb momentum benne.
2: Tamási Áron Ősvigasztalás című drámájáról van szó, melyet egy kolozsvári drámaíró pályázatra adott be. Itt elutasították, majd később el is veszett ez a dráma, és ha jól értesültünk, akkor maga az író is elveszettnek hitte, ám előkerült ez az anyag, és azóta számtalan színház feldolgozta ezt a végtelenül szakrális, mély filozófikus gondolkodásra utaló előadást, viszont táncszínházi adaptációja még nem született, ezért döntöttünk úgy az Udvarhely táncműhelyel és alkotótársaimmal, hogy a szövegeket ugyan felhasználjuk megzenésített szövegdobozoként, de egyértelműen a tánc, a mozgás fog uralkodni a színpadon.
1: Igazából az a nagy nehézsége, hogy maga a darab utalásrendszere ténylegesen egy ősvilágot tár fel kereszténység előtti képzett társításokkal.
2: Így van, folyamatosan egy kora keresztény, vagy egy kereszténység előtti hitvilágot, vallási gondolkodást, Isten hitet, pszichológiai és filozófiai miben létét a székelységnek vizsgálja Tamási Áron. Mindez folyamatosan szembe helyezi a modernitással, a globalizációval, az én olvasatomba. Próbálom 21. századi keretbe ölteni az előadást, és megtalálni azokat a formai sajátosságokat és tartalmakat, melyek kortárs előadássá tudják avanzsálni ezt a történetet.
1: Nyilván annyiból pedig könnyebb, hogy itt alapvető emberi kérdéseket feszeget, tehát halál, szerelem, féltékenység, és talán bizonyos értelemben a feltámadás is.
2: Igen, amióta ember az ember és megszületett évezredekkel ezelőtt, ez a gondolat Homérosztól Tamási Áronig minden nagy költő és író, alkotó ember fejében megfordul. Ezeket próbáljuk mi egy különleges színpadtechnikával, látvánnyal, remélhetőleg progresszív megoldásokkal színpadra vinni.
1: Nem idegen tőled az, hogy a táncnyelvet nem csak arra használod, hogy egy autentikus darabot megmutass a közönségnek, hanem hogy valamilyen történetet elmesélj. Erre külön kell azért készülni lélekben, mozgásban, gondolkodásban?
2: Mindenféleképpen, hiszen egyrészt az eredeti dráma szöveget folyamatosan bújom, olvasom, értelmezem, analizálom. Közben próbálok folyamatosan mellé olvasni. Jungtól a fák élettanán keresztül próbálok olyan fogóckodókat, pszichológiai, filozófiai asszociációkat keresni, melyek felhasználásával olyan szimbólumokban tudok gondolkodni a színpadon, mely a néző számára is elindít, ha nem is aznap este, de azt követő időszakban egy asszociációs folyamatot.
1: Mennyire lehet kapaszkodni azokba a mindenen át, tehát a népi kultúrán is átható szimbólumokba, mint hogy az atya vagy a női ártatlanság megjelenítése?
2: A szellemi kulturális örökség, tehát a parasztságnak a szimbólumrendszere egyszerűen kimeríthetetlenül gazdag. Ha csak az eszközvilágra gondolok, ha csak a jeles napokra, akár csak a naptári év reprezentatív ünnepeire gondolok, és az ehhez kapcsolódó népszokásra, mozgás és gondolatrendszerre kimeríthetetlen gazdasággal bírnak.
1: A Tamási darabról azt is írták korábban, hogy ez az újrakezdésnek is egyfajta műve. A te életedben mennyire játszik ez szerepet, hiszen végeredményben minden egyes bemutató egy kicsit újrakezdésnek is számít.
2: Teljes mértékben így van, hiszen nagyon szeretek művészileg kockázatot vállalni, új utakat keresni, olyan megoldásokat színpadra vinni, melyeket korábban nem láttam. Mindig kerülöm a plagizációt, a másolásnak a legkisebb formáját. Egyetértek, igen, minden előadás egy újrakezdés, de közben az életemben is ez folyamatosan jelen van, és minden olyan időszakot, munkahelyet, vagy akár kapcsolatot, ha kell, akkor azt gondoltam, hogy újraértelmezve érdemes újrakezdeni, és egy új tartalommal megtöltve tovább folytatni.
1: Nyilván az, hogy az ember újra meg újra ihletet kapjon, szükséges, hogy új meg új táncokkal, dalokkal, mozdulatokkal találkozzon, tehát a terepmunkát nem lehet abba hagyni.
2: A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programának köszönhetően mai napig járom a terepet és folyamatos gyűjtőmunkát végzek. Gyergyó vidékén 2008-ban kezdtem el a néprajzi terepmunkát, akkor ismerkedtem meg egy Vizoli Demeter nevű kiváló táncos mesterrel, aki egy meglehetősen hagyományőrző családból származott, kiváló énekesek, furujások és táncosok voltak a felmenői. Demeter bácsi és a felesége Amália néni elmúltak már 80 évesek, 15 éve filmezem, gyűjtöm őket, lépéseiket, dalaikat, népszokásaikat, és idén népművészet mestere díjat, állami kitüntetést kapott Vizoli Demeter, az első ilyen gyergyói táncos mester, aki részesülhetett ebbe a kiváló, nagyszerű és elismerő díjban, bízva abba, hogy ez a díj is hozzájárul ahhoz, hogy Gyergyó a megfelelő helyre kerüljön a táncfolklorisztikai térképen.
1: Egészen biztos vagyok benne, hogy mindamellett, hogy több darabot is egyszerre próbálsz, már az új tervek is valahol ott vannak a fejedben.
2: Folyamatosan új koreográfiákon és műsorokon gondolkodom. Több felkérés is van folyamatban, és egyeztetés is, szépirodalmi darab feldolgozása is, táncszínházi autentikus műsorok tekintetében egyaránt folyamatosan gondolkodom.
1: Na jó, de mi az, amit te szeretnél? Tehát amit azt mondod, hogy ezt mindenképpen meg fogom csinálni, akármikor hatodik haszakad.
2: Több magyar és világirodalmi gyermek és felnőtt regénynek, mesedarabnak a táncszínházi adaptációját tervezzük alkotótársaimmal, bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban ezek meg fognak valósulni.
0: Írják fel maguknak a két időpontot, október 15-e és 16-a. Az első a Tamási Áron dráma táncváltozatának bemutatója Székelyudvarhelyen, a második a Cigányok arca Budapesten a Műpában.

0: Irodalmi műsor ajánló következik Nagy György Andrástól.
1: Tolsztojt talán senkinek sem kell bemutatni, de annyit azért érdemes megjegyezni a kor ismeretéhez, hogy Lev Nyikolajevics abban az esztendőben, 1828-ban született, amikor a cári Oroszország lezárt egy háborút a perzsákkal, és belekeveredett egy másikba a törökökkel. 1910-ben pedig az író temetésekor Pétervár, Moszkva, Kijev, Harkov és Odessa diákjai a halálos ítélet eltörléséért tüntetnek. Érdekesség, hogy bő 40 év elteltével Németh László József Attila díját kap az egyik legismertebb regény fordításáért. Annyi időt töltött, ahogy maga is emlegette, a Karenina Annával, hogy híres tanulmányában joggal nevezhette magát Tolsztoj inasának. 1956-ban jelent meg szintén az ő magyarításában az orosz szerző színpadi komédiája A műveltség gyümölcse. Ebben az évben hunyt el Honti Rezső nyelvész, irodalomtörténész, aki az orosz mellett francia, olasz, spanyol és angol nyelvkönyveket írt, szótárakat szerkesztett, és nem mellesleg Tolsztoj műveket fordított. Például azokat a novellákat is, szám szerint kettőt, amelyeket Páholy és Pódium című műsorunkban hallgathatnak meg szeptember 13-án. Az egyik írás, az Ördög és a kenyérhéj, már a címében is hordozza a népmesei ihletettséget. Kiinduló pontja szerint a gonosz képviselői megfosztanak kevés kis élelmétől egy szegény embert, arra számítva, hogy majd káromkodásra ragadtatja magát. A történet bemutatását a novellákat előadó Schnell Ádám színművész folytatja.
2: Mintha népmese lenne. Eleve az ördög figurája, sőt a fő ördög és a kis ördög, és tulajdonképpen egy mélyen emberi tulajdonság.

0: merül itt fel problémaként, mégpedig a habzsolás. Egy szegény ember, a főszereplő, akit az ördög úgy büntet meg, miután először nem tudja őt bűnre csábítani, hogy gazdagságot ad neki. És ez annyira aktuális, azt gondolom, a mai világban. Szoktuk mondani, hogy a pénz nem boldogít, de hát persze mindenki vágyik azért egy kis pénzre. Aztán ha kicsi van, akkor még többre, és még többre. És ebből is ugye az derül ki, hogy ezzel lehet a legjobban ártani. Mikor ez megadatik, mert onnantól kezdve mennyire el tudja veszíteni az ember önmagát, és erre mondjuk, hogy az eszét veszti tényleg szinte már, azért, hogy még több legyen, még több, még több. Itt ebben a történetben is állat tulajdonságokkal ruházza föl az embereket Tolsztoj. A róka ravassága, a farkasnak a gonoszsága és a disznó pocsolyában fetreng. Nagyon-nagyon aktuális, ahogy az embereket tényleg el tudja vinni ez a anyagiak felé való törekvés.
1: A másik novella címe, ahol szeretet ott Isten, a mai olvasóban, hallgatóban felidézheti Teréz anya könyvét. Eszünkbe juthat egy 8. században keletkezett keresztény himnusz is, és ott lebeghetnek a szemünk előtt a régi falvédőkre hímzett mondatok. Tolsztoj korában azonban sokan tudták, hogy ez egy bizonyos Vasilij Kirillovics Szjutyajev szavajárása, aki egyszerű muzsikként alapított, később szektásnak minősített népi vallási mozgalmat. Az általa prófétának tartott férfit gyakran látta vendégül az úgynevezett úri társaságba invitálva az író, aki sajátos gondolkodásával, kirajzolódó filozófiájával és életmódjával lassan elidegenítette magát kora társadalmától és az egyháztól is. Tény, hogy a későbbi értékelések szerint is Tolsztoj radikálisan értelmezi az örök és változatlan keresztény értékrendet, amely mellett természetesen műveiben állást foglal. Ismét Schnell Ádámot hallják.
0: Ahol szeretet, ott Isten. Nagyon szép történet számomra. Az Istennel való találkozás titkát tárja föl tulajdonképpen. Egy csizmadia mester, akit szintén az életben sok bánat ér, és egy bizonyos beszélgetés kapcsán elindul Isten felé, illetve nem is Isten felé, hanem a Szentírás felé. És elkezdi olvasni a Szentírást, és ezen belül a farizeussal való találkozását Jézusnak, ahol nem köszönti őt. A farizeus viszont ugye a bűnös asszony olajjal mossa lábát, könnyeivel öntözi, majd hajával törli meg, és ez a történet indítja a csizmadia mestert arra, hogy vajon ő hogy fogadja a vendéget. Három találkozást ír Tolsztoj ezzel a csizmadia mesterrel kapcsolatban, miközben személy szerint Krisztus Urunkat várja találkozásra, három vadidegen emberrel találkozik és tesz jót velük. És a végén egyszer csak szinte egy ilyen látomásban megvilágosodik, hogy ezekben az emberekben volt Krisztus. És ez egy gyönyörű gondolat. Ez nagyon izgalmas. Persze, amikor találkozunk emberekkel, és van, aki szimpatikus, van, aki nem szimpatikus annyira, van, akinek jobban megnyílunk, van, akinek kevésbé, aki nem hívő ember, az is lehet jó ember, és szeretettel teli, és megbocsát. Az, hogy egymásba meglássuk Krisztust, és valóban azzal a szeretettel és odafordulással tudjunk élni, ez nagyon fontos. És ez a novella nekem nagyon szépen megadta.
2: Tehát szeptember 13-án vasárnap 15 óra 4 perctől a Katolikus Rádióban, a Páholy és Pódium című műsorban Lev Tolsztoj két elbeszélése hangzik el Schnell Ádám előadásában. Dramaturg, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Pjotr Iljics Csajkovszki opusz 48-as C-dur szerenádjának harmadik tételét. Előadja az Anima Muzicé Kamara Zenekar.

0: Elhangzott Csajkovszkij, opusz 48-as C-dur szerenádjának harmadik tétele az Anima Muzice kamarazenekar előadásában. Folytatjuk az akvarelt. 500 évvel a csata után 4500 néző előtt most augusztus 29-én tartották a Mindig itt leszünk című musical ősbemutatóját a Budapesti Operett Színház művészei Mohácson. A darabban Kocsis Dénes két szerepet is játszik. Talán meglepő módon, előadásonként váltakozva, ő alakítja Második Lajost és Szapolyai Jánost. A kérdező Ungvári Judit.
1: Mennyire jelentett ez neked nehézséget, vagy érdekességet, kihívást, hogy kettő szerepet kellett megtanulnod ebből a különben új műből?
2: Nos, hát nem volt egy egyszerű feladat, megmondom őszintén. Egyrészt ugye eleve így szólt a felkérés, hogy erre a két szerepre, de most azt lehetett tudni, hogy Mohácson majd az ősbemutatón Szapolyai János szerepét fogom játszani, és majd szeptemberben, amikor behozzuk a Közszínházba, hogy majd akkor formálhatom meg a Lajosnak a szerepét is. És ilyen szempontból én mindig nem próbálok tudatosan működni, mert szerintem ez nagyon fontos azért a felnőtt életünkben, hogy tudjuk nagyjából priorizálni a dolgokat, és mert nekem például a család az egy nagyon előkelő helyen, tehát gyakorlatilag az első helyen van, és ehhez képest igyekszem azért a munkákat is úgy, hát aktuálisan mindig előnyben részesíteni, hogy ami most fontos, arra fókuszálni, és nyilván ezzel kapcsolatosan azért az áprilisi próbák júniusig tartottak itt nagyjából bent a Közszínházban, az Operett Színházban. Én főleg a Szapolyaira fókuszáltam, amellett, hogy azért nyilván félszemmel figyeltem a alakulását a másik szerepnek, illetve nyilván a szövegek egy részét elkezdtem tanulgatni, amennyiben volt rá éppen időm, de hát két másik produkciót is próbáltam a nyáron, úgyhogy nem volt rá sok időm, úgyhogy picit a nyugalom jegyében és a béke jegyében úgy döntöttem, hogy én most Mohácsig Szapolyaira fókuszálok, és onnantól kezdve pedig fordulok rá, úgymond Második Lajos karakterére, és ez így is van, tehát itt a premier előtt tudom mondani, hogy ez egy jó döntés volt. Nyilván nehéz, mert ma például délelőtt Szapolyait próbálok, 10-től 2-ig, 6-tól 10-ig, este pedig majd a Lajost, és azért ilyen feladatom még nem volt, hogy egy előadáson belül ugye két szerepet kell kialakítanom magamnak, de úgy néz ki, legalábbis most lekopogom itt a saját államba, hogy el fog készülni azért a Lajos karakterével is. Ez egy jó kihívás, is örülök neki, hogy hát tudok állni így is.
1: Melyik az összetettebb vagy a nehezebb figura számodra?
2: Amikor Szomor Gyurci felkért engem egy szerepe ebben a darabban, hiszen ezt ő írta, ugye, még annó nem tudtuk, hogy egy koprodukcióban fogjuk végül bemutatni, akkor engem a Lajos szerepére kért fel. És természetesen ezt nagy örömmel elvállaltam. Nyilván mondta azt, hogy hát ezt a karaktert mindenképp nekem szeretné adni, mert úgy ítéli meg, hogy ez egy abszolút nekem való karakter. És természetesen ezt most én is így érzem, hogy ez egy az én lelkületemhez nagyon passzoló szerep. Viszont amikor most már ugye Szapolyaiként mutattam be a darabot, akkor odajött hozzám az egyik próba után, és azt mondta, hogy Pénikém, nagyon örülök neki, hogy ezt az arcodat is meg tudod mutatni, és nagyon boldog vagyok, hogy végül az ősbemutatón nem Lajosként, hanem Szapolyaiként álltam színpadon. Egyébként nagyon sok olyan visszajelzést is kaptam, hogy ez a úgymond egy ilyen elég, bocsánat a kifejezésre, egy ilyen tökös férfiként, egy ilyen nagyon férfias megjelenéssel, érzülettel állapot színpadon, hogy tény, hogy azért én főleg hőszerelmeseket játszottam, és nyilván ez a úgymond a líraibb oldalamat már nagyon sokszor megmutattam, viszont ezt a fajta kicsit sötétebb, kemény, hát odaállós férfi karaktert kevéssé sikerült, mert nyilván az én hát kinézetem, karakterem. Szóval én inkább egy ilyen lírai típusú karakter vagyok, és ebből a szempontból nagyon örülök, hogy ki tudok ebből ugrani és mozdulni. Megmondom őszintén, hogy ettől nem vált nehezebbé a megformálása a Szapolyainak, úgyhogy még mindig azt mondanám, hogy válaszolva a kérdésedre, hogy a Lajos karaktere az, ami számomra egy összetettebb, nehezebb feladat. Nyilván sokkal többet is van színen, és azt a fajta küszködés, szenvedést, amit az István a Királyban is egyébként Istvánként megtapasztaltam, az hasonló ebben a karakterben is, de azért egészen más a történés, vagy más a történetnek a vége is. Tehát, hogy más, hogy próbálom megélni, és egy fiatalabb ember, egy fiatalabb lelkület. Én nyilván közel 40 évesen egy 20 éves királyt eljátszani, az egy nagy kihívás, és próbálom megformálni úgy a karaktert, ami igaz is tud maradni, tehát nem leszek gyerekes, vagy nem leszek infantilis, hanem azt az őszinte 20 éves fiatalembert próbálom megjeleníteni, aki attól küzd, hogy ő nagyon fiatalon olyan hatalmat és pozíciót kapott, amit ő nem kért, de mégis valahogy helyt szeretne állni, és ez egy nagyon nehéz feladat, de nagyon hálás, és iszonyatosan élvezem ezt a szerepet.
1: Még egy picit a Szapolyainál maradva, ugye az ő mondjuk így a történelmi megítélése az, hát finoman szólva is problémás, tehát nagyon sokáig ugye árulóként volt megbélyegezve, nem olyan régen rehabilitálták tulajdonképpen a történettudományban is az ő szerepét a mohácsi csatavesztésben. De milyennek látod, vagy a darab milyennek ábrázolja ezt az alakot?
2: Ugye a maga a darab nem tér ki konkrétan arra, hogy mitől nem ér oda a csatába, hogy mitől áll meg Szegeden, és mitől nem tud eljutni Mohácsra. Viszont mi úgy álltunk hozzá, tehát nekünk az a koncepciónk, úgymond, Homonai Zsolt rendezése alapján, hogy ő mindenképpen szeretett volna odaérni, és akadályoztatva volt. Más parancsokat kapott, de hiába, mert ettől függetlenül is ment volna és segített volna, és nyilván próbálta volna a csatát más kimenetelre bírni. Tehát ez az alaphozzáállás. Természetesen egyébként azért egy férfi, aki alkalmas arra, hogy vezessen egy országot, aki erre lett tanítva, és várta is azt, hogy esetleg megválasztják királynak, szerette volna ezt, egyszer csak azt látja, hogy egy 10 éves kis királyka üldögél a trónon, és fogalma nincs az életről, nyilván abszolút teljesen természetes módon. Ez azért nyilván nagyon bosszantó lehetett számára, én úgy képzelem el, tehát azért ez egy, hát ismerjük ezt a mindennapokból, a hétköznapokból is mi, akár most itt 2026-ban is, hogy milyen az, amikor esetleg valaki olyat ültetnek székekbe, aki nem biztos, hogy arra alkalmas, korát, nemét, vagy bármit tekintve. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy ezt mindenképpen át tudom élni, vagy meg tudom formálni, hiszen mindannyian kerülünk ilyen helyzetekbe. Hogy éppen olyat ültetnek esetleg elénk, vagy állítanak elénk, aki a saját véleményünk szerint éppen nem úgy ítéljük meg, hogy alkalmas lenne, vagy predesztinálva lenne erre, úgyhogy nyilván ez egy átélhető érzés abszolút. És azt gondolom, hogy ilyen szempontból érthető, hogy egy kicsit ellenségesebben áll ehhez az egész dologhoz hozzá. Úgyhogy én nem gondolom őt rossz embernek, én nem gondolom őt egy, ugyanúgy, ahogy egyébként az István a király történetben is, Koppány nem volt rossz fiú, Koppány csak a saját igazát képviselte, és én azt gondolom, hogy szerintem azért jó, hogyha elfogadással és megértéssel állunk egymáshoz amúgy mindig, vagy minden körülmények között, vagy a lehető legtöbbször, mert igazából mindenkinek a történetét meg lehet érteni, lehet egyet érteni, vagy nem egyet érteni, de én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben Szapolyai Jánosnak is igaza volt. Csak hát máshogy alakult az élet, és máshogy alakultak a dolgok.
1: Ha már ugye az István a király többször is szóba került, és hát nagyon sokan emlegetik is egyébként ennek az előadásnak, illetve a musicalnek a kapcsán, hogy az István a királyhoz hasonlítható talán, legalábbis egy fontos magyar történelmi eseményből meríti a témáját. Tehát hogy látod, az István a királlyal érdemes összevetni, vagy talán nem érdemes? Lehet-e esetleg ez hasonló szinten sikeres, mint ugye az István a király annó?
2: Nem látok a jövőbe, pedig milyen jó lenne, de nyilván erre nehéz mit mondani. Én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon jó viszonyt ápolok Szomor Gyurival, és szeretem a művészetét, és természetesen azt kívánom ennek a darabnak, hogy legalább 40 évig fennmaradjon ez a mű, és tényleg mutassák be legalább annyiszor, ahányszor az István a királyt, és ismerje meg minden nemzedék, aki innentől kezdve megszületik. Egy dolog, egy kérdőjel van bennem, hogy azért nyilván más az államalapításról beszélni, mint mondjuk a mohácsi vészről. Tehát azért az, hogy van egy olyan darabunk, amiről mindenki tudja, hogy mi a vége, és van egy szomorú vége, és tudjuk, hogy veszítettünk. Természetesen nem kell, hogy meghatározza a mű sikerességét, de azt gondolom, hogy az alapállása más a két történetnek. Tehát míg mondjuk az egyiket üdvözöljük és örülünk neki, kvázi, addig a másiknál meg egyből az van, hogy hát nem tudom, szomorkodjunk egyet. Tehát, hogy egy kicsit próbáltuk is ennek az élét elvenni ezekkel a megjelenésekkel, amiket ugye fel lehet lelni azért a mindenféle közösségi portálokon. Én azt gondolom, hogy felkeltettük a figyelmet, és igen, ezek a dalok szerintem alkalmasak arra, hogy fennmaradjon a mű, és hosszú évtizedekig akár kedvenc dalok is alakuljanak ki, mint ahogy az István a királynál is ugye minden dalt kívülről fúj a közönség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek az érzések, ezek az érzületek, ezek az érzelmek és ezek a dallamok, ezek mindenképpen nagyon nagy hatással lesznek a közönségünkre, és igen, nagyon bízom benne, és kívánom is a darabnak természetesen, hogy évtizedekig, sőt, akár évszázadokon át legyen része a mi kis hazánknak a zenei történetének.
1: Szerinted mi a legnagyobb erénye ennek a feldolgozásnak, ha már itt tartunk? Ugye nyilván a történeten nem tudunk változtatni, tehát a kudarc az kudarc marad, a vereség az vereség marad, de mi az, amit tanulhatunk esetleg belőle?
2: Belemagyarázhatnék mindenfélét igazából a dolgokba, de én azt gondolom, hogy mindig az összefogás az a legfontosabb, az egy célért való közös érdek megfogalmazása is ennek a valamilyen formán történő összefogásban elérése. Szerintem ez egy nagyon fontos üzenet, hogy együtt gondolkodjunk, hogy a problémákat tudjuk közösen megoldani, és én azt gondolom, hogy az életünknek egy nagyon fontos része kellene, hogy legyen, mint ahogy nem tudom, 50 évvel ezelőtt mondjuk a faluban lévő emberek mindig összefogva, egymást támogatva élték az életüket, és tudták, hogy a Pista majd hoz kenyeret, a Mari majd megsüti, és a Sanyi bácsi nem tudom, hoz hozzá egy jó kis pálinkát, és milyen szép hétvégénk lesz, vagy vasárnapunk, vagy adott esetben, hogyha egy ház éppen összedőlni készült, akkor a falu népe összefogott, és új gerendákat rakott be, és nem tudom, megjavította a tetőt, és nem ázott be, és tehát, hogy nekem ez hiányzik a mai világból egy picit, hogy összefogjunk, és együtt oldjunk meg helyzeteket és problémákat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az egyén önmagában kevés, mert én azt gondolom, hogy igenis nagyon fontos, hogy önmagunkkal képbe legyünk, tisztába legyünk, és egyedül is meg tudjunk oldani helyzeteket, vagy legyünk annyira bátrak, hogy megoldunk egyedül helyzeteket. Nem kell mindig segítséget kérni, de amikor van egy olyan helyzet, amiben kell, akkor merjünk egymáshoz fordulni, és merjünk egymást támogatva eljutni valameddig, és szerintem ez a műnek az egyik legfontosabb része, hogy mi egy népként, egy nemzetként igenis össze tudunk fogni, még ha sokszor ez nehéz is, vagy nehézségekbe ütközik akkor is.

0: Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljéből hallottak részletet, Tiéd a hatalom címmel, amelyet Kocsis Dénes és Tassonyi Balázs adott elő. A Mohácsi csata ihlette musical legközelebb szeptember 11-én látható, immár Budapesten, a Nagymező utcai teátrumban.
1: A beszélgetés a Budapesti Operettszínház támogatásával valósult meg.
0: A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Bökös Henrietta válogatta. 15 óra 50 perc. Műsorajánló következik. A 17 órai hírek után folytatjuk beszélgetésünket Esterházy János felvidéki magyar politikus szociális érzékenységéről, arról, hogy hogyan valósult meg az egyház szociális tanítása az ő politikai, közéleti, mindennapi életében. Vendégünk Molnár Imre történész, Esterházy János kutatója, a Boldoggá avatási eljárás szakértője.
2: Esterházy János soha nem engedte azt, hogy a pártban a kizárólagossá váljék a nemzeti ideológia. Ő azt mondta, hogy a nacionalizmus az egy pozitív hajtóerő, de akkor, hogyha egyeduralkodóvá válik, és fölébe helyezi magát a keresztény tanoknak, akkor irányt téveszt, és szélsőséges irányokba is elmehet. Tehát Esterházy János mindig azt vallotta, hogy az Isten elé nem helyezünk semmilyen más ideológiát, ugye a jel mondata, a mielünk a kereszt, és ugye nem a horog kereszt, vagyis nem a bolsevikok sarlók alapácsa, jól kifejezi ezt az ő tevékenységét, ami mindig is hangsúlyos marad, ugye az egyik általa adományozott pártzászlón, ugye a jelmondat az, hogy Istennel a magyar jövőért, tehát a kereszténységből fakadó szociális gondolat az, amely tulajdonképpen együtt a kereszténységgel válik igazán erőssé és hatékonyá ebben a politikában.
0: A 17 órai hírek után egyháztörténeti sorozatunkban folytatjuk beszélgetésünket Esterházy János felvidéki magyar politikus szociális érzékenységéről. Vendégünk Molnár Imre történész. Műsorajánlót hallottak.

0: Johannes Brahms opusz 114-es ámol klariné triójának első tétele csendült fel. Előadta Lugosi Ali, Stéger Endre és Magyar Valentin.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Megduplázza az alap- és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár csütörtökön Szegeden. Horváth Péter a Szegedi Tudományegyetem háromnapos egészségipari konferenciájának megnyitóján azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját, három év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus úgy fogalmazott, a kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányát a jelenlegi 1,33%-ról 2%-ra növelik. Szintén jelentősen a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárdra emelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Programnak a tudományos alapkutatások támogatására szolgáló forrásait, amelyeket elérhetővé tesznek a posztdoktori és kiemelkedő eredményeket elérő kutatók számára is. A rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében, ezért türelmetlenek és több a helyzetük javításáról szóló konkrétumot várnak a tárcától. Hangsúlyozták a munkavállalókat tömörítő szakszervezetek, a belügyminiszter csütörtöki nyilatkozatára reagálva. Ugyanakkor biztatónak tartják, hogy, mint azt a miniszter a Kossuth Rádióban jelezte, a 2027-es költségvetés tárgyalása során sor kerül a belügyi dolgozók bérrendezésére. A Fidesz szerint a Tisza párt által a kampányban a rendvédelmi dolgozóknak ígért béremelésből egyelőre nem lesz semmi, miután a belügyminiszter arról beszélt, hogy a teljes belügyi ágazat bérrendezéséről csak a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet végleges döntés. A Fidesz szerint nem valósul meg idén a szociális szektorban dolgozóknak ígért 25%-os béremelés, nem duplázódott meg a családi pótlék, az anyasági támogatás, az időskorúak járadéka, de nem emelkedtek 50%-kal az otthonápolási díjak sem, pedig mindezt a választások után azonnali teljesítéssel ígérte meg Magyar Péter. Béremelések helyett van rekordmagas üzemanyagár, folyamatosan emelkednek a családok kiadásai, jönnek a megszorítások és az elbocsátások. A minisztériumoktól 300 milliárd forintot vonnak el, a nyáron 9%-kal estek a beruházások, és sorra zárnak be a gyárak, ami miatt ezrek kerülnek az utcára. Mindeközben Magyarország folyamatosan eladósodik, rekordmagas az államadósság és az államháztartási hiány, írta a Fidesz. A kormány számára kiemelten fontos nem csak a versenysport, hanem a szabadidősport, ebben nagy szerepe van az atlétikának, amely minden sport alapja. Mondta Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtökön az atlétikai világdöntő sajtótájékoztatóján. A sportért is felelős miniszter hangsúlyozta, a péntektől vasárnapig a Zsivocki Gyula Nemzeti Akadémiai Központban sorra kerülő világdöntő újszerű lebonyolítása segíthet a fiatalok elérésében, ami az egyik legnagyobb kihívást jelenti manapság. Az első alkalommal sorra kerülő világdöntőben 56 nemzet 381 atlétája indul, az özdíjazás 10 millió dollár lesz. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalujza tér közelében, a Fiumei úton az Orci tér irányában, valamint a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és a Margit hídtól délre. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A 7. kerületben az Izabella utca és a Józsika utca kereszteződésében útszükületen kell áthajtani, mert úgy gyalogos átkelő helyet létesítenek. Szép Csilla, BKK Info.
0: Végül hazánk időjárásáról. Felhős idő valószínű több órás napsütéssel. Napközben néhol lehet időszakos eső, zápor, majd estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. Következik a Katedra két oldala. Négy hetente jelentkező műsorunkban katolikus oktatási intézményeket mutatunk be, pedagógusok és diákok szemszögéből. Ma a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumba látogat el a szerkesztő Kellen Ágoston. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta.

A Weiner Leó katolikus zeneiskola és zeneművészeti szakgimnázium Budapest egyik legszebb budai kerületében, Újbudán működik. Az ország legnagyobb zenei intézményeként ma mintegy 1400 zeneiskolai növendéket és 130 szakgimnáziumi diákot oktatnak itt. Az iskola története közel 120 évre nyúlik vissza. Kezdetben körzeti zeneiskolaként, majd 1968-tól 11. kerületi állami zeneiskolaként működött. Már akkor is az volt a cél, hogy a gyerekeket a zenei előkészítőtől egészen a felsőfokú tanulmányokra való felkészítésig kísérjék. Sok egykori növendék lett sikeres hangszeres művész, operaénekes vagy zenepedagógus Magyarországon és külföldön egyaránt. Az intézmény életét azóta is két fő cél vezérli, az amatőr zenetanulás támogatása és a zenei pályára készülő tehetségek gondozása. Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetségkutatást, a kamarazenét és az együtt muzsikálás örömét olvasható az iskola honlapján. 1985-ben vette fel Weiner Leó világhírű zeneszerző és pedagógus nevét az intézmény. Ez a név ma is az igényes szakmai munkára és a közösségi zenélésre kötelezi a közösséget. A vonós zenekar az iskola alapítása óta működik, a fúvós zenekar pedig 1972 óta gazdagítja az iskolai zenei életet. 1990-ben indult el a középfokú szakmai képzés, így ma az alapfokú zeneiskolától a szakgimnáziumig teljes képzési rendszert kínál a Weiner iskola. A tanárok között koncertező művészek és elismert pedagógusok dolgoznak, akik személyre szabott fejlesztéssel segítik diákjaikat. Az iskola évente mintegy 300 hangversenyt ad, aktív szereplője Újbuda és Budapest kulturális életének, és a diákok rendszeresen érnek el hazai és nemzetközi versenysikereket. Az iskola 2011-ben Prima Primissima díjban részesült.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Katedra két oldala című műsor mai számában a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumot mutatjuk be önöknek, Mészáros Lászlónéval, az iskola igazgatójával, Kálai Gáborral, az iskola művésztanárával, és Tallér Jolánnal, az iskola diákjával. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Mészáros Lászlóné vagyok.
0: Meg szeretném kérni először is igazgatóasszonyt, hogy mutassa be röviden az iskolát, jelenleg hol beszélgetünk, és milyen különlegességei vannak az iskolának.
1: Jelenleg az iskola igazgató irodájában beszélgetünk, a 2025-26-os tanévnak az utolsó napjait éljük meg, hiszen ma indult az érettségi szakgimnazista tanulóink részére, és a vizsgákon túl vannak a gyerekek, azok a szakgimnazisták, akik akár a párhuzamos képzésben, akár a szakképzésben az idén jártak hozzánk, illetve az összes zeneiskolás, az 1540 gyerek, aki túl van már a sikeres vizsgáján, aminek nagyon örülünk, nagyon szép évet zártunk, azt gondolom, hogy semmi olyan okom nem lehet rá, hogy szomorkodjam, mert hiszen minden gyerekre büszkék vagyunk, rengeteg eredménnyel, nagyon sok szép élménnyel gazdagodtunk ennek az év folyamán.
0: Megkérdeztem, hogy a tanári karban hányan vannak?
1: 197-en vagyunk, egy elég nagy létszámú tanári kar, ennek a legnagyobb része természetesen zenetanár, hiszen művészeti iskola vagyunk, alapfok, középfok, de vannak közismereti tanáraink, mint a szakgimnáziumnak a közismereti oktatása révén 14 közismereti tanár van, a többiek pedig zenészek.
0: Te mióta jársz ide a Weinerbe? Milyen hangszer áll hozzád a legközelebb?
2: Én 2018 óta járok a Weinerbe, több évig zeneiskolás voltam, és most végeztem el pár hete az érettségi utáni képzést, ami 2 éves volt, és én blokkflőtén játszom, értelemszerűen ez áll a legközelebb hozzám.
0: Milyen diáknak való szerinted a Weiner? Milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen egy jó Weineres?
2: Szerintem az egyik legfontosabb, nyilván a zene mellett való elkötelezettség mellett a szorgalom. Arra nagyon sok szükség van, illetve a jó munkamorál kell ahhoz, hogy valaki jó Weineres legyen.
0: Tanár úr elsősorban művész, vagy elsősorban tanár? Hogyan lehet ezt a kettőt összeigazítani így, hogy művész tanár legyen?
3: Hát elsősorban én művésznek készültem annak idején, és tulajdonképpen egy véletlen folytán kezdtem el végül is tanítani is, de ma már nem tudok a kettő között különbséget tenni, sőt, tehát ahogy az ember öregszik, és egyre inkább kiöregszik az aktív muzsikálásból, azt mondhatom, hogy talán most már a tanítás az első.
0: A közismereti oktatással kapcsolatban milyen különbségek vannak egy másik hagyományos iskolával összehasonlítva?
1: Az a különbség, hogy azok a tantárgyak, amelyek nem elsősorban érettségi tantárgyak, azokat felváltják a zenei tárgyak. Ugyanis a gyerekek itt hozzánk reggeltől estig két részképzésben vesznek részt, délelőtt egy közismereti, délután egy zenei képzésben. A zenei képzés óraszámai plusz a közismereti képzés óraszámai adják ki azt a heti 40 órát, amit a gyerekek teljesítenek. És ebbe a közismereti részből csak azok az érettségi tárgyak férnek bele, mint magyar, történelem, matematika, természetismeret, természetes mint katolikus iskola, a hittan, a testnevelés, az informatika, és emellett a rengeteg zenei óra, elméleti órák, gyakorlati órák, és ezek az egész napjukat kiteszik.
0: Ha egy fiatal szülőt kellene meggyőzni, hogy a gyerekét írassa be zeneiskolába, milyen érveket mondana neki? Miért fontos, hogy az ember tanuljon zenélni?
3: Egyrészt, mert hozzátartozik az általános humán kultúrához, hogy az ember zenéhez is értsen, foglalkozzon vele, ismerje, de azon kívül rengeteg képességet is fejleszt a gyerekekben, tehát azt, hogy zene tanulás, illetve zenélés közben ezt a megosztott figyelmet gyakorolja és elsajátítja a gyerek, ezt az élet minden területén tudja aztán később használni. Egy dolog. A másik dolog az, hogy csodálatos társas élményt tud adni. Saját tapasztalatomból kiindulva is én igazából nem szólistának készültem, mert nem az vonzott elsősorban a zenélésben, hanem az együtt muzsikálás. És együtt zenét játszani, és pláne, hogyha már mondhatom, hogy egyházi iskolába járunk, ugye tanítunk, hogy egyházi zenét játszani is, ez egy csodálatos közös élmény, hiszen elég, hogyha itt csak egy régi latin mondást idézek, hogy bis orat qui cantat, tehát kétszeresen imádkozik az, aki énekelve teszi azt.
0: Manapság egyre gyakrabban lehet találkozni azzal a jelenséggel, hogy a könnyű zene felől kezdenek el tanulni, zenélni a diákok, alapvető szolfés tudás nélkül. Ön szerint a komoly zenei képzés miben tud többet, miben más? Mit gondol erről a jelenségről?
3: Eleve divat egyébként a komoly zenészek részéről leszólni a könnyű zenét, mert főleg a egyházi zenében fordul ez elő, ugye, és rengeteg fiatal erről az oldalról közelíti meg az egyházi zenét. Nem tudok róla semmiféleképp sem rosszat mondani, mert hogyha ez az a zenének, ez az iránya az, ami a gyerekeket közelebb viszi egyrészt a valláshoz, a hithez, másrészt pedig hát a templomba járáshoz, de semmi rosszat, sőt, dicsérni tudom csak. Ugyanakkor természetesen hát egy óriási különbség van a kettőnek, a minősége, a szintje, a tartalma, és hát a, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de hát azt hiszem, ezt mindenki tudja, hogy mekkora óriási különbség van a kettő között, tehát a komoly zene javára, az én véleményem szerint.
0: Igazgató asszony, szokott popzenét hallgatni?
1: Popzenét fiatalabb koromban hallgattam, de én ehhez szeretnék azért hozzászólni ehhez a témához, mert hiszen mi a Bíboros úr kérésére már 2019-ben elindítottuk a liturgikus katolikus zenei, illetve keresztény zenei képzést, ami pontosan azt a célt szolgálja, hogy egy megfelelő szakmai színvonalon, művészeti színvonalon sajátíthassák el azok a fiatalok, akik ebben szeretnének részt venni, tehát a templomi úgynevezett gitáros zenébe szeretnének részt venni, ők megfelelő szakmai alapon egy vezetője lehessen az ő saját plébániájának, az ottani kis zenés csoportnak. Nagyon nagy sikerrel visszük ezt a képzést, és valóban ez nálunk egy gyakorlati képzés. Hiszen nálunk mindenféle képzés van, tehát van hangszeres képzés, gitár, zongora, ütőhangszer, vonóshangszer, van elméleti képzés, szolfés, zeneelmélet, van gyakorlati zeneismeretképzés is a zeneszerzés tekintetében, van a technikai képzésben a hangszerelés, illetve az elektronikus hangszereknek a használata, illetve liturgika természetesen. Tehát ez egy folyamatos képzés, két heti gyakorlattal, illetve egy elég komoly és magas színvonalú záró eseménnyel, ami mindig tanév végén zajlik. Nagyon sokan szeretnének bekerülni. Most már két évfolyamot viszünk, ugye ez két éves, minden évfolyamon olyan 30-40 diák jelentkezik, nem tudunk fölvenni 20-nál többet, mert ez a létszám az, akik tisztességgel, becsülettel a két heti, kétnapos képzésben megkaphatják, és olyan színvonalon kaphatják meg, ahogy azt mi a zenei szakmai értelemben elvárjuk, és ugyanarra a prima primissima szintre próbáljuk tenni, mint ahogy az iskolában a klasszikus zenei képzést is visszük.
0: Szerinted meg lehet unni a zenélést? Mi motivál téged, amikor gyakorolsz?
2: Szerintem nem lehet megunni a zenélést. Mostanában a fő motivációm az, hogy milyen helyekre tudok eljutni zenéléssel. Például templomokban miket tudunk zenélni, de játszottam már esküvőn is, és ezek mindig hatalmas élményt adnak, és ezek nagyon-nagyon motiválóak.
0: A zenei pálya biztosan nem egy könnyű pálya. Sokat kell gyakorolni, nagy a verseny, és a megélhetés sem feltétlen könnyű. Zenésznek lenni hivatás? Mi kell ahhoz, hogy valaki zenész legyen?
3: Mindenféleképp hivatásnak érzem. Egy óriási ajándék, hogyha az embernek ez összejön, olyan értelemben, hogy meg tud élni belőle. Aki azt keresi az életben, hogy valami olyan fajta munkát végezzen, amit hát abszolút szeretettel és odaadással tud végezni, és abból meg tud élni, ez az élet egyik legnagyobb ajándéka, és én ezt különösen mondhatom, mert én nekem ez úgy jött össze, hogy ugye az én családomban nem volt ennek előzménye, hogy zenével hivatásszerűen foglalkozzunk, és ennek megfelelően én is úgy indultam, hogy műszaki egyetemre jártam, és műszaki egyetemet végeztem el. Nem panaszkodom rá, mert gazdagította az életemet mindenféleképp, de ott volt, működött egy szimfonikus zenekar, amiben én bekerültem, ahol kiváló zenészek játszottak, kiváló karmester vezényelte, és ott eldőlt az életem, mert én megéreztem, hogy én igazából ezt szeretném.
0: Az iskola egyik küldetése, hogy zenei felsőfokú tanulmányaihoz vezesse a diákokat. Köszönhető, hogy nem könnyű bekerülni a zeneakadémiára ma. Az egy osztályban járó diákok tulajdonképpen egymás konkurenciái is, versenytársai. hogyan lehet egy ilyen feszített versenyben mégis közösséget teremteni?
1: Valóban lehetnek konkurensek. Viszonylag ritka az, amikor egy-egy tanszakon több növendékünk is ugyanabban az évfolyamban felvételére készül, de szerencsére azért lehetőségek vannak a Zeneakadémián kívül számtalan más helyre is, akár Magyarországon belül, akár külföldön. Ami motiválja őket, vagy ami irányítja őket, az nem csak maga az intézmény, hanem ezt minden fokon elmondhatjuk már az alapfokon is, hogy tanárhoz mennek a gyerekek. Tehát megnézik, hogy azon az egyetemen, abban a felsőoktatás intézményben ki annak a hangszernek a legjobb tanára, és hozzá felvételiznek. Úgyhogy így nagy a lehetőség a kiválasztásra.
0: A zenélés, zenetanulás inkább magányos műfaj, vagy közösségi szerinted?
2: Hála Istennek sok lehetőség van rá, hogy ez közösségi élmény legyen. Számomra mindig nagyon-nagyon sokat jelentett az együtt zenélés, és

0: normális zenei életbe is lassan, szépen és fokozatosan, és hát ahol tudja az ember, ahol lehetőségei vannak a későbbi ebben is támogatni a tanítványait, ez egy fontos feladat, pont ezért talán örömmel tudom elmondani, hogy Joli az elmúlt időszakban már többször is játszhatott professzionista zenészek között, sőt volt, ahol már együtt is játszottunk például egy Vivaldi kétfurujás verseny zenekarral, úgyhogy ez mondjam, hogy az egyik legnagyobb élmény így a tanítás közben, ha az ember tanítványával együtt jut el ehhez a lehetőséghez.
1: Milyen programokat szerveznek itt a Weiner, akár gondolok zeneire, akár zenein kívül?
2: Zenei téren rengeteg koncert lehetőségünk van az évben, olyanok is, amiken mi játszhatunk, majd meghallgathatjuk egymást. Emellett vannak az iskolának például közös kirándulásai, amik a közösséget nagyon jól építik.
3: Igen, az iskola különösen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a közösségépítés az ne csak évfolyamokon, hanem az egész szakgimnázium területén az összes gyerek tekintetében megvalósulhasson, mert hiszen nem vagyunk sokan a szakgimnáziumban. Mindösszesen 130 gyerek van, akiknek a közös programokat nagyszerűen meg lehet szervezni. Szoktunk iskolai kirándulásokat is, teljes intézményi kirándulásokat is szervezni. Most például Veszprémben voltunk ebben az évben. Vannak olyan eseményeink, amik kifejezetten, mint katolikus iskola, ami privilégiumunk. Októberben Rómában voltunk, Bíboros Atya Szentmiséjén volt egy nagyszerű zenei szolgálatunk, amit hálásan köszönünk, és utána pedig a Szent Franciszka Bazilikában egy nagyszerű koncertet adhattunk, és a pápa is áldásba részesített bennünk. Azt gondolom, hogy egy iskolának, egy katolikus és zeneművészeti iskolának ez lehet a csúcs, ahova elérhet.
1: Milyen a Weineres identitás, akár külső jegyeiben ez hogy jelenik meg, illetve így belsőleg milyen Weineresnek lenni?
0: Nekem az a tapasztalatom, hogy ez büszkeség. Nekem egy nagyon kellemes és kedves érzés az is, ugye, hogy mióta egyházi iskola lett, itt az identitáshoz hozzá tartozik az egyház, a hit, a vallásosság, és azt hiszem, hogy ez is egy összekötő kapocs.
1: Az iskola fenntartója, tehát, ahogy tanár úr is mondja, az Esztergom Budapesti Egyházmegye. Mikor lett az iskola katolikus, és miben változott meg az intézmény működése?
3: 2018. szeptember 1-től fenntartunk Esztergom Budapesti Főegyházmegye. Mindig is a szeretett közösségre tettük a hangsúlyt, tehát az egymás tiszteletére és szeretetére. Természetesen az egy fantasztikus érzés volt 2018-ban, hogy ezt most már teljesen hivatalosan is felvállalva, és kifelé is nyíltan ezt meg tudtuk tenni. Ennek csak a jó oldalát tudom említeni. Egy olyan fenntartunk van, aki minden alkalommal megköszöni, hogy vagyunk nekik. Mert hogy azok az események, azok a koncertjeink, ahol szolgálni tudjuk, akár egy mise szolgálatban a Jóisten, az a fenntartónak is láthatóan egy nagy öröm, és ez minket nagyon motivál. Hát sajnos nem volt ez mindig így. Mi tudjuk azt, hogy a különbség 2018 előtt és 2018 után ilyen tekintetben az ember lelkének mekkora nagy különbséget tud adni.
1: Toleranciát tanúsítani, keresztény értékeket képviselünk, és erre neveljük fiataljainkat, olvasható az iskola küldetésnyilatkozatában. Hogyan tudják támogatni a diákokat, hogy megerősödjenek a keresztény értékek képviselésében, akár a zenén keresztül, akár mint emberek?
0: Mindennapi életben és a mindennapi munkában hát mindenféleképp igyekszünk szem előtt tartani a keresztény értékrendet, továbbítani azokat az értékeket, amelyek a mi számunkra is fontosak. Tekintettel, hogy mi nem vagyunk papok, ezt természetesen nem olyan formában próbáljuk közvetíteni, mint ahogy ez esetleg egy hittanórán vagy egy szentmisén megtörténik. A mi terepünk igazából, hogy az egyház zenét is megpróbáljuk eljuttatni a gyermekekhez, és hát ha valaki annak a szépségére ráérez, akkor utána következően fokozatosan az általa közvetített dolgokra is előbb-utóbb rá fog érezni.
3: Én ezt biztosan tudom, hogy minden tanár a saját példájával próbálja azokat az értékeket közvetíteni, amit a tíz parancsolat ugyan természetesen egy katolikusnak előír, de azt gondolom minden embernek, hittől függetlenül is ez egyfajta szeretett közösségnek az értékei. Tehát még azok is, akik nem vallásosak, mert a mi iskolánk nem azokat a növendékeket veszi föl, aki vallásos, hanem akik művészi szempontból, hangszer szempontjából, idevalók. Nem rekesztünk ki senkit a képzésből. Az, hogy milyen értéket közvetítünk, az a mi saját példánk, hogy tiszteljük egymást,

0: szeretjük egymást, becsülettel végezzük a munkánkat, és elvárjuk, hogy ugyanezt az értékrendet, ugyanezt a viselkedési formát ők is vegyék át.
1: Tanár úr már idézte Szent Ágoston szavait, aki énekel, kétszeresen imádkozik. Azt hiszem, hogy ezt érthetjük a zenélésre is. Lehet zenélve imádkozni, szerinted milyen tapasztalataid vannak erről?
2: Abszolút lehet szerintem. Szerencsére sok tapasztalatom van egyházi zenei szolgálatról, és ilyenkor mindig azt érzem, hogy egy plusz erőt ad az, hogy amit én zenélek, az másoknak is tudom, hogy mit jelent, és hogy másoknak segít megélni az Isten kapcsolatukat akár, és ez nekem is hatalmas erőt ad a saját Isten kapcsolatomban.
1: Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy az ember mit tanulhat meg az iskolában, jelen esetben itt a Weinerben, mi lenne az az összefoglaló mondat, mire tanít az iskola?
0: Az egy mondatban szerencsére sok minden belefér, de ha csak a szavakat próbálom sorolni, akkor azt hiszem, hogy azért körülírható. Elsősorban a szeretet, amit már említettem, a tisztesség, a becsület, a munkához való hozzáállás, az egymás iránti bizalom és őszinteség, a hitelesség. És az a fajta abszolút emberi alapérték, hogy a Jóistennek ezekkel a tulajdonságokkal tudjuk a tanítását igazán magunkénak érezni, mert hogyha ezt betartjuk, azt hiszem, hogy akkor minden tőlünk telhetőt megteszünk.
3: Miközben gondolkodtam én is, hogy mit mondjak, nekem is pontosan a szavak jutottak így egymás után eszembe, amelyeknek nagy részét igazgatóasszony elmondta. Én egyetlen egy szóba foglalnám aztán mindezt össze. Nekem ez jött most be, ez a szó, hogy öröm. Hogy ezt így csinálni, így a szeretetben, zenében, imádságban, közösségben együtt, ez az egyik legnagyobb öröm, ami adathat.
2: Amit nekem leginkább tanított a Weiner, az az, hogy a zene mennyit tud emelni a kapcsolatainkon, akik ide járunk, akár a tanárainkkal. Szerintem ez egy igazán különlegessége ennek az iskolának.

Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményhez, ami őt az iskolában, az ismeretszerzésben és az emberré válás folyamatában segíti, idézi az iskola Kodály Zoltánt.

0: Elhangzott a Katedra két oldala. A mai adásban a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium működéséről beszélgetett a szerkesztő Kellen Ágoston, az iskola igazgatójával Mészáros Lászlónéval, az iskola művésztanárával Kállai Gáborral és az iskola végzős diákjával Tallér Jolánnal. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. A beszélgetést pénteken hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulás támogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Zenepillérek. A mikrofonnál a szerkesztő Juhász Előd.

Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket, Fülöp Csaba, Pereszegi Attila is a magam nevében. A mikrofon előtt Juhász Elüd. Ez a Pillérek műsor teljesen szertelen, szabad visszatekintés, elsősorban a korai időszakra. És ez a korai időszak az én esetemben, hát nagyon-nagyon régen volt, olyan 60 éve, mert ez a zene is, amit most idéztünk, egy 1963-as emlékhez kötődik. Csak hogy egy picit betájoljuk magunkat, akkor már befejeztem a Zene Akadémia zenetörténész tagozatát, és 63. január 1-től kezdtem a rádióban dolgozni. Amellett persze ezer más dolgot csináltam, többek között meghívtak a Magyar Televíziózás talán régebbi fejtörőjébe, ez volt a Zenélő órák 4 műsorvezetővel, mégpedig Forrai Miklós, Kollár Endre, Luki László és jó magam, akit ilyen zöldfülűként oda meghívtak, hogy az ifjúságot képviseljem. És 1963-ban nagy öröm ért bennünket, mert Kodály tanár úr, Kodály Zoltán és felesége, Péceli Sarolta, elfogadta a stáb felkérését, és eljöttek a műsorba. És ez a Zenélő órák azóta is látható, mert nagy szerencsénkre filmre vették, és ezért megőrizték. Egyébként ez havi műsor volt, vagy 4 hetente, és olyan címek alatt születtek meg ezek a fejtörők, mint olvasom a könyvben, tehát ilyen alcíme volt, hogy Örök ifjúk sanzonok, Zenélő bolondóra, Híres neves találkozások, Báli meghívó, Tavaszi hangok, Utazás a zeneszárnyán, is még lehetne hosszan folytatni. Ennek a kodályos műsornak Muzsikál az élet, ez volt a címe. És ennek volt a színája a most hallott bécsi harangjáték. Ezerszer hallottam azóta is, és engem nem csak a Zenélő órákra emlékeztet, hanem arra, hogy mindig megcsodálom ilyenkor, hogy milyen zseniálisan, fantasztikusan hangszerelt a tanár úr. Ha a fülünkben van, mint hogy egész biztos, hogy ott van, akkor emlékszünk erre a színességre, ahogy lezser módon, de fantasztikus technikai és mesterségbeli tudással úgy oda, mint egy festő, oda rajzolta ezeket a hangszereket, oda tette. Hát jobb nem is lehetne. A 60-as éveket idézzük, és a 60-as évek legelején engem nagy élmény ért. Akkor még mindig zeneakadémista voltam, és különböző népi együtteseknél voltam zongorakísérő, és kórusoknál volt olyan, hogy egyszerre 3 kórusnál is, korrepetítor, illetőleg másodkarnagy, meg zongorakísérő. És az egyik hangversenyünkre felkérték az akkori egyik legnevesebb, fantasztikus énekesnőt, Sándor Juditot. És rám esett a választás, hogy Dídó búcsúját, Purcell operájának a záró részét én kísérhettem zongorán. Teljesen meghatottam, mentem el a próbára, már az utcára nem emlékszem, de valahol a Madács tér környékén volt, és nagy szeretettel fogadott a művésznő, próbáltunk, rendben volt, és a koncert is jól sikerült. Dídó búcsúját halljuk a Dídó és Énászból, Purcell operája.

Ez volt Purcell tündérjátékának, tündérmeséjének a befejezése, Dido búcsúja. Nem Sándor Judittal, hanem Hamori Júlia énekelt egész fantasztikusan. Biztos megfigyelték, hogy milyen érdekesen van felépítve, egy lefelé lébegető basszusra van építve egész, ismétlődő, lefele menő kísérettel. Nem volt nehéz technikailag kísérni Sándor Juditot, de kitölteni, meg érezni az ő lélegzését, és követni a lélegezését, az már igazi muzsikus feladat volt. Egy nagyon szép emlékre emlékszem, vissza ezekben az években ismertem meg Onegger művészetét. Emlékszem Szöllősi András zeneszerző előadó kiváló előadásokat tartott Oneggerről. Ott találkoztam először a Karácsonyi Oratóriummal, a Dávid királlyal és természetesen a nagy kedvenccel, a Jeanne d'Arc-kal. Claudel, a katolikus költő írta a szöveget, és ami leginkább megragadott, az a legvége. Nem tudom szóró-szóra idézni, de a szöveg magyar fordításban, azt hiszem annak idején Rajcs István tette át magyarra a Claudel szöveget, valami ilyesmi, hogy nincs nagyobb érzés, mint a szeretet. Feláldozni az életet azokért, akiket a legjobban szeretünk, és ehhez Onegger zenéje.

A Jeanne d'Arcot egyébként gondolom sokan látták, mert egy nagyon szép előadás született évekkel ezelőtt a Nemzeti Színházban. A MÁV zenekar működött közre, kiváló színészek voltak, és azt hiszem, hogy Vinyánszky rendezte. Onegger Jeanne d'Arcjának a befejezését hallottuk, és ha nem is értjük a francia szöletet, de ez a szöveg pontosan érzékelteti, amit bevezetőül mondtam, tulajdonképpen ez is egyfajta szeretet, himnusz a Jeanne d'Arc vége. És egy hasonló megrázó élményt szeretnék idézni 1963-ból. Valahogy úgy esett, hogy friss rádiósként, mert 63. január 1-től lettem hivatalosan is szerződtetett rádiós szerkesztő, valahogy úgy esett, hogy azon a délelőttön, amikor Igor Stravinsky Budapesten járt, és próba volt az Erkel Színházban, majd a próba után a Zeneművészek Szövetségében összehívták a zeneszerzőket, a magyar illusztris vendégeket, és úgy esett, hogy senki a nagy riporterek közül, Meixner, Boros Attila és így tovább a többiek nem értek rá, úgyhogy én, mint zöldfülű, kaptam meg azt a borzasztó régi, nagy, talán vörös sziklának, vagy valami ilyesminek hívták azt a magnetofont, lenyomta a vállamat, olyan nehéz volt. Lényeg a lényeg, hogy én kaptam a feladatot, hogy menjek el, és próbáljam Igor Stravinskyt szóra bírni. No, megvolt a főpróba, ott voltunk természetesen, és az Ódát és a Zsoltár szimfóniát vezényelte Igor Stravinsky. Olyan volt, amilyen. És emlékeztem Stravinskynak a nyilatkozataira, ő nagyon sokszor sokfélét nyilatkozott, többek között nagyon hangsúlyosan azt, hogy a zene semmit nem fejez ki. A zene önmagáért van, próbálom szóról-szóra idézni, a zene lényegében képtelen bármit is kifejezni, mondta, írta Stravinsky, akár érzelmet, akár magatartást, akár lelkiállapotot, akár természeti tüneményt, nem, kifejezés sohasem volt a zene sajátossága, mondta volt Stravinsky. Aztán sok mindent olvastam róla, és kiderült, hogy időnként egész fantasztikus, mondhatom úgy, tiszteletlenség, de mondom, úgy, hogy Stravinsky olyanokat is mondott, hogy én ezentúl csak fagotra fogok komponálni. Még egyszer mondom, mert hihetetlen. Ez teljes komolysággal nyilatkozta egy amerikai újságolnak. Kérem szépen, ezentúl csak fagotra fogok írni. És csomó ilyet nyilatkozott annak idején, úgyhogy nagy kérdőjelként vártuk az esti koncertet. És kérem szépen, valami egész fantasztikus csoda született 1963-ban, amikor Stravinsky saját maga vezényelte a Zsoltár szimfóniát. Az a csoda, hogy a bibliai szöveg, és különösen a legvége, az Alleluja, Alleluja, az valami olyan megrendítően hangzott el az öregmester vezényletével, hogy potyogtak a könnyeink. Nem túlzás, még így évtizedek távlatából is vissza tudom idézni ezeket a pillanatokat. És hogy mit nyilatkozott, kérem szépen, erre már nem vagyok büszke, de nem tehetek róla, egyáltalán örültem, hogy valamit mondott. Ezt is szóró-szóra idézem az egyik könyvből. Igen, kitűnően érzem magam, nagyszerűek az előadók. Bartók? Nos, ő a zene páratlan nagysága volt. Muzsikája nem csak saját népét, de az egész világot gazdagította. Ezek ugye sablon válaszok voltak, és mikor már szerettem volna többet kérdezni, mert elmondta, hogy most megy vissza szülőhazájába, Oroszországba, ide-oda, amoda, de a menedzsere vagy az asszisztense Robert Kraft egyszer csak nyakon, illetve kezén ragadta, és elvitte a kíváncsiskodók és az autógramgyűjtők elől. Ez volt a Stravinskyval korunk
pontosabban a múlt század egyik legnagyobb zeneszerzőjével való spontán találkozás, hála Istennek fénykép is őrzi, úgyhogy kérem szépen, megvolt. Részletet hallunk befejezésül Stravinsky Zsoltár szimfóniájának záró részéből. Fülöp Csaba, Peresztegi Attila is a magam nevében köszönöm a figyelmüket.

0: Zenepillérek. A szerkesztő Juhász Előd volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Az Európai Unióban nem 10, hanem 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen, szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet, tette hozzá, és reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésén megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. A rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében, ezért türelmetlenek, és több a helyzetük javításáról szóló konkrétumot várnak a tárcától. Hangsúlyozták a munkavállalókat tömörítő szakszervezetek, a belügyminiszter csütörtöki nyilatkozatára reagálva. Pósvai Gábor a Kossuth Rádióban jelezte, a 2027-es költségvetés tárgyalása során sor kerül a belügyi dolgozók bérrendezésére. A Fidesz szerint a Tisza párt által a kampányban a rendvédelmi dolgozóknak ígért béremelésből egyelőre nem lesz semmi. Miután a belügyminiszter arról beszélt, hogy a teljes belügyi ágazat bérrendezéséről csak a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet végleges döntés. A Fidesz szerint nem valósul meg idén a szociális szektorban dolgozóknak ígért 25%-os béremelés, nem duplázódott meg a családi pótlék, az anyasági támogatás, az időskorúak járadéka, de nem emelkedtek 50%-kal az otthonápolási díjak sem. Béremelések helyett van rekordmagas üzemanyagár, a minisztériumoktól 300 milliárd forintot vonnak el, a nyáron 9%-kal estek a beruházások, és sorra zárnak be a gyárak. Mindeközben Magyarország folyamatosan eladósodik, rekordmagas az államadósság és az államháztartási hiány, írta a Fidesz. A kereszténydemokrata néppárt közérdekű adatigényléssel kéri ki az illetékes minisztériumtól a harmadik Károly brit királynak ajándékba adott lovakat visszakövetelő levelet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője Facebook oldalán csütörtökön közzétett bejegyzésében feltette a kérdést, ki a felelősség, hogy Magyarországot nevetségtárgyává tették. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium azt írta, több sajtóorgánumban megjelent, hogy Magyarország vissza akarja kérni a harmadik Károly brit királyi udvarában található két magyar lipicai lovat. Ez nem igaz. A lovak 2024-ben kölcsönadási megállapodás alapján kerültek a Royal Mews-hoz, és továbbra is a magyar állam tulajdonában vannak. Hozzátették, valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte, és az pontatlanul fogalmazott. Ezt követően a hibát haladéktalanul korrigálták. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 60-as és az 52-es kilométer közötti szakaszon a terelésben, illetve a terelés előtt lassulás, szakaszos torlódás várható. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét előtt egy korábban kiégett kamion műszaki mentését kezdték el. A 90-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, emiatt azt szeptember 17-éig lezárták. A forgalmat kijelölt terelő útra irányították át. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Hazánk időjárásáról. Estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökése kísérhetik. Pénteken felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökése kísérik. Hajnalban 11 és 17 fokot mérhetünk. A csúcsérték 16 és 22 fok között alakul, a határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! A következő híradással 18 órakor jelentkezünk. 17 óra 5 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
3: Folytatjuk műsorunkat, beszélgetésünket Eszterházy János felvidéki magyar politikus, szociális érzékenységéről, arról, hogy hogyan nyilvánult, hogyan valósult meg az egyház szociális tanítása az ő politikai, közéleti, mindennapi életében. Vendégünk Molnár Imre történész, Eszterházy János kutatója, a Boldoggá Avatás történész szakértője. A két világháború közötti időszakra, vagy a 19-20. Század fordulójára gondolunk, akkor a szocialista gondolat, akár a nemzeti, akár a kommunista változata, az egy-egy totális diktatúrához vezetett. És itt van ez a keresztény-szociális gondolat, amelyet sokszor lesajnálnak, sokszor ilyen kicsit baloldalinak, vagy kicsit nehezen értelmezhetőnek tekintenek, és ezt beemelni a közéletbe, a politikába nem könnyű, különösen a felvidéken, ahol a 1920 után a magyarság kisebbségbe kerül, elcsatolt terület. Bár említette Molnár Imre, hogy törekednek arra, hogy ne csupán magyar nemzetiségű párt legyen, hanem egy minden nemzetiséget megszólító párt, de hát azért ez nyilvánvalóan nem könnyű. Ez a keresztény-szocialista párt, és amelyben Eszterházy János kiemelkedő és meghatározó szerepet vállalt, mennyire tudott a közéletben, a politikában hatni, milyen ügyek mentén, vagy milyen dolgok voltak fontosak, és térjünk ki talán arra, hogy személyesen Eszterházy János közéleti politikai szerepvállalásának mik a legfontosabb, legjelentősebb lépései, tettei.
4: Hát, hogy mennyire nem volt könnyű ezt a gondolatot átvinni a társadalmi mozgásokra, azt éppen az Országos Keresztényszocialista Párt magyarországi ágának a története mutatja. Magyarországon ugyanis a párt a 1920-as években elhal, és nem tud működni. Hát persze ennek azért az okai között ott van a tanácsköztársaságban hangoztatott kommunista, szocialista ideológia is, és így módon az országos keresztény szocializmus, vagy a keresztény szocialista párt is egy kicsit árnyékba kerül a két háború közti magyar politikai életben, és aztán ellehetetlenül, illetve hát nevet változtatva különböző katolikus pártok munkájában vagy tevékenységében él tovább ugyanaz eszme, de nem tud úgy kibontakozni, mint ahogy ez a Fölvidéken megtörtént. Tehát jeles magyar történészek, például Gergely Jenőre hivatkozzak, aki földolgozta a keresztény-szocialista mozgalomnak a történetét, és ő is kiemeli azt, hogy amit Eszterházy János csinál, az példátlan így a magyar politikában. Lehet, hogy ennek jó hátteret adott ez egyébként baloldali eszmék épülő csehszlovák államideológia is, ahol a Benesféle szocialista mozgalom az kormánypolitikává válik, és hát talán több lehetőséget ad így a keresztény-szocialista pártnak a működésére. És tény azonban hozzá kell tennünk azt, hogy Eszterházy János soha nem engedte azt, hogy a pártban a kizárólagossá váljék a nemzeti ideológia. Ő azt mondta, hogy a nacionalizmus az egy pozitív hajtóerő, erőt, de akkor, hogyha egyeduralkodóvá válik, és fölébe helyezi magát a keresztény tanoknak, akkor irányt téveszt, és szélsőséges irányokba is elmehet. Tehát Eszterházy János mindig azt vallotta, hogy az Isten elé nem helyezünk semmilyen más ideológiát, ugye a jel mondata, mi elünk a kereszt, és ugye nem a horog kereszt, vagyis nem a bolsevikok sarlókalapácsa jól kifejezi ezt az ő tevékenységét, ami mindig is hangsúlyos marad. Ugye az egyik általa adományozott pártzászlón, ugye a jelmondat az, hogy Istennel a magyar jövőért. Tehát a kereszténységből fakadó szociális gondolat az, amely tulajdonképpen együtt a kereszténységgel válik igazán erőssé és hatékonyá ebben a politikában. Maga Eszterházy János is ugye milyen hívő politikusként tevékenykedik, és számára a nem csak hivatkozási pont, hanem egyfajta gyakorlati útmutatás is az evangélium. Éppen valaki felhívta a figyelmet arra, hogy az Eszterházy János beszédei, nyilvános beszédei, amelyeket elmond, azok szinte egy lelki megalapozottságú beszédek, akár mondhatnánk őket szent beszédeknek is, hiszen mindig az Istennel kezdődik, és az Istennel végződik, tehát mindig egy lelki támaszt és nyújt akkor, amikor Eszterházy megszólal. Most itt a legbelsőbb dolog, egy küzdelem is van, hiszen a küzdelem a magyar iskolákért, a magyar nyelv megmaradásáért, az azért is fontos dolog, mert például a Szlovenská Liga fölvidéken, a Szlovákia területén úgy próbálja a magyar gyermekeket szlovák iskolákba csábítani, hogy ott különböző államilag támogatott szociális juttatásokban is részesíti a szegény sorsú gyermekeket. Tehát én nem tudom, én cipőt meg kabátot kapnak azok a magyar gyerekek, akik szlovák iskolába járnak, vagy odaíratják őket a szüleik. Tehát itt volt egyfajta ilyen államilag támogatott konkurencia is, amit Eszterházy János gyorsan átlátott egy pillanat alatt, hogy itt tulajdonképpen lélekhalászat folyik, és így próbálják a magyarság létszámát csökkenteni ezekkel a szlovák intézményekkel. Tehát számára bizonyos szempontból létföltétel is volt az, hogy odafigyeljen a legszegényebb rétegekre, hogy azok a magyarsághoz, a magyar társadalomhoz tartozónak érezzék magukat, és azért az ő tevékenységének mondhatnám azt, hogy ez egyik kulcsmozzanata volt, hogy a társadalmi felelősségnek a fölébresztése. Tehát, hogy közösség vagyunk, nagyon sokszor mondja azt, hogy magyar család. Ugye a magyar család politikáját azt nem csak a családok szó szerint érti, hanem ugye az egész társadalom, az egész fölvidéki magyar társadalom egy családot képez, és azt mondja, hogy a kiinduló pont a politika kiinduló pontja az a családi felelősség kell, hogy legyen, ahogy a családban egymást támogatjuk, segítjük önzetlenül, hát ez kell, hogy megnyilvánuljon a nagyobb társadalmi szinteken is. Nagyon érdekes, hogy eljut odáig, igaz ez a második világháború alatt, amikor kimondja azt, és ebben nincs párja mind a mai napig, hogy a fölvidéki magyar, a szlovákiai magyar, ahogy akkor mondták, szlovenszkói magyar társadalomban nem érvényesülhetnek osztálykülönbségek, vagy világnézeti különbségek, vagy ideológiai különbségek. Nincs jobb és baloldal, hanem mindannyian egy családnak a gyermekei vagyunk. Persze, mint ahogy a családban is különböző nézeteket vallhatunk, vagy különböző elképzeléseink lehetnek, de ez nem gátolhat meg bennünket abban, hogy összetartsunk, és egymást segítve, támogatva éljük át a nehéz időket. Tehát a jobb oldaltól a bal oldalig maga mögé tudja gyűjteni a fölvidéki magyar politikai spektrumot. Ez az egyik fontos dolog. A másik dolog, hogy látva ezt a szociális elkötelezettségét a pártnak, ez egy respektet kelt a baloldali pártokban tevékenykedők számára is. Tehát a legközelebbi munkatársai, Péri Rezső, Szalatnai Rezső, ezek szociáldemokraták voltak, sőt Fábri Zoltán, ugye, aki a kommunista eszmékkel szimpatizál, de még a szlovák baloldali politikusok, vagy baloldali érzelmi személyek is, mint Novomoszki, vagy Klementis, is respekttel adóznak Eszterházy János irányába. Sajnálatos dolog, hogy ebből a respektből aztán semmi nem maradt a 1945 után, amikor Eszterházy Jánost halálra ítéli a Szlovák Nemzeti Bíróság. Még egy gondolat erejéig vissza tudnánk térni a két háború közti időszakra, és az Eszterházy János által vezetett politikai mozgalom történetére. Tehát Eszterházy Lujza írja meg azt az emlékirataiban, hogy a magyar keresztény-szocialista pártnak a története az 1945-ben ér véget, nem akkor, amikor Magyarországon ez a párt beszünteti a működését. Ugye Eszterházy Jánosnak köszönhetően a keresztény-szociális gondolat és eszmerendszer a legszebb formájában tud kibontakozni ebben az egységben, ebben a társadalmi egységben a 1940-es években, a pont amikor a legsötétebb az ég ugye itt Európában. És hozzátenném még azt is, hogy Eszterházy Lujza leírja, hogy tulajdonképpen Eszterházy Jánosnak lehet, hogy nem 100%-ban, de végül is sikerül megvalósítani a Rerum Novarum célkitűzéseit, illetve azoknak a szociális pápai enciklikáknak a célkitűzéseit, amelyek éppen erre hívják fel a figyelmet, és nagyon köszönöm a kérdést, mert ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy nemzeti szocialista és ugye a kommunista szociális eszmék ugye egy hatalmas konkurenciát jelentenek ebben az időben, tehát maga a Rerum Novarum is válaszként jön létre a kommunista kiáltvány és az előretörő marxizmus ideológiájának az ellensúlyázására, és tulajdonképpen a magyar politika történetben azt hiszem, mint máig nincs ez igazán feldolgozva, és nincs igazán kihangsúlyozva és értékelve, hogy Eszterházy Jánosnak itt milyen fontos szerepe volt, és hogy milyen fontos szerepe volt, és milyen fontos küldetést töltött be keresztény politikusként ezen a téren.
3: Milyen kapcsolata van az anyaországgal? Nyilván ez egy érdekes kérdés 1920 után, és nyilván befolyásolja azt, hogy hogyan viszonyulnak hozzá a felvidéken, de a magyar anyaországi politikai körökkel, vezetőkkel, egyházi és politikai személyekkel milyen kapcsolata van Eszterházy Jánosnak?
4: Nagyon nehéz ez a kapcsolattartás, hiszen 1921-ben Csehszlovákia hivatalos létrejöttével egy vasfüggöny hull le a két ország között. Ugye a Kis Antantnak az a célja, hogy Magyarországot teljes mértékben elszigetelje az európai külvilágtól. Az a célja, hogy ezzel az elszigeteltséggel Magyarország ugye magára maradjon, és kimerem mondani azt is, hogy elpusztuljon, képtelen legyen az egészséges működésre. Például Csehszlovákiába Magyarországról nem lehet behozni semmilyen nyomtatott sajtóterméket, vagy könyvet, vagy más kiadványt sem. Eszterházy Jánosnak így nagyon nehéz a kapcsolatot tartani, ezt a kapcsolatot főleg a nagykövetségi, prágai nagykövetség, aztán a pozsonyi főkonzulátusnak, vagy konzulátusnak a diplomatáin keresztül tudja tartani a magyar kormányzat egyes tagjaival, és ezek közül is ugye két embert emelnék ki, Bethlen Istvánt, illetve Teleki Pált, akik mind a kettő Eszterházy számára egy fontos viszonyulási pont. Teleki Pállal azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy egy ilyen bensőséges barátság is fűzi őket össze. Eszterházy János megrendítő írásban búcsúzik Teleki Pálltól annak halála után, és ebben úgy leírja, hogy egy példaképet veszített el benned. Ugyanakkor már az említett pápai enciklikák mellett sokszor hivatkozási pontot jelent számára Prohászka Otokár is, és nagyon érdekes, hogy 1949-ben, amikor visszaérkezik a gulágból, az első imakönyv, amit kezébe kap, az éppen Prohászka Otokárnak a Szent Keresztút című kis imafüzete, amit aztán imádkozik a börtönben, és átelmélkedik nagyon sokáig, beír a kis füzetbe, írja bele a saját börtönkálváriájának az állomásait is, amelyek összefolynak Jézus Krisztus keresztútjának állomásaival. Természetesen Eszterházy János a magyar egyházban, ugye Serédi Justin

0: párhuzam, és amikor értesül Eszterházy János a Poor Vilmos haláláról, akkor szinte nagyon-nagyon megrendül. De valamiképpen meg is erősíti őt ez a vértanúság, és azt gondolom, hogy az ő saját vértanúság keresztjének hordozásában is erőt merít a Poor püspök úrnak a vértanúságából. Tehát ugye a Poor Vilmos is a szociális érzékenységnek a püspöke, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy Eszterházy János tájékozódik ilyen szempontból is a magyarországi közéletben, egyházi életben, és hát azokkal tartja a kapcsolatot, akiktől erőt és segítséget kaphat ezen a téren.
1: Mi az a legjelentősebb, legkiemelkedőbb közéleti politikai tette Eszterházy Jánosnak, amely kiemeli őt a két világháború közötti felvidéki politikai élet szereplői közül? Ha egyet ki kellene ragadni, ami a legjelentősebb, vagy a leginkább az ő politikai közéleti tevékenységét, jelentőségét mutatja be, mi lenne az?
0: Ebből a szlovákiai-magyar keresztény politikában megvalósuló magyar egységben belefértek azok a nácizmussal egyet nem értő szlovák, német, zsidó származású személyeknek a pártba való befogadása is, amely szintén egy fontos mozzanat Eszterházy János életében. A önálló szlovák állam létrejött, akkor nem hajlandó kiadni a pártlistákat, nem hajlandó átadni a párt tagjainak névsorait a szlovák politika számára, elsősorban azért, mert ezeken a listákon ott szerepelnek azok a nem magyar származású személyek is, akiket Eszterházy János valamilyen módon támogatásban részesül, természetesen a saját, illetve a Magyarországról kapott anyagi források segítségével. És itt hozzá kell tennem, hogy az ő kiállása és nem szavazata a pozsonyi parlamentben, amikor a jelenlévő képviselők közül egyedül ő utasítja el a zsidóság deportálásának a törvényét, ez gyakorlatilag egyenesrágú következménye annak az általa hirdetett testvéri egyetértésnek, összetartozásnak a politikájával, amely éppen a Rerum Novarum és a szociális enciklikák tanításából fakad. A szegények mellett, az üldözöttek mellett való kiállás is az evangélium gondolata, a krisztusi tanításnak a gondolata, és Eszterházy János nem csak, hogy nem szavazza meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt, amilyet ő embertelennek és istentelennek nevez, hanem maga is hozzájárul ahhoz, hogy üldözött lengyeleket, zsidókat menekítsen, de ebbe belefér a szlovák hadsereg főparancsnokának, Rudolf Viesznek a nyugatra menekítése is Magyarországon keresztül, amelyben Eszterházy János szerepet vállal és segítséget ad. Benne szerepel olyan német személyiségeknek is a bújtatása, befogadása, akik nem értenek egyet a nemzeti szocializmus hitleri eszméivel. Tehát a szegények mellett, az üldözöttek mellett való kiállás és azok segítsége szerves része Eszterházy János szociális politikai gondolkodásának, cselekvésrendszerének, és azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amelyek ügyében Eszterházy Jánost a politikusok példaképeként lehet emlegetni.
1: Beszéltünk már róla, de zárásként emlékezzünk meg abból a szempontból is az édesanyjáról, hogy nem csak Eszterházy Jánosnak van a születésének az évfordulója, hanem idén édesanyjának is. Ugyan utalt már rá, hogy milyen jelentősége volt édesanyjának az ő életében, neveltetésében, fejlődésében, de mi az, ami az édesanyjától kapott, ami a leginkább meghatározta Eszterházy János életútját?
0: 70 évvel ezelőtt adta vissza lelkét a teremtőjének Eszterházy János édesanyja, Tarnoszka Erzsébet, aki utoljára 1945-ben látja fiát, Jánost, a fia 44 éves. Ezt követően 12 éven keresztül, vagy hát 11 éven keresztül csak János szenvedéseiről hall. Azt hiszem, hogy az ő lelkében lévő szűzanya, Szűz Mária tisztelet, mély Szűz Mária tisztelet teszi azt lehetővé, hogy ő is egyfajta kompassió,

0: gyermekként, együtt szenvedésként éli meg gyermekének, Jánosnak a szenvedését, hiszen el vannak szakítva egymástól, egy 45 után 48-ig Tarnovszky Erzsébet nyitraói lakon él, de aztán a kastélyából kilakoltatva, megalázva, kirabolva el kell hagynia az országot, és Franciaországba telepszik le a lengyel családjának a birtokán, Montresorban. És ebben az óriási távolságban csak az imádság, az a lélek híd, amely őket összeköti, együtt szenved és imádkozik a fiával hosszú éveken keresztül. És Eszterházy Jánosnak az a, talán az ő, mondjuk azt így, mártíriumának a csúcsa, ugye az a mozzanat, amikor ő leírja az egyik levelében azt, hogy ugye a szenvedéseit és imáit minden nap valaki másért ajánlja fel, és a vasárnap az úrnapjának a szenvedéseit azt jótevőért és ellenségeiért ajánlja fel egyaránt. Megdöbbentő volt, aztán volt, amikor kiderült, megtudtuk a lengyel családtagokról, hogy édesanyja Alzsbeta Tarnovszka haláláig imádkozott József Visszarionovics Sztálin lelki üdvéért. Tehát még annak halála után is imádkozott azért, hogy ez az ember ne a pokolra kerüljön. Pedig hát József Visszarionovics Sztálin iszonyatos, óriási szenvedéseket okozott a lengyel népnek, és egyáltalán nem csak a lengyeleknek, ugye, hanem közép- és kelet-európai népeinek is, és az édesanyja mégis imádkozik érte, és azt hiszem, hogy ez adja a példát Jánosnak is arra, hogy az ellenségeivel szemben ő sem gyűlölettel vagy bosszúállással viszonyuljon, hanem az imádság eszközével győzze le azt a rosszat, ami éri őt az életében, és ezzel felül tudjon kerekedni tulajdonképpen a gonoszon, követve mesterének, Krisztusnak a példáját.
1: Mai műsorunkban Eszterházy János felvidéki mártír, politikus, közéleti szereplő, hitvalló életéről, az ő életében az egyház szociális tanításának a kézzelfogható megnyilvánulásairól hallhattak beszélgetést. Vendégünk Molnár Imre történész, Eszterházy János boldogávatási eljárásának történész szakértője volt.

0: Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.

Elsöprő győzelmet aratott a vasárnapi tartományi választáson a radikális jobboldali AfD, Alternatíva Németországért párt Sachsen-Anhaltban. A 44%-os győzelem történelmi volt ugyan, ám abszolút többséget nem hozott Alice Weidel pártjának. A média egy része természetesen már a nácizmus előretöréséről beszél, de mi lehet az oka a Friedrich Merz kancellár szerint sokkoló eredménynek? Hirtelen felindulásról vagy hosszú távú politikai folyamatról van szó? Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Posgai Nóra vagyok. Vendégünk Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.

0: Kezit csókolom, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm, a beszélgetést kedden rögzítjük. Ön meglepődött?
0: Egyáltalán nem. Abszolút nem meglepetés. Kiváltképp azt kell mondanunk, hogy a közvéleménykutatók megint jól dolgoztak, hisz az utolsó mérés 43%-ról szólt, és 43,8%-ot szerzett az AfD. Az viszont tényleg egy kicsit meglepetés volt, hogy a CDU tényleg nagyon rosszul szerepelt. Ugye 22-nél mérték, akkor megjelent egy olyan, ahol 20, és akkor végül is csak 17 lett belőle. Ez azt mutatja, hogy egyébként az a kampány, ami az utolsó hetekben dinamikát nyert, az ugye arról is szólt, hogy a kisebb pártok az AfD abszolút többségének megakadályozása érdekében saját maguk köré gyűjtötték a szimpatizánsokat. Itt tudott nyerni valamennyit az egyébként nagyon rossz eredményt elérő szociáldemokrata párt, és itt tudott nyerni a zöld párt, akik egyébként pár százalékpontos pluszt tudtak elkönyvelni.
1: De így is 10% alatt voltak.
0: Messze 10% alatt, de gyakorlatilag sok CDU szavazó azért átszavazott ezekre a baloldali pártokra, hogy bejussanak a törvényhozásba, ezzel megakadályozzák az AfD abszolút többségét, és bejött a taktika, hisz ha csak az egyik nem jutott volna be, akkor nagyon valószínű, hogy az AfD most egy abszolút többséggel rendelkezne a magdeburgi törvényhozásba. Szóval e tekintetben nem lepődünk meg, és tényleg kimondhatjuk, említette, ez egy hosszú távú tendencia. Az AfD folyamatosan növekszik, százalékpontról százalékpontra. Gondoljunk vissza, a szövetségi parlamenti választások alkalmából még ugye 20%-on állt szövetségi szinten, most már 30%-on áll szövetségi szinten másfél év alatt. Gyakorlatilag minden hónapban 1%-ot előre mentek, valamikor akkor stagnáltak, de így alakult ez. És az AfD legjobb eredménye sokáig, hogy a Szászonháti eredmény volt, a 16-os eredmény, az 24% volt, ezt aztán überelte 8 évvel később, 2024-ben Türingia 33%-kal, és most ugye ez a 43,8%, ez a 10%-pontos növekedés Türingiához képest két év alatt, ez megmutatja, hogy az AfD nagyot nőtt, és aki figyeli a politikai tendenciákat, az eseményeket, az abszolút nem lepődött meg, hisz tudjuk, hogy mind ezzel párhuzamosan Friedrich Merz munkásságának a megítélése historikusan rossz. Sok szászonháti választó úgy is nyilatkozott, hogy ezt egy ilyen ítéletnek tartja Friedrich Merz politikája felett, és alapvetően a szövetségi témák domináltak, és nem a tartományspecifikus témák. Magyarán ez egy közbenső bizonyítvány Friedrich Merz munkásságáról, ami gyakorlatilag olyan katasztrofális, hogy én már csak azon lepődtem meg, hogy Friedrich Merz nem azonnal mondott le.
1: Mi az, ami nem tetszik az embereknek? Annyira nem tetszik, hogy akár még egy szélsőségesnek mondott pártra is hajlandók szavazni.
0: Gyakorlatilag semmivel se elégedettek az emberek, és nem tudok tényleg Friedrich Merz munkásságából másfél év alatt bármit mondani, ami egyértelműen pozitív lenne, és az embereket is megfogta volna. Több rétegű ez a folyamat, ez nem úgy van, hogy monokauzális, és hirtelen megjelent egy 43%-os AfD-s eredmény, hosszú út vezetett ide, ehhez a szeptember 6-ai voksoláshoz. Kezdődik ez ugye azzal, hogy sok strukturális krízis volt Németországban, mind akár a migráció, mind akár az ukrajnai válság, az energiakérdések, akár a Covid, ami németeknél mindig egy fontos szerepet játszott, hozzájárult egy olyan általános hangulathoz, hogy az állam nem látja el a feladatait, rossz politikát csinál, úgymond az emberek fejük fölött döntenek, és ennek a kiteljesedése mindig is a kelet-német szavazópolgárok attitűdje volt, akik kiváltképp kritikusak. Ugye ők diktatúrában nőttek részben fel, és tudják, hogy milyen az, amikor ilyen döntéseket hoznak, és nem akarom most összehasonlítani a jelenlegi német politikát semmilyen módon az NDK-val vagy diktatúrával, csak egyszerűen a kelet-németek gyorsabban reagálnak bizonyos dolgokra, és a tendenciákat gyorsabban el lehet olvasni, és náluk nincsen meg az a nagy financiális jóléti vélőháló, ami egyébként a nyugatiaknál megvan. Átlagosan a kelet-német háztartások vagyoni helyzete töredéke a nyugati háztartások vagyoni helyzetének, sokkal kitettebb az ottani társadalom, és ezek a krízisek, amiket említettem, migráció, energia, szankciók, Covid, ez alapvetően nem a gazdagabb embereket érintették, hanem a szegényebb embereket, vagy a középosztát, és ez Kelet-Németországban fokozottan jelen van. Ez úgy az egyik, és a másik egy általános
1: érzés. Bocsánat, hagyj vessek közbe valamit, talán van egy olyan is ebben, hogy a politikai diskurzusnak is kevésbé hisz a szocializmusból kilábalt társadalom.
0: Ez így
1: tudunk
0: van.
1: A sorok közt olvasni, és inkább úgy vagyunk vele, hogy nem biztos, hogy elhisszük, amit ígérnek.
0: Ez így van, szóval Nyugat-Németországban mi mindig nagyon sokan azt mondják, hogy amit a Tagesschau este 8-kor mond, az biztos úgy van. A keletnémetek meg azt mondják, hogy na, amit a Tagesschau mond, azért jobb még egyszer megnézni. És mi magyarok ugyanígy vagyunk ezzel, hogyha valaki elmond valamit, vagy leírnak valamit, akkor a magyar ember azt mondja, na azért...
1: Vajon miért mondja
0: ezt így? És a keletnémetek ugyanúgy vannak ezzel. És erre rájött ugye, hogy megjöttek a nyugatnémet pártok Kelet-Németországba. Az újraegyesítés nem is igazán újraegyesítés volt, hanem egy csatlakozás. Közjogilag is csatlakoztak a keletnémet tartományok, és ezt csatlakozásként élték is meg az emberek. Azaz csatlakoztak eljárásokhoz, folyamatokhoz, diskurzusokhoz, pártokhoz, akik oda jöttek, és úgy elmondták úgymond a frankót, ha most ezzel a szófordulattal éljek, és ez nekik nem tetszik egy idő után, és ez ugye először a bal párt felfutásában a 90-es évek, vagy akkor még PDS 90-es évek, 2000-es években lehetett egyértelműen nyomon követni, és ez neki is megjött az AfD. És akkor plusz ezeket a problémákat az AfD sikeresen meglovagolta, és a keletieknek az a általános érzése, hogy nem veszik őket komolyan, elnyomják őket, ilyen pökhendi magatartást tanúsítanak egyesen nyugaton, meg a szövetségi politika, ilyen kioktató stílus, ezt nagyon rossz néven vették, és akkor rájött ugye az, hogy Friedrich Merz óriási elvárásokat ébresztett keleten. A keleti CDU szervezetek voltak azok, akik teljes merszélességből 2018 óta Friedrich Merz 3 kampányánál, ugye háromszor indult el Friedrich Merz pártelnöknek, kétszer megbukott, harmadik alkalommal sikerült csak, folyamatosan ezerrel támogatták, óriási lendület volt, és ez kitartott a 25-ös kampányban, nagyon támogatták Friedrich Merzet, és még nagyobb a csalódottság. A végén már a szászanháti CDU egy kabaretistával kampányolt, aki folyamatosan, nagyon meglepő módon a CDU kampány rendezvény Friedrich Merzet kritizálta, hogy még háborúpárti kancellár lenne, és hogy békét kell kötni, szóval teljesen a keleti életérzésre apelált, és akkor még a Merznek általános teljesítménye a szövetségi kormányával olyan katasztrofális, ugye csak 15% támogatja, és 100-ban 9% tartja jónak Friedrich Merz munkáját. Ezek olyan értékek, hogy nem érdemes már róluk beszélni, szóval 9%, hát ez katasztrófa. És ez az egész helyzet vezetett végül is szeptember 6-ához, és a 43,8% abszolút nem meglepetés, teljesen azt a papírformát hozza, amit eddig is gondoltunk, és én aztán nem lepődtem meg.
1: Mit ígér az AfD? Mit fognak tenni? 2013-ban alapították meg, 2015-ben jött föl igazán, akkor a migrációs válság kapcsán, de most más problémáik is vannak a németeknek, nem csak a migráció. Mi van az első helyen, ami szimpatikussá tette a németek?
0: A migráció ugye éveken át egy nagy probléma volt, és most is az, de az is igaz, hogy a migráció csökken. Na de, minden szám mögött ott van mindig egy másik valóság is. Bár ugye kevesebb migráció érkezik Németországba manapság, mint mondjuk 2 vagy 3 vagy 4 évvel ezelőtt, de még mindig érkezik. Ez az egyik. A másik, ott vannak emberek, akiket nem toloncolnak ki, pedig kellene. És a meglévő, a korábbi évek migrációjából összehozott, úgymond lakosság, az ott van, és nagyon gyakran problémát okoz. És nem azokról az emberekről beszélek, akik vendégmunkásként a 60-as, 70-as, 80-as években érkeztek, nem a kelet-európai régiókból oda települt német felmenőkkel rendelkezők, nem azok a vendégmunkások, akik akár a Balkánról máshonnan érkeznek és dolgoznak, hanem tényleg Európán kívüli országokból, akik igazán nem is dolgozni jöttek, hanem gazdasági migránsok, főleg 2015 után. Ők okozzák a problémát, és már nem is migrációs problémája van Németországnak, hanem egy integrációs probléma, ami a migráció különböző vetületei közt megjelenik, mint a lakhatás, iskolarendszer, szociális ellátórendszerek, munkaerőpiac, vagy akár a Bürgergeld rendszere, a nagyon sok pénz, amibe ez kerül, a városkép, közbiztonság, belbiztonság kérdése, és ezeket a AfD próbálja adresszálni, de nyilvánvalóan nem tud mindenre megoldást ők se, mert tartományi szinten korlátozottak a lehetőségek. Mit tud konkrétan tartományi szinten tenni az AfD? A Németországi Szövetségi Köztársaság szövetségi törvényének a végrehajtásáért a tartományok felelnek. Például a kitoloncolások területén sokkal több ember tudna elküldeni az AfD, akik illegálisan ott tartózkodnak. Olyanokat tud tenni Szászanhalt, hogy az oktatási rendszerben szigorít bizonyos feltételekkel, mert ugye ott is problémák vannak. Olyat tud például tenni, ami egyébként példanélküli lenne, hogy például felfüggeszti a részvételét a közszolgálati televízióban, ezt konkrétan elmondták, hogy ők felmondják elfogadják azt a szerződést, ami a közszolgálati televíziót szabályozza. Ugye Németországban a közszolgálati televíziót a 16 tartomány közösen államközti szerződésen működteti, ugye 16 államról beszélünk. Ők ebből ki akarnak lépni, fel akarják mondani, nem tartják jónak a közszolgálati televízió működését, egyoldalúnak tartják. Szóval sok ilyen dolog van, de nyilvánvaló, ettől nem lesz minden azonnal jó, és az AfD se fog tudni varázsolni, ha majd kormányoz, de egyszerűen olyan mértékben elegük volt az embereknek már a 24 éve kormányzott CDU-val, és nem csak a CDU-val, hanem az egész politikai osztálya, hogy elküldték őket nyugdíjba, és egy új erővel próbálkoznak, ahol sok mindent nem lehet tudni, hogy mi lesz, hogy lesz, nyilván egy veszély is, de az emberek most már inkább számításba veszik a veszélyt, a bizonytalanságot, hisz azt mondják, hogy most már ennél rosszabb nem lehet.
1: Gazdasági ígéreteik is vannak, vagy az ipar területén ugye most volt hír, hogy a Volkswagen néhány napja jelentette be, hogy bezár 4 gyárat és 50 ezer munkatársat elbocsájt, tehát hogy itt nagyon súlyos problémák vannak a német gazdaságban. Nyilván ez is foglalkoztatja különösen a keletnémeteket, ahogy ön is mondta. Mit válaszol erre az AfD? Van-e valamilyen gazdasági programja?
0: Ugye Sachsenhaltban van egyébként Bitterfeld városka, és Bitterfeld városa a kémiai iparával azért messze ismert. Itt az AfD egyébként gazdaságpolitika alapvetően liberális, gazdasági liberális programot visz. És ami itt a gazdaságpolitika téren elhangzott, annak ugye van egy geopolitikai, külpolitikai, Európa politika implikációja is, az az, hogy ők vissza akarnak térni az orosz energiaimportra. Ez hallatlan Németországban ilyet kimondani, de ők elmondták, hogy ezzel gyakorlatilag lehetne csökkentni akár az energiárakat is, a termelési árakat is, és a háztartások energiárait is, ami Németországban magas, és sok embernek ugye problémát okoz kiváltképp keleten. És egyébként Kelet-Németországban talán azt is lehet mondani, hogy nem azt mondanám, hogy párton átívelő konszenzus, de azért sok más pártban is dominál az az álláspont, hogy vissza kell térni a kooperációval Oroszországba. Például a szászországi miniszterelnök, aki CDU-s, Michael Kretschmer folyamatosan ezt mondja, hogy abba kell hagyni a szankciókat, és vissza kell hozni az orosz energiaimportokat. És egyébként az AfD potenciális együttműködő partnere, nem koalíciós partnere, mert ugye olyan nem lesz, a BSV, Bündnisarbeit Wagner, ők egyébként feltételül szabták az együttműködést annak, hogy szövetségi szinten fellép majd az AfD kormánya az orosz energiaimport tilalma ellen és a szankciók ellen.
1: Az atomenergia visszahozatalát is úgy tudom, hogy tervezik.
0: Igen, természetesen.
1: És a szénerőműveknek az újraindítását.
0: Ez is az AfD programjában van, de az atomenergiaműveknek az üzemeltetése azt egy ilyen kis tartomány anyagi forrásokra tekintette nem tud maga megoldani. Azaz a politikai agendán ez szerepel. Lehet, és lehet erről döntést is hozni, de kétlem, hogy Sachsenhalt saját erőből fog atomenergiaműveket építeni, és ugye drágán kell bevásárolni a külföldi technológiát, ne felejtsük el, 11 óta ismert, hogy itt nincsen jövője az atomenergiának Németországban, és folyamatosan ezek a technológiában nem fektettek már be, nem képeztek szakembereket, akik voltak, azok már elmentek, mert ugye nincsen jövőkép, nincs perspektíva, szóval nem lehet egy ilyen csettintéssel elrendezni, de persze egy fontos politika deklaráció. Olyat is mondtak az AfD-sek, hogy például a szélerőműveket meg kell szüntetni. Ez is egy olyan dolog, hogy jó hangzik, de azért ezt se lehet azonnal lerendezni. Szóval nagyon hangzatos lózungok vannak itt, és talán még racionálisan indokolható is, és egyébként nem teljesen őrültség, de nem biztos, hogy meg tudják csinálni, hisz Sachsenhalt kicsi, nem a legerősebb gazdasággal rendelkezik, és hogy egy korlátozott financiális erőforrásokkal rendelkező tartományi kormány mit tud, meg mit nem tud, ez majd kiderül, ha majd tényleg átvették a hatalmat, és aztán számot kell vetni, hogy most akkor milyen befektetés legyen, mit kell priorizálni.

0: Mondja, hogy Szászán halt kicsi. Olyan érdekes, hogy mégis a jobboldali pártnak a sikere világszerte hatalmas feltűnést kelt. Mindenhol a sajtóban erről cikkeznek. Persze előkerültek a szélső jobboldali vádak, sok sajtóorgánum Franciaországban is, ugye én ezt követem jobban. A szélső jobb első győzelme 1945 óta meg ilyen címekkel jönnek. Elég manipulatív és eltereli a figyelmet a valós okokról, azt hiszem, de mennyire igaz azért ez a szélső jobboldali vád, mennyire kell tényleg attól félni, hogy itt nem rakták tisztába ezeket a korábban tényleg posztnáci elemeket, vagy tényleg csak légből kapott vádak ezek?
1: Egyébként a nemzetközi reakciókhoz az is hozzátartozik, hogy teljesen szokatlan módon az amerikai elnök a 19 óra 57-kor publikált mérést a X csatornáján terjesztette. Most, hogy amerikai elnök egy német tartományi választási eredményt valamikor posztolta, én erről még nem hallottam, nem is emlékszem ilyen esetre. De ugye a szélsőjobboldali vádak, ezek ugye mindig itt vannak. Ez két részre kell osztani. Az egyik a kommunikatív rész, a stigma, hogy ugye megbélyegzik, és úgymond nincs rajta kóser pecsét, magyarán nem szabad szavazni, mert ő antiszemita, meg jobboldali, meg szélsőjobboldali, meg náci. Ez ugye egy politikai eszköz lehet, ez egy kommunikatív eszköz, amit valamikor a baloldali pártok üznek, de ugye van ebben egy igazság rész is. Nyilvánvaló az AfD-ben vannak olyan politikusok, akik szélsőjobboldaliak. Talán még náci szimpátiával is rendelkeznek. Hogy maguk nácik lettek volna aktívan, azt nem hinném, mert ugye annak már rég vége van, 45 óta, de azért a eszmeiség az ott van, és azért vannak ott ilyenek. Ezt nem kell tagadni.
0: Franciaországban Marine Le Pennek sikerült a nemzeti tömörülés pártját tisztába tenni, és eltávolítani a radikális elemeket. Az AfD-nek nincsenek ilyen törekvései, hogy ezektől megszabaduljon?
1: Volt, mindig is volt, és különböző elnökök ebbe belebuktak, és egyébként Alice Weidel, jelenlegi társelnök, ezt már meg se próbálta, hisz nagyon erős ez a csoportulás, főleg ugye Türingiában Björn Höcke körül, de ugye Björn Höcke egészen vasárnapig az addig tapasztalt legjobb AfD választási eredményét produkált a Türingiában 33%, ugye említettem 2024-ben. De azaz ez egy siker, de egyben egy kudarc is, hisz nem lehet őt kitenni egy 33%-os választási eredményt produkáló tartományi szervezet elnökét, és egy nagyon nehéz mesdjén vándorol a párt, és ezt meg kell hosszú távon oldani. Megítélésem szerint egy felelősségteljes pozíció, egy kormányzati pozíció, vagy akár valamilyen módon egy beleszólás kormányzati döntésekbe, felelősségvállalása pozitívan hathat ilyen folyamatokra, hisz akkor moderátabbnak kell lenni, kompromisszumokat kell kötni, előbb-utóbb el kell ismerni, hogy nagy lózungok nem mindenképpen jönnek be, hanem ugye konkrét lépéseket kell tenni a politizálás tekintetében, a kormányhatóság tekintetében. A francia vonalhoz azért annyit hozzá kell mondanunk, hogy van egy nagyon nagy nézeteltérés az AfD meg a Marine Le Pennék között, amikor még létezett a Identitás és Demokrácia frakció az Európai Parlamentben, ahol az AfD meg Le Pennék voltak, akkor Le Pen gondoskodott arról, hogy az AfD-t még röviden az Európai Parlamenti választás előtt kirúgják ebből a frakcióból. És tudjuk, hogy amikor megalakult 2024. június 30-án a Patrióták Európáért képviselőcsoport, akkor ezt Marine Le Pen a FPÖ-vel tette, a spanyol Vox-szal, a Legával, a magyar Fidesz-szel, Babisékkal, de az AfD-t nem kapott szerepet. Az AfD úgymond a maradékkal tudott csak társulni, mindenféle más szélsőjobboldali párttal, és így nehéz lesz ez. Ezt előbb-utóbb a jobboldalnak meg kell oldania, hogy az AfD-vel együtt tud-e működni európai szinten, vagy sem. Ez a jövő zenéje, ez most még nehéz eldönteni, de egy pozitív szászanháti szereplés, vagy egy pozitív szászanháti kormányzati munka jótékonyan hatna az AfD további integrációjára.
0: És Németországban ki tud majd együttműködni az AfD-vel, hiszen nem szereztek abszolút többséget, ahogy ön is mondta, kénytelenek lesznek koalíciót alakítani valakivel. Most mi lesz a megoldás, hogy betiltják őket, mert ilyenről is volt szó Németország szinten, vagy egy ilyen anti-AfD koalíció fog létrejönni, megint egy ilyen üvegplafon, hogy még a patás ördöggel is mindenki mindenkivel összefog, csak hogy ne az AfD. Vagy egyszerűen engedik működni a demokráciát, és hagyják, hogy ez kifussa magát, és hogy bizonyítsanak, vagy nem?
1: egészen vasárnapig azt a forgatókönyvet láttunk különböző más tartományi eredmények után, hogy mindenki összefog az AfD-en, és van egy ilyen tűzfal koalíció, vagy tűzfal kooperáció. Az AfD-vel szemben gyakorolt tűzfal politika karantén. Ezt Türingiában praktizálták utoljára, amikor ugye 2 évvel ezelőtt az AfD 33%-ot kapott, és a CDU egyébként 23%-ot is, így a BSZV-vel, meg az SPD-vel egy kormányt alakított a CDU-s Mário Vogt Erfurtban, parlamenti padhelyzet alakult ki, és az AfD-t kint tartották a tűzfal miatt. Na most merően más a helyzet Szászhányban. Nem 10% pontos a különbség, hanem 26. Szóval még egyszer el kell mondani, 26% ponttal lett erősebb az AfD a CDU-nál. Ez egy olyan eredmény, hogy ilyenkor már nem lehet itt fabrikálni mindenféle más megoldást. Ugye 39 mandátummal rendelkezik az AfD a magdeburgi parlamentben, és 39 mandátummal rendelkezik ez a, nem is koalíció ez, hanem ugye tűzfal kooperációnak mondhatnánk.
0: Tehát padhelyzet
1: van. Padhelyzet van, és 5 mandátuma van a BSZV-nek. Na most Sven Schulze, legköszönő CDU-s miniszternek már elmondta, hogy ő nem fog kormányt alakítani. A CDU-ban nagyon kritikus hangokat lehetett hallani, hogy ez már nem lehet itt tovább csinálni, mint eddig. Friedrich Merz magára nézve is ezt érvényesnek tartotta. Azaz nem működik már ez a mindenki koalíció AfD ellen. Milyen más opciók vannak? Ugye korábban még, amikor évekkel ezelőtt az AfD ilyen 10-20%-on állt keleten, és a CDU még stabilan 25-30%-on, akkor még szóba jöhetett volna az AfD támogatja a CDU-t. A CDU erről semmit nem akart hallani, és későbbiekben az AfD-sek mindig felajánlották a CDU-nak, hogy támogatják kívülről a kisebbségi kormányt, még a szövetségi szinten is 25-ben ez felmerült, de a CDU erről semmit nem akar hallani, és nagyon fél a baloldali reakcióktól. Amikor 25 januárjában együtt szavaztak egy migrációkritikus beadványról az AfD-vel, akkor megtámadták a CDU irodáit.
0: Ez fantasztikus azért, hogy a jobb oldal mindig a baloldaltól várja a saját legitimációját.
1: Igen, ez egy probléma, és szerintem ez a vonat már elment, szóval már nincs olyan, hogy a CDU adja a miniszterelnököt, és az AfD majd ezt valahogy támogatja. Most már ott tartunk, hogy az AfD adja a miniszterelnököt, és a CDU eldöntheti, hogy támogatja-e. Ez az egyik opció, ugye opciók iránt érdeklődött. A AfD csúcsjelölte, Ulrich Zsigmond vasárnap este ugye ezt kilátásba helyezte, hogy minden párttal szeretne beszélni, és örülne, hogyha lenne egy koalíció, és egyébként a CDU irányába az egyértelmű jelzés. Nyilvánvalóan a CDU nem akar egy AfD miniszterelnököt megválasztani, ez kudarcot fog vallani, ez nem következik be, a CDU-sok félnek. Marad egy másik opció, az a BSZV-vel történő kooperáció. Bűnni Zára Vágenknechtök 5 képviselővel rendelkeznek, és egyébként már előzetesen elmondták, hogy punktuális kooperációt szeretnének az AfD-vel kialakítani.
0: Tehát alkalmi bizonyos igen, projektekre szóló.
1: Ők hivatalosan úgy kampányáltak, nagyon ügyesek voltak, hogy a tűzfalt le kell dönteni, és ők majd gondoskodnak, hogy ne legyen ilyen pártpolitikai vita, ők javasolnak majd egy párton felülálló, mindenki által elfogadott miniszterelnököt, ugye a nemzetegysége úgymond. Na de az itt a probléma, hogy egy 5 parlamenti mandátumra rendelkező párt alig ha fogja tudni diktálni a feltételeket. Olyan is szóba kerül, hogy vagy a BSZV szavazataira támaszkodnak, és a BSZV mégis megszavazza az Zsigmondot, vagy akár arra appellál az AfD, hogy egyesek a CDU-ból átszavaznak. Tehát mindenképpen AfD és kisebbségi kormány lesz, csak kérdés az, hogy ki fogja ezt támogatni. Egyes CDU-s képviselők egyéni döntés alapján, vagy viszont a BSZV-vel történő punktuális együttműködés keretében. A BSZV egyébként úgy fogalmazta, hogy ennek a feltétele az, hogy az AfD a szövetségi szinten szót emel az Oroszország szankciók ellen. Szerintem ezt az AfD örömmel meg fogja tenni, így ez az együttműködés feltétele igazán nem is feltétel.
0: Hamarosan további választások lesznek majd Németországban. Melyek ezek, és mi ezeknek a tétje?
1: Bő 10 nap múlva Mecklenburg-Előpomerániában, szeptember 20-án választanak, és Berlinben. Mecklenburg-Előpomerániában az AfD elsőbségére lehet számítani, de valószínűleg nem fognak tudni kormányt alakítani, mert viszonylag erős a szociáldemokrata párt. És Berlinben gyakorlatilag egy 4-5 pólusú rendszer alakult ki. Berlinben az AfD bizonyára nem fog kormányozni. Ott egyszerűen az a kérdés, hogy egy vörös-vörös-zöld kooperáció lesz esetleg egy zöld párti vagy balpárti miniszterelnökkel, berlini polgármesterrel, vagy viszont egy CDU által vezetett szociáldemokrata CDU-zöld együttműködés. A CDU ebben reménykedik Stefan Evers csúcsjelölttel, hogy elegendő lesz a mandátuszám, nos, ezt szeptember 20-án este megtudjuk.
0: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a Kerengőben Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója volt a vendégünk. A technikus Bixa Levente, a zenei szerkesztő Bögös Árietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra.

0: Elhangzott a kerengő külpolitikai beszélgetések.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, rengeteget változott a világ. Az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Az Európai Unióban nem 10, hanem 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet, tette hozzá. És reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésén megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa nélkül. Erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek nélkül. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a V4 és Írország kormányfői találkozóján csütörtökön Pozsonyban. A kormányfő kifejtette, emellett a V4-es együttműködés sem lehetséges. Erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül, ezért üdvözlendő, hogy a visegrádi országok elhatározták, még intenzívebben, még gyakrabban egyeztetnek. Kiemelte, az újra megerősödött V4 nagyon sikeres lesz, és Európa is profitálni fog abból, hogy amit a visegrádi országok vállalnak, azt keresztül is viszik. Megkezdte a levonulást az MH37. Második Rákóczi Ferenc műszaki ezred a Duna-Szent Benedeknél kialakított depóból és az MVM Paksi atomerőmű megfelelő ellátását biztosító védmű építési területéről, közölte a honvédelem.hu csütörtökön. Felidézték, a Magyar Honvédség több alakulata bő egy hónapon át segítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter egy hete közölte, hogy a tervek szerint katonák szeptember 11-ig maradnak a helyszínen, addig dolgoznak a védmű megerősítésén, valamint bizonyos Duna-Szent Benedeki építkezéseket és helyreállítási munkákat fejeznek be. Hétfőn és kedden ismét ülésezik a parlament. Több javaslat záró szavazására és új alkotmánybírók megválasztására is sor kerül a tisztelt házban. Kedden a képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Továbbá az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A jelölteket az Igazságügyi Bizottság hétfőn hallgatja meg, és sikeres megválasztásukat követően esküt tesznek. Az időjárásról: estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Pénteken felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 11 és 17 fokot mérhetünk, a csúcsérték 16 és 22 fok között alakul, a határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 18 óra 30 perctől hírmagazinunkkal jelentkezünk. Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő riporter Kövesdi Zsuzsa.
3: Kővágóőrsön vagyunk a Kőfeszten. A Bajusz Mustra az egyik központi rendezvénye ennek a nagy ünnepnek. Szilágyi Péter megálmodta ezt 18 évvel ezelőtt. Hogy történt?
4: Hát 18 évvel ezelőtt az történt, hogy 9-en valami mozgásban voltunk az Alföldön, a lóháton, Szabjával az oldalunkon, és akkor Góta András tanyáján ötva pusztán az a ötletünk volt, hogy a Magyar Bajusznak alapítsunk egy társaságot. És ez megtörtént, és ez még mindig él. Nem mindenki él már azok közül, az alapítók közül sem, de úgy tűnik, hogy maga a társaság még mindig él, és ma itt szerencsére több ifjú bajszost láthattunk, akik remélhetőleg tovább fogják vinni ezt a ősi magyar hagyományt. A Magyar Bajusz Társaságnak a Facebook oldalán egy Krisztus előtt 400-ban készült fali kárpit látható, ahol egy délcegen lován ülő, üstökre nyírt hajú kackiás bajszos férfi ősünk, elődünk ül, alig hanem szkíta lehetett. Amikor Somogyi Győzőtől megkérdezték a közelmúltban, amikor még meg lehetett tőle kérdezni, hogy mióta van ez a magyar bajusz, akkor ő kapásból azt mondta, hogy ez szkíta idők óta. Azt hiszem, hogy az egyik, hanem a leghosszabb magyar férfi hagyomány a bajuszviselet, és bármennyire is kopik ki, és mondjam, nem divat manapság a bajuszviselet, de mint hagyomány, ez kötelező, hagyományőrzőknek kötelező, aki huszár viseletet ölt magára, az elengedhetetlen, hogy a bajusz ne legyen része annak a viseletnek. Tehát valamilyen formában őrizni kell ezt a örökségünket.
3: A Magyar Bajusz Társaság jelszava, hogy nem csak szőr a magyar bajusz. Mit jelent ez?
4: Hát mindenkinek azt, amire gondol, amikor ezt hallja, végig gondolja. Tehát ez nem egy színházi keldék, nem egy ragasztott valami, nem egy szőrcsomót a orra alatt a bajuszviselőnek, hanem mindezek, amiket az előbb mondtam. Tehát ez ősi hagyomány, és hát itt elhangzottak nagy számok, hogy ki mennyi ideje visel bajuszt, az enyém is már 55 éves, úgyhogy vigyázunk, megpróbálunk vigyázni rá.
3: Így szép ez itt is elhangzott, hogy nem hordjuk, hanem viseljük a bajuszt.
4: Igen, ez a viseletünk, viselet része, ezt jól mondta Fejér Imre, a most itt megválasztott bajusz király. Jól mondta, hogy viselni kell, mert hordani egy tornacipőt lehet, de egy katonai viseletet, vagy egy népviseletet, és ezek között a bajuszt is, azt viselni kell.
3: Sokan, akik esetleg ellendrukkerek, azok azt gondolják, hogy hát idős emberek, gyönyörű nagy bajszokkal, majd csak kipusztul ez a szokás, ez a hagyomány. Nagyon sokszor találkozunk ezzel a szemlélettel mostanában, és örömmel látjuk, hogy évről évre rengeteg fiatal jelentkezik. Innen, onnan, főleg, nem is tudom, Kelet-Magyarország, Dunántúl, kevésbé.
4: Nem tudom, itt most a Dunántúlon vagyunk, jöttek mindenfelől bajszosok, de nem kell nekünk a minket lenéző, minket állandóan pocskondiázó másokkal foglalkozni. Mi próbáljuk a magunk dolgát csinálni, és próbáljuk átmenteni ezt az országot a egyre lehetetlenebb helyzetekből.
3: Én azt látom örömmel, hogy azok a fiatalok, akik itt megjelennek, és akik részt vesznek a mostán, azok majdnem mind gyerekekkel is foglalkoznak, tanítanak, vagy bajvívó iskolát szerveznek, tehát, hogy nem csak önmagukban vannak jelen, hanem folytatnak valami nagyon fontos dolgot.
4: Ez fontos, és azt is nagyon fontosnak tartom, hogy 18 év alatt középkorúakból kiöregettünk, és veszíti a lendületét az akkori fiatalos dolog. Szükség van arra, hogy fiatalokat hozzunk be, és a idei külön díjasunk Szűcs Balázs, aki tanít és példát mutat a viseletével, a saját maga varrott viseletével és a bajusz viseletével. Ezek fontos dolgok, és időbe kell elkezdeni, szóval aztán sokkal később ez nem megy. Gyerekkorban kell elhinteni a magot.
3: Viszont ami szomorú, hogy általában mostanában én úgy látom, hogy a fiatal hölgyek körében ez, nem tudom, visszavonulást idéz bennük elő. Miért van ez?
4: Hát ezt nem tudom, én nem látom. Én itt egy felvidéki bajuszossal egy nagyon csillogó szemű, szép budapesti lányzó jött, aki láthatóan vezeti, már most vezeti a bajusz terén is a lovagját. De én nem gondolom, hogy lehet általánosítani. Az, hogy ez nem az a világ, amikor minden férfinak bajusza volt, voltak ilyen idők, nem is ember, aki azt a kis szőrt nem bírja, meg millió jelző és mondás van, amik bizonyítják, hogy ez a mi kultúránknak egy nagyon komoly része. Erőltetni nyilván nem lehet a dolgot, csináljuk, mert egyrészt szórakozunk, tehát ez nem kérdés, hogy ebben mi játszunk és szórakozunk még, akkor is, hogyha elég sok munkával jár, mire egy ilyen rendezvényt összehozunk, és díjak és hirdetések meg, de közben példát is mutatunk, és ez talán ragad.
3: Ezek a fiatalok biztos viszik magukkal az élményt útra valóul, és ezt osztogatni fogják. Vannak azonban a társaságnak vesztesége is, a Magyar Bajusz Társaságnak vesztesége is. Nem régen temette a társaság Somogyi Győzőt, a Salföldi Kopjás sereg megteremtőjét, és nagyon szép, hogy itt 5 paripára szállva idejöttek a Salföldi Kopjás fiúk. Jelenlétükkel is erősítették ezt a közös érzést, ezt a fájdalmat és a veszteség fájdalmát, de vigaszt is nyújtottak azzal, hogy itt vannak ők.
4: Őket én hívtam meg, Sánta András hadnagyuron keresztül, és igazán azon kívül, hogy meg akarunk emlékezni Somogyi Győzőről, akitől nagyon sok mindent tanultunk, nagyon megtisztelő volt a barátsága, és akár a bajuszról, akár magyar történelemről, katonai viseletekről, fantasztikus milyen életművet hagyott ránk. A társaság egy dolgot tudott tenni, a Magyar Bajusz Vitéze címet posztumusz adományoztuk Győző emlékének, és ezt a általa létrehozott és alapított Salföldi Kopjások 5 lovasának itt átadtam, és hát remélhetőleg, hogy ők fogják tudni, hogy mi a bajusz. És amúgy egy Győző katolikus papnak tanult, végzett is szolgálatot, hogy úgy mondjam, hivatalból nem lehetett bajusza, mert abban az egyházban ez nem szokás, vagy nem megengedett. Aztán Budapestet ott hagyva Salföldre költözött. Ott fantasztikus értékmegőrző feladatokat vállalt, mind építészetileg, mind kulturálisan. A katonai hagyományőrzést nem csak beszélt róla, nem csak festette, rajzolta, hanem végezte is. És hát egy nagyszerű életmű az, amit itt hagyott. Tiszteljük ezért, és ezt tudtuk ehhez hozzátenni.
3: Igen, a Sümegi Huszár Akadémián is hallgattuk sokszor az előadásait, hihetetlen műveltségi háttérrel rendelkezett, és azért ez nagy ajándék ez a salföldi gyerekeknek is, hogy nem csak a fizikai része, a lovaglás, a ló szeretete, a bajusz tisztelete, hanem nagyon-nagyon sokat adott így műveltségéből is.
4: Ez így van. Más az a lovaglás, nem arról szól, hogy most, mert nyilvánvalóan van egy alap, amit meg kell tanulni, de végig viseletben, csoportosan végzett hagyományőrző tevékenység, és ez fontos, és ezt ennek nagyszerűen mutatott példát, és tette lehetővé, hogy ezt a fiatalok csinálják, és ezt valószínűleg nem is fogják abba hagyni.
3: Ahogy így beszélgetünk, a gólyalábas garabonciások behallatszanak, itt gyerek előadás is van, ez nagy vonzereje a családok számára és a Kőfesztnek, hogy azért ilyen előadást nem gyakran láthatnak.
4: Igen, hát a gólyalábasok Gulyás Lacin keresztül van kapcsolatunk velük. Ő ott volt 18 éve abban a 9 alapítótak között, akikkel a Magyar Bajusz Társaságot megalapítottuk, és ő az első 13 évben Kiskunfélegyházán szervezte meg a Bajusz Fesztivált, aztán valamiért bezáródtak a nem is tudom, hogy szellemi, vagy pénzügyi, vagy egyéb kapcsolatok, kapcsolatok, és akkor kerültünk ide. A Kőfeszt már akkor több éve működött, ez Csúri Ákosnak a Káli medenceben művelt kulturális tevékenysége, és ő befogadta a Bajusz Fesztivált, így lett Kőbajusz Fest, és most már ez a negyedik volt idén, és reméljük, hogy ez tovább mehet, tovább működhet.
3: A mai mezőnyről mit tudunk elmondani?
4: Hát a kategóriák azok már rég nem változnak. Kezdetben a Európában működő bajusz és szakál versenyeknek a kategóriáit, mondjuk úgy, hogy utánoztuk, azok között magyar bajusz kategória is létezik. A Járomi Zsolt négyszeres világbajnoka annak a kategóriának, de itt mi aztán azt gondoltuk, hogy hát először is nem versenyeket kell rendezni, meg szervezni, hanem mustrának is hívjuk. Tehát tulajdonképpen egymásnak is, és a közönségnek is megmutatjuk, hogy hányféle a magyar bajusz. Itt Kása Béla barátom itt fotózott már tegnap is, meg ma is, és kérdeztem, hogy volt már sok fotója, könyve ebben a témában. Most Indiában készül megmutatni, hogy ez egy élő kultúra ma még Magyarország. Ami majd meglátjuk, hogy ott megy, de érdeklődés minden esetre van ezután. A Bajusz király Fehér Imre lett, aki tagja a Magyar Bajusz Társaságnak. Nem egyszerű.
3: Rettenetes nehéz dönteni, hiszen a fiatalok felzárkóznak, és ott vannak a beérett, gyönyörűséges, idősebb úri bajszok. Hát nagyon-nagyon nehéz itt eldönteni.
4: Igen, ez teljességgel így van. Bele is izzadt. Nem csak a 31 nány fogba, hanem 14 bajuszos közül kiválasztani azt a hármat, akiknek a díjakat adjuk, az nem volt egyszerű. De nem volt tiltakozás egyik döntés ellen semmi.
3: És olyan jó, hogy van így külön díj lehetőség is időnként, amikor nagyon nehéz dönteni, akkor egy-egy ilyen külön gesztussal, még egy kis kedvességgel, ajándékkal, egy emléklappal akár, vagy egy kerámiával még nagyobb kedvet lehet adni.
4: Hát idén egy előre nem tervezett külön díjunk volt, mert minden évben szoktuk díjazni a legnagyobb fesztávú bajszokat. Ugye a bajusznak nem hossza van, meg nagysága, hanem fesztáva, mint a madár szárnyának. És idén valahogy nem volt olyan része a mezőnynek, amelyik ezt értelmezhetővé tette volna, hogy itt szóstokkal méregessük, hogy most 10 vagy 20. Nem nagyon volt olyan bajusz, amire a gyűjteményemben azt találtam felgyűjteni, hogy nem is bajusz az, ami hátulról nem látszik. Ez viszonylag ritka. Úgyhogy úgy döntöttünk, ezt a díjat ezt nem fogjuk idén kiadni, és ehelyett azt a karikás ostort, amit már elkészített Szabó Sándor barátunk, és minden évben elkészít.
3: Aki a puszta bajusz királya volt.
4: Aki a Hortobágyi puszta bajusz királya volt, igen. Azt annak a fiatal embernek adjuk oda, aki hát először is Gyuláról érkezett ide, tehát a országot keresztbe utazta, hogy itt lehessen. Helyezés közelében volt a természetes bajusz kategóriában, de közben elmondta, hogy iskolában tanít, ott azon túl, hogy ezekről a dolgokról beszél, demonstrálja és bemutatja a dolgokat, és saját maga viseletet var, tehát igyekszik szemléltetni is ezt a kultúrát. Ezért a komplexitásért gondoltuk azt, hogy ő megérdemli ezt a külön díjat.
3: Tehát van remény?
4: Remény mindig van, igen. A remény az, azt hiszem, hogy nem a külsőségeken múlik, tehát kell, hogy legyen remény, igen.
3: Szűcs Balázs a Gyulai Vitézek képviseletében jelent meg a Kőfeszt bajusz mustráján. Én azt hiszem, hogy váratlan nagy örömben volt része.
5: Köszönöm szépen. Én amióta csak tudom, növeztem a bajszomat, és megtiszteltetésnek érzem az itt elért helyezésemet.
3: Az mit jelent, hogy amióta nő?
5: Középiskolás korom óta. Tehát ahány szál volt, én bepödörtem, a többiek csodálatára, vagy hát...
3: És ez hogy van, hogy tulajdonképpen a középiskolásoknál nem csúfolják az embert ilyenkor? Hogy vették a többiek, az osztálytársak?
5: Hát, ha mondtak is rá valamit, én dicséretnek vettem. A kedvenc jelzőm a bálnavadász bajusz volt, ami nem értettem, mit akar, de örültem neki. Legalább valami újdonságot is láttak.
3: Ez a bajusz vezetett az utadon? Hiszen a gyulai vitézek közül való vagy most.
5: Mondhatjuk, hogy szakmába vág, tehát hozzátartozik a vitézséghez a bajusz viselés, úgyhogy igen.
3: És hogy kerültél a gyulai vitézek közé?
5: Kiskoromtól fogva a történelem kedvelő

0: Nem, a lényegre tapintott el, nehezen toborzunk. Annyira nincs benne a közismeretben a hagyományőrzés ilyen szempontból.
1: Végül is én azt látom, hogy az iskolában nem nagyon kap igazából sok-sok ingert az ember. Tehát a családra gondolok, hogyha a gyerekkorban a családi környezet olyan, de hát az iskolában nagyon nagy szerencse kell, hogy olyan történelemtanárt fogjon ki az ember, aki ezt komolyan gondolja.
0: Tényleg, elsősorban családilag, de azért a gyerekekben ösztönösen benne van, hogyha a kezükbe kapnak egy fakardot, akkor elkezdik csépelni egymást. Iskolai környezetben is próbáljuk ezt terjeszteni, szintén szakkörök szempontjából, amiket különböző helyi iskolákban tervezünk indítani, vagy fogunk is indítani már most ősztől.
1: És ez úgy működik, szemmel láthatólag?
0: Eddig bármilyen rendezvényünk volt, nagyon élvezték a gyerekek, úgyhogy mi eddig azt tapasztaltuk, hogy működik, igen.
1: Hány éves kortól lehet jelentkezni nálatok?
0: Szerintem korfüggetlen, tehát amikor meg tudja tartani már azt a kis fakardot, akkor nyugodtan odaállhat, és mi majd próbáljuk összeegyeztetni, hogy megfelelő ellenfelet, vívótársat kapjon magának.
1: És történelemtanárként hogy érzed magad ebben a mai világban?
0: Igyekszem belevinni a hagyományőrző részét is a személyiségemnek, és különböző tárgyi emlékeket bevinni órákra, szabját, páncélrekonstrukciókat, régi pénzeket, amit elő tudok keríteni, vagy különböző játékosításokat órán a történelmi múlttal kapcsolatban összekreálni.
1: Családod van már, Balázs?
0: Nem, még fiatal vagyok. Tanárként is pályakezdő, de ez lesz a következő feladat most, hogy a diplomámat letettem.
1: És ezt a családodban is komolyan gondolod majd a gyerekeidnél?
0: Ha ők is szeretnék erőltetni, semmit nem szeretnék, így erőre azt tudom kijelenteni.
1: Tudsz olyan rendezvényt mondani, amire szívesen meghívod itt a hallgatót?
0: A hallgatókat Gyulán nagy szeretettel várjuk az ott rendezendő programokra, végvári napokra, Pálinka fesztiválra, hasonlókra. A fürdő pedig bármikor nagyon jó alap ötletet tud nyújtani a kirándulás megszervezésére.
1: És ott van ugye a csodálatos Almási kastély, ott van az Erkel Ferenc emlékház.
0: Nem beszélve ezekről, amik, hát mint a kastély, viszonylag új formában lett felújítva nemrég, úgyhogy az új látnivalóként is szerepelhet a menün.
1: Ha most valami olyan különleges lehetőség csapna le rád, hogy évekre el kellene menni külföldre dolgozni, vagy nem tudom, élnél kint szívesen?
0: Felmerült már bennem, de mindig nemleges válaszra jutok. Én itt születtem, itt nőttem fel, sosem vonzott, hogy elhagyjam az országot. Nagyon jó alap ötletet tud nyújtani a kirándulás megszervezésére.
1: És ott van ugye a csodálatos Almási kastély, ott van az Erkel Ferenc emlékház.
0: Nem beszélve ezekről, amik, hát mint a kastély, viszonylag új formában lett felújítva nemrég, úgyhogy az új látnivalóként is szerepelhet a menün.
1: Ha most valami olyan különleges lehetőség csapna le rád, hogy évekre el kellene menni külföldre dolgozni, vagy nem tudom, élnél kint szívesen?
0: Felmerült már bennem, de mindig nemleges válaszra jutok. Én itt születtem, itt nőttem fel, sosem vonzott, hogy elhagyjam az országot.
2: Bajkai István uram, a Magyar Bajusz Társaság szőrszobrásza áldozata előtt áll éppen. Megfosztotta valamitől ezt a kedves fiatalember?
3: Igen, nagyon kedves fiatalember, de sajnos meg kellett tenni, amit meg kellett tenni, mert ugye a bajuszosnak nem lehet szakálla.
2: Miért is nem?
3: Hát, mert a bajuszos ember bajuszos, a szakállas a szakállas. Bajuszos szakállas van, de szakállas bajuszos nincs. Borotválkoznia kell.
2: Nagyon finoman készült ez a művelet, és még a lavorkában levő szivacs is bajusz alakú, tehát minden tökéletes. Hány évszázados kultúra ez?
3: Hát ez jó kérdés. Én sajnos matekból meg történelemből nagyon kevés vagyok, de több évszázados ősember is valószínű borotvált, csak ő kagylóhéjakkal, meg ilyesmivel. Erre emlékszem. Ahogy emlékszem rá, hát már azért kopik-kopik, de aztán utána kezdték ilyen bronz késekkel, ilyen-olyan késekkel, és akkor a végén maradt a elektromos borotva, meg kinek megmaradt, kinek nem marad meg.
2: Az áldozat nevét megkérdezhetem.
4: Szabó András.
2: Hogy szántan rá magát erre a műveletre?
4: Kíváncsi voltam, hogy milyen lehetek szakáll nélkül, de igazából a kellő löketet még márciusban kaptam, akkor találkoztam először a bajusztársaság tagjaival, és ők invitáltak ide kővágóra, hogy mérettessem meg magam, és mindenképpen borotváljam le a szakállamat.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2026. szeptember 10-e, 18 óra 30 perc van.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. A V4 országok és Írország kormányfői találkoztak Pozsonyban. Robert Fico vétózza az orosz ellenes szankciót. Nyílt levélben tiltakozik Schiffer András és más baloldaliak a kormány külpolitikája ellen. Római kori helytartói palotát és karoling erődítést rejt a föld a szombathelyi székesegyháznál. Újabb nagyszabású orosz dróntámadás érte Ukrajnát. Kifogyóban vannak a vadászgépeket megsemmisítő rakéták. Nyíri Kata jelenti.
3: Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország az éjszaka 149 drónt indított Ukrajna ellen. A támadó eszközök közül 128-at az ukrán légvédelem és az elektronikus hadviselési egységek megsemmisítettek vagy hatástalanítottak. A támadás több ukrajnai régiót is érintett, és több helyen károk keletkeztek. Kijev megyében 32 objektum rongálódott meg, Harkivban 3 kerületet is orosz drónok támadtak, ott 2 ember sebesült meg. Az ukrán hatóságok szerint a mentési és helyreállítási munkálatok több helyszínen folytatódtak a reggeli órákban. Az orosz erők az éjszaka támadást hajtottak végre Krivij Rih ellen is. Több helyen közvetlen találat történt, és lakóépületek is megrongálódtak. A támadás következtében több ember megsérült, 2 sérültet megműtöttek. A város elleni csapás egy átfogó orosz drón támadásnak volt a része. A támadás következményeinek felszámolásán a mentőegységek és a helyi hatóságok dolgoztak. A károk pontos felmérése a reggeli órákban is tartott. Az ukrán légvédelemnek egyre nagyobb problémát jelent az F-16-os vadászgépekhez használható amerikai rakéták hiánya. A készletek az AIM-120 és 9-es típusú rakétákból is csak nem kimerültek. Ezekkel az ukrán F-16-osok egyebek mellett az orosz cirkáló rakétákat és az új sugárhajtású drónokat próbálják elfogni, amelyek sebessége elérheti az óránkénti 600 kilométert. Az ukrán fél saját elfogó drónok fejlesztésével is igyekszik enyhíteni a problémát. A ballisztikus rakéták elleni védelem helyzete ugyanakkor még nehezebb, mivel a Patriot rendszerekhez használt PEC-3 rakétából is jelentősen megcsappantak a készletek. Oroszország közben fokozza a ballisztikus rakéták gyártását, havonta mintegy 100 ilyen fegyvert állíthat elő.
2: Egyedüli uniós tagállamként Szlovákia továbbra is akadályozta a brüsszeli EU nagykövetek szerdai ülésén, hogy egy évvel meghosszabbítsanak bizonyos orosz ellenes szankciókat, egyesek levételét szorgalmazva a fekete listáról. Számoltak be róla európai hírforrások. A 27-eknek már pedig e hónap közepéig meg kellene állapodniuk az ukrajnai háborúval kapcsolatos orosz ellenes büntető intézkedések meghosszabbításáról. Mégpedig egyhangúsággal. Ahhoz, hogy azok ne veszítsék hatályukat. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Immár csak Szlovákia ragaszkodik továbbra is ahhoz, hogy a szankciókat a javasolt egy év helyett mindössze 6 hónappal hosszabbítsák meg. Többek között a büntető listán szereplő orosz magán, illetve jogi személyek vagyonát befagyasztják, a magánszemélyeket az EU területéről is kitiltják. Az EU júniusban döntött arról, hogy a szankciókat a továbbiakban nem 6, hanem 12 hónappal hosszabbítja. A világgazdaság emlékeztet, a korábbi féléves időtartam lehetőséget adott egyes tagállami kormányoknak, köztük Budapestnek arra, hogy időről időre alkupozíciót teremtsenek maguknak a szankciók meghosszabbításával kapcsolatban. A változtatása azt követően nyílt lehetőség, hogy Orbán Viktor vereséget szenvedett a magyarországi parlamenti választásokon. Mindeközben intenzív szakaszba léptek az egyeztetések az EU következő 2028-2034-es keretköltségvetéséről, amelyet szintén egyhangú szavazattal lehet csak elfogadni, és a tagállamok igyekeznek kihasználni a mozgásterüket. Robert Fico szerint Szlovákia kész vétózni az Európai Unió következő költségvetését, ha Brüsszel csökkenti a gazdáknak jutó forrásokat, vagy nem veszi figyelembe a szlovák mezőgazdaság sajátosságait. A vétó lehetősége mellett a szlovák miniszterelnök az ukrajnai háborúról is keményen fogalmazott. Szerinte a nyugat 2022-ben hibás döntéseket hozott, és a konfliktus már rég véget érhet. volna. A szlovák miniszterelnök szerint a vétó is az eszközök között van, ha az Európai Bizottság olyan javaslatot terjeszt elő, amely csökkenti a gazdáknak jutó forrásokat, vagy nem veszi figyelembe az egyes tagállamok mezőgazdaságának sajátosságait. Fico azzal érvelt, hogy miközben a kormány az élelmiszer önellátás növelését tűzte ki célul, 2027-től nem lehet pénzügyileg gyengíteni a szlovák gazdákat és élelmiszertermelőket.
2: Schiffer András korábbi országgyűlési képviselő nyílt levelet osztott meg csütörtökön közösségi oldalán, amelyben a kormány külpolitikáját, a NATO-nak és az Európai Uniónak való túlzott megfelelést bírálta. Úgy vélekedett, hogy a nyugati hatalmak politikája 2022 tavasza óta szélsőséges, uszító, háborúpárti irányba mozdult el. Kedden Orbán Anita külügyminiszter bejelentette 10 orosz képviseleti munkatárs kiutasítását. Kijevben nehezményezik, Magyar Péter kormánya akadályozza az Unióban az ukrán-EU csatlakozási tárgyalások egyes klasztereinek megnyitását. Magyarország a kisebbségek jogait érintő ukrajnai törvények elfogadásához köti szavazatát. Orbán Anita külügyminiszter szerint a szükséges módosítások már folyamatban vannak Kijevben. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Határozott választ fogadni Moszkva Budapestnek arra, hogy orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Erről Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára beszélt szerdán Moszkvában. Ugyanakkor hozzátette, Oroszország továbbra is nyitott a kapcsolatok fejlesztésére, mivel nem érdekelt az orosz-magyar viszony eddig felhalmozott értékes örökségének és tapasztalatainak lerombolásában. A RIA Novosti orosz hírügynökség szerdai megkeresésére a magyar külügyminisztérium nem árult el a pontos dátumot, hogy az érintett orosz diplomatáknak mikor kell elhagyniuk Magyarország területét. A diplomáciai feszültség kedden robbant ki, amikor Orbán Anita külügyminiszter bejelentette 10 orosz képviseleti munkatárs kiutasítását. A tárcavezető indoklása szerint a magyar hatóságok megállapították, hogy az érintettek a bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen, diplomatához nem méltó tevékenységet folytattak Magyarországon. A budapesti orosz nagykövetség Facebook oldalán csütörtökön szarkasztikus hangnemben kívánt sikereket Orbán Anita minapi lettországi tárgyalásaihoz. Oroszország tehát kész a konzultációra Budapesttel a kétoldalú energetikai együttműködés minden aspektusáról, de Moszkva hangneme érezhetően megváltozott azt követően, hogy a Magyar Péter kormány kedden kiutasított 10 orosz diplomatát. Schiffer András nyilatkozata békért címmel közzétett Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország a 2026-os kormányváltás előtt pragmatikus külpolitikát folytatott. A NATO és az Európai Unió tagja volt, úgy vélekedett, hogy a nyugati hatalmak politikája azonban 2022 tavasza óta szélsőséges, uszító, háborúpárti irányba mozdult el. Véleménye szerint a kapitalizmus súlyos válságát a fegyverkezés fokozásával akarják megoldani. Véleménye szerint a nyugat számára a békepártiság megbocsáthatatlan bűnné, a függetlenségi politika pedig elfogadhatatlanná vált. Az LMP korábbi elnöke megjegyezte, hogy az új kormány külpolitikai szándékait sokáig rejtegették, azonban a kormányváltás után látványossá vált az Ukrajnával való szolidaritás. Emlékeztetett, hogy a Tisza kormány elfogadta a NATO 2026. júliusi ankarai csúcsértekezletének határozatát. Továbbá az európai államok, köztük Magyarország is, többet költenek fegyverkezésre, jobban támogatják Ukrajnát, óriási felvonulási területté változtatják Kelet-Európát egy esetleges Oroszország elleni akcióra. Emellett a Tisza kormány kijelentette, hogy Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre nézve. A Tisza kormány véleménye szerint ezáltal teljesítette azt, amiért a nyugat segítette hatalomra jutását. Ezzel nyilvánvalóvá tette, hogy a magyar külpolitika jelenleg nem több, mint a NATO és az EU elvárásainak teljesítése. A nyílt levél aláírói között van mások mellett Huszti Andrea, a Szolidaritás alelnöke, Türmer Gyula, a Munkáspárt elnöke, illetve Galló Béla, szociológus.
2: Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Magyar Péter azt mondta, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Az Európai Unióban nem 10, hanem 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen, szigorúan kell fellépni, és támogatni kell a határvédelmet. Reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésén megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Véleménye szerint Európa fordulóponthoz érkezett. A vezetőknek el kell dönteniük, hogy az Európai Unió csak túlélni akar a következő évtizedben, vagy a győztesek közé akar tartozni. Magyar Péter azt írta a Visegrádi négyek csúcs találkozója előtt. Az ír miniszterelnökkel kezdte meg pozsonyi tárgyalásait. Kiemelte, hogy Magyarország konstruktív, őszinte és kemény európai tárgyalópartner lesz a magyar emberek és vállalatok érdekének képviselete során. Mint írta, Magyarország erős tagállamokat, erős Közép-Európát és egy jelenleginél erősebb Európai Uniót szeretne látni. A Visegrádi négyek csütörtöki pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költség vetése volt. Erős Európa, erős Európai Unió. Magyar Péter szerint nem létezhet erős Közép-Európa nélkül. Erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek nélkül. Magyar Péter mellett állva a cseh miniszterelnök Orbán Viktor érdemeit hangsúlyozta. Véleménye szerint Csehország és Szlovákia azért menekült meg a menekült krízis idején, mert Orbán Viktor felépítette a kerítését. Erről beszélt Andrej Babis, aki Angela Merkel hozzáállását is korholta, aki ezzel szemben meghívta a menekülteket.
2: Berlinben folytatott megbeszéléseket csütörtökön Forsthoffer Ágnes. Az országgyűlés elnökét látogatása során fogadta Julia Klöckner, a Bundestag elnöke. A házelnöki megbeszélés után Julia Klöckner és Forsthoffer Ágnes közösen helyezett el koszorút a Bundestag épületének falán található, az 1989-es határnyitásra emlékező emléktáblánál. Az RMDS tiltakozik a folyamatos manipuláció ellen, vagyis nem ellenzi az újabb román miniszterelnök jelöltet, de a szélsőségesek ellen igenis tiltakozik. Gáspár Sándor tudósít.
5: Ideje, hogy hagyjanak fel a manipulációval, akik azt híresztelik, hogy miattunk nem lehet teljes jogkörrel rendelkező kormányt alakítani. Fakadt ki az RMDS elnöke, Kelemen Hunor. Hazugság és félretájékoztatás, miszerint elutasítottuk volna Luka Niculescut a miniszterelnöki tisztségre. Azt is hazugságnak nevezi, miszerint kérte volna, hogy az új jelölt párttag legyen. Hozzátette, teljes jogkörű kormányt lehet kialakítani nélkülünk is és velünk is, ez igaz. Velünk azonban nem lehet olyan többséget kialakítani, amelyben benne van az SOS, esetleg az AUR-ból távozó képviselők, illetve a politikai vándorlás révén létrejött többi frakció. Ez valóban nem lehetséges. Korábbi interjújában a román közmondásra utalva magyarázta álláspontját. A farkas szőrét váltja, de természetét nem. Arra is kitért, azt is próbálják terjeszteni, hogy hol a brüsszeliek, hol a német kancellár, hol pedig a magyar miniszterelnök avatkozott be. Csillapodjanak le, senki nem avatkozott be. Nem fogadunk el semmilyen beavatkozást, de a közönséges manipulációt sem. Romániának teljes jogkörrel rendelkező kormányra van szüksége, és felelős politikusokra is szüksége van egy olyan időszakban, amikor a körülöttünk lévő helyzet rendkívül instabil, írta Kelemen Hunor. Emlékeztetett rá, nem az RMDS robbantotta föl a többséget, és a többséget sem tudja megmenteni az RMDS, a liberálisok és a szociáldemokraták nélkül. És még valami, sem Soren Grindeanuval, sem Ilie Bolozsánnal nem vesztünk össze, mármint a két szembefeszülő pártelnökkel, folyamatosan civilizált párbeszédet folytatok. Ezt a szokásomat a továbbiakban is igyekszem megtartani. Írta zárszóképpen Kelemen Hunor, miközben mindenki Nikus Ordán államfőre figyel, mikor fogja már megnevezni miniszterelnök jelöltjét, eközben a legújabb felmérés szerint jelenleg mindegyik romániai párt veszített népszerűségéből, kivéve az AUR-t, amely 39%-kal vezet, és az RMDS-t, most kényelmesen a parlamenti küszöb fölött.
2: Megkezdte a levonulást az MH 37. második Rákóczi Ferenc műszaki ezred a Dunaszent Benedeknél kialakított depóból és az MVM Paksi atomerőmű megfelelő ellátását biztosító védmű építési területéről, közölte a honvédelem.hu csütörtökön. Felidézték, a Magyar Honvédség több alakulata bő egy hónapon át segítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakembereinek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. Pósfai Gábor belügyminiszter a Kossuth Rádióban arról beszélt csütörtökön, hogy a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. A rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében, ezért türelmetlenek és több a helyzetük javításáról szóló konkrétumot várnak a tárcától. Hangsúlyozták a munkavállalókat tömörítő szakszervezetek. A Fidesz szerint nem valósul meg idén a szociális szektorban dolgozóknak ígért 25%-os béremelés sem. Nem duplázódott meg a családi pótlék, az anyasági támogatás, az időskorúak járadéka, de nem emelkedtek 50%-kal az otthonápolási díjak sem. Béremelések helyett van rekordmagas üzemanyagár, a minisztériumoktól 300 milliárd forintot vonnak el, a nyáron 9%-kal estek a beruházások, és sorra zárnak be a gyárak. Mindeközben Magyarország folyamatosan eladósodik, rekordmagas az államadósság és az államháztartási hiány, írta a Fidesz. A romló gazdasági adatokra és az emelkedő benzinárakra reagált Orbán Viktor a Fidesz elnöke közösségi oldalán. Bóka János a párt frakcióvezetője emlékeztetett, hogy Magyar Péter a kampányban még 480 forintos védett üzemanyagárat követelt, most azonban vonakodik attól, hogy árstoppot vezessen be. Orbán Viktor tudatta, hogy rekordmagas a benzinár, a költségvetési hiány, valamint az államadósság is. Az államadósság kapcsán Bóka János megjegyezte, hogy az 65,715 ezred milliárd forintra emelkedett. Az államháztartási hiány pedig 2010 óta nem volt olyan nagy, mint most. XIV. Leópápa szeptember 4-én Szerhij Kippát, az ukrán kapucinusok kusztódiájának eddigi elöljáróját nevezte ki az ukrajnai Kijev-Zsitomiri egyházmegye segédpüspökévé és marazenei címzetes püspöki címmel ruházta fel. Szerhij Kippa 1978-ban született a Mikolajivi régióban, az Odessa-Szimferopoli egyházmegye területén. Török nyelvet tanult a Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetemen. Filozófiai, teológiai mesterképzését Krakkóban végezte.

0: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Az illetékes köztársasági szervek elutasították az elemi csapás kihirdetésére vonatkozó javaslatot, melyet a jégesővel kísért vihar és az aszály okozta károk miatt nyújtott be a topolyai önkormányzat, közölte Szatmári Adrián, Topolya község elnöke, melyről a Vajma ad hírt. Topolya még júliusban fordult az illetékes köztársasági szervekhez. Az állam azzal indokolta az elutasítást, hogy a termények jégkár ellen biztosíthatók, az állam pedig támogatja az ilyen biztosítások megkötését. Szatmári a Maglócsisták portálnak úgy nyilatkozott, a június 14-i jégeső után kárfelmérő bizottságot alakítottak, amelynek megállapításai alapján javasolták az elemi csapás kihirdetését a jégeső és az aszály miatt, valamint állami segítséget kértek a mezőgazdasági termelők számára. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat helyi szinten mindent megtesz, ami a hatás körébe tartozik, hogy segítsen a mezőgazdasági termelőknek, egyúttal arra kérte őket, hogy éljenek a rendelkezésükre álló támogatási lehetőségekkel. Majdnem másfélszer kevesebb a vad kár Hargita megyében, mint a múlt év azonos időszakában, olvasható a Székelyhon oldalán. A cikkből kiderül, a védett vadfajok által okozott károkat nyilvántartó Hargita megyei környezetvédelmi ügynökségnél az év eleje óta 180 vadkárról készült feljegyzés. Ez majdnem másfélszer kevesebb, mint a tavaly szeptember első feléig regisztrált 260 kár eset. Az idei jelentős csökkenéssel kapcsolatban Szabó Szilárd, az ügynökség természetvédelmi osztályának vezetője elmondta, úgy vélik, leginkább a 81-es számú sürgősségi kormányrendelet pozitív hatása az, hogy egyre kevesebb a vadkár a megyében. Ez a szabályozás tette lehetővé ugyanis, hogy a visszajáró nagyon problémás medvéket egy helyi döntés alapján kiemeljék az állományból. Úgy fogalmazott, hatékonyabb megoldás célzottan a problémás medvék ártalmatlanítása, mint az általános állomány csökkentés. Hargita megyében idén összesen 15 problémás medvét kellett kilőni. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
1: Hazánk időjárásáról. Estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 11 és 17 fokot mérhetünk. Pénteken felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A pénteki csúcsérték 16 és 22 Celsius fok között alakul, a határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A V4 országok és Írország kormányfői találkoztak Pozsonyban. Robert Fico vétózza az orosz ellenes szankciót. Nyílt levélben tiltakozik Schiffer András és más baloldaliak a kormány külpolitikája ellen. Római kori helytartói palotát és karoling erődítést rejt a föld a szombathelyi székesegyháznál. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Multidéző. Hámori Kingát hallják.
3: 2026. szeptember 10-e csütörtök van. Isten éltesse Nicolette és Hunor nevű kedves hallgatóinkat. A Nicolette a görög Nikol Nikolaos, magyarul Miklós férfi név, francia kicsinyítőképzős változatának női párja. Jelentése győzelem és nép. A Hunor a csodaszarvas eredetmondából származó név, a Hun latinul Hunnus népnév kicsinyítőképzős származéka. A mai napon van tolentinói Szent Miklós, a 13. században élt Ágoston rendi áldozópap emléknapja egyházunkban, aki 1305-ben ezen a napon hunyt el. Tisztelete nem vált egyetemessé az egyházban, de a barokk időkben Magyarországon is elterjedt, azokon a helyeken, ahol Szent Ágoston rendjének temploma is állt. Ilyen volt például Léka, ahol Nádasdy Ferenc alapított templomot és kolostort 1655-ben. Ennek Mirai Szent Miklóssal együtt Tolentinói Szent Miklós is a patrónusa volt. Egyes ábrázolásokon mellkasán egy csillag látható, ami arra a legendára utal, mely szerint születésekor egy csillag jelent meg, és ragyogott szülővárosa Sant'Angelo és élete későbbi helyszíne Tolentino között. 1898-ban ezen a napon hunyt el merénylet következtében Sisi Erzsébet osztrák császárné és magyar királyné a Genfi-tó partján. Előző nap utazott Genfbe, annak ellenére, hogy kísérete nem tartotta kellően biztonságosnak, és előkészítettnek az ottani látogatását, próbálták lebeszélni róla. Másnap kisszámú úti kíséretének vele maradt tagjával a szállóból a Genfi-tó partján húzódó sétányon a hajóállomásra sietett, amikor Luigi Licheni, olasz anarchista, fellökte és szívtájékon szúrta. Az elkövető vallomásában arra is utalt, hogy nem Erzsébet volt az eredeti célpontja, hanem Fülöp orleáni herceg. Csak az ő váratlan távozását követően döntött arról, hogy más, úgy szintén prominens személyt kíván helyette megölni, lehetőleg valamely uralkodó család tagját. Ekkor értesült a sajtóból Erzsébet genfi tartózkodásáról. A merényletet követően Erzsébetet felsegítették, és tovább folytatva sétájukat elérték az induló hajót. A királyné azonban a fedélzeten rosszul lett, kísérői a fűzője meglazításakor szembesültek sebesülésével. Utolsó mondata magyarul hangzott el, udvarhölgyéhez szólva: mi történik velem? Holttestét másnap szállították Bécsbe. Temetésére egy héttel a merényletet követően szeptember 17-én került sor. A kapucinusok templomának császári kriptájában helyezték végső nyughelyére, egyetlen fia Rudolf koporsója mellé. 80 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el tragikus körülmények között rablótámadás következtében Halasi Olivér, a háromszoros Európa-bajnok és a kétszeres olimpiai bajnok vízilabda csapat tagja. Európa-bajnok úszó is volt, úgy, hogy bal lába egy gyermekkori baleset következtében csonka volt. Nem volt akkoriban még paralimpia, mégis ő a világ első mozgássérült olimpikonja. Fizikai kondíciójára jellemző volt, hogy az 1931-es párizsi Európa-bajnokságon az 1500 méteres gyors úszás döntő és a vízilabda döntő között mindössze 2 óra állt rendelkezésére a pihenésre. Mégis úszásban egyéni Európa-bajnok lett, majd a vízilabda csapattal is elnyerte a címet ugyanazon a napon. Újpesten több intézmény, általános iskola és uszoda is őrzi a nevét, hiszen 1909-ben ott született a világhírű sportoló. Sírhelye is a Megyeri úti temetőben található. 1659-ben ezen a napon született Londonban Henry Purcell, angol zeneszerző, aki 18 évesen elnyerte a királyi hegedűsök házi zeneszerzője posztot, majd a Westminster székesegyház orgonistája lett. Ekkor írta meg fantáziáinak nagy részét. Megnősült, de a házasságából származó 7 gyermekből csak 3 maradt életben. 1683-ban nevezték ki udvari zeneszerzőnek, s ebben az esztendőben adta ki triószonátáit. Alkotói időszakának közepén írta meg a II. Jakab születésnapjára írt 3 ódát, valamint a 4 Cecília ódát. Kései művei szinte kizárólag a színpad számára íródtak. Egyetlen operája, a Dido és Éneász 1689-ben keletkezett. 1694-ben írta meg egyik legszebb egyházzenei alkotását, a Te Deum és Jubilátét. A Westminster székesegyházban, az orgona közelében, egyes források szerint az orgona alatt helyezték örök nyugalomra.
1: A mai múltidézőt Hámori Kinga készítette.

Részletet hallottak Henry Purcell Három fantázia, három szólamra című művéből. Előadta Liebner János, valamint a Magyar Vonós Trió. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Amen. Ezt a rózsafüzért lelki pásztorainkért ajánljuk fel. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ottól a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéért megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzunk a papokért, adj nekik, Uram, lángoló lelket, hogy úgy vezessék a rájuk bízott nyájat, hogy örömöt teljen bennük. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak Jézusra.
4: A következő tizedet a papokért ajánljuk föl, köszönjük, hogy őket adtad nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzunk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, és különösen a betegséggel küzdködő paptestvéreinkért, az Úristen adjon nekik erőt a betegség elviselésére, és gyógyítsa meg őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mi kenyerünket
3: add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyok
3: szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
3: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen. Urunk, adj szelíd türelmet az új helyre kerülőknek a beilleszkedéshez. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
4: miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária,

0: meg gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te megy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, te megy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Szűzanyánk, kérjük segíts papjainkat, hogy szent akaratod szerint teljesítsék napi teendőiket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelmet.

0: Szemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, ámen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Úrunk által. Imádkozzunk a békéért és a lelkünk békéért.
0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon,
1: bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 33 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! 4 ember életét vesztette, több mint 60-an megsebesültek, amikor orosz tűzérségi találat ért egy bevásárló és szórakoztató központot a kelet-ukrajnai Dnyitropetrovszk megyében. Povlohrad városában, közölte Alekszandr Hanzsa, a régió kormányzója csütörtökön a Telegramon. Szerhij Korecki miniszterelnök a polgári infrastruktúra ellen elkövetett fokozódó orosz csapásokra reagálva csütörtökön bejelentette, a kormány kedvezményes hitelprogramot készít elő a vállalkozások számára forgóeszközeik feltöltésére, ezen felül elsőbségi jogot kapnak az állami vagyonalap által árverésre bocsátott ingatlanok bérlésére. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Az Európai Unióban 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen, szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. Pósfai Gábor belügyminiszter a Kossuth Rádióban arról beszélt csütörtökön, hogy a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. A rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében, ezért türelmetlenek. És több, a helyzetük javításáról szóló konkrétumot várnak a tárcától. Hangsúlyozták a munkavállalókat tömörítő szakszervezetek. Talajradaros régészeti vizsgálat és lézerszkenneres digitalizáció zajlott a hét elején Szombathelyen a Székesegyházban is környékén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara a Szombathelyi Egyházmegye és a Szavária Múzeum együttműködésében megvalósuló kutatás célja, hogy roncsolásmentes módszerekkel tárják fel a város római, középkori és kora középkori múltjának emlékeit. Az 1945. március 4-i bombázásban elpusztult padsorok rekonstrukciója előtt feltérképezik a templom alatti területet. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja arra hívta fel a figyelmet, hogy Szombathely a római kortól kezdve folyamatosan lakott település volt. Szent Márton szülőhelye, keresztény közössége a népvándorlás időszakában is fennmaradt. Szombathely, az egykori Szavária, a Borostyán út egyik fontos gazdasági központjaként működött, és a IV. Században Pannonia Prima tartomány székhelyévé vált. Hazánk időjárásáról. Estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Pénteken felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 11 és 17 fokot mérhetünk. A csúcsérték 16 és 22 Celsius fok között alakul. A határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Félix Salten, Bambi. 11. rész.

0: Nyár volt. Perzselő meleg. Bambit újra elfogta az a vágy, amelyet már régebben is érzett, de most sokkal erősebb volt, mint akkor. Felforralta a vérét, és elvette nyugalmát. Becsavarogta a környéket. Egy napon Falinéval találkozott. Váratlanul talált rá, mert gondolatai éppen igen kuszáltak voltak, és a lényét feldúló nyugtalan vágyakozás annyira elfátyolozta érzékeit, hogy az első pillanatban fel sem ismerte. Most tehát ott állt előtte. Bambi egy ideig némán szemlélte, aztán elragadtatva mondta: Faline, milyen szép lettél! Faline felelte: Hát megismersz? Én ne ismernélek meg, kiáltott Bambi. Hát nem együtt nőttünk fel. Faline sóhajtott.
1: Oly régen nem láttuk egymást,
0: aztán hozzátette. Egészen elidegenedtünk egymástól. De ez már újra a régi, könnyed, kedvesen kötekedő hangja volt. Együtt maradtak. Ezen az úton itt, mondta Bambi kis idő múlva, ezen az úton jártam anyámmal gyerekkoromban. A rétre visz, mondta Faline. A réten láttalak meg először, mondta Bambi kissé ünnepélyesen. Emlékszel még?
1: Igen, felelte Faline. Engem és Gobót.
0: Könnyedén sóhajtott. Szegény Gobó. Bambi ismételte. Szegény Gobó. Így beszélgettek el a régi időkről, és kérdezgették egymást. Emlékszel még? Kiderült, hogy még mindenre emlékeznek. Ennek mindketten megörültek. Künn a réten, emlékezett Bambi, fogócskát játszottunk. Emlékszel még? Azt hiszem úgy volt, hogy, mondta Faline, és mint a villám, neki íramodott. Bambi először kábán bámult. Aztán utcó neki, utána. Várj csak! Kiáltott boldogan. Nem várok, kötekedett Faline. Sietős a dolgom. S könnyű szökellésekkel körözött messze, füvön át, bokron át. Bambi végre beérte. Elzárta az útját, és íme nyugodtan álltak egymás mellett. Nevettek, és elégedettek voltak. Faline hirtelen a magasba ugrott, mintha megszúrták volna, és újra elvágtatott. Bambi utána. Faline balra-jobbra körözött, erre-arra dobálta magát, s minduntalan elsiklott üldözője elől. Állj meg! Zihálta Bambi. Állj már meg! Kérdezni akarok valamit! Faline megállt. Mit akarsz kérdezni? Érdeklődött kíváncsian. Bambi hallgatott.
1: Ó, ha csak be akartál csapni, mondta Faline, és elfordult.
0: Nem!
1: Bambi sebesen mondta. Állj meg! Meg akarlak kérdezni. Szeretsz? Faline.
0: Faline még kíváncsibban, mint az imént, és kissé alattomosan ránézett.
1: Nem tudom.
0: De, sürgette Bambi, tudnod kell, hisz én is tudom. Egész világosan érzem, hogy szeretlek. Őrjítően szeretlek, Faline. No, mondd már, hogy te is szeretsz.
1: Meg lehet, hogy szeretlek, felelte Faline fokhegyről.
0: És velem fogsz maradni? Kutatta Bambi izgatottan.
1: Ha szépen megkérsz, mondta Faline vidáman.
0: Kérlek, Faline, szerelmes, szép, drága Faliném, kiáltott Bambi magánkívül. Hallod? Teljes szívemből kérlek.
1: Akkor biztosan melletted maradok, mondta Faline halkan, és elinalt.
0: Bambi elbűvölve eredt újra utána. Faline keresztül vágott a réten, oldalt szökött, és eltűnt a sűrűben. És amikor Bambi is oldalt szökött, hogy kövesse, viharos zúgás kélt a bokrokban, és Karus ugrott elő. Állj! Kiáltotta. Bambi nem értette. Annyira el volt foglalva Falinéval. Engedj utamra, mondta sebesen, nem érek rá veled. Takarodj! Parancsolt rá Karus haragosan. Azonnal takarodj! Különben megkergetlek, hogy kiszáll a szúz belőled. Megtiltom, hogy Faline után szaladgálj.
1: Bambiban felébredt a tavalyi nyárra való emlékezés, amikor oly sokszor és keservesen kergették meg így módon. Szempillantás alatt dübegurult, egy szót se szólt, hanem lehajtott koronával Karusra vetette magát. A roham ellenállhatatlan volt, és Karus jóformán azt se tudta még, mi történt, már a fűben feküdt. Villámgyorsan talpra állt, de alig állt meg a lábán, amikor olyan lökés érte, hogy beletántorodott. Bambi! Kiáltotta, és még egyet akart kiáltani. Bam! Akkor egy harmadik lökés csúszott le a vállapockáján, oly erővel, hogy a fájdalomtól elakadt a lélegzete. Karus oldalvást ugrott, hogy az újra rohamozó Bambi elől kitérjen. Egyszerre furcsa gyöngeség fogta el, s ugyanakkor borzalommal érezte, hogy életre halálra megy a játék. Hideg rémület töltötte el. Megfordult, hogy elmeneküljön, és Bambi hallgatásából, aki rá akart rohanni, érezte, hogy Bambi eszét vesztve a dütől kérlelhetetlenül meg fogja ölni. Ettől végképp elvesztette a fejét. Letért az útról, végső erejével utat tört a bokrok között, már nem akart semmit, nem gondolt semmire, csak könyörületre vagy megmenekülésre vágyott. Bambi egyszerre csak abba hagyta az üldözését, és megállt. Karus félelmében észre se vette, s tovább rohant, ahogy csak lába vitte a bokrokon át. De Bambi azért állt meg, mert Faline finom hívó szavára lett figyelmes. Fülelt. Faline újra kiáltott, aggodalmasan sürgetve, szempillantás alatt hátrafordult és vágtatott visszafelé. Ahogy a rétre ért, épp ideje volt meglátni még, ahogy Faline Ronnótól kergetve a bozótba menekül. Ronnó! Kiáltott Bambi. Nem is tudta, hogy kiáltott. Ronnó, aki nem tudott olyan gyorsan szaladni, mert bicegő lába akadályozta, megállt. Nézd csak, mondta előkelően. Az én kicsi Bambim. Kívánsz valamit?
0: Azt kívánom, mondta Bambi nyugodtan, de olyan hangon, amelyet a lefékezett erő és az önuralom alá rejtett harag egészen elváltoztatott. Kívánom, hogy Falinét hagyd békén, és azonnal távozz innen.
2: Mást nem kívánsz, gúnyolódott Ronnó. Na de milyen szemtelen fickó lett belőled? Ezt nem vártam volna.
0: Ronnó, mondta Bambi még halkabban, a te érdekedben kívánom. Mert ha most azonnal nem mész, később szívesen futnál el a saját lábadon, de már nem fogsz tudni.
2: Ohó!
0: Kiáltott Ronnó haragra gyúlva. Velem beszélsz így? Mert sántítok? Különben nem is venni észre. Vagy azt hiszed talán, én is félek tőled, mert Karus olyan szánalmasan gyáva volt? Jót tanácsolok. Nem, Ronnó. Szakította félbe Bambi. Inkább én adok neked tanácsot. Távozz! Hangja reszketett. Mindig kedveltelek, Ronnó. Igen okosnak tartottalak és tiszteltelek, mert sokkal idősebb vagy, mint én. Nos, utoljára mondom, távozz! Türelmem elfogy.
2: Az baj, mondta Ronnó megvetően, hogy olyan kevés türelmed van. Baj neked, kicsikém! De nyugodj meg, veled aztán gyorsan végzek. Nem kell sokáig várnod. Vagy talán elfelejtetted már, hányszor kergettelek magam előtt?
1: Bambi erre az emlékeztetésre már nem talált válaszszót, s nem tűrtőztette magát tovább. Eszeveszetten rohant Ronnóra, aki leszegett fejjel fogadta a támadást. Ropogva csaptak össze. Ronnó keményen állt a lábán, és csodálta, hogy Bambi nem tántorodik vissza. A hirtelen támadás elképesztette, mert nem merte volna feltételezni, hogy Bambi fog először támadni. Érezte Bambi óriási erejét. Ez nem volt kényelmes érzés. Belátta, hogy alaposan össze kell szednie magát. Ahogy ott álltak, homlokukat egymásra préselve, Ronnó cselt akart vetni. Hirtelen engedett, hogy Bambi elveszítse egyensúlyát és előre bukjék. De Bambi a hátsó lábára állt, és azon nyomban megkettőzött erővel vetette magát Ronnóra, mielőtt az még időt nyert volna, hogy szilárdan megvesse a lábát. Ronnó koronájának egyik ága éles, recsegő hanggal lepattant. Ronnó azt hitte, hogy a homloka zúzódott szét, szikrát szórt a szeme, és a füle zúgott. A következő pillanatban egy hatalmas lökés felszakította a vállát. Elakadt a lélegzete. Ott feküdt a földön, és Bambi bőszülten állt felette.
0: Engedj el, nyögött Ronnó.
1: Bambi vakon ütötte, ahol érte. A szeme szikrázott. Úgy látszott, eszében sincs, hogy kíméletes legyen.
3: Kérlek, hagyd abba már, könyörgött Ronnó szánalmasan. Tudod, hogy sántítok, hiszen csak tréfáltam. Kímélj, kérlek. Hát nem ismersz tréfát?
1: Bambi szó nélkül szabadon engedte. Fáradtságosan szedelőzködött fel Ronnó. Vérzett és tántorgott. Szó nélkül lopakodott tova. Bambi a sűrű felé tartott, hogy Falinét megkeresse. Faline előlépett. Ott állt közel az erdő széléhez, és mindent látott.
3: Na,
1: ez nagyszerű volt, mondta nevetve. Aztán komolyan és suttogva hozzátette.
3: Szeretlek.
1: Együtt mentek befelé az erdőn. Együtt és boldogan.

0: Egy szép napon éppen azon voltak, hogy meglátogassák a kis tisztást az erdő mélyén, ahol Bambi legutóbb az öreggel találkozott. Bambi lelkesen mesélt az öregről Falinénak. Talán újra találkozunk vele, vágyom utána. Az szép volna, mondta Faline merészen. Igazán én is szívesen elcsevegnék vele egyszer. De nem mondott igazat, mert Ámbátor kíváncsi volt, alapjában véve félt az öregtől. Az égbolt már világos szürke volt, közeledett a hajnal. Csöndesen haladtak egymás mellett, körülöttük megritkultak a bokrok és a cserjék, és kilátás nyílt minden oldalról. Nem messze tőlük zúgás hangzott fel. Nyomban megálltak, és arrafelé pislogtak. Ott lépdelt lassan és hatalmasan egy szarvas, a bokrokon át, a tisztás felé. A még szintelen félhomályban szürke, óriás árnyalakhoz volt hasonlatos. Falinéban azon nyomban szabadjára tört a kiáltás. Bambi uralkodott magán, ő persze épp úgy megijedt, s a kiáltás már neki is a torkán volt. De Faline hangja oly gyámoltalanul hangzott, részvét fogta el, és uralkodott magán, hogy megvigasztalja. Mi van veled? Suttogta aggodalmasan, de a hangja reszketett. Mi van veled? Az ott nem bánt bennünket. Faline csak tovább óbégatott. De szerelmem, ne légy olyan borzalmasan izgatott, kérte Bambi. Nevetséges ezektől az uraságoktól mindig úgy megijednünk. Végtére is rokonaink. De Faline nem akart hallani ilyen rokonságról. Mereven állt, mint a cövek, és pillantását le nem tudta venni a szarvasról, aki közömbösen továbbment, és egyre csak kiabált. Szedd össze magad, könyörgött Bambi. Mit is gondol az majd oda át rólunk? De Falinét nem lehetett megnyugtatni. Gondoljon, amit akar, kiáltotta, és újra jajveszékelni kezdett. Mégiscsak túlzás, hogy valaki ilyen nagy legyen, tovább jajongott. És folytatta, hagyj, nem tudom másképp, muszáj, A szarvas most ott állt a tisztáson, és gondosan keresgélt a fűben valami ínyenc falatot. Bambiban, aki először az őrjöngő Falinéra, majd a nyugodt szarvasra nézett, valami felágaskodott. Azzal, hogy Falinét bátorította, legyőzte tulajdon ijegységét. Most szemrehányást tett magának azért a nyomorúságos érzésért, amely mindannyiszor jelentkezett, valahányszor a szarvast meglátta. Az érzés, amelyben borzalom, izgatottság, csodálat s alantas kicsi voltának érzése kínzóan keveredett. Az egész őrültség, mondta magára erőszakolt elszántsággal, most egyenesen oda megyek hozzá, és megismerkedem vele.
1: Ne, ne, kiáltott Faline. Ne tedd azt! Bú, szerencsétlenség történik! Bú!
0: Okvetlenül megteszem, mondta Bambi. Az a szarvas odaállt, aki oly nyugodtan lakmározott, és csöppet se hagyta magát zavarni a jajongó Falinétól, túlságosan gőgösnek tetszett előtte. Sértve és megalázva érezte magát. Megyek, mondta, maradj csöndben, majd meglátod, hogy nem történik semmi. Várj itt! És valóban elindult. De Faline nem várt, se kedve, se bátorsága nem volt hozzá. Sarkon fordult, elszaladt és üvöltött, mert úgy érezte, ez a legjobb, amit tehet. Mind messzebbről és messzebbről hallatszott bú, bú kiáltása. Milyen szívesen szaladt volna Bambi is. De most már nem lehetett. Összeszedte magát, és elszántan ment előre. Az ágakon át látta a szarvast, ahogy a tisztáson áll, és fejét a fű közé dugja. Ahogy kilépett Bambi, érezte, hogy dobog a szíve. A szarvas is nyomban fölemelte a fejét, és átnézett. Aztán, mint egy szórakozottan, maga elé bámult. Mindezt Bambi gőgösnek találta. Azt a módot, ahogy a szarvas ránézett, és ahogy aztán maga elé bámult, mintha rajta kívül más ott se lenne. Bambi nem tudta, mit évő legyen. A legkeményebb elhatározással jött ki, hogy a szarvast megszólítsa. Jó reggelt, akarta mondani, az én nevem Bambi, szabad megkérdeznem a becses nevét? Igen, nagyon egyszerűnek gondolta a dolgot, és most kiderült, hogy mégsem olyan egyszerű. Mit segíthet itt a legjobb szándék? Bambi nem szeretett volna neveletlennek mutatkozni, és mégis annak látszott volna, ha csak úgy szó nélkül kijön. De tolakodónak sem akart látszani, és az lett volna, ha megszólítja a szarvast. A szarvas vérlázító előkelőséggel állt ott. Bambit elbűvölte, és lealázta ez a látvány. Hasztalan kísérelte meg, hogy felrázza magát, s mindújra csak egyetlen gondolatot ismételt. Miért hagyom magam megfélemlíteni? Én éppen annyi vagyok, mint ő. Éppen annyi. Ez sem segített. Bambi továbbra is félt, és lelke mélyén érezte, hogy azért mégsem annyi, mint a szarvas. Távolról sem. Szánalmasan rosszul kezdte magát érezni, és minden erejét össze kellett szednie, hogy valamennyire is megőrizze méltóságát. A szarvas ránézett, és azt gondolta, igazán gyönyörű, igazán elragadó, olyan kecses, olyan kedves. Az egész viselkedése olyan finom. De nem szabad így rábámulnom, ez igazán nem illik. Még zavarba is hozhatom szegényt. Aztán Bambin át újra a semmibe merett a tekintete. Ez a gőgös pillantás, állapította meg Bambi. Elviselhetetlen, hogy egy ilyen szarvas milyen beképzelt. A szarvas azt gondolta, szívesen beszélnék vele, olyan rokonszenves. Milyen ostoba dolog, hogy sose beszélhetünk egymással, és elgondolkodva nézett maga elé. Én levegő vagyok neki, gondolta Bambi. Ezek az atyafiak mind úgy tesznek, minthogyha egyedül volnának a világon. De mit is mondjak neki, vette fontolóra a szarvas. Nincs gyakorlatom az ilyesmiben. Ostobaságot fogok mondani, és nevetségessé teszem magam, mert ő biztosan igen okos. Bambi összeszedte magát, s keményen a szarvasra nézett. Milyen pompás, gondolta kétségbeesve. Nos, talán majd legközelebb, határozta el a szarvas, és elégedetlenül, de királyan távozott. Bambi egyedül maradt keserűségével.

0: Felix Salten, Bambi. A 11. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Fenyő László. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata.
1: Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom bölcsek bölcse hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! 4 ember életét vesztette, több mint 60-an megsebesültek, amikor orosz tűzérségi találat ért egy bevásárló és szórakoztató központot a kelet-ukrajnai Dnyitropetrovszk megyében. Povlohrad városában, közölte Alekszandr Hanzsa, a régió kormányzója csütörtökön a Telegramon. Szerhij Korecki miniszterelnök a polgári infrastruktúra ellen elkövetett fokozódó orosz csapásokra reagálva csütörtökön bejelentette, a kormány kedvezményes hitelprogramot készít elő a vállalkozások számára forgóeszközeik feltöltésére, ezen felül elsőbségi jogot kapnak az állami vagyonalap által árverésre bocsátott ingatlanok bérlésére. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Magyar Péter azt mondta, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Az Európai Unióban 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen, szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. Pósfai Gábor belügyminiszter a Kossuth Rádióban arról beszélt csütörtökön, hogy a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. A rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében, ezért türelmetlenek. És több, a helyzetük javításáról szóló konkrétumot várnak a tárcától. Hangsúlyozták a munkavállalókat tömörítő szakszervezetek. Talajradaros régészeti vizsgálat és lézerszkenneres digitalizáció zajlott a hét elején Szombathelyen a Székesegyházban is környékén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara a Szombathelyi Egyházmegye és a Szavária Múzeum együttműködésében megvalósuló kutatás célja, hogy roncsolásmentes módszerekkel tárják fel a város római, középkori és koraközépkori múltjának emlékeit. Az 1945. március 4-i bombázásban elpusztult padsorok rekonstrukciója előtt feltérképezik a templom alatti területet. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja arra hívta fel a figyelmet, hogy Szombathely a római kortól kezdve folyamatosan lakott település volt. Szent Márton szülőhelye, keresztény közössége a népvándorlás időszakában is fennmaradt. Szombathely, az egykori Szavária, a Borostyán út egyik fontos gazdasági központjaként működött, és a IV. Században Pannonia Prima tartomány székhelyévé vált. Hazánk időjárásáról. Estétől nyugat felől nagyobb területen növekszik a csapadék kialakulási esélye. Pénteken felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 11 és 17 fokot mérhetünk. A csúcsérték 16 és 22 Celsius fok között alakul. A határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
3: A három férfi egy csónakban egy rendkívül népszerű viktoriánus regény, amelyet 1889-ben adtak ki. Bizonyos körökben a mai napig igen nagy népszerűségnek örvend. Jerome K. Jerome írói pályafutásának kezdete nem volt túl ígéretes. Gyakran kénytelen volt alkalmi újságírói munkákra támaszkodni a megélhetés érdekében, és első két könyve, egy önéletrajz és egy esszégyűjtemény, ugyan szerény sikert aratott, de nem hozott elegendő bevételt ahhoz, hogy teljes munkaidős íróként megélhessen belőle. Nos, ez változott meg, amikor 1889-ben megjelentette a Három férfi egy csónakban című művét. A humoros utazási krónikát először a Home Chimes című lapban folytatásokban közölték, majd még ugyanabban az évben könyv formájában is kiadták. Jerome 1888-ban nászútja alkalmával egy nagyon hasonló utazást tett a Temze mentén, és ezek az élmények szolgáltak a regény témájául. A kritikusok természetesen kegyetlenül lehúzták a könyvet, vulgárisnak minősítve azt, mert az alsóbb osztályokhoz akart szólni. A mű azonban rendkívül népszerű volt, és sikere Jerome-nak és családjának élethosszig tartó anyagi biztonságot nyújtott. Csupán az első évben több mint 200 000 példány kelt el belőle, és a megjelenést követő 20 éven belül pedig több mint 1 millió példányt adtak el. Népszerűsége az egész világra kiterjedt. Számos nyelvre lefordították, sőt, filmadaptációk is készültek belőle, és évtizedeken át kötelező olvasmánynak számított az összes orosz iskolában. A mai napig nem szűnt meg a kiadása, és a könyvrajongói továbbra is követik Jerome útvonalát a Temze mentén. Bár a viktoriánusok keményen dolgoztak, legalábbis a szegényebb rétegek, sokan közülük kötelességüknek érezték, hogy szabad idejükben fejlesszék magukat. Ez az önfejlesztésre irányuló törekvés jól megfigyelhető a korszak könyveiben, például a Három férfi egy csónakban is. A barátok számos alkalommal megállnak történelmi jelentőségű helyszíneken. Ahol, akárcsak manapság, gyakran kis múzeumok vagy vezetett túrák várták a látogatókat. És bár Jerome finoman gúnyolódik szereplői hipohondriáján, a viktoriánusok nagyon komolyan vették azt a nézetet, hogy a szabadban töltött idő javítja az ember egészségét, és úgy tűnik, az emberek valóban abba hagyják az állítólagos betegségeik miatti aggódást, amikor teszem azt a folyón töltik az idejüket. A három barát, George, Harris és Jerome, valamint kutyájuk Montmorency hajós nyaralásáról szóló vidám történet azonban nem csak ilyen komoly témákkal foglalkozik, hiszen már az első szavaktól kezdve gyakran hasfájásig megnevettetheti az embert. A történet azzal kezdődik tehát, hogy a három barát a betegségein töpreng, és a tüneteiket egy orvosi könyvben szereplő információkkal vetik össze. A kutatások után egy olyan tervhez folyamodnak, amely a jobb egészség érdekében a környezetváltozást javasolja. És miután mérlegelik a vidéki tartózkodás és a tengeri utazás lehetőségeit, arra a következtetésre jutnak, hogy a legjobb lesz a Temze folyón felfelé vezető hajóutat választani, és ez a legbiztonságosabb és legmegfelelőbb terv. Az ezt követő események azonban nem igazolják ezt a feltevést. Káosz és balesetek sorozata következik. Kezdve a pályaudvaron kialakult zűrzavartól, a megbízhatatlan időjárás előrejelzéseken át, a konzerv ananászokig és a hajók kormányzásának nehézségéig. A narráció nagy hangsúlyt fektet azokra a megfigyelésekre és megjegyzésekre, amelyek egyes embereknek a kempingezésről, a szabadban tartózkodásról vagy a tengeri betegségről alkotott furcsa elképzeléseit érintik. Az irodalomban, sőt más területeken is, a kalandorok szinte mindig hősök. Ám itt három férfival találkozunk, akik a tehetetlenséget választják, ami nem teszi éppen őket a történet hősi lovagjaivá. Jerome K. Jerome írói hangja fűzi össze ezt a komikus történetet, amely abszurd eseményekből és bizarr anekdótákból áll. Azok a jelentéktelen dolgok, amelyeket az intellektuális viták során félresöpörnek, ebben a könyvben teljes mértékben kifejezésre jutnak. Valahol azt is olvashatjuk, hogy ez az írás jóindulatú menekülés a valóság elől. És valljuk be őszintén, ez a kifejezés valószínűleg találóan foglalja össze a könyvet. Hiszen nincs benne egyetlen unalmas fejezet sem, sőt, merjük azt állítani, még egy bekezdés sem. Anélkül, hogy sokat elárulnánk a tartalomról, kiválaszthatunk néhány olyan példát, amelyek megmutatják, mennyire aktuálisak a viktoriánus gondolatok még a mi korunkban is. Például, mi történik az emberrel minden utazás előtt? Ez igazán az a bekezdés, ahol mindenki, aki valaha is próbált már csomagolni, bólintva egyetért Jerome írásával. Kinyitottam a táskát, írja, és belepakoltam a csizmákat, aztán épp amikor bezárni akartam, egy szörnyű gondolat villant át az agyamon. Becsomagoltam-e a fogkefémet? Nem tudom, miért van ez, de soha nem tudom, hogy becsomagoltam-e a fogkefémet. A fogkefém az a dolog, amely kísért, amikor utazom, és pokollá teszi az életemet. Ismerős érzésnek tűnik. De ugyancsak annak látszik például a mások dolgai iránti vágyakozásunk. És ez az élet egyik igencsak valósnak bizonyuló ténye. Hiszen van, aki nem tulajdonít jelentőséget, teszem azt egy faragott tölgyfabútornak, és mégis az övé, míg mások, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen szép tárgyuk legyen, csak vágyakoznak az ilyen gyönyörű dolgok után. És hát, valljuk meg őszintén, néha úgy érezzük, hogy ebben nem sok igazságosság van. No, de hát ilyen az élet. Mindenkinek megvan, amit nem akar, másoknak pedig megvan, amit éppen mi akarunk. Aztán itt vannak ugye a szépségről alkotott elképzeléseink és az antik tárgyak értéke. A fejünkben felmerülő leggyakoribb kérdések sokszor igazán nem filozófikusak, hanem inkább gyerekesek. Jerome például észrevételezi, amikor részt vesznek egy múzeumlátogatáson, hogy az üvegvitrinekben kiállított tárgyak eléggé hétköznapiak. És így igazán nehéz megérteni azok valódi értékét. Hiszen a mai művészeti kincseink mind csak 3-400 évvel ezelőtti kiásott hétköznapi tárgyak. Kíváncsi vagyok, morfondírozik tehát az író, vajon van-e valódi belső szépség azokban a régi leveses tányérokban, sörös korsokban és gyertyakoppintókban, amelyeket ma annyira nagyra értékelünk, vagy csupán a kor aurája ragyog körülöttük, ami a szemünkben varázsukat adja. Érdekes elgondolás. Na és ha már az esztétikánál járunk, akkor belepottyanthatunk egy jóval praktikusabb világba, a gasztronómiába. Ott is a teli gyomor varázsába. Biztató érzés egy olyan szerzőről olvasni, aki a teli gyomor fontosságáról beszél, pedig földrajzi és évszázadokbeli távolság választ el szövegétől. Talán az éhség és az étel több szempontból is összeköt minket, mint gondolnánk. Képzeljük el mindazokat az alkalmakat, amikor éhesek voltunk, majd hozzuk összefüggésbe azokat kreatív, racionális és érzelmi énünkkel. Milyen jó érzés, mondja Jerome, mikor tele van a gyomrunk? Milyen elégedettek vagyunk magunkkal és a világgal. Azok, akik kipróbálták, azt mondják, hogy a tiszta lelkiismeret nagyon boldoggá és elégedetté tesz. De a tele gyomor épp úgy elvégzi a dolgát. Ráadásul olcsóbb, és könnyebben megszerezhető. Fejezi be a gondolatot. Hát, nehéz ezzel vitatkozni, különösen akkor, ha éppen éhes az ember. A három férfi egy csónakban tehát egy érdekes kis kézikönyv az életről, és ugyanakkor a viktoriánus korszakot háttérként felhasználva, még ma is aktuálisként hat. Elég érdekes tudni, hogy Jerome K. Jerome eredetileg tulajdonképpen egy útikönyvet akart írni, amelyben a temzementi útvonal helyi történetéről számolt volna be. De végül szerencsére nem így tett. És hála ennek, még jobb is lett a végeredmény. Hiszen ezzel a klasszikussal élvezhetjük az olvasást, és jókat nevethetünk. A modern, kifinomult életmód kellemes luxusában.
2: Fazekas Gyöngyvért hallották. Kedves hallgatóink, most Claude Debussy Kis Szvit című szerzeményét hallják. Előadja Simon Izabella és Várjon Dénes.

0: Friedrich Chopin opusz 28, numero 8-as Fis-moll prelüdjét hallották Réve Lívia előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1941. szeptember 10-én született Christopher Hogwood, angol karmester és csembaló művész. A hangolóban most Johann Sebastian Bach D-moll kettős versenye következik. Előadja Jáp Schröder, Christopher Hirons, valamint a Régi Zene Akadémia zenekara. Vezényel Christopher Hogwood.

Johann Sebastian Bach D-moll kettős versenyét hallották. Előadta Jáp Schröder, Christopher Hirons, valamint a Régi Zene Akadémia zenekara. Vezényelt Christopher Hogwood. Most hallgassák meg Johann Sebastian Bach C-moll két csembalóra és zenekarra írt művének második és harmadik tételét.

Johann Sebastian Bach c-moll két csembalóra és zenekarra írt művének második és harmadik tételét a Régi Zene Akadémia zenekara játszotta Christopher Hogwood vezényletével. Zárásként Mozart D-dur hegedű versenyének harmadik tételét hallják.

0: Mozart D-dur hegedű versenyének harmadik tételét Simon Standage és a Régi Zene Akadémia zenekara játszotta, vezényelt Christopher Hogwood. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésén megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Robert Fico, szlovák miniszterelnök Pozsonyban elmondta, a leendő uniós költségvetés összegének emelése nem történhet úgy, hogy a kiadási oldalon lefaragják a kohéziós politikák felzárkóztatásra szánt összegeit. Schiffer András korábbi országgyűlési képviselő nyílt levelet osztott meg csütörtökön közösségi oldalán, amelyben a kormány külpolitikáját, a NATO-nak és az Európai Uniónak való túlzott megfelelést bírálta, és pragmatikus külpolitikát javasolt. Úgy vélekedett, hogy a nyugati hatalmak politikája 2022 tavasza óta szélsőséges, uszító, háborúpárti irányba mozdult el. Kedden Orbán Anita külügyminiszter bejelentette 10 orosz képviseleti munkatárs kiutasítását. Miután Kijevben nehezményezték, Magyar Péter kormánya akadályozza az Unióban az ukrán-EU csatlakozási tárgyalások egyes klasztereinek megnyitását. Magyar Péter csütörtökön Pozsonyban bejelentette, konkrét lépéseket kell tennie Ukrajnának a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, ahhoz, hogy további uniós csatlakozási klaszterek megnyitását támogassák. Pósfai Gábor belügyminiszter a Kossuth Rádióban csütörtökön arról beszélt, hogy a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. A munkavállalókat tömörítő szakszervezetek csütörtökön azonban hangsúlyozták, a rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében. Talajradaros régészeti vizsgálat és lézerszkenneres digitalizáció zajlott a hét elején, Szombathelyen a Székesegyházban és környékén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara, a Szombathelyi Egyházmegye és a Szavária Múzeum kutatásának célja, hogy roncsolásmentes módszerekkel tárják fel a város római, középkori és koraközépkori múltjának emlékeit, az 1945. március 4-i bombázásban elpusztult padsorok rekonstrukciója előtt. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Szombathely a római kortól folyamatosan lakott település volt. Szent Márton szülőhelye, keresztény közössége a népvándorlás időszakában is fennmaradt. Szavária a Borostyán út egyik fontos gazdasági központjaként működött, és a 4. században Pannonia Prima tartomány székhelyévé vált. Végül az időjárásról. Pénteken felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökése kísérik. A csúcsérték 16 és 22 Celsius fok között alakul, de a határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket!

0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek, hisz a bűnösök is megteszik? Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, és akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 27-től a 38. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. Leó pápa Focolare püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.

0: Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. 14. Leó szeptember 10-én csütörtökön fogadta a Vatikánban megrendezett képzésen résztvevő, nemrég kinevezett püspököket. Egyetlen püspök sem jár egyedül. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó 147, 5 kontinensről érkezett püspökhöz. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban megrendezett, éves képzésen vesznek részt, amely lehetőséget teremt a párbeszédre, iránymutatást nyújt és segíti egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. Az idei képzésen 98 püspök vett részt a püspöki dikasztérium által szervezett programban, 49 pedig az evangelizációs dikasztérium képzésén. Püspökök, a közösség szolgái az egyházban és a mai világban, ez volt a szeptember 2-án kezdődött kurzus témája. A képzés szeptember 10-én csütörtökön a szinódusi teremben 14. Leó pápával tartott audienciával zárult.
1: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
0: 14. Leó beszéde elején elmondta, hogy őszintén örül a testvériség tapasztalatának, amelyet a főpásztorok ezekben a napokban megéltek. Meghallgatták egymást, együtt imádkoztak, és ünnepelték az eukarisztiát. Imáimban hordozlak benneteket, és veletek együtt egyházaitokat. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, és a szerzetesnőket, a szeminaristákat, a családokat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket, a szenvedőket és mindazokat, akik még várják, hogy találkozzanak az evangélium örömével. Mindenkinek helyet kell találnia a püspök szívében, mert Krisztus szívében mindenkinek van már helye. Ebből kiindulva Leó pápa néhány konkrét útmutatást adott az új püspököknek szolgálatukhoz, különösen is ebben a gyors változások korában, amikor a kommunikációs technológiák és a mesterséges intelligencia fejlődése olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyeket néhány évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk. Ezek a lehetőségek és új távlatok azonban bizonyosan nem képesek megszabadítani az emberiséget a bűntől és annak következményeitől. Ezt tragikus módon bizonyítják azok a válságok, amelyeken keresztül megy, hangsúlyozta 14. Leó. Ebben az összetett és bizonyos szempontból nyugtalanító helyzetben az egyház az elmúlt évben a remény szentévét ünnepelte. Talán azért, mert a világon kívül él? Tette fel a kérdést a pápa. Éppen ellenkezőleg. Azért, mert a meghalt és feltámadt Krisztus arra hívja, hogy mindenkinek hirdesse az üdvösség evangéliumát. És mi püspökök vagyunk ennek a küldetésnek az első címzettjei. A pápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát ajánlotta a főpásztorok figyelmébe, amely látásmódot és módszert kínál az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához a mesterséges intelligencia korában. Arra bátorítalak benneteket, hogy egyházmegyéitekben segítsétek elő a reflexió és a párbeszéd útjait, hogy képezzétek és támogassátok mindazokat, akik a szeretet civilizációjának szolgálatára kívánnak elköteleződni.
1: Prima di tutto, rimanere con Cristo.
0: Leó pápa elsőként azt a megbízatást adta a főpásztoroknak, hogy maradjanak Jézussal. Ez a legfontosabb, hangsúlyozta, mert püspökök vagyunk, de mindenekelőtt tanítványok. Ahhoz, hogy Krisztusról beszéljünk, vele kell lennünk. Ahhoz pedig, hogy népét vezessük, minden nap engednünk kell, hogy ő vezessen bennünket. Ezért mindig őrizzétek meg az Úrral töltött időt, az eukarisztiát, Isten igéjét, az imádságot és azokat a pillanatokat, amikor jelenlétében lehettek annak a tanítványnak, az egyszerű szívével, aki engedi, hogy Ura szeresse őt. A szolgálat innen születik, és így a szolgálat derűsebbé, szabadabbá és termékenyebbé válik. 14. Leó második szempontként arra hívta fel a figyelmet, hogy a püspök szívét teljesen adja oda testvéreinek, a papoknak és az általuk felszentelendő diákonusoknak, a mindig lelkesedéssel teli fiataloknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, a misszionáriusoknak, a hitoktatóknak és azoknak a családoknak, amelyek csendes nagylelkűségről tesznek tanúságot. A püspök olyan ember, aki napról napra egyre inkább megtanulja szeretni népét. Megismerni az emberek örömeit és fájdalmait, osztozni álmaikban, és örülni annak, amikor látja növekedni a közösségeket, mutatott rá a Szent Atya. Szeressétek az embereket, akiket az Úr rátok bízott. Tanuljátok meg a nevüket, hallgassátok meg történeteiket. Amikor csak lehet, lépjetek be otthonaikba, imádkozzatok velük, kérte a pápa az új püspököktől. Ezért rendkívül fontos a jelenlét, amely már a szavak előtt nagyon sokat mond. Egy látogatás, egy áldás, egy papra szánt idő, egy család meghallgatása, párbeszéd egy fiatallal. Apró gesztusok ezek, mégis egy egész életre megmaradhatnak az ember lelkében, hangsúlyozta 14. Leó.
1: Un'altra caratteristica del vescovo è quella che la tradizione chiama la sollecitudine pastorale.
0: Ehhez kapcsolódva Leó pápa a lelkipásztori gondoskodásra buzdította az új főpásztorokat. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy valakinek sok feladata van, hanem valódi püspöki atyaságot, olyan nagy szívet, amelyben mindenki számára van hely. 14. Leó Ferenc pápa szavait idézte, aki gyakran emlékeztetett arra, hogy a közelség Isten egyik jellemző vonása népe iránt. A pápa arra kérte a püspököket, hogy szeressék papjaikat, akik a püspökben tudjanak atyára és testvérre találni. Hallgassátok meg őket, bátorítsátok őket, imádkozzatok értük, örüljetek annak a jónak, amit tesznek, és bizalommal kísérjétek őket szolgálatukban. Fordítsatok különös figyelmet az idősekre és a betegekre. Éreztessétek velük, hogy értékesek, hogy az egyház hálás nekik, és hogy a püspök nem feledkezik meg róluk. Néha elég egy telefonhívás, egy látogatás, egy szeretetteljes szó részetekről. Végül 14. Leó a fiatalabb egyházak pásztoraihoz fordult, akik ismerik a misszió szépségét és fáradtságát, egy olyan egyház tapasztalatát, amelynek talán kevés java van, de gazdag az erős hitben. A pápa arra kérte őket, hogy őrizzék meg missziós szívüket. A misszionárius püspök szíve mindenki felé nyitott. Nem csak azok felé, akik plébániáinkat látogatják, hanem más felekezetű keresztények, más vallások hívei, a hitet nem valló emberek és minden jó akaratú férfi és nő felé is. A püspök mindenkit meghallgat és tiszteletben tart, mindenkihez közel kerül, és képes felismerni azt a jót, amely minden ember szívében jelen van, összegezte 14. Leó az új püspökökhöz intézett beszédében.
2: Leó pápa a fokolári püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Szeptember 9-én szerdán reggel az általános kihallgatás előtt Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a fokolári mozgalom püspökeinek mintegy 100 fős csoportját. A Szent Atya püspöki kollégális szeretettel köszöntötte a fokolári püspököket, akik spirituális találkozón vesznek részt.
1: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations reunited in one spirit under the work of Mary.
2: Noha sok országból és sokféle társadalmi helyzetből érkeztek, mégis Mária műve szellemében gyűltek egybe, tudva, hogy akik az Úr nevében jönnek össze, az Úr köztük lesz. Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok én is. Idézte a beszéd elején Szent Máté evangéliumának szavait Leó pápa. Utalt ezzel a Chiara Lubich alapította mozgalom küldetésére, melynek lényege az egységről való tanúságtétel napjaink megosztott világában. Utalt azokra a nehéz társadalmi körülményekre, amelyeket a jelenlévők közül sokan elszenvednek hazájukban. Az előítéletekre, a rasszizmusra, a vallási üldöztetésre és az erőszakra. Ugyanakkor a nyugati világ helyzetéről is szólt, amelyet túlságosan áthat az individualizmus. A család, a barátság és a közösség széttöredezik, miközben a szabadságot teljes mértékű önállóságként tüntetik fel. Arra biztatják az embereket, hogy erkölcsi vagy akár természeti korlátok nélkül keressék a boldogságot. Beszédében rámutatott napjaink ellentmondásaira is. Arra a paradoxonra, hogy bár folyton az egyéni szabadságot hangsúlyozzák, az emberek mégis egyre kevésbé érzik magukat szabadnak. Nem mernek valóban önmaguk lenni, nem merik követni eszményeiket, félnek mások megítélésétől. Bezárkoznak. Ennek pedig az a szomorú következménye, hogy megosztottnak érzik magukat. Mindez végül megfoszt attól a boldogságtól, amelyre Isten teremtett bennünket. A háromszemélyű egyisten képmására teremtettünk, aki a Szent Háromság, az Atya, Fiú és Szentlélek közössége.
1: In revealing the heart of the Father, Christ shows us the deepest meaning of our existence, of our relationships, and the path to happiness.
2: Krisztus megmutatta nekünk az Atyát, feltárta létünk és kapcsolataink legmélyebb értelmét, boldogságunk forrását. A Szentlélek ajándéka által Isten gyermekeivé, az isteni élet részeseivé tett bennünket. Testvéri közösségünk az Úrral való egységből fakad, hiszen Krisztusban mindannyian egymás testvérei vagyunk. Ez az egyház közösségének titka és hivatása, hogy az egység jele és kovásza legyünk a világban. A mozgalom püspökeihez szólva emlékeztetett, hogy Chiara Lubich szellemi hagyatékának örököseiként, valamint Krisztus egyházának szolgáiként arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek az emberi család egységéről napjaink megosztottságaitól terhelt világában. A széthúzásra nem az a válasz, hogy még biztosabbá tegyük a világot, hanem az, hogy visszatérjünk egységünk forrásához, a Szent Háromsághoz. Kontemplatív keresztényekké kell válnunk, tanította a Szent Atya. Végül arra buzította a jelenlévőket, hogy használják ki az együtt töltött napokat, és éljék meg a testvériség örömét. Ez emlékeztet a Krisztusban való lelki rokonságunkra, és megerősít bennünket. Azt kérte tőlük, hogy használják ki a püspöktársak körében eltöltött kegyelmekben gazdag napokat, amelyek gazdagítják a közösséget. Kifejezte az iránti örömét is, hogy a Mária műve Focolare mozgalom révén a püspök atyák lelki támaszra leltek.
1: May it also help you to live out communion and fraternity in your respective bishops' conferences.
2: Azt kívánta az egyházi vezetőknek, hogy a püspöki konferenciáikon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Arra bátorította őket, hogy éljenek az Úr adta ajándékokkal, az oltári szentségimádással, az elmélyült zsolozsmázással és a szent mise bemutatásával, és fordítsák azokat lelkük táplálására. Így lehetnek egymás és a külvilág számára is az egység és a tartós béke tanúságtévői.
0: Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.
3: Egy indiai szerzetes egy patakpartján imádkozik. Amikor kinyitja a szemét, meglát egy skorpiót, amely a kövek között a hátán.

0: Az a természetem, hogy megbocsássak. Jézus egyik példabeszédben egy emberről beszél, akinek ura felfoghatatlanul nagy tartozást enged el. Ez az ember azonban kimegy, találkozik valakivel, aki neki sokkal kevesebbel tartozik, és képtelen ugyanarra, amit néhány perccel korábban ő maga megtapasztalt. Talán pontosan itt van a probléma. Ő kérte a bocsánatot, de még nem engedte, hogy a bocsánat őt magát megváltoztassa. Isten bocsánatát igazán elfogadni nem egyszerűen azt jelenti, hogy megkönnyebbülök attól, hogy Isten eltörölte a múltamat, hanem azt is, hogy lassan én is elkezdek úgy bánni másokkal, ahogyan ő bánik velem. Ha egyszer igazán rádöbbenek, hogy miből emelt ki engem Isten, mennyi mindent elengedett nekem, hányszor kezdett velem újra, akkor egyre nehezebb lesz görcsösen szorongatnom mások tartozását. Persze rögtön tiltakozik bennem valami, de hát a másiknak nincs igaza, hiszen megbántott, megalázott és igazságtalan volt velem. Meg lehet, de a megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondom a rosszra jó, ahogy azt sem jelenti, hogy egy kereszténynek nincs joga dühösnek lenni. A dühöt megengedni, a rosszat nevén nevezni, majd elengedni, ez a sorrend. Mert amit nem engedek el, azt tovább cipelem, és egy idő után már nem én hordozom a haragomat, hanem a harag hordoz engem. Ezért talán az elengedés még kifejezőbb szó, mint a megbocsátás. Megengedem, hogy fájjon. Kimondom, hogy fájt. De nem akarom életem végéig magammal vinni. Ezért elengedem. Mindez persze nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatnak ugyanúgy kell folytatódnia. Ha valaki újra és újra visszaél a megbocsátásommal, lehet, hogy éppen a távolságtartás az első helyes lépés. Megbocsáthatok úgy is, hogy közben határt húzok. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy újra odaadom a kezemet a skorpiónak, hogy hadd marjon bele, hanem azt, hogy nem engedem, hogy az ő mérge bennem maradjon. Talán ezért olyan nehéz a megbocsátás, mert emberileg sokszor szinte lehetetlen. Emberileg számolgatunk, ő kezdte, ő mondta, ő tette, neki kellene előbb bocsánatot kérnie. Jézus azonban Isten szemszögébe akar állítani bennünket, mert ő nem így számol, hanem felemeli a bűnöst, miközben eltörli a bűnt. Nem csak azt nézi, mi voltam, hanem azt is, hogy mivé válhatok. Képes vagyok én is megtanulni ezt. Nem azért bocsátok meg, mert a másik feltétlenül megérdemli, hanem azért, mert én magam is megbocsátásból élek. 70-szer, 7-szer. Újra és újra. Nagyon nehéz ez, de a gyakorlat teszi a mestert. Ahogy egy pap fogalmazta meg nagyon szépen az imájában, bocsáss meg, Uram, hogy annyi embert feloldozok nevedben, de ezt a szokást tőled tanultam. Talán ez a keresztény élet egyik legszebb mondata lehetne, ezt a szokást tőled tanultam. Talán akkor hasonlítok legjobban Istenhez, amikor megbocsátok. Éppen ezért a megbocsátás nem vereség. Nem azt jelenti, hogy a másik győzött, hanem azt, hogy a rossz nem tudott olyanná tenni engem, amilyen ő volt velem. A skorpió marhat, de nem kell nekem is skorpióvá válnom. Mark Twainnek tulajdonítják ezt a gyönyörű mondatot. A megbocsátás az az illat, amelyet az ibolya hagy azon a cipősarkon, amely eltapossa őt. Talán ez az igazi természet felett élet. Megsebezhetnek, eltaposhatnak és fájhat, de hogy mi marad utánam, méreg vagy illat, arról már én döntök. Amikor az illatot választom, akkor hasonlítok leginkább Istenhez. Van ennél jobb?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra Isten illata címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21:30. A rádiós regénytár következik.

Vissza Angolhomba az 1816-os esztendő márciusában, a 14. napon érkeztem. Hogy márciusnak idusa számomra több okokból is oly jelentős ideje lesz az esztendőknek, előre nem sejthettem. Utam a korábbiakhoz hasonlatosan kellemesen indult. De később a kénytelen veszteglés gyötrelmét és kínjait kellett átélnem, midőn szelünk elfogyott, s a szélszünet beállott. Így hosszú órákat egy helyt kellett libegni, azon vigasztalás nélkül, hogy várakozásunkkal a távolság kisebbedik. Viszont sok édes, bátorító gondolat szállt előmbe, mihelyst vitorláinkat újra feldagasztotta a szél. Lilimet hamarosan újra láthatom. Lili, kedvesem, az emlékek oly közel hozzák most hozzám alakod, mintha velem lehetnél. Hozzád szólok hát megint, neked mesélek újra azokról a jelentős napokról. A kikötőből ládáimat szállásomra vitettem, mert bár számodra válogatott kincsekkel voltak telve, de ekkor engem már oly türelmetlenség fogott, hogy csupán néhány kisebb ajándékomat vettem magamhoz. Azonnal 4 lovas hintót béreltem, hogy látásodik pillanat se vesszen hiába. Midőn egy találkozást 100-szor is magam elé gondoltam utamon, azt első látásod idejéhez hasonlatosnak képzeltem. Téged, kicsi madaram, előmbe futni láttalak abban a muszlim fedésű sejemben, mely mozgásodat oly igen szépen mutatja. De a márciusi nap ragyogó sugara helyett szürkével és sötétkékkel színezett felhőkkel fogadott az ég London városában. Szél fújt, oly hatalmas erővel, hogy elém jönni még erős férfiúnak is igen nehéz megpróbáltatás lett volna. A kerten át elém szaladó képettől így búcsúzni kényszerültem. Házadnál csupán egy inas jött ki a kopogtatásra. Senki más azok közül, kiket jöttömkor megjelenni vártam. Nem szólt velem, csak a Duchess címét adta kezembe, szemeit mogorva szomorúsággal rám emelvén. Fel nem foghattam udvariatlanságát, és kocsisunkkal a lovakat türelmem vesztve sürgettem, s a megadott címre a Grosvenor Square-re hajtattam. Útközben mindenféle keserves képzeleteket magam elé látván, egészen elkeseredve érkeztem a Lady házához, ahol aztán a szolgát félrelökve a grádi csokon át szobádhoz futottam, s oda benyitván lelkemet mélyen megrázó jelenet tárult elém. A nagyanyád által ízlésedre készítetett, üvegberakásos bútorokkal körbevett, világos drapériákkal függönyözött, s rendesen gyertyáktól s üveglámpásoktól fényes helyiség most fél homályban állott. Előmbe nyilván nem futhattál, mert halvány betegen feküdtél ágyadon, anyáddal s kis húgoddal környezvén. A könnyű kerevetről, ahol puha takaróktól védve pihentél, csak szemeid emelhetted a belépőre. Lépteim zajára föltekintettél, s bennük látásomra a fénynek oly szépséges sugara gyúlt, hogy egy darab ideig orcát haloványságát és korábban gömbölyű vállaid ívének megtörtségét sem vettem elmémbe. Illemmel nem számolva, a minket körülvevőkkel nem törődve, ágyadhoz futottam, s karomba zártalak. Sem Lady Charlotte, sem a többiek nem tettek ezért szemrehányást nekünk, s így, szók nélkül, tekintetünk mesélhetett egymásnak. Hosszan. Bár téged gyengeség lankasztott,
Beszélgetésünk ezután mégis élettel telt meg. A másik látása erőt s lelkesülést adott mindkettőnknek. Annyira, hogy nem sok idő után a párnákra támaszkodva felültél, s kezeid az enyémben pihentetve, így meséltél tovább. Örömödet s élénkségedet látva, édesanyád a korábbinál is nagyobb nyájassággal beszélt velem. S az idő az estebédig gyorsan szállt. Mikor aztán könnyű falatokat magadhoz véve, Sophia Charlotte nyugtató szavára aludni tértél, sok időket múlattam még ágyad mellé rogyván. De ekkor már nem boldog ernyedtségben, hanem sokkalta inkább keserves lankadtságban. Nem volt szükséges tőlük hallanom, vagy kollegiálisaimtól tudakozódnom. Orvosi szemem a szörnyű valóságot azonnal felfogta. Tudtam, kétség nélkül, hogy sorvasztó betegség, tüdőbaj az, mi emészt. Ezért vékonyult meg kedves arcod, s vállad. Ezért halovány orcád, s mint az ibolya szírma, kékellik szemed alja. S fényességesen sem csupán a boldogság miatt ragyog. Gyenge, de állandó belső láz emészt. Komoly bajok, szomorú hírnökeként.

0: Részlet Zicsi Zsuzsanna katonai tábori ápolónő naplójából.
1: October 12. Hadi kórház ismerettségünk a jósebb orvossal barátsága alakult hát. Életünk az összezártság, egymásra utaltság és közös nehézségek miatt pedig kedvesen meghitté. A munka végeztével gyakorta nagy sétákat tettünk. Ezeken olykor beszélgettünk, máskor csak békésen hallgattunk egymás mellett. Nem gondolhattam azonban, hogy ki kora szerint apám lehetett volna, s ki engem állandó elnyűgtségben, fáradtan lát, bennem bármi bájos vonást felfedezhetne. Hisz öltözetem, ha váltottam is, ugyanazon szabás volt. Hajam gyakran bomlott ki a munka során a feltűző csatokból, s frizurám is csak egy, talán két egybefonott copp volt csupán. Hajam bodorítására nemhogy mód, még gondolat sem jutott. Ruhámat, hogy munkámban a szélesebb szoknya ne gátoljon, némelykor csupán kardnak szalagjával kötöttem szorosabbra derekamon, melyen fűzőt a hadi állapotok idején nem is hordottam. Bár való igaz, alig ehettünk, így arra komoly szükség nem is volt.

Alig ha hihető, Lili kedvesem, hogy mindezen látványok ellenére szívemben mégis bizakodás ébred gyógyulásod felől. Mert hiába volt tanulmányaim számossága, s tapasztalataim sokasodása, kedves felemtől elszakítva lenni örökre, e gondolatot nem viselhettem el semmiképp. De nem csupán hiú ábrándos képzelgés, hanem gondos, orvosi megfontolás is bátorított. Tudományokban bizonyított volt már, hogy válogatott, jó étkek fogyasztása, mézpempőjéből kevert tinktúrák, s a sokszoros napfénykúra e betegségben nem egy ízben segíteni tudott, s gyógyulást hozott. És mint hogy te, kicsi madár, az előtted álló menyegző örömétől újra rózsásra szépültél, s erőd is visszatért, az én reménységem is joggal újraélett. Hogyan is jöhetett volna előmbe, hogy ezen év nyári napsugarat nem hoz, hogy egész heteket fekete ég alatt, vagy éppen pokoli vörös fényességben töltünk majd? Hogy napokon, heteken át otthonunkban maradni kényszerülünk a gyakori ítéletidő miatt. S végképpen nem lehetett képzeletünkben azon szörnyű csoda, hogy egy nap megvirradván reánk téli hó esik. De oly hó, melynek színe nem fehér, hanem mint a végítélet hírnöke, rózsának színére festett, sőt, némely órákban szinte vörös. Minő ítélet tört reánk ekkor. Micsoda rémület és zavar uralkodott mindenhol. Több évtizeddel ezen események után, néhány hetekkel korábban, hogy a naplót most itt lejegyzem, hogy rajzos illusztráció képében, melyet egy utazó a szerencsétlenség napján készített, elém került egy híradás a ma rémületes vulkánkitörésről. Arról, mely éppen egy évvel azelőtt történt, hogy magam Londonba visszatértem, tehát az 1815-ös esztendőben. Az utazó egy bizonyos Raffles, ki a kitöréstől több mint 1000 millerre állomásozott akkor, a következőket jegyzi le naplójába. 1815. április 5-e. Úgy tűnt, mintha távoli ágyú dörrenések volnának. Jakartából egy katonai csapatot küldtek ki, hogy ellenőrizzék, vajon nem felkelők indultak-e hadba. Sulawesi tengerparti kikötőjéből pedig a Benares hadihajó indult el, hogy a vélelmezett kalózhajók ellen felvegye a küzdelmet. Az azóta való kutatások pedig megmutatták, hogy a dörrenések nem ellenséges ágyúk, hanem egy indonéziai vulkántorkából törtek elő. S a kitörés akkora volt, melyet élő ember addig még nem láthatott. Akkora volt ez a kataklizma, és oly váratlan, oly hatalmas, hogy a kitörés lángjai napokon keresztül törtek az ég felé, s a visszahulló kövek, mint a pokol tüze hullottak alá, ezrek közvetlen halálát okozva. A tengerbe csapódó kövek tömege, s a feltámadó szélvihar miatti szökőár további 10000 halálát eredményezte a partok mentén. A füst pedig oly magasságokba szállott fel, ahol már csak a csillagok tudósai kémlelődnek. A csillagászok elmélete pedig az, hogy a füstfellegek megbolygatták az ég és a szelek törvényeit, s ez okozta valahogyan egy évvel később Európa felett a végítélethez hasonló időket, a téli hideget nyáridőben, a szélviharokat, s a vég nélküli esőket. S mivel a vulkáni homok színe bizonyos kémiai folyamatokban vörösre változott,
Angolhomban és a kontinensen is előfordult, hogy abban az évben, de még később is, rémregények történeteit idéző vörös eső, vagy éppen vörös hó esett. És ezért történt, hogy azon a nyáron gabona nem nőtt, termés nem sarjadt. Az időjárás különössége miatt pedig az európai kontinensen egérözön pusztított. Végítélet napjait éltük, s tudta ezt mindenki, ki ez évben tudatával rendelkező halandó volt. Művészek, tudósok mind e pusztító idő hatása alatt lézengtek. Példának okáért Byron is, ki 1816. júliusában vetette papírra a Sötétség című versét, mely híven leírta oly sokunk gondolatját. Álmot láttam, s nem álom volt csupán. Kihúnyt a fényes nap, s a csillagok az örök térben vaksinté bolyogtak. Reggel jött, ment, jött, s nem hozott napot. Ha szívemet oly mély bánat és lelkifurdalás nem terhelte volna, korábbi gabona ügyleteimre gondolok itt. E művekben minden bizonnyal nagy gyönyörűségem lehetett volna. Oly megrázón írták le ezek a sorok azt a valóságot, melyben éltünk. De szívem haldoklott mellkasomban, hiszen ez évben a gabonatároló házak megmenthettek volna ezreket, miképpen történt az a bibliai József idejében, az egyiptomi termés nélküli hétesztendőkben. De mély és sötét keserv, hogy mindez lehetetlen volt már ekkor. Hiszen minden gabona felvásároltatott a jó termés éveiben, a hadi állapotok nyereségére vágyó, e szívöket is áruba bocsátó gazkereskedők által. A hozzám hasonló lelketlen nyerészkedők által. Én ekkorra már igyekeztem minden üzleti kapcsolatomat megszakítani, mely a szégyenletes gyakorlattal még összekötött. De ezekben a napokban mégis szomorú aratását figyelhettem gyalázatos vetésemnek. Hogy korábbi üzelmeimmel talán saját kicsi madaramtól is éppen én vontam el a jó falatot, az egészséges étket, mellyel erejét időben visszanyerhette volna. Elviselhetetlen súllyal rám nehezedő feltevés volt. Ó, igen. Tetteiről csak a balga hiendi, hogy az, ha titokban történt, rejtve is maradhat. Elénkbe jő minden, mit valaha cselekedtünk, s mi előbb vagy utóbb megállni kényszerülünk, azokkal felelősséggel szembenézni. Keserves, vigasztalan napok, hetek voltak. Hol? S ki adhatott volna feloldást? Ugyan hova menekülhetne a lélek, ha éppen saját magát kívánja elkerülni?

Emilim, április hónap végére, minden fent leírt nehézség ellenére, gyönyörűen erőre jutott, sőt, május havának első heteiben már egész napokat is fennjárt. Ez nagy megkönnyebbülés volt mindnyájunknak. Megszépítette a tavaszt, s gyönyörű nyarat ígért. Másik forrása békémnek, mely lelkifurdalástól gyötrődő lelkem támasza lette napokban, egy elibém került vers volt, melynek címsora Amazing Grace, lenyűgöző kegyelem. A sorok szerzője bizonyos John Newton, mondhatni kortársam volt. Akkor hunyt el, midőn én a nagykorúságot éppen elértem. Az ének sorait egy rabszolgaszállítmány érkezését várván, melyben érdekelt volt, a hajó kikötőben vetette papírra. Ennek egyik sora pedig ez. Vak voltam valaha, de immár tisztán látok. Ezek a sorok, s keletkezésük története nekem azonnal szívembe égtek, mivel saját magamra ismertem benne. Hiszen a dal szerzője hasonlóan járt felismerései útján annak megírásakor, miként én voltam ezekben a napokban. Ugyan már látott, a kegyelem már megszabadította, de keserves cselekedeteiben mégis valamelyest benne volt ragadva. És éppen úgy, ahogy John Newtont, engem sem taszított el magától, sem az emberi, sem az isteni társaság. Ez volt hát a valódi vakság, s ez a lenyűgöző kegyelem. Ezek felismerése után azonnal utasítottam titkáromat, hogy ellenőrizze könyvelésemet, s minden, még korábbi üzleteimmel esetleg összekapcsoló szálat azonnal és végérvényesen szakítson meg. S ezt a fordulást Emilimmel is megosztottam, s ő is feloldozást adott nekem. Szavaival, s mi ezeknél is többet mesél, gyönyörű lénye minden rezdülésével, mozdulataival, szemenézésével, puha ajka néma szavával. Így aztán újra gyönyörű harmóniában voltunk. Egy azon szívvel, egy azon gondolatokkal, közös életünkre készülődvén. Olykor csak némán megültünk, kéz a kézben, vagy felolvastunk egymásnak kedves köteteinkből. Én akkor már kiválóan bírtam az angol nyelvet. Ő néhány mondatot beszélt csupán magyarul, de azokat szép, tiszta kiejtéssel, gonddal formálta. Egyszer orvosi újságok híreit nézegettük, másszor a baltimóri híradó lélekkel teljes írásaiból merítettünk erőt, melyet egy barátunk Kállett házaspár küldött el a tengeren túlról. Ezután jövőnkről beszélgettünk, a szegény kórházról, melyet alapítani terveztünk, ahol mindkettőnk feladatot talál majd. Végezetül családi életünk terveit szövegettük, leendő gyermekeink neveit válogatván.

Lélim, napfény mosolygású kedvesem. A sorok lám megtörnek szemem előtt most is. Úgy, miként történt életemmel annak a szomorú napnak a hajnalán, amelyen a te élted gyönge madara tőlünk váratlanul elröppent. Sok éve már, hogy megesett, de azok az órák mégis teljes tisztasággal most is előttem vannak. Estebédünket még derűs társasági hangulatban költöttük el, s mivel kivételesen enyhe nyáreste ígérkezett, lovashintóval sétára indultunk egy város melletti birtokra. A karicsból kiszállva, egy juhász büszkén mutatta meg a jégveréssel támadó vihar nyomán leomlott, s két kezével újra rakott kőkerítését. S tovább indultunk volna unszolására az újszülött bárányok karámjához is, amikor megszédültél, s arra kértél, hogy későbben menjünk el hozzájuk, megpihennél inkább. Visszakísértelek, megborzongtál ugyan a feltámadó szélben, de élénk beszélgetés közben értünk haza, s a küszöbön mosolyoddal búcsúztam. Hogy szemed ragyogását akkor látom utószor, nem sejthettem semmiképp. Megpihentél akkor. Igen, ahogy kívántad. De nem az éjjé, hanem az örök álomra. Én pedig itt hagyattam magamra. S didergek azóta is, éppen úgy, ahogyan fáztunk és reszkedtünk azon a baljós, soha meg sem érkezett nyáron. Abban a sötét, vészekkel terhes 1816-os esztendőben. Midőn visszaolvasom magamnak a sorokat, láthatom, miként mesélnek csupán betűim formái szívem keserves zaklatottságáról. Azt hihentem magamról, hogy elfogadtam már sorsomat, s megbékélt lankadt szívem. Most írásomon, mint tükörben, látom. Jaj, hát nem. S talán már sohasem.

Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchey Rita regényének rádiós változatát hallották. A 12. rész hangzott el. Közreműködött a főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma, a Szabadságharc katonai tábori ápolónővére a naplóíró Zicsi Zsuzsanna szerepében Bubik Réka. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg, rendező munkatárs Gyűri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmat kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Huszonkét óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi Országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón csütörtökön Pozsonyban. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta, az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésén megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Robert Fico, szlovák miniszterelnök Pozsonyban elmondta, a leendő uniós költségvetés összegének emelése nem történhet úgy, hogy a kiadási oldalon lefaragják a kohéziós politikák felzárkóztatásra szánt összegeit. Schiffer András korábbi országgyűlési képviselő nyílt levelet osztott meg csütörtökön közösségi oldalán, amelyben a kormány külpolitikáját, a NATO-nak és az Európai Uniónak való túlzott megfelelést bírálta, és pragmatikus külpolitikát javasolt. Úgy vélekedett, hogy a nyugati hatalmak politikája 2022 tavasza óta szélsőséges, uszító, háborúpárti irányba mozdult el. Kedden Orbán Anita külügyminiszter bejelentette 10 orosz képviseleti munkatárs kiutasítását. Miután Kijevben nehezményezték, Magyar Péter kormánya akadályozza az Unióban az ukrán-EU csatlakozási tárgyalások egyes klasztereinek megnyitását. Magyar Péter csütörtökön Pozsonyban bejelentette, konkrét lépéseket kell tennie Ukrajnának a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, ahhoz, hogy további uniós csatlakozási klaszterek megnyitását támogassák. Pósfai Gábor belügyminiszter a Kossuth Rádióban csütörtökön arról beszélt, hogy a teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség. Ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki, a végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg. A munkavállalókat tömörítő szakszervezetek csütörtökön azonban hangsúlyozták, a rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében. Talajradaros régészeti vizsgálat és lézerszkenneres digitalizáció zajlott a hét elején Szombathelyen a Székesegyházban és környékén. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara, a Szombathelyi Egyházmegye és a Szavária Múzeum kutatásának célja, hogy roncsolásmentes módszerekkel tárják fel a város római, középkori és koraközépkori múltjának emlékeit, az 1945. március 4-i bombázásban elpusztult padsorok rekonstrukciója előtt. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Szombathely a római kortól folyamatosan lakott település volt. Szent Márton szülőhelye, keresztény közössége a népvándorlás időszakában is fennmaradt. Szavária a Borostyán út egyik fontos gazdasági központjaként működött, és a IV. Században Pannónia Prima tartomány székhelyévé vált. Végül az időjárásról. Pénteken felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A csúcsérték 16 és 22 Celsius fok között alakul, de a határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
3: Folytatjuk műsorunkat, beszélgetésünket Eszterházy János felvidéki magyar politikus szociális érzékenységéről, arról, hogy hogyan nyilvánult, hogyan valósult meg az egyház szociális tanítása az ő politikai, közéleti, mindennapi életében. Vendégünk Molnár Imre történész, Eszterházy János kutatója, a boldoggáavatás történész szakértője. A két világháború közötti időszakra, vagy a 19-20. Század fordulójára gondolunk, akkor a szocialista gondolat, akár a nemzeti, akár a kommunista változata, az egy-egy totális diktatúrához vezetett. És itt van ez a keresztény szociális gondolat, amelyet sokszor lesajnálnak, sokszor ilyen kicsit baloldalinak, vagy kicsit nehezen értelmezhetőnek tekintenek, és ezt beemelni a közéletbe, a politikába nem könnyű, különösen a Felvidéken, ahol a 1920 után a magyarság kisebbségbe kerül, elcsatolt terület. Bár említette Molnár Imre, hogy törekednek arra, hogy ne csupán magyar nemzetiségű párt legyen, hanem egy minden nemzetiséget megszólító párt, de hát azért ez nyilvánvalóan nem könnyű. Ez a kereszténysocialista párt, és amelyben Esterházy János kiemelkedő és meghatározó szerepet vállalt, mennyire tudott a közéletben, a politikában hatni, milyen ügyek mentén, vagy milyen dolgok voltak fontosak, és térjünk ki talán arra, hogy személyesen Esterházy János közéleti politikai szerepvállalásának mik a legfontosabb, legjelentősebb lépései, tettei.
4: Hát, hogy mennyire nem volt könnyű ezt a gondolatot átvinni a társadalmi mozgásokra, azt éppen az Országos Keresztényszocialista Párt magyarországi ágának a története mutatja. Magyarországon ugyanis a párt a 1920-as években elhal, és nem tud működni. Hát persze ennek azért az okai között ott van a tanácsköztársaságban hangoztatott kommunista, szocialista ideológia is, és így módon az országos keresztény szocializmus, vagy a keresztény szocialista párt is egy kicsit árnyékba kerül a két háború közti magyar politikai életben, és aztán ellehetetlenül, illetve hát nevet változtatva különböző katolikus pártok munkájában vagy tevékenységében él tovább ugyanaz eszme, de nem tud úgy kibontakozni, mint ahogy ez a Fölvidéken megtörtént. Tehát jeles magyar történészek, például Gergely Jenőre hivatkozzak, aki földolgozta a kereszténysocialista mozgalomnak a történetét, és ő is kiemeli azt, hogy amit Esterházy János csinál, az példátlan így a magyar politikában. Lehet, hogy ennek jó hátteret adott ez egyébként baloldali eszmék épülő csehszlovák állami ideológia is, ahol a Benesféle szocialista mozgalom az kormánypolitikává válik, és hát talán több lehetőséget ad így a kereszténysocialista pártnak a működésére. És tény azonban hozzá kell tennünk azt, hogy Esterházy János soha nem engedte azt, hogy a pártban a kizárólagossá váljék a nemzeti ideológia. Ő azt mondta, hogy a nacionalizmus az egy pozitív hajtóerő, de akkor, hogyha egyeduralkodóvá válik, és fölébe helyezi magát a keresztény tanoknak, akkor irányt téveszt, és szélsőséges irányokba is elmehet. Tehát Esterházy János mindig azt vallotta, hogy az Isten elé nem helyezünk semmilyen más ideológiát, ugye a jel mondata, a mielünk a kereszt, és ugye nem a horog kereszt, vagyis nem a bolsevikok sarlókalapácsa jól kifejezi ezt az ő tevékenységét, ami mindig is hangsúlyos marad. Ugye az egyik általa adományozott pártzászlón, ugye a jelmondat az, hogy Istennel a magyar jövőért. Tehát a kereszténységből fakadó szociális gondolat az, amely tulajdonképpen együtt a kereszténységgel válik igazán erőssé és hatékonyá ebben a politikában. Maga Esterházy János is ugye milyen hívő politikusként tevékenykedik, és számára a nem csak hivatkozási pont, hanem egyfajta gyakorlati útmutatás is az evangélium. Éppen valaki felhívta a figyelmet arra, hogy az Esterházy János beszédei, nyilvános beszédei, amelyeket elmond, azok szinte egy lelki megalapozottságú beszédek, akár mondhatnánk őket szent beszédeknek is, hiszen mindig az Istennel kezdődik, és az Istennel végződik, tehát mindig egy lelki támaszt és nyújt akkor, amikor Esterházy megszólal. Most itt a legbelsőbb dolog, egy küzdelem is van, hiszen a küzdelem a magyar iskolákért, a magyar nyelv megmaradásáért, az azért is fontos dolog, mert például a Szlovenská Liga fölvidéken, a Szlovákia területén, úgy próbálja a magyar gyermekeket szlovák iskolákba csábítani, hogy ott különböző államilag támogatott szociális juttatásokban is részesíti a szegény sorsú gyermekeket. Tehát én nem tudom, én cipőt meg kabátot kapnak azok a magyar gyerekek, akik szlovák iskolába járnak, vagy odaíratják őket a szüleik. Tehát itt volt egyfajta egy ilyen államilag támogatott konkurencia is, amit Eszterházy János gyorsan átlátott egy pillanat alatt, hogy itt tulajdonképpen lélekhalászat folyik, és így próbálják a magyarság létszámát csökkenteni ezekkel a szlovák intézményekkel. Tehát számára bizonyos szempontból létföltétel is volt az, hogy odafigyeljen a legszegényebb rétegekre, hogy azok a magyarsághoz, a magyar társadalomhoz tartozónak érezzék magukat, és azért az ő tevékenységének mondhatnám azt, hogy ez egyik kulcsmozzanata volt, hogy a társadalmi felelősségnek a fölébresztése. Tehát, hogy közösség vagyunk, nagyon sokszor mondja azt, hogy magyar család. Ugye a magyar család politikáját azt nem csak a családok szó szerint érti, hanem hogy az egész társadalom, az egész fölvidéki magyar társadalom egy családot képez, és azt mondja, hogy a kiinduló pont a politika kiinduló pontja az a családi felelősség kell, hogy legyen, ahogy a családban egymást támogatjuk, segítjük önzetlenül, hát ez kell, hogy megnyilvánuljon a nagyobb társadalmi szinteken is. Nagyon érdekes, hogy eljut odáig, igaz ez a második világháború alatt, amikor kimondja azt, és ebben nincs párja mind a mai napig, hogy a fölvidéki magyar, a szlovákiai magyar, ahogy akkor mondták, szlovenszkói magyar társadalomban nem érvényesülhetnek osztálykülönbségek, vagy világnézeti különbségek, vagy ideológiai különbségek. Nincs jobb és baloldal, hanem mindannyian egy családnak a gyermekei vagyunk. Persze, mint ahogy a családban is különböző nézeteket vallhatunk, vagy különböző elképzeléseink lehetnek, de ez nem gátolhat meg bennünket abban, hogy összetartsunk, és egymást segítve, támogatva éljük át a nehéz időket. Tehát a jobb oldaltól a baloldalig maga mögé tudja gyűjteni a fölvidéki magyar politikai spektrumot. Ez az egyik fontos dolog. A másik dolog, hogy látva ezt a szociális elkötelezettségét a pártnak, ez egy respektet kelt a baloldali pártokban tevékenykedők számára is. Tehát a legközelebbi munkatársai, Péri Rezső, Szalatnai Rezső, ezek szociáldemokraták voltak, sőt Fábri Zoltán, ugye, aki a kommunista eszmékkel szimpatizál, de még a szlovák baloldali politikusok, vagy baloldali érzelmű személyek is, mint Novomoszki, vagy Klementis, is respekttel adóznak Eszterházy János irányába. Sajnálatos dolog, hogy ebből a respektből aztán semmi nem maradt a 1945 után, amikor Eszterházy Jánost halálra ítéli a Szlovák Nemzeti Bíróság. Még egy gondolat erejéig vissza tudnánk térni a két háború közti időszakra, és az Eszterházy János által vezetett politikai mozgalom történetére. Tehát Eszterházy Lujza írja meg azt az emlékirataiban, hogy a magyar keresztény-szocialista pártnak a története az 1945-ben ér véget, nem akkor, amikor Magyarországon ez a párt beszünteti a működését, hogy Eszterházy Jánosnak köszönhetően a keresztény-szociális gondolat és eszmerendszer a legszebb formájában tud kibontakozni ebben az egységben, ebben a társadalmi egységben a 1940-es években, a pont amikor a legsötétebb az ég ugye itt Európában. És hozzátenném még azt is, hogy Eszterházy Lujza leírja, hogy tulajdonképpen Eszterházy Jánosnak lehet, hogy nem 100%-ban, de végül sikerül megvalósítani a Rerum Novarum célkitűzéseit, illetve azoknak a szociális pápai encikliknak a célkitűzéseit, amelyek éppen erre hívják fel a figyelmet, és nagyon köszönöm a kérdést, mert ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy nemzeti szocialista és ugye a kommunista szociális eszmék ugye egy hatalmas konkurenciát jelentenek ebben az időben, tehát maga a Rerum Novarum is válaszként jön létre a kommunista kiáltvány és az előretörő marxizmus ideológiájának az ellensúlyázására, és tulajdonképpen a magyar politika történetben azt hiszem, mint máig nincs ez igazán feldolgozva, és nincs igazán kihangsúlyozva és értékelve, hogy Eszterházy Jánosnak itt milyen fontos szerepe volt, és hogy milyen fontos szerepe volt, és milyen fontos küldetést töltött be keresztény politikusként ezen a téren.
3: Milyen kapcsolata van az anyaországgal? Nyilván ez egy érdekes kérdés 1920 után, és nyilván befolyásolja azt, hogy hogyan viszonyulnak hozzá a felvidéken, de a magyar anyaországi politikai körökkel, vezetőkkel, egyházi és politikai személyekkel milyen kapcsolata van Eszterházy Jánosnak?
4: Nagyon nehéz ez a kapcsolattartás, hiszen 1921-ben Csehszlovákia hivatalos létrejöttével egy vasfüggöny hull le a két ország között. Ugye a Kis Antantnak az a célja, hogy Magyarországot teljes mértékben elszigetelje az európai külvilágtól. Az a célja, hogy ezzel az elszigeteltséggel Magyarország ugye magára maradjon, és kimerem mondani azt is, hogy elpusztuljon, képtelen legyen az egészséges működésre. Például Csehszlovákiába Magyarországról nem lehet behozni semmilyen nyomtatott sajtót, terméket, vagy könyvet, vagy más kiadványt sem. Eszterházy Jánosnak így nagyon nehéz a kapcsolatot tartani, ezt a kapcsolatot főleg a nagykövetségi, prágai nagykövetség, aztán a pozsonyi főkonzulátusnak, vagy konzulátusnak a diplomatáin keresztül tudja tartani a magyar kormányzat egyes tagjaival, és ezek közül is ugye két embert emelnék ki, Bethlen Istvánt, illetve Teleki Pált, akik mind a kettő Eszterházy számára egy fontos viszonyulási pont. Teleki Pállal azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy egy ilyen bensőséges barátság is fűzi őket össze. Eszterházy János megrendítő írásban búcsúzik Teleki Páltól annak halála után, és ebben úgy leírja, hogy egy példaképet veszített el benned. Ugyanakkor már az említett pápai enciklikák mellett sokszor hivatkozási pontot jelent számára Prohászka Otokár is, és nagyon érdekes, hogy 1949-ben, amikor visszaérkezik a gulágból, az első imakönyv, amit kezébe kap, az éppen Prohászka Otokárnak a Szent Keresztút című kis imafüzete, amit aztán imádkozik a börtönben, és átelmélkedik nagyon sokáig, beír a kis füzetbe, írja bele a saját börtönkálváriájának az állomásait is, amelyek összefolynak Jézus Krisztus keresztútjának állomásaival. Természetesen Eszterházy János a magyar egyházban, ugye Serédi Justinián herceg prímás, aki Fölvidékről származott, és akit személyesen is ismer, Eszterházy János. Nagyon jellemző, hogy a másik ilyen jeles püspök személyiség az Apor Vilmos, akihez egyik levelében úgy írja, hogy gyermeki, fiúi szeretet fűzött. Tehát Apor Vilmos is ugye a kisebbségi területről jön, Erdélyből, hasonló körülmények között iskolán elveszíti szüleit, édesapját. 6 évesen, Eszterházy János 4 évesen veszíti el édesapját. Tehát van köztük valamilyen párhuzam, és amikor értesül Eszterházy János a Apor Vilmos haláláról, akkor szinte nagyon-nagyon megrendül. De valamiképpen meg is erősíti őt ez a vértanúság, és azt gondolom, hogy az ő saját vértanúság keresztjének hordozásában is erőt merít Apor püspök úrnak a vértanúságából. Tehát ugye Apor Vilmos is a szociális érzékenységnek a püspöke, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy Eszterházy János tájékozódik ilyen szempontból is a magyarországi közéletben, egyházi életben, és hát azokkal tartja a kapcsolatot, akiktől erőt és segítséget kaphat ezen a téren.
3: Mi az a legjelentősebb, legkiemelkedőbb közéleti politikai tette Eszterházy Jánosnak, amely kiemeli őt a két világháború közötti felvidéki politikai élet szereplői közül, ha egyet ki kellene ragadni, ami a legjelentősebb, vagy a leginkább az ő politikai közéleti tevékenységét, jelentőségét mutatja be, mi lenne az?
4: Ebből a szlovákiai-magyar keresztény politikában megvalósuló magyar egységben belefértek azok a nácizmussal egyet nem értő szlovák, német, zsidó származású személyeknek a pártba való befogadása is, amely szintén egy fontos mozzanat Eszterházy János életében. A önálló szlovák állam létrejött, akkor nem hajlandó kiadni a pártlistákat, nem hajlandó átadni a párt tagjainak névsorait a szlovák politika számára, elsősorban azért, mert ezeken a listákon ott szerepelnek azok a nem magyar származású személyek is, akiket Eszterházy János valamilyen módon támogatásban részesül, természetesen a saját, illetve a Magyarországról kapott anyagi források segítségével. És itt hozzá kell tennem, hogy az ő kiállása és nem szavazata a pozsonyi parlamentben, amikor a jelenlévő képviselők közül egyedül ő utasítja el a zsidóság deportálásának a törvényét, ez gyakorlatilag egyenesrágú következménye annak az általa hirdetett testvéri egyetértésnek, összetartozásnak a politikájával, amely éppen a Rerum Novarum és a szociális enciklikák tanításából fakad. A szegények mellett, az üldözöttek mellett való kiállás is az evangélium gondolata, a krisztusi tanításnak a gondolata, és Eszterházy János nem csak, hogy nem szavazza meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt, amilyet ő embertelennek és istentelennek nevez, hanem maga is hozzájárul ahhoz, hogy üldözött lengyeleket, zsidókat menekítsen, de ebbe belefér a szlovák hadsereg főparancsnokának, Rudolf Viesznek a nyugatra menekítése is Magyarországon keresztül, amelyben Eszterházy János szerepet vállal és segítséget ad. Benne szerepel olyan német személyiségeknek is a bújtatása, befogadása, akik nem értenek egyet a nemzeti szocializmus hitleri eszméivel. Tehát a szegények mellett, az üldözöttek mellett való kiállás és azok segítsége szerves része Eszterházy János szociális politikai gondolkodásának, cselekvésrendszerének, és azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amelyek ügyében Eszterházy Jánost a politikusok példaképeként lehet emlegetni.
3: Beszéltünk már róla, de zárásként emlékezzünk meg abból a szempontból is az édesanyjáról, hogy nem csak Eszterházy Jánosnak van a

0: 12 éven keresztül, vagy se 11 éven keresztül csak János szenvedéseiről hall. Azt hiszem, hogy az ő lelkében lévő szűzanya, Szűz Mária tisztelet, mély Szűz Mária tisztelet teszi azt lehetővé, hogy ő is egyfajta kompassióként, együtt szenvedésként éli meg gyermekének, Jánosnak a szenvedését, hiszen el vannak szakítva egymástól, egy 45 után 48-ig Tarnovszky Erzsébet nyitraói lakon élt, aztán a kastélyából kilakoltatva, megalázva, kirabolva el kell hagynia az országot, és Franciaországba telepszik le a lengyel családjának a birtokán, Montrezorban, és ebben az óriási távolságban csak az imádság, az a lélek híd, amely őket összeköti, együtt szenved és imádkozik a fiával hosszú éveken keresztül, és Eszterházy Jánosnak az a, talán az ő, mondjuk azt így, mártíriumának a csúcsa, ugye az a mozzanat, amikor ő leírja az egyik levelében azt, hogy ugye a szenvedéseit és imáit minden nap valaki másért ajánlja fel, és a vasárnap az úrnapjának a szenvedéseit azt jótevőért és ellenségeiért ajánlja fel egyaránt. Megdöbbentő volt, aztán volt, amikor kiderült, megtudtuk a lengyel családtagokról, hogy édesanyja, Alzsbita Tarnovszka haláláig imádkozott József Visszarionovics Sztálin lelki üdvéért. Tehát még annak halála után is imádkozott azért, hogy ez az ember ne a pokolra kerüljön. Pedig hát József Visszarionovics Sztálin iszonyatos, óriási szenvedéseket okozott a lengyel népnek, és egyáltalán nem csak a lengyeleknek, ugye, hanem közép- és kelet-európai népeinek is, és az édesanyja mégis imádkozik érte, és azt hiszem, hogy ez adja a példát Jánosnak is arra, hogy az ellenségeivel szemben ő sem gyűlölettel vagy bosszúállással viszonyuljon, hanem az imádság eszközével győzze le azt a rosszat, ami éri őt az életében, és ezzel felül tudjon kerekedni tulajdonképpen a gonoszon, követve mesterének, Krisztusnak a példáját.
1: Mai műsorunkban Eszterházy János felvidéki mártír, politikus, közéleti szereplő, hitvalló életéről, az ő életében az egyház szociális tanításának a kézzelfogható megnyilvánulásairól hallhattak beszélgetést. Vendégünk Molnár Imre történész, Eszterházy János boldogávatási eljárásának történész szakértője volt.

0: Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Herjetta volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.

Elsöprő győzelmet aratott a vasárnapi tartományi választáson a radikális jobboldali AfD, Alternatíva Németországért párt Sachsen-Anhaltban. A 44%-os győzelem történelmi volt ugyan, ám abszolút többséget nem hozott Alice Weidel pártjának. A média egy része természetesen már a nácizmus előretöréséről beszél, de mi lehet az oka a Friedrich Merz kancellár szerint sokkoló eredménynek? Hirtelen felindulásról vagy hosszú távú politikai folyamatról van szó? Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Posgai Nóra vagyok. Vendégünk Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.

0: Kezi csokolom, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm, a beszélgetést kedden rögzítjük. Ön meglepődött?
0: Egyáltalán nem. Abszolút nem meglepetés. Kiváltképp azt kell mondanunk, hogy a közvéleménykutatók megint jól dolgoztak, hisz az utolsó mérés 43%-ról szólt, és 43,8%-ot szerzett az AfD. Az viszont tényleg egy kicsit meglepetés volt, hogy a CDU tényleg ilyen nagyon rosszul szerepelt. Ugye 22-nél mérték, akkor megjelent egy olyan, ahol 20, és akkor végül is csak 17 lett belőle. Ez azt mutatja, hogy egyébként az a kampány, ami az utolsó hetekben dinamikát nyert, az ugye arról is szólt, hogy a kisebb pártok az AfD abszolút többségének megakadályozása érdekében saját maguk köré gyűjtötték a szimpatizánsokat. Itt tudott nyerni valamennyit az egyébként nagyon rossz eredményt elérő szociáldemokrata párt, és itt tudott nyerni a zöld párt, akik egyébként pár százalékpontos pluszt tudtak elkönyvelni.
1: De így is 10% alatt voltak.
0: Messze 10% alatt, de gyakorlatilag sok CDU szavazó azért átszavazott ezekre a baloldali pártokra, hogy bejussanak a törvényhozásba, ezzel megakadályozzák az AfD abszolút többségét, és bejött a taktika, hisz ha csak az egyik nem jutott volna be, akkor nagyon valószínű, hogy az AfD most egy abszolút többséggel rendelkezne a magdeburgi törvényhozásba. Szóval e tekintetben nem lepődünk meg, és tényleg kimondhatjuk, említette, ez egy hosszú távú tendencia. Az AfD folyamatosan növekszik, százalékpontról százalékpontra. Gondoljunk vissza, a szövetségi parlamenti választások alkalmából még ugye 20%-on állt szövetségi szinten, most már 30%-on áll szövetségi szinten másfél év alatt. Gyakorlatilag minden hónapban 1%-ot előre mentek, valamikor akkor stagnáltak, de így alakult ez. És az AfD legjobb eredménye sokáig, hogy a Szászonháti eredmény volt, a 16-os eredmény, az 24% volt, ezt aztán überelte 8 éve később, 2024-ben Türingia 33%-kal, és most ugye ez a 43,8%, ez a 10%-pontos növekedés Türingiához képest két év alatt, ez megmutatja, hogy az AfD nagyot nőtt, és aki figyeli a politikai tendenciákat, az eseményeket, az abszolút nem lepődött meg, hisz tudjuk, hogy mind ezzel párhuzamosan Friedrich Merz munkásságának a megítélése historikusan rossz. Sok szászonháti választó úgy is nyilatkozott, hogy ezt egy ilyen ítéletnek tartja Friedrich Merz politikája felett, és alapvetően a szövetségi témák domináltak, és nem a tartományspecifikus témák. Magyarán ez egy közbenső bizonyítvány Friedrich Merz munkásságáról, ami gyakorlatilag olyan katasztrofális, hogy én már csak azon lepődtem meg, hogy Friedrich Merz nem azonnal mondott le.
1: Mi az, ami nem tetszik az embereknek? Annyira nem tetszik, hogy akár még egy szélsőségesnek mondott pártra is hajlandók szavazni.
0: Gyakorlatilag semmivel se elégedettek az emberek, és nem tudok tényleg Friedrich Merz munkásságából másfél év alatt bármit mondani, ami egyértelműen pozitív lenne, és az embereket is megfogta volna. Több rétegű ez a folyamat, ez nem úgy van, hogy monokauzális, és hirtelen megjelent egy 43%-os AfD-s eredmény, hosszú út vezetett ide, ehhez a szeptember 6-ai voksoláshoz. Kezdődik ez ugye azzal, hogy sok strukturális krízis volt Németországban, mind akár a migráció, mind akár az ukrajnai válság, az energiakérdések, akár a Covid, ami németeknél mindig egy fontos szerepet játszott, hozzájárult egy olyan általános hangulathoz, hogy az állam nem látja el a feladatait, rossz politikát csinál, úgymond az emberek fejük fölött döntenek, és ennek a kiteljesedése mindig is a kelet-német szavazópolgárok attitűdje volt, akik kiváltképp kritikusak. Ugye ők diktatúrában nőttek részben fel, és tudják, hogy milyen az, amikor ilyen döntéseket hoznak, és nem akarom most összehasonlítani a jelenlegi német politikát semmilyen módon az NDK-val vagy diktatúrával, csak egyszerűen a kelet-németek gyorsabban reagálnak bizonyos dolgokra, és a tendenciákat gyorsabban el lehet olvasni, és náluk nincsen meg az a nagy financiális jóléti vélőháló, ami egyébként a nyugatiaknál megvan. Átlagosan a kelet-német háztartások vagyoni helyzete töredéke a nyugati háztartások vagyoni helyzetének, sokkal kitettebb az ottani társadalom, és ezek a krízisek, amiket említettem, migráció, energia, szankciók, Covid, ez alapvetően nem a gazdagabb embereket érintették, hanem a szegényebb embereket, vagy a középosztát, és ez Kelet-Németországban fokozottan jelen van. Ez ugye az egyik, és a másik egy általános
1: érzés. Bocsánat, hagy vessek közbe valamit. Talán van egy olyan is ebben, hogy a politikai diskurzusnak is kevésbé hisz a szocializmusból kilábalt társadalom.
0: Ez így van.
1: Tudunk a sorok közt olvasni, és inkább úgy vagyunk vele, hogy nem biztos, hogy elhisszük, amit ígérnek.
0: Ez így van. Szóval Nyugat-Németországban mi mindig nagyon sokan azt mondják, hogy amit a Tagesschau este 8-kor mond, az biztos úgy van. A keletnémetek meg azt mondják, hogy na, amit a Tagesschau mond, azért jobb még egyszer megnézni. És mi magyarok ugyanígy vagyunk ezzel, hogyha valaki elmond valamit, vagy leírnak valamit, akkor a magyar ember azt mondja, na azért...
1: Vajon miért mondja
0: ezt így? És a keletnémetek ugyanúgy vannak ezzel. És erre rájött ugye, hogy megjöttek a nyugatnémet pártok Kelet-Németországba. Az újraegyesítés nem is igazán újraegyesítés volt, hanem egy csatlakozás. Közjogilag is csatlakoztak a keletnémet tartományok, és ezt csatlakozásként élték is meg az emberek. Azaz csatlakoztak eljárásokhoz, folyamatokhoz, diskurzusokhoz, pártokhoz, akik oda jöttek, és úgy elmondták úgymond a frankót, ha most ezzel a szófordulattal éljek, és ez nekik nem tetszik egy idő után, és ez ugye először a bal párt felfutásában a 90-es évek, vagy akkor még PDS 90-es évek, 2000-es években lehetett egyértelműen nyomon követni, és ez neki is megjött az AfD. És akkor plusz ezeket a problémákat az AfD sikeresen meglovagolta, és a keletieknek az a általános érzése, hogy nem veszik őket komolyan, elnyomják őket, ilyen pökhendi magatartást tanúsítanak egyesen nyugaton, meg a szövetségi politika, ilyen kioktató stílus, ezt nagyon rossz néven vették, és akkor rájött ugye az, hogy Friedrich Merz óriási elvárásokat ébresztett keleten. A keleti CDU szervezetek voltak azok, akik teljes merszélességből 2018 óta Friedrich Merz 3 kampányánál, ugye háromszor indult el Friedrich Merz pártelnöknek, kétszer megbukott, harmadik alkalommal sikerült csak, folyamatosan ezerrel támogatták, óriási lendület volt, és ez kitartott a 25-ös kampányban, nagyon támogatták Friedrich Merzet, és még nagyobb a csalódott. Csak a végén már a Szászanháti CDU egy kabaretistával kampányolt, aki folyamatosan, nagyon meglepő módon a CDU kampány rendezvény Friedrich Merzet kritizálta, hogy még háborúpárti kancellár lenne, és hogy békét kell kötni, szóval teljesen a keleti életérzésre apelált, és akkor még a Merznek általános teljesítménye a szövetségi kormányával olyan katasztrofális, ugye csak 15% támogatja, és 106-ban 9% tartja jónak Friedrich Merz munkáját. Ezek olyan értékek, hogy nem érdemes már róluk beszélni, szóval 9%, hát ez katasztrófa. És ez az egész helyzet vezetett végül is szeptember 6-ához, és a 43,8% abszolút nem meglepetés, teljesen azt a papírformát hozza, amit eddig is gondoltunk, és én aztán nem lepődtem meg.
1: Mit ígér az AfD? Mit fognak tenni? 2013-ban alapították meg, 2015-ben jött föl igazán, akkor a migrációs válság kapcsán, de most más problémáik is vannak a németeknek, nem csak a migráció. Mi van az első helyen, ami szimpatikussá tette a németek körében?
0: A migráció ugye éveken át egy nagy probléma volt, és most is az, de az is igaz, hogy a migráció csökken. Na de, minden szám mögött ott van mindig egy másik valóság is. Bár ugye kevesebb migráció érkezik Németországba manapság, mint mondjuk 2 vagy 3 vagy 4 évvel ezelőtt, de még mindig érkezik. Ez az egyik. A másik, ott vannak emberek, akiket nem toloncolnak ki, pedig kellene. És a meglévő, a korábbi évek migrációjából összehozott, úgymond lakosság, az ott van, és nagyon gyakran problémát okoz. És nem azokról az emberekről beszélek, akik vendégmunkásként a 60-as, 70-es, 80-as években érkeztek, nem a kelet-európai régiókból oda települt német felmenőkkel rendelkezők, nem azok a vendégmunkások, akik akár a Balkánról máshonnan érkeznek és dolgoznak, hanem tényleg Európán kívüli országokból, akik igazán nem is dolgozni jöttek, hanem gazdasági migránsok, főleg 2015 után. Ők okozzák a problémát, és már nem is migrációs problémája van Németországnak, hanem egy integrációs probléma, ami a migráció különböző vetületei közt megjelenik, mint a lakhatás, iskolarendszer, szociális ellátórendszerek, munkaerőpiac, vagy akár a bürgergeld rendszere, a nagyon sok pénz, amibe ez kerül, a városkép, közbiztonság, belbiztonság kérdése, és ezeket a AfD próbálja adresszálni, de nyilvánvalóan nem tud mindenre megoldást ők se, mert tartományi szinten korlátozottak a lehetőségek. Mit tud konkrétan tartományi szinten tenni az AfD? A Németországi Szövetségi Köztársaság szövetségi törvényének a végrehajtásáért a tartományok felelnek. Például a kitoloncolások területén sokkal több ember tudna elküldeni az AFD, akik illegálisan ott tartózkodnak. Olyanokat tud tenni Szászanhalt, hogy az oktatási rendszerben szigorít bizonyos feltételekkel, mert ugye ott is problémák vannak. Olyat tud például tenni, ami egyébként példanélküli lenne, hogy például felfüggeszti a részvételét a közszolgálati televízióban. Ezt konkrétan elmondták, hogy ők felmondják azt a szerződést, ami a közszolgálati televíziót szabályozza. Ugye Németországban a közszolgálati televíziót a 16 tartomány közösen államközti szerződésen működteti, ugye 16 államról beszélünk. Ők ebből ki akarnak lépni, fel akarják mondani, nem tartják jónak a közszolgálati televízió működését, egyoldalúnak tartják. Szóval sok ilyen dolog van, de nyilvánvaló, ettől nem lesz minden azonnal jó, és az AFD se fog tudni varázsolni, ha majd kormányoz, de egyszerűen olyan mértékben elegük volt az embereknek már a 24 éve kormányzott CDU-val, és nem csak a CDU-val, hanem az egész politikai osztálya, hogy elküldték őket nyugdíjba, és egy új erővel próbálkoznak, ahol sok mindent nem lehet tudni, hogy mi lesz, hogy lesz, nyilván egy veszély is, de az emberek most már inkább számításba veszik a veszélyt, a bizonytalanságot, hisz azt mondják, hogy most már ennél rosszabb nem lehet.
1: Gazdasági ígéreteik is vannak, vagy az ipar területén ugye most volt hír, hogy a Volkswagen néhány napja jelentette be, hogy bezár 4 gyárat és 50 000 munkatársat elbocsájt, tehát hogy itt nagyon súlyos problémák vannak a német gazdaságban. Nyilván ez is foglalkoztatja különösen a keletnémeteket, ahogy ön is mondta. Mit válaszol erre az AFD? Van-e valamilyen gazdasági programja?
0: Ugye Szászanhaltban van egyébként Bitterfeld városka, és Bitterfeld városa a kémiai iparával azért messze ismert. Itt az AFD egyébként gazdaságpolitika alapvetően liberális, gazdasági liberális programot visz. És ami itt a gazdaságpolitika téren elhangzott, annak ugye van egy geopolitikai, külpolitikai, európa politikai implikációja is, az az, hogy ők vissza akarnak térni az orosz energiaimportra. Ez hallatlan Németországban ilyet kimondani, de ők elmondták, hogy ezzel gyakorlatilag lehetne csökkentni akár az energiárakat is, a termelési árakat is, és a háztartások energiárait is, ami Németországban magas, és sok embernek ugye problémát okoz kiváltképp keleten. És egyébként Kelet-Németországban talán azt is lehet mondani, hogy nem azt mondanám, hogy párton átívelő konszenzus, de azért sok más pártban is dominál az az álláspont, hogy vissza kell térni a kooperációval Oroszországba. Például a szászországi miniszterelnök, aki CDU-s, Michael Kretschmer folyamatosan ezt mondja, hogy abba kell hagyni a szankciókat, és vissza kell hozni az orosz energiaimportokat. És egyébként az AFD potenciális együttműködő partnere, nem koalíciós partnere, mert ugye olyan nem lesz, a BSV, Bündnisse Wagner, ők egyébként feltételül szabták az együttműködést annak, hogy szövetségi szinten fellép majd az AFD kormánya az orosz energiaimport tilalma ellen és a szankciók ellen.
1: Az atomenergia visszahozatalát is úgy tudom, hogy tervezik.
0: Igen, természetesen.
1: És a szénerőműveknek az újraindítását.
0: Ez is az AFD programjában van, de az atomerőműveknek az üzemeltetése azt egy ilyen kis tartomány anyagi forrásokra tekintette nem tud maga megoldani. Azaz a politikai agendán ez szerepelhet, és lehet erről döntést is hozni, de kétlem, hogy Szászanhalt saját erőből fog atomenergiaműveket építeni, és ugye drágán kell bevásárolni a külföldi technológiát. Ne felejtsük el, 11 óta ismert, hogy itt nincsen jövője az atomenergiának Németországban, és folyamatosan ezek a technológiában nem fektettek már be, nem képeztek szakembereket, akik voltak, azok már elmentek, mert ugye nincsen jövőkép, nincs perspektíva, szóval azt nem lehet egy ilyen csettintéssel elrendezni, de persze egy fontos politika deklaráció. Olyat is mondtak az AFD-sek, hogy például a szélerőműveket meg kell szüntetni, ez is egy olyan dolog, hogy jó hangzik, de azért ezt se lehet azonnal elrendezni. Szóval nagyon hangzatos lózungok vannak itt, és talán még racionálisan indokolható is, és egyébként nem teljesen őrültség, de nem biztos, hogy meg tudják csinálni, hisz Szászanhalt kicsi, nem a legerősebb gazdasággal rendelkezik, és hogy egy korlátozott financiális erőforrásokkal rendelkező tartományi kormány mit tud, meg mit nem tud, ez majd kiderül, ha majd tényleg átvették a hatalmat, és aztán számot kell vetni, hogy most akkor milyen befektetés legyen, mit kell priorizálni.

0: Mondja, hogy Szászán halt kicsi, olyan érdekes, hogy mégis a jobboldali pártnak a sikere világszerte hatalmas feltűnést kelt, mindenhol a sajtóban erről cikkeznek. Persze előkerültek a szélső jobboldali vádak, sok sajtóorgánum, Franciaországban is, ugye én ezt követem jobban, a szélső jobb első győzelme 1945 óta, meg ilyen címekkel jönnek. Elég manipulatív és eltereli a figyelmet a valós okokról, azt hiszem, de mennyire igaz azért ez a szélső jobboldali vád, mennyire kell tényleg attól félni, hogy itt nem rakták tisztába ezeket a korábban tényleg posztnáci elemeket, vagy tényleg csak légből kapott vádak ezek?
1: Egyébként a nemzetközi reakciókhoz az is hozzátartozik, hogy teljesen szokatlan módon az amerikai elnök a 19 óra 57-kor publikált mérést a X csatornáján terjesztette. Most, hogy amerikai elnök egy német tartományi választási eredményt valamikor posztolta, én erről még nem hallottam, nem is emlékszem ilyen esetre. De ugye a szélsőjobboldali vádak, ezek ugye mindig itt vannak. Ez két részre kell osztani. Az egyik a kommunikatív rész, a stigma, hogy ugye megbélyegzik, és úgymond nincs rajta kóser pecsét, magyarán nem szabad szavazni, mert ő antiszemita, meg jobboldali, meg szélsőjobboldali, meg náci. Ez ugye egy politikai eszköz lehet, ez egy kommunikatív eszköz, amit folyamatosan a baloldali pártok üznek, de ugye van ebben egy igazság rész is. Nyilvánvaló az AfD-ben vannak olyan politikusok, akik szélsőjobboldaliak. Talán még náci szimpátiával is rendelkeznek. Hogy maguk nácik lettek volna aktívan, azt nem hinném, mert ugye annak már rég vége van, 45 óta, de azért a eszmeiség az ott van, és azért vannak ott ilyenek. Ezt nem kell tagadni.
0: Franciaországban Marine Le Pennek sikerült a Nemzeti Tömörülés pártját tisztába tenni, és eltávolítani a radikális elemeket. Az AfD-nek nincsenek ilyen törekvései, hogy ezektől megszabaduljon?
1: Volt, mindig is volt, és különböző elnökök ebbe belebuktak, és egyébként Alice Weidel, jelenlegi társelnök, ezt már meg se próbálta, hisz nagyon erős ez a csoportulás, főleg ugye Türingiában Björn Höcke körül, de ugye Björn Höcke egészen vasárnapig az addig tapasztalt legjobb AfD választási eredményét produkált a Türingiában 33%, ugye említettem 2024-ben, azaz ez egy siker, de egyben egy kudarc is, hisz nem lehet őt kitenni egy 33%-os választási eredményt produkáló tartományi szervezet elnökét, és egy nagyon nehéz mesdjén vándorol a párt, és ezt meg kell hosszú távon oldani. Megítélésem szerint egy felelősségteljes pozíció, egy kormányzati pozíció, vagy akár valamilyen módon egy beleszólás kormányzati döntésekbe, felelősségvállalása pozitívan hathat ilyen folyamatokra, hisz akkor moderátabbnak kell lenni, kompromisszumokat kell kötni, előbb-utóbb el kell ismerni, hogy nagy lózunkok nem mindenképpen jönnek be, hanem ugye konkrét lépéseket kell tenni a politizálás tekintetében, a kormányhatóság tekintetében. A francia vonalhoz azért annyit hozzá kell mondanunk, hogy van egy nagyon nagy nézeteltérés az AfD meg a Marine Le Pennék között, amikor még létezett a Identitás és Demokrácia frakció az Európai Parlamentben, ahol az AfD meg Le Pennék voltak, akkor Le Pen gondoskodott arról, hogy az AfD-t még röviden az európai parlamenti választás előtt kirúgják ebből a frakcióból. És tudjuk, hogy amikor megalakult 2024. június 30-án a Patrióták Európáért képviselőcsoport, akkor ezt Marine Le Pen a FPÖ-vel tette, a spanyol Vox-szal, a Legával, a magyar Fidesz-szel, Babisékkal, de az AfD-t nem kapott szerepet. Az AfD úgymond a maradékkal tudott csak társulni, mindenféle más szélsőjobboldali párttal, és így nehéz lesz ez. Ezt előbb-utóbb a jobboldalnak meg kell oldania, hogy az AfD-vel együtt tud-e működni európai szinten, vagy sem. Ez a jövő zenéje, ez most még nehéz eldönteni, de egy pozitív szászanháti szereplés, vagy egy pozitív szászanháti kormányzati munka jótékonyan hatna az AfD további integrációjára.
0: És Németországban ki tud majd együttműködni az AfD-vel, hiszen nem szereztek abszolút többséget, ahogy ön is mondta, kénytelenek lesznek koalíciót alakítani valakivel. Most mi lesz a megoldás, hogy betiltják őket, mert ilyenről is volt szó Németország szinten, vagy egy ilyen anti-AfD koalíció fog létrejönni, megint egy ilyen üvegplafon, hogy még a patás ördöggel is mindenki mindenkivel összefog, csak hogy ne az AfD. Vagy egyszerűen engedik működni a demokráciát, és hagyják, hogy ez kifussa magát, és hogy bizonyítsanak, vagy nem?
1: egészen vasárnapig azt a forgatókönyvet láttunk különböző más tartományi eredmények után, hogy mindenki összefog az AfD-en, és van egy ilyen tűzfal koalíció, vagy tűzfal kooperáció. Az AfD-vel szemben gyakorolt tűzfal politika karantén. Ez Türingiában praktizálták utoljára, amikor ugye 2 évvel ezelőtt az AfD 33%-ot kapott, és a CDU egyébként 23%-ot is, így a BSZV-vel, meg az SPD-vel egy kormányt alakított a CDU-s Mário Vogt Erfurtban, parlamenti padhelyzet alakult ki, és az AfD-t kint tartották a tűzfal miatt. Na most merően más a helyzet Szász-Anhaltban. Nem 10% pontos a különbség, hanem 26. Szóval még egyszer el kell mondani, 26% ponttal lett erősebb az AfD a CDU-nál. Ez egy olyan eredmény, hogy ilyenkor már nem lehet itt fabrikálni mindenféle más megoldást. Ugye 39 mandátummal rendelkezik az AfD a magdeburgi parlamentben, és 39 mandátummal rendelkezik ez a, nem is koalíció ez, hanem ugye tűzfal kooperációnak mondhatnánk.
0: Tehát padhelyzet van.
1: Padhelyzet van, és 5 mandátuma van a BSZV-nek. Na most Sven Schulze, legköszönő CDU-s miniszternek már elmondta, hogy ő nem fog kormányt alakítani. A CDU-ban nagyon kritikus hangokat lehetett hallani, hogy ez már nem lehet itt tovább csinálni, mint eddig. Friedrich Merz magára nézve is ezt érvényesnek tartotta. Azaz nem működik már ez a mindenki koalíció AfD ellen. Milyen más opciók vannak? Ugye korábban még, amikor évekkel ezelőtt az AfD ilyen 10-20%-on állt keleten, és a CDU még stabilan 25-30%-on, akkor még szóba jöhetett volna az AfD támogatja a CDU-t. A CDU erről semmit nem akart hallani, és későbbiekben az AfD-sek mindig felajánlották a CDU-nak, hogy támogatják kívülről a kisebbségi kormányt, még a szövetségi szinten is 25-ben ez felmerült, de a CDU erről semmit nem akar hallani, és nagyon fél a baloldali reakcióktól. Amikor 25 januárjában együtt szavaztak egy migrációkritikus beadványról az AfD-vel, akkor megtámadták a CDU irodáit.
0: Ez fantasztikus azért, hogy a jobb oldal mindig a baloldal torvárja a saját legitimációját.
1: Igen, ez egy probléma, és szerintem ez a vonat már elment, szóval már nincs olyan, hogy a CDU adja a miniszterelnököt, és az AfD majd ezt valahogy támogatja. Most már ott tartunk, hogy az AfD adja a miniszterelnököt, és a CDU eldöntheti, hogy támogatja-e. Ez az egyik opció, ugye opciók iránt érdeklődött. A AfD csúcsjelölte, Uri Zsigmond vasárnap este ugye ezt kilátásba helyezte, hogy minden párttal szeretne beszélni, és örülne, hogyha lenne egy koalíció, és egyébként a CDU irányába az egyértelmű jelzés. Nyilvánvalóan a CDU nem akar egy AfD miniszterelnököt megválasztani, ez kudarcot fog vallani, ez nem következik be, a CDU-sok félnek. Marad egy másik opció, az a BSZV-vel történő kooperáció. Bűnni Zára Vágenknek, csak 5 képviselővel rendelkeznek, és egyébként már előzetesen elmondták, hogy punktuális kooperációt szeretnének az AfD-vel kialakítani.
0: Tehát alkalmi bizonyos igen, projektekre szóló.
1: Ők hivatalosan úgy kampányáltak, nagyon ügyesek voltak, hogy a tűzfalt le kell dönteni, és ők majd gondoskodnak, hogy ne legyen ilyen pártpolitikai vita, ők javasolnak majd egy párton felülálló, mindenki által elfogadott miniszterelnököt, ugye a nemzetegysége úgymond. Na de az itt a probléma, hogy egy 5 parlamenti mandátumra rendelkező párt aligha fogja tudni diktálni a feltételeket. Olyan is szóba kerül, hogy vagy a BSZV szavazataira támaszkodnak, és a BSZV mégis megszavazza az Zsigmondot, vagy akár arra appellál az AfD, hogy egyesek a CDU-ból átszavaznak. Tehát mindenképpen AfD és kisebbségi kormány lesz, csak kérdés az, hogy ki fogja ezt támogatni. Egyes CDU-s képviselők egyéni döntés alapján, vagy viszont a BSZV-vel történő punktuális együttműködés keretében. A BSZV egyébként úgy fogalmazta, hogy ennek a feltétele az, hogy az AfD a szövetség szinten szót emel az Oroszország szankciók ellen. Szerintem ezt az AfD örömmel meg fogja tenni, így ez az együttműködés feltétele igazán nem is feltétel.
0: Hamarosan további választások lesznek majd Németországban. Melyek ezek, és mi ezeknek a tétje?
1: Bő 10 nap múlva Mecklenburg-Előpomerániában szeptember 20-án választanak, és Berlinben. Mecklenburg-Előpomerániában az AfD elsőbségére lehet számítani, de valószínűleg nem fognak tudni kormányt alakítani, mert viszonylag erős a szociáldemokrata párt. És Berlinben gyakorlatilag egy 4-5 pólusú rendszer alakult ki. Berlinben az AfD bizonyára nem fog kormányozni. Ott egyszerűen az a kérdés, hogy egy vörös-vörös-zöld kooperáció lesz esetleg egy zöld párti vagy balpárti miniszterelnökkel, berlini polgármesterrel, vagy viszont egy CDU által vezetett szociáldemokrata CDU-zöld együttműködés. A CDU ebben reménykedik Stefan Evers csúcsjelölttel, hogy elegendő lesz a mandátuszám, nos, ezt szeptember 20-án este megtudjuk.
0: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a Kerengőben Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója volt a vendégünk. A technikus Bixa Levente, a zenei szerkesztő Bögös Árietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Puzsgai Nóra.

0: Elhangzott a kerengő külpolitikai beszélgetések.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra. Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő riporter Kövesdi Zsuzsa.
3: Kővágóőrsön vagyunk a Kőfeszten. A Bajusz Mustra az egyik központi rendezvénye ennek a nagy ünnepnek. Szilágyi Péter megálmodta ezt 18 évvel ezelőtt. Hogy történt?
4: Hát 18 évvel ezelőtt az történt, hogy 9-en valami mozgásban voltunk az Alföldön, Lóháton, Szabjával az oldalunkon, és akkor Bóta András tanyáján ötva pusztán az a ötletünk volt, hogy a Magyar Bajusznak alapítsunk egy társaságot. És ez megtörtént, és ez még mindig él. Nem mindenki él már azok közül, az alapítók közül sem, de úgy tűnik, hogy maga a társaság még mindig él, és ma itt szerencsére több ifjú bajszost láthattunk, akik remélhetőleg tovább fogják vinni ezt a ősi magyar hagyományt. A Magyar Bajusz Társaságnak a Facebook oldalán egy Krisztus előtt 400-ban készült fali kárpit látható, ahol egy délcegen lován ülő, üstökre nyírt hajú kacsiás bajszos férfi, ősünk, elődünk ül, alig hanem szkíta lehetett. Amikor Somogyi Győzőtől megkérdezték a közelmúltban, amikor még meg lehetett tőle kérdezni, hogy mióta van ez a magyar bajusz, akkor ő kapásból azt mondta, hogy ez szkíta idők óta. Azt hiszem, hogy az egyik, hanem a leghosszabb magyar férfi hagyomány a bajuszviselet, és bármennyire is kopik ki, és mondjam, nem divat manapság a bajuszviselet, de mint hagyomány ez kötelező, hagyományőrzőknek kötelező, aki huszár viseletet ölt magára, az elengedhetetlen, hogy a bajusz ne legyen része annak a viseletnek. Tehát valamilyen formában őrizni kell ezt a örökségünket.
3: A Magyar Bajusz Társaság jelszava, hogy nem csak szőr a magyar bajusz. Mit jelent ez?
4: Hát mindenkinek azt, amire gondol, amikor ezt hallja, végig gondolja. Tehát ez nem egy színházi keldék, nem egy ragasztott valami, nem egy szőrcsomó ott a orra alatt a bajuszviselőnek, hanem mindezek, amiket az előbb mondtam. Tehát ez ősi hagyomány, és hát itt elhangzottak nagy számok, hogy ki mennyi ideje visel bajuszt, az enyém is már 55 éves, úgyhogy vigyázunk, megpróbálunk vigyázni rá.
3: Így szép ez itt is elhangzott, hogy nem hordjuk, hanem viseljük a bajuszt.
4: Igen, ez a viseletünk, viselet része. Ezt jól mondta Fejér Imre, a most itt megválasztott bajusz király. Jól mondta, hogy viselni kell, mert hordani egy tornacipőt lehet, de egy katonai viseletet, vagy egy népviseletet, és ezek között a bajuszt is, azt viselni kell.
3: Sokan, akik esetleg ellendrukkerek, azok azt gondolják, hogy hát idős emberek, gyönyörű nagy bajszokkal, majd csak kipusztul ez a szokás, ez a hagyomány. Nagyon sokszor találkozunk ezzel a szemlélettel mostanában, és örömmel látjuk, hogy évről évre rengeteg fiatal jelentkezik. Innen, onnan, főleg, nem is tudom, Kelet-Magyarország, Dunántól, kevésbé.
4: Nem tudom, itt most a Dunántúlon vagyunk, jöttek mindenfelől bajszosok, de nem kell nekünk a minket lenéző, minket állandóan pocskondiázó másokkal foglalkozni. Mi próbáljuk a magunk dolgát csinálni, és próbáljuk átmenteni ezt az országot a egyre lehetetlenebb helyzetekből.
3: Én azt látom örömmel, hogy azok a fiatalok, akik itt megjelennek, és akik részt vesznek a mostán, azok majdnem mind gyerekekkel is foglalkoznak, tanítanak, vagy bajvívóiskolát szerveznek, tehát, hogy nem csak önmagukban vannak jelen, hanem folytatnak valami nagyon fontos dolgot.
4: Ez fontos, és azt is nagyon fontosnak tartom, hogy 18 év alatt középkorúakból kiöregettünk, és veszíti a lendületét az akkori fiatalos dolog. Szükség van arra, hogy fiatalokat hozzunk be, és a idei külön díjasunk Szűcs Balázs, aki tanít és példát mutat a viseletével, a saját maga varrott viseletével és a bajusz viseletével. Ezek fontos dolgok, és időbe kell elkezdeni, szóval aztán sokkal később ez nem megy. Gyerekkorban kell elhinteni a magot.
3: Viszont ami szomorú, hogy általában mostanában én úgy látom, hogy a fiatal hölgyek körében ez, nem tudom, visszavonulást idéz bennük elő. Miért van ez?
4: Hát ezt nem tudom, én nem látom. Én itt egy felvidéki bajuszossal egy nagyon csillogó szemű, szép budapesti lányzó jött, aki láthatóan vezeti, már most vezeti a bajusz terén is a lovagját. De én nem gondolom, hogy lehet általánosítani. Az, hogy ez nem az a világ, amikor minden férfinak bajusza volt, voltak ilyen idők, nem is ember, aki azt a kis szőrt nem bírja, meg millió jelző és mondás van, amik bizonyítják, hogy ez a mi kultúránknak egy nagyon komoly része. Erőltetni nyilván nem lehet a dolgot, csináljuk, mert egyrészt szórakozunk, tehát ez nem kérdés, hogy ebben mi játszunk és szórakozunk még, akkor is, hogyha elég sok munkával jár, mire egy ilyen rendezvényt összehozunk, és díjak és hirdetések meg, de közben példát is mutatunk, és ez talán ragad.
3: Ezek a fiatalok biztos viszik magukkal az élményt útra valóul, és ezt osztogatni fogják. Vannak azonban a társaságnak vesztessége is, a Magyar Bajusz Társaságnak vesztessége is. Nemrégen temette a társaság Somogyi Győzőt, a Salföldi Kopjás sereg megteremtőjét, és nagyon szép, hogy itt 5 paripára szállva idejöttek a Salföldi Kopjás fiúk. Jelenlétükkel is erősítették ezt a közös érzést, ezt a fájdalmat is, a veszteség fájdalmát, de vigaszt is nyújtottak azzal, hogy itt vannak ők.
4: Őket én hívtam meg, Sánta András hadnagyuron keresztül, és igazán azon kívül, hogy meg akarunk emlékezni Somogyi Győzőről, akitől nagyon sok mindent tanultunk, nagyon megtisztelő volt a barátsága, és akár a bajuszról, akár magyar történelemről, katonai viseletekről, fantasztikus milyen életművet hagyott ránk. A társaság egy dolgot tudott tenni, a Magyar Bajusz Vitéze címet posztumusz adományoztuk Győző emlékének, és ezt a általa létrehozott és alapított Salföldi Kopjások 5 lovasának itt átadtam, és hát remélhetőleg, hogy ők fogják tudni, hogy mi a bajusz. És amúgy Győző katolikus papnak tanult, végzett is szolgálatot, hogy úgy mondjam, hivatalból nem lehetett bajusza, mert abban az egyházban ez nem szokás, vagy nem megengedett. Aztán Budapestet ott hagyva Salföldre költözött. Ott fantasztikus értékmegőrző feladatokat vállalt, mind építészetileg, mind kulturálisan. A katonai hagyományőrzést nem csak beszélt róla, nem csak festette, rajzolta, hanem végezte is, és hát egy nagyszerű életmű az, amit itt hagyott. Tiszteljük ezért, és ezt tudtuk ehhez hozzátenni.
3: Igen, a Sümegi Huszár Akadémián is hallgattuk sokszor az előadásait, hihetetlen műveltségi háttérrel rendelkezett, és azért ez nagy ajándék ez a salföldi gyerekeknek is, hogy nem csak a fizikai része, a lovaglás, a ló szeretete, a bajusz tisztelete, hanem nagyon-nagyon sokat adott így műveltségéből is.
4: Ez így van. Más az a lovaglás, nem arról szól, hogy most, mert nyilvánvalóan van egy alap, amit meg kell tanulni, de végig viseletben, csoportosan végzett hagyományőrző tevékenység, és ez fontos, és ezt meg nagyszerűen mutatott példát, és tette lehetővé, hogy ezt a fiatalok csinálják, és ezt valószínűleg nem is fogják abba hagyni.
3: Ahogy így beszélgetünk, a gólyalábas garabonciások behallatszanak, itt gyerekelőadás is van, ez nagy vonzereje a családok számára és a Kőfesztnek, hogy azért ilyen előadást nem gyakran láthatnak.
4: Igen, hát a gólyalábasok Gulyás Lacin keresztül van kapcsolatunk velük. Ő ott volt 18 éve abban a 9 alapítótak között, akikkel a Magyar Bajusztársaságot megalapítottuk, és ő az első 10-valahány, talán 3 évben Kiskunfélegyházán szervezte meg a Bajusz Fesztivált, aztán valamiért bezáródtak a nem is tudom, hogy szellemi, vagy pénzügyi, vagy egyéb kapcsolatok, és akkor kerültünk ide. A Kőfeszt már akkor több éve működött, ez Csúri Ákosnak a Káli medenceben művelt kulturális tevékenysége, és ő befogadta a Bajusz Fesztivált, így lett Kőbajusz Feszt, és most már ez a 4. volt idén, és reméljük, hogy ez tovább mehet, tovább működhet.
3: A mai mezőnyről mit tudunk elmondani?
4: Hát a kategóriák azok már rég nem változnak. Kezdetben a Európában működő bajusz és szakál versenyeknek a kategóriáit, mondjuk úgy, hogy utánoztuk, azok között magyar bajusz kategória is létezik. A Járomi Zsolt 4-szeres világbajnoka annak a kategóriának, de itt mi aztán azt gondoltuk, hogy hát először is nem versenyeket kell rendezni, megszervezni, hanem mustrának is hívjuk. Tehát tulajdonképpen egymásnak is, és a közönségnek is megmutatjuk, hogy hányféle a magyar bajusz. Itt Kása Béla barátom itt fotózott már tegnap is, meg ma is, és kérdeztem, hogy volt már sok fotója, könyve ebben a témában. Most Indiában készül megmutatni, hogy ez egy élő kultúra ma még Magyarország, ami majd meglátjuk, hogy ott, de érdeklődés minden esetre van ezután. A Bajusz király Fejér Imre lett, aki tagja a Magyar Bajusz Társaságnak. Nem egyszerű.
3: Rettenetes nehéz dönteni, hiszen a fiatalok felzárkóznak, és ott vannak a beérett, gyönyörűséges, idősebb úri bajszok. Hát nagyon-nagyon nehéz itt eldönteni.
4: Igen, ez teljességgel így van. Bele is izzadt. Nem csak a 31 nány fokba, hanem 14 bajuszos közül kiválasztani azt a 3-at, akiknek a díjakat adjuk, az nem volt egyszerű. De nem volt tiltakozás egyik döntés ellen semmi.
3: És olyan jó, hogy van így külön díj lehetőség is időnként, amikor nagyon nehéz dönteni, akkor egy-egy ilyen külön gesztussal, még egy kis kedvességgel, ajándékkal, egy emléklappal akár, vagy egy kerámiával még nagyobb kedvet lehet adni.
4: Hát idén egy előre nem tervezett külön díjunk volt, mert minden évben szoktuk díjazni a legnagyobb fesztávú bajszokat. Ugye a bajusznak nem hossza van, meg nagysága, hanem fesztáva, mint a madár szárnyának. És idén valahogy nem volt olyan része a mezőnynek, amelyik ezt értelmezhetővé tette volna, hogy itt szóstokkal méregessük, hogy most 10 vagy 20. Nem nagyon volt olyan bajusz, amire a gyűjteményemben azt találtam felgyűjteni, hogy nem is bajusz az, ami hátulról nem látszik. Ez viszonylag ritka. Úgyhogy úgy döntöttünk, ezt a díjat, ezt nem fogjuk idén kiadni, és ehelyett azt a karikás ostort, amit már elkészített Szabó Sándor barátunk, és minden évben elkészít.
3: Aki a puszta bajusz királya
4: aki
3: volt.
4: Aki a hortobágyi puszta bajusz királya volt, igen. Azt annak a fiatal embernek adjuk oda, aki hát először is Gyuláról érkezett ide, tehát a országot keresztbe utazta, hogy itt lehessen. Helyezés közelében volt a természetes bajusz kategóriában, de közben elmondta, hogy iskolában tanít, ott azon túl, hogy ezekről a dolgokról beszél, demonstrálja és bemutatja a dolgokat, és saját maga viseletet var, tehát igyekszik szemléltetni is ezt a kultúrát. Ezért a komplexitásért gondoltuk azt, hogy ő megérdemli ezt a külön díjat.
3: Tehát van remény.
4: Remény mindig van. Igen, a remény az, azt hiszem, hogy nem a külsőségeken múlik. Tehát kell, hogy legyen remény. Igen.
3: Szűcs Balázs a gyulai vitézek képviseletében jelent meg a Kőfeszt bajusz mustráján. Én azt hiszem, hogy váratlan nagy örömben volt része.
5: Köszönöm szépen. Én amióta csak tudom, növeztem a bajszomat, és megtiszteltetésnek érzem az itt elért helyezésemet.
3: Az mit jelent, hogy amióta nő?
5: Középiskolás korom óta. Tehát ahány szál volt, én bepödörtem, a többiek csodálatára, vagy hát...
3: És ez hogy van, hogy tulajdonképpen középiskolásoknál nem csúfolják az embert ilyenkor? Hogy vették a többiek, az osztálytársak?
5: Hát, ha mondtak is rá valamit, én dicséretnek vettem. A kedvenc jelzőm a bálnavadász bajusz volt. Ami nem értettem, mit takar, de örültem neki. Legalább valami újdonságot is láttak.
3: Ez a bajusz vezetett az utadon? Hiszen a gyulai vitézek közül való vagy most.
5: Mondhatjuk, hogy szakmába vág, tehát hozzátartozik a vitézséghez a bajusz viselés. Úgyhogy igen.
3: És hogy kerültél a gyulai vitézek közé?
5: Kiskoromtól fogva a történelem kedvelője vagyok, polgári hivatásomat tekintve is történelem és rajztanár, és így bevonzódtam a vár körébe és a hagyományőrző körletekbe, mondhatjuk.
3: Milyen rendezvényeken vesztek részt? Milyen élet van ott Gyulán?
5: Gyulán, mi a várban elsősorban programokat, helyi vívó órákat, szakköröket szervezünk, szombatonként szintén vívó bemutatókat, szabjavívás bemutató, akkor öltözékének megfelelően, most a végvári napokon is képviseltettük magunkat.
3: Mennyire van ez most úgy benne a levegőben? Sokan vagytok, vagy nehezen toboroztok magatok közé?
5: Nem, a lényegre tapintottál, nehezen toborzunk. Annyira nincs benne a közismeretben a hagyományőrzés ilyen szempontból.
3: Végül is én azt látom, hogy az iskolában nem nagyon kap igazából sok-sok ingert az ember. Tehát a családra gondolok, hogyha a gyerekkorban a családi környezet olyan, de hát az iskolában nagyon nagy szerencse kell, hogy olyan történelmi tanárt fogjon ki az ember, aki ezt komolyan gondolja.
5: Tényleg, elsősorban családilag, de azért a gyerekekben ösztönösen benne van, hogyha a kezükbe kapnak egy fakardot, akkor elkezdik csépelni egymást. Uh-huh. Iskolai környezetben is próbáljuk ezt terjeszteni, szintén szakkörök szempontjából, amiket különböző helyi iskolákban tervezünk indítani, vagy fogunk is indítani már most ősztől.
3: És ez úgy működik, szemmel láthatólag?
5: Eddig bármilyen rendezvényünk volt, nagyon élvezték a gyerekek, úgyhogy mi eddig azt tapasztaltuk, hogy működik, igen.
3: Hány éves kortól lehet jelentkezni nálatok?
5: Szerintem korfüggetlen, tehát amikor meg tudja tartani már azt a kis fakardot, akkor nyugodtan odaállhat, és mi majd próbáljuk összeegyeztetni, hogy megfelelő ellenfelet, vívótársat kapjon magának.
3: És történelem tanárként hogy érzed magad ebben a mai világban?
5: Igyekszem belevinni a hagyományőrző részét is a személyiségemnek, és különböző tárgyi emlékeket bevinni órákra, szabját, páncélrekonstrukciókat, régi pénzeket, amit elő tudok keríteni, vagy különböző játékosításokat órán a történelmi múlttal kapcsolatban összekreálni.
3: Családod van már, Balázs?
5: Nem, még fiatal vagyok. Tanárként is pályakezdő, de ez lesz a következő feladat most, hogy a diplomámat letettem.
3: És ezt a családodban is komolyan gondolod majd a gyerekeidnél?
5: Ha ők is szeretnék erőltetni, semmit nem szeretnék, így erővel azt tudom kijelenteni.
3: Tudsz olyan rendezvényt mondani, amire szívesen meghívod itt a hallgatót?
5: A hallgatókat Gyulán nagy szeretettel várjuk az ott rendezendő programokra, végvári napokra, pálinka fesztiválra, hasonlókra. A fürdő pedig bármikor nagyon jó alap ötletet tud nyújtani a kirándulás megszervezésére.
3: És ott van ugye a csodálatos Almási kastély, ott van az Erkel Ferenc emlékház.
5: Nem beszélve ezekről, amik, hát mint a kastély, viszonylag új formában lett felújítva nemrég, úgyhogy az új látnivalóként is szerepelhet a menün.
3: Ha most valami olyan különleges lehetőség csapna le rád, hogy évekre el kellene menni külföldre dolgozni, vagy nem tudom, élnél kint szívesen?
5: Felmerült már bennem, de mindig nemleges válaszra jutok. Én itt születtem, itt nőttem fel, sosem vonzott, hogy elhagyjam az országot. Nagyon jó alap ötletet tud nyújtani a kirándulás megszervezésére.
3: És ott van ugye a csodálatos Almási kastély, ott van az Erkel Ferenc emlékház.
5: Nem beszélve ezekről, amik, hát mint a kastély, viszonylag új formában lett felújítva nemrég, úgyhogy az új látnivalóként is szerepelhet a menün.
3: ha most valami olyan különleges lehetőség csapna le rád, hogy évekre el kellene menni külföldre dolgozni, vagy nem tudom, élnél kint szívesen?
5: Felmerült már bennem, de mindig nemleges válaszra jutok. Én itt születtem, itt nőttem fel, sosem vonzott, hogy elhagyjam az országot.
3: Bajkai István uram, a Magyar Bajusz Társaság szőrszobrásza áldozata előtt áll éppen. Megfosztotta valamitől ezt a kedves fiatalember?
6: Igen, nagyon kedves fiatalember, de sajnos meg kellett tenni, amit meg kellett tenni, mert ugye a bajuszosnak nem lehet szakálla.
3: Miért is nem?
6: Hát, mert a bajuszos ember bajuszos, a szakállas a szakállas. Bajuszos szakállas van, de szakállas bajuszos nincs. Borotválkoznia kell.
3: Nagyon finoman készült ez a művelet, és még a lavorkában levő szivacs is bajusz alakú, tehát minden tökéletes. Hány évszázados kultúra ez?
6: Hát ez jó kérdés. Én sajnos matekból meg történelemből nagyon kevés vagyok, de több évszázados ősember is valószínű borotvált, csak ő kagylóhéjakkal, meg ilyesmivel. Erre emlékszem. Ahogy emlékszem rá, hát már azért kopik-kopik, de aztán utána kezdték ilyen bronz késekkel, ilyen-olyan késekkel, és akkor a végén maradt a elektromos borotva, meg kinek megmaradt, kinek nem marad meg.
3: Az áldozat nevét megkérdezhetem.
7: Szabó András.
3: Hogy szántan rá magát erre a műveletre?
7: Kíváncsi voltam, hogy milyen lehetek szakál nélkül, de igazából a kellő löketet még márciusban kaptam, akkor találkoztam először a Bajusz Társaság tagjaival, és ők invitáltak ide kővágóra, hogy mérettessem meg magam, és mindenképpen borotváljam le a szakállamat.

0: a Magos zenekar felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1838. szeptember 10-én mutatták be Berlioz Benvenuto Cellin című operáját. A hangolóban most ebből hallanak részletet Gregory Kunde és a Royal Philharmonikusok előadásában.

Az 1838. szeptember 10-én bemutatott Berlioz Benvenuto Cellini című operájából hallottak részletet Gregory Kunde és a Royal Philharmonikusok előadásában. 1914. szeptember 10-én született Gergely Ferenc orgonaművész. Hallgassák meg Johann Sebastian Bach G-moll fantázia és fuga című darabját az ő előadásában.

Az 1914. szeptember 10-én született Gergely Ferenc orgona művészre emlékeztünk. Elhangzott Johann Sebastian Bach, G-moll fantázia és fuga című darabja. A hangolót Bögös Herrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Biksa Levente és Bójás János. A hírszerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. A zenei szerkesztő Bögös Herrietta. Valamint a bemondó Tóth Zsófia és Harcsik Róbert. A pihenítérőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van.

Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 11-e péntek van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bójás János nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Antonio Vivaldi B-dur koncertójának második tételét hallották a budapesti vonósok játékában. 0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Az Ószövetségben a próféta az Isten által meghívott ember vagy Isten kiáltója. Mirjámot is Isten hívta meg, sajátos küldetést kapott népéhez. Az ókori Izraelben a próféták Istenért lelkesedő emberek voltak, és extatikus elragadtatásuk azokra is könnyen átragadt, akik a közelükbe kerültek. Nyilvánvalóan Mirjámban is benne volt a lelkesítő. Isten elragadta őt. Az ő Isten tapasztalata pedig átterjedt a többi nőre. Lelkesedésükben extatikus táncba kezdtek, mert hálásak voltak az Isten által nekük ajándékozott szabadságért. A férfiak szemében mindez talán őrültségnek tűnt. A nők tudnak osztozni Mirjám lelkesedésében. Sok nő fejezi ki önmagát és érzelmeit tánccal. A tánc ősi női dolog. Azt tapasztaltam, hogy a táncban a nők egyfelől játékosak, könnyedek vagy meditatív elmélyültek, másfelől elragadtatottak, telve örömmel. Ezért sok nő az Isten tiszteleteken is szívesen táncolna, hiszen a tánc imádság számukra, lábaikkal, egész testükkel, lelkükkel imádkoznak ilyenkor. A tánc női elevenségük kifejező eszköze. Akár kecsesen és összeszedetten, akár elragadtatásból és örömtelien, a tánc a nők olyan mélységét érinti, amelyet pusztán szavakkal nem is tudunk kifejezni. Amikor Mirjámot prófétanőnek nevezi a Biblia, akkor elsősorban látnoki képességeit ismeri el. Úgy látja a történelmet, ahogy Isten elgondolta. Mélyebben belelát az élet titkaiba. Felismeri a történések valódi értelmét. Amit Mirjámban dicsér a Biblia, az sok más nőben is benne van. A dolgok mögé látnak, átlátják a dolgokat a szószoros értelmében. A dolgok mélyére látnak. Nem kívülről ítélik meg, és nem is pusztán az értelmükkel vizsgálják, hanem inkább a dolgok belső lényegére tapintanak rá, ráéreznek a lényegre. Egy szónokot, egy férfi az alapján ítél meg, hogy milyen szavakat használ. Gondolatait milyen logikai összefüggésbe rendezi, és mindezzel milyen tartalmat közvetít. A nő a lényeget látja. Felismeri a szónok gesztusaiból, hogy beszűkült látásmód vagy tágasság jellemzi, hogy hiú-e vagy szerény, hogy önmagát helyezi-e a középpontba vagy a mondandóját, hogy belső béke van-e benne, vagy belső nyugtalanságát önuralmának köpenye mögé rejti. Érzi, hogy gyógyító és szabadító, hogy kellemetlen és furcsa kisugárzású. A nők gyakran érzik úgy viták során, hogy alul maradnak, mert nem tudnak új módon érvelni, ahogy a férfiak. Mirjámhoz hasonlóan belső megérzéseikre kellene hagyatkozniuk, mert ők sokkal hamarabb észreveszik, hogy a másik igazat beszéle, hogy szavaiból áldás vagy átok, melegség vagy hidegség, világosság vagy ügyeskedés fakad. A férfiak gyakran csak kerülgetik a forrókását, hosszan érvelnek, próbálva elfedni igazi szándékukat. A nők átlátnak ezen. A nőknek ezért bátran ki kell állniuk belső erőik mellett, és azokból kell élniük. Nem várhatjuk el, hogy a férfiak tegyék meg azt, amit nekünk, magunknak kellene megtennünk önmagunk számára. Ha hallgatunk a megérzéseinkre és komolyan vesszük azokat, csak akkor fognak hallgatni ránk a férfiak, és komolyan venni minket. Mirjámtól megtanulhatjuk, hogy bízzunk a bennünk lévő prófétanőben, hogy hallgassunk megérzéseinkre, és hogy amit szemünkkel látunk, azt oly módon értelmezzük, ahogy sejtésünk, belső látásunk súgja. A prófétának mindig van társadalmi feladata is. Bírálja a fennálló viszonyokat, és azt hirdeti, hogy Isten mit akar népétől, hogy mi az, ami az embereknek valóban életet ad. Vagyis a prófétanőnek mindig van politikai szerepe is. Allan Metleri politikus a 20. század utolsó éveiben norvég külügyminiszter helyettes volt. Arra buzdítja a nőket, hogy jobban folyjanak bele a politikába, mert a nők néha többet látnak, mint a férfiak, és sokkal inkább a megértésre, mint a konfrontációra törekszenek. Szóvá teszi, hogy a politikai életbe bekapcsolódó nőket férfias struktúrákba kényszerítik, és így például családanyai feladatköreiket csak nehezen tudják összeegyeztetni politikai tevékenységükkel. Ezért néhány nő elfogadta a férfias struktúrákat, nem tipikus nőpolitikát folytatva.
Metleri amellett foglal állást, hogy a nők azt vegyék bele a politikába, amit csak ők tudnak. A nők módjára folytatott politika ilyesmiket jelenthet. A béke előmozdítása és a konfliktusok megoldása más utakon, mint a férfiak. A konfliktusok megoldásának más útját választani, mint az erőszak és a háború. Így módon az életet igenlő értékek előmozdítását tudnák segíteni a női politikusok. Úgy véli, hogy mivel a nőt a gyermekei folyamatosan arra emlékeztetik, hogy nem ő a világ közepe, így a közéletbe az anyák egyfajta realizmust és alázatot visznek. A nőknek szociális kompetenciájukat kell belevinniuk a politikába. Metleri szerint a nők potenciálisan jobb politikusok. Mi már pusztán a gyermekeinkkel és férjünkkel való hétköznapi tapasztalataink alapján megszoktuk, hogy békét teremtsünk, és konfliktusokat oldjunk meg, és hogy nincs időnk arra, hogy túl sokat foglalkozzunk kizárólag önmagunkkal. Metleri arra hívja a nőket, hogy a szociális kérdéseket helyezzék a középpontba, hogy adjanak emberibb arcot a gazdaságnak, és hogy teremtsék meg a konfliktusok békés megoldásának lehetőségét. Mi az emberi tényező óriási szerepére szeretnénk rámutatni, valamint biztosítani azt, hogy a politika középpontjában mindenkor az emberi méltóság álljon. Nem azt állítom, hogy ez a program távol áll a férfiaktól, de úgy vélem, hogy a nőknek különös képességeik vannak arra, hogy a programot meg is valósítsák.

0: Elhangzott Robert Schumann opusz 124-es albumlapok című szerzeményének 18. tétele. Botschaft. Előadta Jörg Demus. 0:15. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: A három férfi egy csónakban egy rendkívül népszerű viktoriánus regény, amelyet 1889-ben adtak ki. Bizonyos körökben a mai napig igen nagy népszerűségnek örvend. Jerome K. Jerome írói pályafutásának kezdete nem volt túl ígéretes. Gyakran kénytelen volt alkalmi újságírói munkákra támaszkodni a megélhetés érdekében, és első két könyve, egy önéletrajz és egy esszégyűjtemény ugyan szerény sikert aratott, de nem hozott elegendő bevételt ahhoz, hogy teljes munkaidős íróként megélhessen belőle. Nos, ez változott meg, amikor 1889-ben megjelentette a Három férfi egy csónakban című művét. A humoros utazási krónikát először a Home Chimes című lapban folytatásokban közölték, majd még ugyanabban az évben könyv formájában is kiadták. Jerome 1888-ban nászútja alkalmával egy nagyon hasonló utazást tett a Temze mentén, és ezek az élmények szolgáltak a regény témájául. A kritikusok természetesen kegyetlenül lehúzták a könyvet, vulgárisnak minősítve azt, mert az alsóbb osztályokhoz akart szólni. A mű azonban rendkívül népszerű volt, és sikere Jerome-nak és családjának élethosszig tartó anyagi biztonságot nyújtott. Csupán az első évben több mint 200 000 példány kelt el belőle, és a megjelenést követő 20 éven belül pedig több mint 1 millió példányt adtak el. Népszerűsége az egész világra kiterjedt. Számos nyelvre lefordították, sőt, filmadaptációk is készültek belőle, és évtizedeken át kötelező olvasmánynak számított az összes orosz iskolában. A mai napig nem szűnt meg a kiadása, és a könyvrajongói továbbra is követik Jerome útvonalát a Temze mentén. Bár a viktoriánusok keményen dolgoztak, legalábbis a szegényebb rétegek, sokan közülük kötelességüknek érezték, hogy szabad idejükben fejlesszék magukat. Ez az önfejlesztésre irányuló törekvés jól megfigyelhető a korszak könyveiben, például a Három férfi egy csónakban is. A barátok számos alkalommal megállnak történelmi jelentőségű helyszíneken, ahol, akárcsak manapság, gyakran kis múzeumok vagy vezetett túrák várták a látogatókat. És bár Jerome finoman gúnyolódik szereplői hipohondriáján, a viktoriánusok nagyon komolyan vették azt a nézetet, hogy a szabadban töltött idő javítja az ember egészségét, és úgy tűnik, az emberek valóban abba hagyják az állítólagos betegségeik miatti aggódást, amikor teszem azt a folyón töltik az idejüket. A három barát, George, Harris és Jerome, valamint kutyájuk Montmorency hajós nyaralásáról szóló vidám történet azonban nem csak ilyen komoly témákkal foglalkozik, hiszen már az első szavaktól kezdve gyakran hasfájásig megnevettetheti az embert. A történet azzal kezdődik tehát, hogy a három barát a betegségein töpreng, és a tüneteiket egy orvosi könyvben szereplő információkkal vetik össze. A kutatások után egy olyan tervhez folyamodnak, amely a jobb egészség érdekében a környezetváltozást javasolja. És miután mérlegelik a vidéki tartózkodás és a tengeri utazás lehetőségeit, arra a következtetésre jutnak, hogy a legjobb lesz a Temze folyón felfelé vezető hajóutat választani, és ez a legbiztonságosabb és legmegfelelőbb terv. Az ezt követő események azonban nem igazolják ezt a feltevést. Káosz és balesetek sorozata következik. Kezdve a pályaudvaron kialakult zűrzavartól, a megbízhatatlan időjárás előrejelzéseken át, a konzerv ananászokig és a hajók kormányzásának nehézségeig. A narráció nagy hangsúlyt fektet azokra a megfigyelésekre és megjegyzésekre, amelyek egyes embereknek a kempingezésről, a szabadban tartózkodásról vagy a tengeri betegségről alkotott furcsa elképzeléseit érintik. Az irodalomban, sőt más területeken is, a kalandorok szinte mindig hősök. Ám itt három férfival találkozunk, akik a tehetetlenséget választják ami nem teszi éppen őket a történet hősi lovagjaivá. Jerome K. Jerome írói hangja fűzi össze ezt a komikus történetet, amely abszurd eseményekből és bizarr anekdótákból áll. Azok a jelentéktelen dolgok, amelyeket az intellektuális viták során félresöpörnek, ebben a könyvben teljes mértékben kifejezésre jutnak. Valahol azt is olvashatjuk, hogy ez az írás jóindulatú menekülés a valóság elől. És valljuk be őszintén, ez a kifejezés valószínűleg találóan foglalja össze a könyvet. Hiszen nincs benne egyetlen unalmas fejezet sem, sőt, beléjük azt állítani, még egy bekezdés sem. Anélkül, hogy sokat elárulnánk a tartalomról, kiválaszthatunk néhány olyan példát, amelyek megmutatják, mennyire aktuálisak a viktoriánus gondolatok még a mi korunkban is. Például, mi történik az emberrel minden utazás előtt? Ez igazán az a bekezdés, ahol mindenki, aki valaha is próbált már csomagolni, bólintva egyetért Jerome írásával. Kinyitottam a táskát, írja, és belepakoltam a csizmákat, aztán épp amikor bezárni akartam, egy szörnyű gondolat villant át az agyamon. Becsomagoltam-e a fogkefémet? Nem tudom, miért van ez, de soha nem tudom, hogy becsomagoltam-e a fogkefémet. A fogkefém az a dolog, amely kísért, amikor utazom, és pokollá teszi az életemet. Ismerős érzésnek tűnik. De ugyancsak annak látszik például a mások dolgai iránti vágyakozásunk. És ez az élet egyik igencsak valósnak bizonyuló ténye. Hiszen van, aki nem tulajdonít jelentőséget, teszem azt egy faragott tölgyfabútornak, és mégis az övé, míg mások, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen szép tárgyuk legyen, csak vágyakoznak az ilyen gyönyörű dolgok után. És hát, valljuk meg őszintén, néha úgy érezzük, hogy ebben nem sok igazságosság van. No, de hát ilyen az élet. Mindenkinek megvan, amit nem akar, másoknak pedig megvan, amit éppen mi akarunk. Aztán itt vannak ugye a szépségről alkotott elképzeléseink és az antik tárgyak értéke. A fejükben felmerülő leggyakoribb kérdések sokszor igazán nem filozófikusak, hanem inkább gyerekesek. Jerome például észrevételezi, amikor részt vesznek egy múzeumlátogatáson, hogy az üvegvitrinekben kiállított tárgyak eléggé hétköznapiak. És így igazán nehéz megérteni azok valódi értékét. Hiszen a mai művészeti kincseink mind csak 3-400 évvel ezelőtti kiásott hétköznapi tárgyak. Kíváncsi vagyok, morfondírozik tehát az író, vajon van-e valódi belső szépség azokban a régi leveses tányérokban, sörös korsokban és gyertyakoppintókban, amelyeket ma annyira nagyra értékelünk, vagy csupán a kor aurája ragyog körülöttük, ami a szemünkben varázsukat adja. Érdekes elgondolás,

0: és érzelmi énünkkel. Milyen jó érzés, mondja Jerome, mikor tele van a gyomrunk? Milyen elégedettek vagyunk magunkkal és a világgal. Azok, akik kipróbálták, azt mondják, hogy a tiszta lelkiismeret nagyon boldoggá és elégedetté tesz. De a tele gyomor épp úgy elvégzi a dolgát. Ráadásul olcsóbb, és könnyebben megszerezhető. Fejezi be a gondolatot. Hát, nehéz ezzel vitatkozni, különösen akkor, ha éppen éhes az ember. A három férfi egy csónakban, tehát egy érdekes kis kézikönyv az életről, és ugyanakkor a viktoriánus korszakot háttérként felhasználva, még ma is aktuálisként hat. Elég érdekes tudni, hogy Jerome K. Jerome eredetileg tulajdonképpen egy úti könyvet akart írni, amelyben a temzementi útvonal helyi történetéről számolt volna be. De végül szerencsére nem így tett. És hála ennek, még jobb is lett a végeredmény. Hiszen ezzel a klasszikussal élvezhetjük az olvasást, és jókat nevethetünk. A modern, kifinomult életmód kellemes luxusában.
1: Fazekas Gyöngyvért hallották.

0: Claude Debussy kis szvítjének első tétele a Csónakon hangzott el. Előadta a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara, vezényelt Lehel György.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és régi kedves barátomat, művész társamat, kollégámat, és az életben is jó cimborámat, a kiváló gitáros, zeneszerző, zenekarvezető tanárurat, Barta Tamás díjas, remek gitárost, nemzetközi színvonalon muzsikáló, aranyszívű Nagy Ádámot. Szia!
1: Szia Tibi, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: És, no, hát örülünk, hogy itt vagy, és ránk értél. Azt mondja, hogy adtunk jelszót is természetesen a mai műsornak. Egyrészt akusztikus vonalai lesznek a számoknak, és domborodnak. Másrészt Troy és Ádámos egy-két csemegét is hozzáfűztünk. Itt most az elején hallhattunk egy-két izgalmas dolgot, ugye, remek dót, és aztán egy, a Fregolitól is egy klassz dolgot, úgyhogy nyugodtan méltasd a számokat, akár utólag is, hiszen Roy és Ádámokkal fogunk majd búcsúzni a duruzsolás után. Úgyhogy Nagy Ádám, szeretettel köszöntünk, és akkor mesélj egy kicsit, mi újság a házottáján.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hát ugye itt a műsor elején a Mohai Tamással van egy gitárduónk, egy akusztikus gitárduónk, ami most már immár 4 éves, vagy több mint 4 éves, sőt már 5 szerintem, és a Tamással csináltunk pár közös dalt, és ezt az egyiket hoztam el, ez a kis felvezetőnek jó volt, ez a világ legszebb száma.
0: Na, na.
1: Annyi érdekessége van, hogy, hogy a Tamás, bár ő ír szöveget, zenét, ez most kivetésen úgy történt, hogy írtam a zenét, ő írta a szövegét ennek a dalnak, de hogy kipróbáltuk, hogy működik ez a közös kollaboráció, csináltunk instrumentális darabokat is egyébként, és szeretnénk a Tamásra is majd lemezt csinálni, mert ugye ez a formáció abszolút koncertformáció elsősorban. Uh-huh. Játszunk, járjuk az országot, és nagyon élvezzük ezt a szabad zenélést. Az akusztikus gitározás hozzám meg eléggé közel áll, ugye egyrészt nem csak a tanítás miatt, hanem ha szóba hoztad, igen, Roy és Ádámot, ami a Roy és Ádám triót, lesz most egy pár dal erről a formációról is, de hogy vagy ebben a formációval, viszont például a Roy és Ádámmal a koncertek nagy része az akusztikus, tehát nem idegen ez az akusztikus zenélés tőlünk, meg hát én eleve szeretem ezt a kombó muzsikálást, vagy kicsit ilyen dinamikusabb, halkabb megszólalást is.
0: Hát igen, ugye aki odafigyelt egy picit, és volt szerencséje hallhatni a játékodat, ugyanolyan, most hogy eszembe jut hirtelen, hogy a Mohai Tomi, pont a társad, és te magad is, meg még van így például az Alapi Pisti, ahol rettenetes nagy örömömre szolgál, és amikor meghívom őt is, akkor riktik, hogy a szóló lemezeit mutatjuk, a Nix Faktort meg a többit, mert a világ egyik legjobb jazz rock gitárosa, mint ahogy te is, emlékszem már korábban is a extrémeket, Nuno Bettencourtokat játszottál, meg aztán a saját világod, amikor megnyílt, úgy imádkoztam mindig a Roy és Ádám dalok között is, amik jó nagyon, hogy na, kap 8 másodpercet az én barátom, kapott, megvillant, ebben minden benne volt, de kár, hogy nem 1 perc. Igen. És aztán te is persze nyilván
1: ha ezért. Csak nem lett kivágva, hogy te szól, mert olyanból is, arra is volt percet.
0: Na most ezért mondom, hogy mennyire örülünk, amikor van itt a saját, ugye hát nyilván érezted, hogy neked ki kell játszani magad, meg kell mutatni, amit tudsz, és ezért vannak itt az instrumentális formációk, majd visszatérünk, vagyis rátérünk a későbbiekben, mert van itt Work Project, Zsivány Jazz, de itt is ez is csodálatos a duód, ugye a Mohai Tomival, és hát egyáltalán mindenhol, ahol megnyilvánulsz, akár rövidebb, akár hosszabb ideig, ott azonnal kiderül annak, akinek van füle, ugye, hogy itten valami különleges tehetség van. Egyébként most tényleg akkor, ha már itt tartunk, úgy általában milyen formációid élnek? Mert ebben még talán én is le vagyok maradva. Tudjuk, hogy tanítasz, tanár úr kérem, ugye egyrészt. Másrészt ugye van a nagy legendás és jól ismert Roy és Ádám trió, és aztán még...
1: Igen, van az imént említett Mohai Tamással a gitárduónk, van a Húristen nevű ilyen
0: na mondtam,
1: vicces
0: én, vagyok
1: produkció.
0: Maradva.
1: Igen, ez egy, hát igazából úgy indult, hogy egy ilyen gitárpárbaj koncertet tartottunk 4 évvel ezelőtt, pár évvel ezelőtt, és akkor annyira jó sikerült. Ebben a Lukács Peta volt, a Mohai Tamás, a Pulius Tibi, én és a Csányi Zoli dobolt, és a Kis Géla Csaba basszusgitározott, és olyan jó sikerült ez a koncert, hogy így kitaláltuk, hogy mi lenne, ha ez így zenekarként működne tovább, mert egy gitárpárból már annyi van meg, amit Dunát lehet rekeszteni a remek hangszeresekből, meg az ilyen jellegű koncertekből is, hogy annyira jól sikerült, hogy mi lenne, ha csinálnánk ilyen egyedi feldolgozásokat, és inkább mint egy zenekar működjünk, tehát hogy jó dalokat játszani, nyilván a gitározás az egy fő pontja ennek, de inkább mint egy ilyen zenekar, erre lett ez a Húristen név. És hát van a két fiatal jazz muzsikussal van egy Zsivány Jazz nevű formációm, ami nekem egy tök új dolog volt, már elnézést, hogy így fogalmazok, a Fábri Adonis dobos és a Sikla István basszusgitárossal. A Donkát, a Fábri Adoniszt, ezt őt én fedeztem fel, ha lehetek ilyen szerénytelen. 15 éves korában egy ilyen zenetáborba is már akkor így kidomorodott a extra tehetség a srácnak, és akkor mondtam neki, hogy ha felnőtt leszel, akkor majd csinálunk egy zenekart. És mit ad Isten? 21 éves volt, amikor nyertek egy pályázaton egy stúdiófelvételt, egy ilyen live sessiont, jazz-rock zenét játszottak, és akkor elhívtak gitározni, és akkor ott mindjárt az első számot lepróbáltuk, és akkor ott mondtam a Donkának, hogy na, eljött az idő, most csinálunk egy zenekart. Hát akkor is elképesztő volt, hogy dobol, de nem is igazán a dobolás, mert dobosokból, hál' Istennek, nagyon sok jó dobossal dolgozhatok át, ott a Csányi Zoli, vagy a Borlai Gergő, akik tényleg elképesztő muzikahajtásúak. A Donkánál hát például abból indulok ki, hogy ő fantasztikus a zongorázik. Uh-huh. Tehát annyira muzikális dobos, hogy nem is maga a dobtechnikai megoldásai fogtak meg igazán, hanem inkább a zenéhez való hozzáállása. Tehát majd, hogy nem azt kell mondjam, hogy semmit nem csinál, és az benne a fantasztikus. Uh-huh. Szóval, hogy annyira
0: zenél a keze alatt.
1: Annyira zenél, hogy
0: Kovács Gyula volt
1: tényleg, tehát nem ezek, ez, hogy tempó, vagy nem tempó, vagy mikor vagyunk együtt, ez nem kérdés, már mindez egy első pillanatban, de ez már pici, vagy gyerekkorában is kiderült, csak akkor még nyilván ő még fiatal volt, vagy nem volt érett erre a dologra. Most már abszolút, igen, nyilván nem csak velem játszik, vagy velünk játszik ő egy csomó más formációban, de ez a Zsivány Jazz zenekar, ennek a Ő a Zsivány 2-es, én a Zsivány 3-as vagyok, és a Zsivány 1-es a Sityó, a Siklai, akiről most kevesebb szó esett, ő a Donka hozta a zenekarba, ő a most a Liszten végzős tanár, jazz basszusgitár tanárszakra jár, és hát ő is egy fantasztikus kvalitás, úgyhogy ő a harmadik ebben a produkció.
0: Hát akkor a Jimi Hendrix felállás Zsivány Jazzben.
1: Így van.
0: Nagyszerű, pont el is beszélgettük az időt, jöhetnek a Roy és Ádám csemegék itt a végére. Nagy Ádám, köszönöm szépen, visszavárunk.
1: Nagyon szépen köszönöm a kívást.

0: Holéci Ákos felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Szeptember 2. szombatján tartjuk 2000 óta az első segélynyújtás világnapját. Ebből az alkalomból idén is megrendeznek egy olyan hatalmas rendezvényt Debrecenben, amelyen összegyűlik az ország apraja nagyja, aki kapcsolódik valamilyen módon az első segélynyújtáshoz. Nyilván vannak szakmai programok és versenyek is, és ezért most Tóth Tibor, a budapesti első segélynyújtó vizsgáztatás koordinátora van velünk itt. Mindenki más Debrecenben van. Fogunk telefonálni Debrecenbe, és elmondják, hogy ott mi történik. Miért kell, vagy miért ünneplik, miért tartják fontosnak azt, hogy az első segélynyújtásnak legyen világnapja?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Az első segélynyújtás fontossága és alapvetően embertársainkon egymáson való segítségnek a hajlama és szépsége az szerintem egy megkérdőjelezhetetlen dolog. Az írott történelmünk előtti korszakokból is már vannak nyomok arra, hogy az emberek egymáson bajba jutott embereken segítenek, legyen ez akár azért, mert olyan összefort csontokat találtunk kőkorszaki maradványokban, akár azért, mert középkorban, ókorban a legnagyobb művek, Arisztotelész egyebek megörökítették azt, hogy hogyan kell ellátni egy sebet, akár csak azért, mert hogy ugye hát az ember érző lény, tehát hogyha nekem valami fájna, akkor én tudom azt, hogy az neki is fáj, tehát megpróbálok segíteni rajta.
0: Mégis valahogy ez az intézményes, meg profi, valamilyen módon azért tanulható első segélynyújtás összefonódik a Vörös Kereszt történetével, és az sem véletlen, hogy Tóth Tibor éppen a budapesti Vörös Kereszttől érkezett. Jól gondolom, hogy azért akkor, amikor a Vörös Kereszt kialakult, akkor lett ennek egy olyan intézményes háttere, hogy már meg lehet tanulni, tudjuk, hogy mi az, ami hozzátartozik ezekhez az ismeretekhez, és tudjuk, hogy hova menjünk, hogyha szeretnénk első segélynyújtást tanulni.
1: Nem feltétlenül a Vörös Kereszt megalapításához köthető a modern, laikus elsősegélynyújtásnak, mint olyannak a kialakulása. Abban az időszakban ugye ez a 1859-60-61, tehát hogy ez a Solferino-i csata és az azt követő időszak, amikor a Vörös Kereszt megalapult, és még mielőtt bármifajta nemzetek közötti egyezményekről, meg a Vörös Keresztnek a jogi szerepéről beszélhetnénk, ott még nem nagyon különült el egymástól a kvázi szakellátás és a laikus elsősegélynyújtás, tehát a harctéri ellátás, az, amit a Vörös Kereszt alapítója annak idején a csata után megpróbált megszervezni, az nem egy kimondottan laikus elsősegélynyújtás volt a mai szemmel, ő ezt teljes mértékben szakellátásnak gondolta, bár sem szakemberei nem voltak, sem eszközei nem voltak, de egészen talán a második világháborúig. Ami elkülönül ebben az időszakban már, az leginkább az orvosi felcseri ellátás és az ápolói ellátás, és ugye az ápolói ellátásból, az ápoló nőkből válik le oldalra majd később a laikus elsősegélynyújtás.
0: Mi tartozik az első segélynyújtás ismereteihez?
1: Minden, ami nem invazív. Tehát bármi olyan, amit én eszközökkel, eszközök nélkül, kívülről a sérült állapotának romlásának megakadályozására, vagy annak javítására tenni tudok. Legyenek ezek műfogások, fektetési módok, kötözések, bármi, amivel én úgy tudok javítani az ő állapotán, hogy közben én az ő testének folytonosságát nem szüntetem meg, nem teszek be semmit, nem veszek ki semmit, csak megpróbálom az adott állapotot stabilizálni, vagy esetleg javítani, hogyha olyan sérülés.
0: Azok, akik elvégeznek ilyen tanfolyamot, miben tudnak leginkább segíteni, vagy mire használják legtöbbet?
1: Ezt nagyon-nagyon nehéz mérni, és a legnagyobb része ennek ez nem kerül sem KSH statisztikákba, sem pedig semmifajta felmérésekbe, ez inkább ilyen anekdotális sztori jellegű gyűjtemény. A legtöbb esetben az első segélynyújtás az otthon történik, a lakásban, házban, kertben, a gyerek lehúzta a térdét, mert fára mászott, mert szaladgált a betonon, anya lekezeli egy kis betadinnal, tehát hogy ez már első segélynyújtás. Alapvetően azok a fajta, amiket most így felsoroltam, ugye műfogások, meg fektetések, meg mi egymás, ezek természetesen nagyon-nagyon fontosak és hasznosak, de hogy ezek már a jéghegy csúcsa az első segélynyújtásban. Hogyha erről beszélünk, akkor természetesen igen, a közúti balesetek, az üzemi balesetek, bármi egyéb ilyen hasonló nagyobb szabású egészségkárosodás, ahol a szakellátás megérkezéséig próbálunk elsősegélyt nyújtani, tehát ahol nem az az elsődleges célja az elsősegélynyújtónak, hogy ő megteszi a magáét, és ezzel be is van fejezve az ellátás folyamata, hanem ahogyan mondtam, további egészségkárosodás meggátolása, lelassítása, amíg egy valódi szakellátó a helyszínre érkezik. Tehát hogy itt ez is egy releváns különbség szerintem, hogy ha bár az elsősegélynyújtókat arra készítjük föl, hogy szinte bármilyen helyzetben tudjanak legalább valamit tenni, még akkor is, hogyha egyébként az adott helyzetben ez a valami, ez nagyon picike és nagyon kevésnek tűnhet a helyzet súlyosságához mérten, addig az elsősegélynyújtóknak a jelentős része az nagyon apró dolgokat fog tenni, amik viszont hatalmas nagy pozitív értéket képviselnek a sérült szempontjából.
0: Nagyon látványos, amikor például valakinek a szívét kell mozgásban tartani, de most azért mondom ezt így el, mert például az országos mentőszolgálatnak a honlapján az elsősegély világnapja kapcsán egy ilyen köszönet olvasható azok felé, akik addig, amíg megérkeznek a mentők, valahogy életben tartják a sérülteket, vagy tudnak valamit tenni azért, hogy a mentősöknek esélyük legyen a beteg felépítéséhez, vagy meggyógyításához. Szóval, hogy vannak azért ilyen drámai helyzetek is, és erre lelkileg egy ilyen tanfolyamon föl lehet készülni? Tehát, hogy ne kapjon rögtön sokkot maga az is, aki egyébként már végzett egy tanfolyamot, hogy hú, most jól fogom nyomni, ott fogom nyomni, annyira erősen nyomom, amennyire kell. Tehát lelkileg föl lehet egy ilyen helyzetre készülni egy nem egészségügyben jártas embernek?
1: Szigorúan szerintem nem lehet fölkészülni, de erre egy egészségügyben jártas embernek sem lehet felkészülni. Pszichésen, lelkileg felkészülni egy ilyen helyzetre pont azért nem lehet, mert ez egy ilyen helyzet, tehát ez egy hirtelen jött stressz helyzet, ahol azonnal teljesíteni kell. Én azt szoktam mondani, meg az oktatásainkon minden esetben az hangzik el, hogy különösen mondjuk egy ilyen szituációban, ahol egy hirtelen szívhalálról, egy keringés összeomlásról beszélünk, hogy mindenképpen merjünk hozzányúlni a sérülthöz, hogyha másért nem azért, mert hogy ennek a sérültnek önmagától nem lesz jobb, tehát hogy az ő állapota nem fog semmilyen formában javulni, amíg a szakellátás meg nem érkezik, vagy amíg mi hozzá nem nyúltunk. Hogyha mi hozzá merünk nyúlni, és itt igazából a merésen a cselekvési készségen van a hangsúly, és nem annyira a lelki felkészülésen, a lelki felkészülés szerintem tényleg nem lehetséges, de hogyha hozzá merünk nyúlni, megvan a bátorságunk, megvan a rutinunk azzal, hogy akár többször elvégeztük ezt az elsősegélyképzést, időről időre felújítjuk a tudásunkat kezünkben, mert alapvetően ezt azért a testével tanulja meg az ember, ez egy nagyon gyakorlati, nagyon hands-on dolog az elsősegélynyújtás. Az elméletét lehet nagyon jól tudni, hogyha az ember soha nem látott közelről újraélesztő fantomot, és egy valós helyzetben tényleg fogalma sincs, hogy hova is kéne tennie a kezét a beteg mellkasán. Szóval igen, tehát, hogy a pszichés felkészülés az nagyon-nagyon nehéz, viszont szigorúan szerintem, mint mondtam, minden oktatásunknak része az, hogy ezt megpróbáljuk olyan rutinná tenni, amit az álmából felébresztve is tud az ember.
0: És vannak nagyon rutinosak, például Kovács Dávid is nagyon, nagyon rutinos ebben, aki nem csak azért, mert az elsősegélynyújtás országos szakmai vezetője tud mindent, hanem gondolom, hogy benne volt egy ilyen indítatás, vagy egy vágy, hogy ő szeretne segíteni. Szóval ez így egyénileg hogy indult el Kovács Dávid életében, hogy szeretne tudni elsősegélyt nyújtani, és ebben másokat is szeretne segíteni.
2: Jó reggelt kívánok önnek is, kedves Tibor kollégámnak is, illetve a rádió hallgatóinak is. Előre elnézést kérek, hogy itt mindenféle háttérzajok lehetnek, de mi ugye már egy hatalmas rendezvényre készülünk, amire talán még sor kerül, beszélhetünk róla pár mondatot, de a kérdésre válaszolva kifejezetten a Vöröskeresztes jelenlétem és munkám volt ennek a jelenségnek az okozója. Én véradóként ismerkedtem meg a Vöröskereszttel, és aztán utána, amikor dolgozni kezdtem ennél a szervezetnél, akkor is véradásokat szerveztem. Viszont láttam, hogy számos nagyon izgalmas terület van, és ezek között a területek között az elsősegélynyújtás az egy rendkívül vonzó terület volt. Fiatal ember voltam egyébként még akkor, és úgy gondoltam, hogy az elsősegélynyújtás ismeretek azok nagyon hasznosak lehetnek. És hát bevallom őszintén, hogy egy kicsit menőnek is tartottam azokat a kollégáimat, akik egy-egy rosszul létnél, mondjuk egy ifjúsági táborban, vagy valamilyen más helyszínen jól tudtak beavatkozni. És ennek lett a következménye az, hogy kifejezetten érdeklődtem, hogy a szervezeten belül hogyan lehetne tanulni És ahogy mondtam, itt közben mindenféle háttérzajok vannak, úgyhogy például most egy raktárnál egy pakolást fejeztünk be.
0: Debrecenben egyébként, ugye ez egy hosszú hétvége a közönség számára, de önök már szerdán odaérkeztek. Mit kell csinálni, mielőtt elkezdődhetnek ezek az elsősegélynyújtó versenyek, ezek a rendezvények, amit már a közönségnek szólnak?
2: Ha úgy vesszük, akkor a Magyar Vöröskereszt egyik legnagyobb rendezvényéről beszélünk, és rengeteg önkéntes és szervező kolléga serénykedik azon, hogy az a körülbelül 300 fő versenyző, illetve az őket kísérő, felkészítő tanárok jól érezzék magukat, és megfelelő szakmai kihívásnak tegyük ki őket. Ez egy az idei esztendőben 15 állomásos körpálya Debrecen belvárosában, ahol különböző feladatokon kell, hogy teljesítsenek a fiatalok, bemutatva az első segélynyújtó tudásukat, nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. És ezeket a pályákat nyilván föl kell építeni, az erre vonatkozó eszközöket be kell szerezni, illetve hát azért szeretnénk, hogyha ajándékokkal megrakva térnének haza, és rengeteg pakolnivaló, rengeteg fizikai munka is jár egy-egy ilyen rendezvényen, de ezt nagyon boldogan csinálják önkéntesek és munkatársak kard-karba ötve.
0: Most itt bábuknak fognak elsősegélyt nyújtani, akik oda mennek, vagy valakinek azért eltörik a lábát, hogy legyen mit csinálni. De bocsánat ezért a durva példája, de hogy lehet egy versenyen olyan körülményeket teremteni, hogy érdemben megmutathassa valaki, hogy mit tud?
2: Nem hallottam végig a beszélgetést, lehet, hogy erre már Tóth Tibor kollégám kitért. Ugye az elsősegélynyújtás oktatásnak a mozertani tárháza eléggé széles, és a baleset szimuláció, ha szóba került már, akkor elnézést kérek a...
0: Nem került szóba.
2: Ha ismétlésbe bocsátkozom, de hát vannak nekünk nagyon felkészült, kifejezetten erre a tevékenységre felkészített önkénteseink, akiknek ha nem is kell eltörni a lábát ahhoz, ők hitelesen el tudják játszani, hogy el van törve a lábuk. Természetesen sminket is kapnak ilyenkor, a kollégáink már javában készülődnek, főzik az ehhez szükséges sminkeszközöket, például a hűvért, és aztán utána ezeket a különböző sérüléseket valós időben, mint hogyha ott tényleg történt volna a baleset, vagy hát ugye ne feledkezzünk meg a különböző rosszulétekről, ezekkel is ugyanúgy foglalkozniuk kell az első segélynyújtóknak. Nagyon életszerűen játsszák el. Többek között ez is az oka annak, hogy az utóbbi, hát most már azt mondom, hogy 15-16 éve városi környezetben szervezzük meg ezeket a rendezvényeket, hiszen a lakosságnak is szeretnénk felhívni a figyelmét, és ezek a szituációk rendkívül látványosak. És hogyha valaki egyébként odajön, akár gyermekkel is, kellő felkészültség mellett, nyilván nem biztos, hogy egy 2-3 éves gyermek érti, hogy miről van szó, de már egy általános iskolás gyermek azért érdeklődéssel és hasznos tudással tud távozni, hogyha megnéz egy ilyen rendezvényt. Ebből a szempontból a családokat, a lakosságot is várjuk szeretettel, jöjjenek és nézzék meg. Egy kicsit frissítsék fel a felnőttek a tudásukat, egy kicsit értsék meg, egy kicsit barátkozzanak az első segélynyújtással a fiatalabbak.
0: Tehát akkor úgy képzeljük el, hogy Debrecenben vannak ezek az állomások, és mondjuk a közönség egy ilyen állomás köré odaáll, és akkor megnézheti, hogy ez a nagyon jól játszó, színészkedő kollega, aki valamilyen esetnek az alanya lesz, mit ad elő, és utána mit adnak elő azok a versenyzők, akik őt próbálják meggyógyítani.
2: Egészen pontosan, sőt, még segítséget is kapnak hozzá. Nyilván a versenybírók a ott jelenlévő közönséggel kevéssé tudnak törődni, hiszen őnekik nagyon pontosan figyelniük kell a versenyzők teljesítményét. Ugyanakkor az állomásvezetők között biztos, hogy akad majd olyan, aki nagyon szívesen elmeséli, hogy ennél a szituációnál igazából mit alakítottak ki a versenyzők számára, milyen sérüléseket, milyen ellátási formákat kell csinálni, és azt is meg tudják beszélni, hogyha ők találkoznának egy hasonló helyzettel, akkor mi lenne a legfontosabb tennivaló, tehát hasznos tanáccsal is ellátják őket. Tehát nem csak azt fogják tenni, mint amit adott esetben egy életszituációban, elnézést a kifejezésért, de hogy mondani szokás, katasztrófa turistaként látni szoktunk egy ilyen nyílt környezetben, hanem hasznos tanácsokat is kaphatnak a kollégáktól.
0: És egy ilyen röpke benyomás után azért hozzászabad nyúlni egy ilyen helyzethez? Tehát ha tényleg belekerül valaki, aki most ott csak bámészkodik, egy hasonló helyzetben, akkor merjen cselekedni? Úgyhogy egyébként ő maga mondjuk nem végzett el egy tanfolyamot, csak látott egy ilyen versenyt.
2: Talán az egyik legfontosabb mondat, amit most ön elmondott, a határ a releváns és hasznos segítség és a haszontalan jelenlét között az, hogy valaki oda mer-e lépni. és itt ebből a szempontból, hogyha első választadónak és nem képzett első segélynyújtónak tekintjük azokat, akik tényleg csak a jó szándék és a segíteni akarás egyében oda mernek menni, akkor ez a legfontosabb. Valami alapismeret azért kell, a 112-t fel kell tudni hívni, de az utóbbi években egyébként rendkívül gyakori, sőt azt lehet mondani, hogy ez az általános bevett forma, hogy a mentés irányító kollégák segítenek nem csak lelkileg, hanem kérdéseket tesznek föl, igyekeznek tisztázni a helyzetet, és vonalban maradnak. Hála jó Istennek ma már egy kihangosított telefon nem kuriózum, így adott esetben ott a helyszínen lévő laikus elsősegélynyújtóknak, még hogyha nem is végeztek tanfolyamot, nem is annyira biztosak a tudásukban, de érdemben tudnak segíteni a mentő dolgozók, hogy valóban hatékony segítséget tudjanak nyújtani addig, amíg ők oda nem érnek a helyszínre. Tehát még egyszer a legfontosabb mondat, amit ön mondott, hogy igen, ha nincsen semmilyen képzettségünk, de a 112-t fel tudjuk hívni, akkor merjünk oda lépni.
0: Na már a gyerekeket is egyébként érdemes erre megtanítani, hogy hogy kell felhívni a 112-t, meg mit kell mondani ott. Talán már ez is része lehet egy ilyen debreceni programnak, hogy akár a gyerekeknek is ilyen ismereteket megtaníthatnak. De anélkül, hogy most a leendő versenyzők számára segítséget nyújtanánk, mondan egy pár olyan esetet, amit majd ott meg kell oldaniuk, amit esetleg a debreceni közönség megnézhet.
2: Természetesen nem mondok, hiszen a titoktartás és a versenytisztaságát garantálja, de mondok néhányat az előző évekből, és akkor ebből azt gondolom, hogy párhuzamos módon tudnak majd következtetni, hogy milyen típusú feladatok vannak. Közlekedési baleset, és akkor itt, hogyha különböző akár gépjárművel, akár mikromobilitási eszközzel, ugye hát ezek manapság rendkívül divatosak, és hát ugye orvosszakmai megmentős körökben is visszajelzéseket kapunk róla, hogy a közlekedés biztonságra érdemes felhívni a figyelmet már, ahogy ön is mondta, fiatalkorban, gyermekkorban, de emellett mindig vannak olyan csalafintaságok már egy-egy ilyen országos fordulón, hogy nem egyértelmű pontosan kisérült ki, nem hányan vannak a sérültek, esetleg egy-két bokorral arrébb lapul-e valaki még, akiről a beszélgetés és a helyszín felderítése során kell kideríteni, vagy idegen nyelvű, vagy adott esetben valamilyen olyan típusú mozgásfogyatékos, akinek az ellátását kell megcsinálni, vagy közvetlenül nem tudnak hozzáférni a sérülthöz, és ezért be kell vonni másokat, és másoknak a tevékenységét kell instrukciókkal biztosítaniuk a csapatoknak. Már nagyon sok olyan az életben előforduló szituációval készülünk a versenyzőknek, ami egy tandemi oktatáshoz képest azért lényegesen nagyobb élmény, és lényegesen nagyobb kihívás.
0: Csapatok vannak, de azért az életben általában nem csapatban adhatunk elsősegélyt. Legtöbbször azért úgy fordul valami elő, hogy egyedül vagyunk, és valamire reagálnunk kell. Van egyéni is, meg csoportos része is ennek a versenynek?
2: Lehetséges, ugyanakkor viszont az is nagyon gyakran előfordul, hogy egy képzett elsősegélynyújtónak egy a környéken összeverődött nézőkből kell elsősegélynyújtó csapatot szervezniük. Úgyhogy mi inkább erre teszünk hangsúlyt, és olyan helyzetek elé is állítjuk őket. Például, hogyha szervezünk, nem ígérem, hogy idén is lesz, de ha véletlenül szervezünk tömeges kárhelyet, akkor összekeverjük az ellátókat, olyan csapatokat, olyan személyeket sorolunk egymás mellé a feladat megoldásba, akik nem ismerik egymást, nem gyakoroltak közösen, és így akkor a helyszínnek a felszámolása, a megfelelő ellátási forma az egy külön kihívást kap. Ez is egy viszonylag gyakori szituáció, de emellett egyébként természetesen időről időre előfordulhat olyan is, hogy egyéni megoldást kell egy adott helyzetre adniuk a versenyzőknek. Úgyhogy ez is egy fontos szempont, amit ön mond. Nyilván nekünk itt elsősorban az iskolai korosztályok, a kategóriák, az általános iskolás, középiskolás, illetve a felnőtt kategóriában, és általában egyébként 18. életévüket éppen betöltött középiskolások szoktak jelentkezni. Az ő felkészüléséket még azért nagyban szolgálja, hogyha közösen tudnak gyakorolni.
0: Tehát ez az esemény, amely Debrecenben van, meddig tart, hány nap lesz, többször versenyeznek, mire számíthatnak azok, akik kíváncsiak erre?
2: Nagyon-nagyon reméljük, sőt kérem is, hogy akinek Szentpéterhez, akinek a magyar irodalomban ugye külön esernyője van, van valamiféle jó összekötetése, én magam is fordulok hozzá. A jó időért azért legyen szíves egy imát elrebegni, mert pénteken délutánra azért mondogatnak ide Debrecen környékére is valamennyi kis esőt. Egyébként a versenyt ebben az esetben is megtartjuk, hiszen elsősegélynyújtásra elsős környezetben is szükség lehet. és pénteken délután 1 órakor lesz a megnyitó. Terveink szerint 1:30-2 környékén fognak az állomások elindulni, és aztán utána nagyjából 6:30-7-ig tart a verseny. Ezt követően szusszonhatnak a csapatok egyet, viszont szombaton az első segélynyújtás világnapján, hiszen szeptember 2. szombatja minden esztendőben az első segélynyújtás világnapja, akkor kimegyünk a nagy erdőbe, és az ottani sportcsarnokban lesz az eredményhirdetés, akkor tudják meg a csapatok, hogy a pénteki teljesítményük alapján 3. helyezést érték el. Tehát igazából a közönség számára, a kedves debreceniek, vagy akik szívesen ellátogatnak ezen a hétvégén ide, a péntek délutánt javasoljuk, jöjjenek és tekintsék meg az 54. országos első segélynyújtó verseny feladatait.
0: Nagyon szépen köszönöm Kovács Dávidnak, hogy velünk volt így a telefonvonalon keresztül, és az első segélynyújtás országos szakmai vezetőjeként felvázolt, hogy mi minden vár azokra a csapatokra, akik Debrecenben ezen a megmérettetésen részt vesznek. Hát nagyon szép hétvégét kívánok, kevés esőt, vagy esőmentes száraz időt, különösen péntekre, és akkor sok első segélynyújtásra kíváncsi fiatalt, aki beiratkozik ezekre a tanfolyamokra.
2: Nagyon szépen köszönjük, úgy legyen!

a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. Szombaton lesz az első segélynyújtás világnapja. Ebből az alkalomból az imént telefonon beszéltünk Kovács Dáviddal, az első segélynyújtás országos szakmai vezetőjével, aki már ott van Debrecenben, annak a versenynek a helyszínén, ahol csapatok mérettetnek majd meg, különböző érdekes helyzetekben, érdekes és veszélyesnek tűnő helyzetekben. Azt is megtudtuk, hogy nem kevés színészi képességgel felvértezett önkéntesek is ott lesznek, akik majd eljátsszák azoknak a sérülteknek a szerepét, akiken segít

0: A fővárosi Vöröskereszt, de egyébként az országos Vöröskereszt működésében is van egy ifjúsági szekciónk, ugye az országos oldalon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, míg a fővárosi oldalon a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezetének ifjúsági tagozata. Ők egyébként a jelen pillanatban a nemzetközi sztenderdek szerint 30 év alatti fiatalokat jelentik, tehát hogy azért itt nem a kamaszokra kell gondolni, bár nagy többségük egyébként a középiskolás korosztályból kerül ki, mind országos, mind pedig megyei szinten.
1: Hány éves kortól lehet egyébként valaki?
0: Nincs alsó korhatárunk. Mi azt szoktuk mondani, hogy az aktív önkéntes tevékenységben 14 éves kortól érdemes vagy hasznos bekapcsolódni, mert ott már képes olyan önálló feladatokat ellátni, amik egyrészt számára is fejlesztő hatásúak, legyen ez akár a technikai segítsége, a háttérmunkának a segítsége, akár egy elsősegélyverseny megszervezésében, vagy bármilyen más a Vöröskereszt által szervezett program háttérmunkájában, de ott már ugye akár fizikailag is elég fejlett a gyerek ahhoz, hogy megjelenjen egy rendezvényen, akár ő maga csinálja a bemutatókat, akár ő maga játssza el a műsebeket, ő mutassa meg az újraélesztést, tehát hogy 14-et szoktuk jelölni. Az annál fiatalabbakat viszont nagyon-nagyon szívesen látjuk más programjainkon, vannak azért nyári táboraink, ahol akár elsősegélynyújtást is lehet tanulni, vannak kifejezetten szabadidős programjaink, ahol a fiatalabbak számára, illetve van rengeteg kortársképző, kortárs fejlesztő programunk, ahol a kicsit nagyobb fiatalok, a kicsit kisebb fiataloknak adnak át tudást.
1: Most azt mondtál, hogy az első segélynyújtók között vannak gyerekek, vagy fiatalok, meg ugye lehetnek természetesen felnőttek, de engem igazából az érdekel, hogyha a beteg vagy, akivel történik valami, az gyerek, akkor őt másként látják-e el. Mondjuk így elsőre én azt gondolnám, hogy talán az újraélesztés az, ami biztos, hogy nagyon más egy pici testnél, egy pici gyerek számára, amit mindig felnőttnél.
0: Az igazság, hogy kisgyermeknél, és itt most elsősorban akkor a csecsemő és kisgyermek, tehát hogy az egészen fiatal korosztálynál, a szervezet még nagyon rugalmas, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan helyzetből, olyan szituációból egyszerűen visszaugrik, ami egy felnőtt embernek 30 év dohányzással, elhízással és mákos tésztával már nehezebben megugorható probléma. Legyen ez egy keringés összeomlás, legyen ez egy légzésleállás. Tehát, hogy egy kisgyermeknél az ellátás is teljesen más, pont azért, mert hogy a szervezet még annyira rugalmas, annyira egészséges, hogy egy ilyen jellegű balesetnél, vagy egy ilyen jellegű szituációnál sokkal könnyebben visszaugrik az alapállapotára, és egyszerűen csak megy tovább. Tehát kimarad két légvétel, paf, visszajön. Maga az ellátás az rengeteg mindenben különbözik, ez így van. Tehát, hogy egyrészt maga az erőhatások, amiket kifejtünk egy ekkora testre, az lényeges. Kisebb, kéztartások, mozgatások mind másképp működik, mint egy felnőttnél. Azt kell mondanom, hogy a legtöbb oktatásunkban legyen ez kifejezetten szülőknek szóló, mert hogy ugye természetesen ez is létezik, kifejezetten babaváró oktatásaink is léteznek, vagy akár a közúti elsősegélynyújtás részeként, ugye a jogosítványhoz szükséges kötelező oktatásokon mindenhol elhangzik az, hogy mit csinálunk másképp egy csecsemőnél, egy gyermeknél, pont azért, mert hogy nincs olyan helyzet, nincs olyan élethely az emberek életében, amikor ne találkozhatna sajnálatos módon egy gyermek vagy egy csecsemőnek a balesetével, sérülésével. Ugyanakkor konkrétan az, hogy mi a különbség, az megint egy olyan kérdés, amit ahogy az előző blogban is mondtam, hogy az elsősegélynyújtást az ember a kezével, a testével, a fizikumával tanulja elsőként, és a sokkal nagyobb, vagy sokkal fontosabb az, hogy a reflexek és a rutinok meglegyenek egy ilyen szituációban, a hova teszem a kezemet, hogyan nyomok, milyen poszt veszek föl, hogyan térdelek le egy sérült mellé, mint az elméleti tudás. Az elméleti tudás nagyon hasznos tud lenni, de nagyon-nagyon-nagyon nehéz a gyakorlatba átültetni, ha csak az elméleti tudással rendelkezünk.
1: De egy ilyen tanfolyam elég arra, hogy meglegyen a rutin.
0: Szigorúan szerintem igen, tehát, hogy most a saját tanfolyamainkra tudok nyilatkozni. Ugye jelen pillanatban az elsősegélyoktatás Magyarországon nagyon piaci alapon működik. Szinte bárki, akinek van megfelelő egészségügyi és vagy pedagógiai végzettséget tarthattam folyamokat, tehát hogy erre nincs annyira szigorú szabályozás. Ugyanakkor mondjuk a legtöbb olyan szervezet, aki ilyen tanfolyamokat tart, azért elég szigorúan és elég komolyan veszi azt, hogy mit is oktat le és hogyan is oktat le, tehát hogy ebből a szempontból azért elég magasan van az a léc. És igen, szerintem egy tanfolyam bőven elég. Ezek alapvetően nem bonyolult, nem nehéz, nem sok gyakorlást igénylő feladatok, amiket meg kell tanulni, amiket meg kell jegyezni. Viszont Viszont az, hogy az ember egyszer, kétszer, háromszor egy ilyen egynapos, akár mondjuk egy 8 iskolai tanórás tanfolyamon végigpróbálja ezeket a folyamatokat,

0: az arra elég, hogy, hogy megragadjon, hogy megmaradjon. Én személy szerint azt szeretném javasolni mindenkinek, akit ez mélyebben is érdekel, hogy azért 4-5 évente érdemes ráfrissíteni erre, annál sűrűbben nem feltétlenül, de az a 4-5 év az egy olyan reális időtartam, ami alatt már kikopik annyira a tudás, vagy amennyi idő alatt már változik annyira a szakmai protokoll, hogy érdemes legyen ráfrissíteni.
1: Én a Magyar Vöröskeresztnek a honlapján láttam, hogy többféle tanfolyam van. Most az első segélynyújtás, meg az újraélesztés, ez például eltér. Van külön tanfolyam legalábbis.
0: Van külön tanfolyam, leginkább
1: miért?
0: Azért.
1: Miért? Az első segélynyújtásnál nem mutatják meg, hogy hogy kell újraéleszteni.
0: De, sőt, a normál első segélynyújtott tanfolyamainknak része egyébként ugye egyrésztről az eszköz nélküli klasszikus manuális újraélesztés, ugye ez a mellkas komprimálás fizikai erővel, nyomással, illetve hát a befúvásos lélegeztetés, de része az eszközhasználat különböző variációban, legyen ez egy félautomata defibrillátor, amit ugye az ország több pontján most már szinte mindenhol elérhető távolságban kihelyeztek, illetve része a gyermek és a csecsemő újraélesztésnek a nüanszai és mélységei, magasságai is, viszont vannak olyan szituációk, ahol kifejezetten mondjuk egy megrendelő, egy cég, egy csoport csak egy bizonyos témakört szeretne, és az újraélesztés egyike ezeknek a témaköröknek, amit nagyon szeretnek különvenni, nem, ez egyébként szakmailag abszolút nem kell ezt különvenni, tehát hogy ez így egy elég hosszú folyamat része az újraélesztés, de ezt nagyon szeretik különvenni, és kifejezetten erre igényt tartanak, hogy akkor most menjünk el, mert a cég, vagy a telephely, vagy az üzem vásárolt egy vadonatúj defibrillátort, és akkor őket most csak az érdekli, hogy ha valaki esetleg meghal, itt most a szó biológiai értelmében, tehát a biológiai állapotáról beszélünk, meghal, akkor azt hogyan kell megkezdeni újraéleszteni, hogyan kell rá fölhelyezni a defibrillátort, és hogyan kell megnyomni a nagy piros gombot az újraélesztéshez.
1: Értem. Szintén a Vöröskereszt honlapján láttam egy ilyet, hogy önkéntes elsősegély nyújtók. Hát mindenki, aki tud elsősegélyt nyújtani, az önkéntes.
0: De nagyon reméljük, tehát hogy erősen bízunk benne, ez hogy ezt mindenki önkéntesen végzi, így van. Az önkéntes elsősegély nyújtásra így kifejezetten ráfókuszálva és rászűkítve, van néhány olyan évek óta futó meglévő nagy projektünk, és töménytelen mennyiségű apró pici projektünk, amik kifejezetten önkéntesek segítségével és kifejezetten az elsősegélynyújtás témakörében mozognak. Legyen ez akár a sokat emlegetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, ahol ugye a nyári szezon teljes időszaka alatt több balatoni strandon önkénteseink egész szezonban kint vannak, és bármilyen apró sérülést, nagyobb sérülést, vagy szakellátást igénylő sérülést megpróbálnak és elkezdenek ellátni a megfelelő szakellátás megérkezéséig. Van az aránylag friss és kifejezetten Budapest-centrikus Dunai elsősegélynyújtó szolgálatunk, ugye, ami a nyári időszakban a lezárt és a gyalogos forgalom számára megnyitott Dunai szakaszokon működik, ugye, ahol a gyorsan akartam mondani, a szakasznak a nevét, elnézést.
1: Római parton
0: Római
1: például.
0: Part, igen. Ahol ugye sokkal nagyobb mennyiségű gyalogos és lakossági forgalom jelenik meg ebben az időszakban. Ugye ott is azért folyamatosan megtörténhet az, hogy valaki rálép egy élesebb kavicsra, valaki megbicsaklik a bokája és fenékre ül, vagy csak darázscsípés és bármi egyéb, ami a mindennapi közlekedésnek része.
1: Vagy vízparton vagyunk, valaki beleesett a vízbe. Olyankor is segítenek. Balaton partján is ez jut eszembe először, hogy azért ülnek ott, hogy berohannak, kihozzák, megmentik.
0: Sajnos vagy szerencsére, de az önkéntes szolgálatot végzők nem a B-vacs, tehát hogy ők nem fognak tudni, vagy nekik nem feltétlenül feladatuk az, hogy ők berohanjanak. Ugye ez az egész szakaszon és minden parton van működő vízimentő szolgálat, a Balatonnál is, Velencei tónál is, Dunai szakaszokon is, tehát alapvetően az elsősegélynyújtók már a parton végzik az elsősegélynyújtó feladataikat. Mindettől függetlenül egyébként volt már rá példa, hogy olyan önkéntes ült ott, aki egyébként, amikor nem nekünk önkénteskedik, akkor vízimentő is, vagy éppen búvár, tehát hogy voltak ilyen estek, amikor ők maguk mentek be sérültet kihozni és segítséget nyújtani a vízben, de az alapeset az, hogy ők már a parton lévő sérülteket látják el. Leginkább azért, mert ugye az eszközeik jelentős része nem működik a vízben.
1: Akiket én láttam a Balatonparton, ők nagyon fiatalok voltak. Ezeknek az önkénteseknek hogy működik az oktatása, kiket várnak önkéntesnek akár a Vöröskereszthez?
0: Vöröskereszthez általánosságban önkéntesnek természetesen bárkit várunk. Ugye beszéltünk arról, hogy 14 éves kortól már van az a fizikuma egy gyermeknek, amivel esetleg ő akár egy ilyen tevékenységben is aktívan részt tud venni. Itt nem feltétlenül annyira az életkor, inkább ténylegesen a fizikai fejlettség az, ami számítani fog, hogy hova tudjuk beosztani. Mindettől függetlenül egyébként a nem annyira erőteljesen fejlett és nagy darab fiatalokat pont ugyanúgy tudjuk foglalkoztatni és hasznosítani, akár a balatoni elsősegély szolgálatán. Az újraélesztés és a fizikai erőt igénylő ellátási formák azért elég ritkán fordulnak elő, mind az önkéntesek mindennapjaiban, mind pedig a balatoni szolgálat keretein belül. Tehát az, hogy fiatalok és per vagy nagyon fiatalnak tűnnek, az önmagában nem feltétlenül probléma. Bár egyébként azt hozzá kell tenni, hogy szerintem a balatoni szolgálat, bár az nem Budapesthez tartozik, tehát ott nem tudok fixet mondani, csak emlékképeim szerint ott ők 16-os korhatárt szabtak, lehet, hogy már 18-ast is, de ebben nem vagyok biztos, ez itt, ahogy telnek az évek, és a fiatalok egyre nagyobb, egyre szélesebb körben jelentkeznek és érdeklődnek a programok, rendkénytelenek vagyunk szűkíteni a keresztmetszetet, pont azért, hogy a lehető legbiztonságosabb ellátást tudjuk nyújtani.
1: És ők mit tanulnak meg, vagy hogy tanulják meg, hogy segítsenek?
0: Természetesen részt vesznek egy belső tréningen, tehát, hogy ez nem sokban különbözik ez attól, mint amit egyéb képzéseink folyamán oktatunk és árusítunk a lakosság számára, legyen ez egy közúti elsősegélynyújtó képzés, ami ugye az elsősegélyvizsgára készít föl, legyen akár ez egy munkahelyi elsősegélynyújtó tréning, ugye, amit kifejezetten a hatályos jogszabályok szerinti minden munkahelyen kötelezően jelenlévő elsősegélynyújtónak kell tudnia és megkapnia. Tehát, hogy a tréningek nagyjából hasonlók, az elsősegélynyújtásnak véges formája, véges formulája van. A releváns különbség az, hogy ez egy sokkal hosszabb ideig tartó, sokkal bővebb és sokkal mélyebb tréning, tehát, hogy nem csak azt próbáljuk nekik megtanítani, ami kötelező minimum, ami az elsősegélynyújtásnak az alapja, hanem egy kicsit mélyebben belemegyünk velük traumatológiába, egy kicsit mélyebben belemegyünk velük élettanba, miért alakul ki, hogyan alakul ki, amit ő neki ott és akkor a helyszínen egy ellátáshoz alapvetően nem kell tudnia, de különösen a fiatalok esetében azért ez egy ilyen egész enyhe karrierre terelés is az egészségügyi vonal felé. Nagyon sokan úgy kerülnek hozzánk, hogy nem tudják, hogy mit szeretnének majd a jövőben, és beleszeretnek egy-egy tevékenységünkbe. Most nem feltétlenül az elsősegélynyújtásról beszélünk, de az elsősegélynyújtás is egy ilyen dolog, amit önkéntesként meg lehet szeretni, meg lehet tanulni, és ez sokszor befolyásolja azt, hogy később merre fog tovább menni, amikor majd befejezi a középiskolát, és vagy szakmát, vagy felsőoktatási vonalat választ magának.
1: Miért mennek egyébként a gyerekek általában, vagy ilyen nagyon fiatalok önkéntesnek? Meg szokták-e őket kérdezni, hogy...
0: Meg szoktuk kérdezni, nem szoktunk épkézzel válaszokat kapni, mert azért gyerekek is nagyon fiatalok, tehát, hogy nagyon sokat a közösség vonz, tehát, hogy ha egy-egy iskolából, egy-egy osztályból, egy-egy csoportból egy gyerkőc valami oknál fogva bekerül hozzánk, akkor ő általában hozza magával a saját baráti társaságát. Ez egy nagyon pozitív dolog egyébként, tehát ezek a baráti társaságok, ezek a már a Vöröskereszten belül kialakult csoportosulások, ezek meglepően hosszú évekre, meglepően sokáig tudják megalapozni valakinek a baráti és szabadidős tevékenységét. Akár én is élő példaként, tehát, hogy a mai napig tartok kapcsolatot, nagyon sok olyan volt önkéntes társammal, akivel annak idején 11-12 évesen a 19. kerületi gyermektáborban kezdtük a közös programot, 20-30 évvel ezelőtt. Szóval igen, tehát, hogy egyrésztről a közösségépítő része az, ami szerintem be is vonza a gyerekeket, és meg is tartja a fiatalokat. Másrésztről a tudásvágy, tehát, hogy szigorúan szerintem a Vöröskereszt jelen pillanatban át tud adni egy olyan fajta tudást, legyen ez akár az elsősegélynyújtás, mint amiről most beszélünk, akár bármely más tevékenység terület, azért vannak nekünk elég széles skálán mozgó képzéseink és programjaink, a különböző gyermekprogramoknak a működtetése, tehát az arcfestés és az animátori feladatok, ugye ezek a csoportos játékok, gyermekek lekötése akár órákra, is egy nagyon jól működő, régóta működő ifjúsági tevékenysége a Budapesti Vöröskeresztnek, akár ugye maga a baleset szimuláció, ami igen technikailag az elsősegélynyújtáshoz köthető, de egy teljesen más aspektusa az elsősegélynyújtásnak, ugye akár a versenyen résztvevő fiatalok a szervezői oldalról, akik a sérülteket játsszák, de ez egy sokkal inkább éncentrikus része az elsősegélynyújtásnak, hogy ő hogyan játssza el a sérültet, ő hogyan tudja fölkenni magára a teljesen reálisnak és valódinak látszó sérüléseket. Ez is egy olyan belső verseny a fiataloknál, amit egymás között abszolút pozitívan és abszolút támogathatóan csinálnak. Régre visszanyúló, szépen lassan megújuló tevékenységünk az ifjúságprevenció és a kortárs előadói prevenciós csoportjaink, ugye ez a szexedukáció, a HIV-AIDS prevenció, a kábítószer és dohányzás és alkohol prevenciós programjaink. Ezek az elmúlt időszakban egy picit megfeneklettek, nagyon-nagyon sok olyan, pláne, most csak itt elsősorban Budapestről beszélek, nagyon-nagyon sok olyan célzottan egy tevékenységgel foglalkozó civil szervezet van, akik egy bizonyos tevékenységgel foglalkoznak, emiatt ők sokkal nagyobb idő is energiabefektetést tudnak abba az egy tevékenységbe beletenni, míg mi, mint Magyar Vöröskereszt, akik mindennel egy kicsit foglalkozunk, kevésbé tudunk specializálódni, ezért ezek az ifjúság prevenciós tevékenységeink nekünk egy picit leültek, de hogy hát ez is egy ilyen hullámhegyek, hullámvölgyek dolog, tehát ez
1: azon
0: is visszatér
1: is múlik,
0: időről
1: hogy kik
0: időre.
1: Vannak, akik ebbe csatlakoznak,
0: van,
1: és
0: van,
1: akkor
0: van,
1: ők
0: van,
1: mennyire lelkesen viszik.
0: Hogyha ez egy olyan témakör, ami az aktuálisan érdekli a jelenleg hozzánk csatlakozó fiatalok egy jelentős részét, vagy egy nagyobb csoportját, akkor természetesen ez is újra elő tudjuk venni.
1: És gondolom vannak olyanok, akik a kötelező önkéntes órájukat.
0: A kötelező 50 óra így van végzik. Az érettségihez természetesen. Ők is alapvetően két nagyobb csoportra bonthatóak. Az egyik fele, az elkezdi ugyan nálunk az 50 órát, de amikor rájön arra, hogy itt tényleg munka folyik, itt valami hasznosat csinálunk, ez nem csak lepapírozzuk neki azt, hogy ő megjelentés és pipa, akkor beleszeret a tevékenységbe. Tehát, hogy nagyon sok olyan a klasszikus szóhasználatban vett ifjúsági önkéntesünk van, aki az 50 órás közösségi szolgálatát kezdte el teljesíteni, majd önkéntesé nőtte ki magát, és bőven az 50 óra fölött is nálunk ragad. És vannak nagyon sokan olyanok, akikben az 50 óra leteltével meg lenne az igény erre a közösségre, erre a tevékenységre, hogy csináljon valamit szabad idejében, ami esetleg még akár hasznos is, ne? Tényleg, de mivel megvan az 50 órája, ezért ő ezt így pipa letudta, és soha többet nem látjuk, függetlenül attól, hogy előtte láttuk azt, hogy heteken, hónapokon keresztül, amíg a hétvégi programokon összeszedte az 50 óráját, rettentően élvezte azt, amit csinál. Ez egy nagyon kettős dolog, mert sokkal több fiatal találkozik a civil szervezetekkel, ami egy rettentően pozitív, nagyon-nagyon jó dolognak tartom. Ugyanakkor azzal, hogy ezt így fixáltuk abban, hogy és ott az 50 órád megvan, akkor mehetsz, ezzel rettentő sok fiatal van, aki kiesik ebből a körből, hiszen ő neki már megvan az 50 órája, és ő nem gondolja úgy, hogy neki ebben maradnia kéne.
1: Most fiatalokról beszéltünk, és önkéntesek tényleg csak fiatalok lesznek? Vagy mondjuk az elsősegélynyújtás kapcsán önkénteskedők, azok inkább fiatalok?
0: Ez inkább egy kelet-európai jellegű kérdés, és nem feltétlenül annyira egy Vöröskereszt jellegű kérdés. Nagyon-nagyon sok olyan önkéntesünk, aktívkorú dolgozó önkéntesünk van, aki segíti a Vöröskereszt munkáját fuvarozással, a saját szakmai hátterével, mert be tud könyvelni egy kicsit, mert nem tudom, olyan helyen dolgozik, ahol a cég föl tudja ajánlani a pékséget, a megmaradt, el nem adható, vagy eladni nem kívánt pékárút, és akkor kerül a hajtalanátra, tehát hogy rengeteg önkéntes van, aki effektíven a szó klasszikus értelmében önkéntes, a Vöröskeresztnek valamilyen szolgáltatást, tevékenységet, vagy csak a saját idejét ingyenesen és mindenféle térítésmentesen biztosítja, de őket nem szoktuk a klasszikus szóhasználatban önkéntesként nyilvántartani, pont azért, mert hogy ők nem azok, akik a Vöröskereszt képzésével megjelennek egy rendezvényen és aktívan részt vesznek, hiszen ők napközben dolgoznak, nagyon sokan hétvégén is dolgoznak, ezért ők azt teszik hozzá a Vöröskereszt munkájához, amit a munkahelyük mellett, vagy a munkahelyükön túl tudnak. Ők nagyon kis számban vannak, akik szabadidejükben is tudnak önkénteskedni egy teljes állás, akár egy család, egy gyermek mellett. Ez önmagában abszolút nem probléma. Tehát, hogy ez az élet normál működése, amikor fiatalok, meg amikor idősek vagyunk, akkor van szabadidőnk, és ez így is történik, hogy a Vöröskereszt aktív önkéntesei azok a fiatalok és az idősek.
1: Tehát vannak, akik nyugdíjasként jelennek meg, és akár az elsősegélynyújtás kapcsán is azt mondják, hogy én nem tudom, 65 vagyok, 75 vagyok, még soha nem csináltam ilyet, de itt vagyok, és szeretnék segíteni. Van ilyen, aki teljesen zöldfülűként érkezik 60-70 így évesen.
0: Van, megtörténik önhöz. Természetesen. Tehát, hogy a kerületi szervezeteink, ugye most jelen pillanatban Budapest majdnem minden kerületében működik kerületi irodánk, ahol a lakossági segélyezés, az osztások, az adományfogadáson kívül természetesen önkéntes csoportok is működnek, és majdnem minden kerületünkben a két legnagyobb kategória az valóban az ifjúsági önkéntes, ugye ezek a 30 alattiak, a középiskolások, egyetemisták, és a nyugdíjas önkéntes, tehát hogy aki már ráír arra, hogy ő napközben is foglalkozzon a Vöröskereszt céljaival és kitűzött feladataival, aki ténylegesen így esik be, hogy hát a szomszéd is azt mondta, hogy ő is ide jár, és akkor mit lehet itt tenni. Többségében egyébként azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy a nyugdíjas önkénteseink, ők inkább az irodán belüli feladatokat szeretik végezni, kevesebben vannak, akik mondjuk kitelepülnek velünk egy sátras kerületi egészségnapra, és ők ott nyomják az ambubabát, mellé térdelve is megtanítják az arra járókelőket, résztvevőket a programon, de nem példa nélküli.
1: Az első segélynyújtás világnapja alkalmából beszélgetünk, ugye amely szeptember 2. szombatja szokott lenni, most már 2000 óta, igen. És egyébként pont a Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezte, hogy legyen világnapja az első segélynyújtásnak is. Most a debreceni eseményekről már hallottunk, de fog valami még ezen a hétvégén valahol máshol történni, ahol várják az érdeklődőket, hogy találkozhatunk mi most az első segélynyújtással.
0: Készül egy kifejezetten, de az sajnos nem most a hétvégére fog esni szervezés technikai okokból, de kifejezetten az első segélynyújtás világnapja alkalmából ismét indítunk éjszakai első segélynyújtó képzést, ami minden évben indul Budapesten. Ez egy ilyen kifejezetten munkaidő utáni esti, a hajnalban nyúló műsebekkel, művérrel fölvértezett első segélyképzésünk. Ez a tavalyi évben rettentően népszerű volt, hogy egy évben kétszer szokott indulni. Első segélyvilágnap és Halloween alkalmából.
1: Ez egy ilyen tömörített alkalom, mert egyébként nem egy alkalom, egy
0: jelen
1: tanfolyam.
0: Jelen pillanatban a normál elsősegély tanfolyamainkat mi egyébként egynaposan tartjuk, tehát hogy az alapfokú elsősegély.
1: Csak
0: ugye
1: nappal.
0: Csak nappal, így van, és hát ugye műsebek nélkül, tehát hogy itt igazából ez a húzó erő, hogy a gyakorlati feladatokat nem egymáson mutatják be, nem egymáson demonstrálják a résztvevők, hanem lesz ott legalább kettő, de inkább három imitátor, akiből folyik a művér, és aki sikít, hogyha rosszul nyúlunk hozzá.
1: Hol találjuk az információkat erről?
0: A Budapesti Vöröskereszt honlapján, tehát ez a www.vöröskereszt.bp.hu.
1: Köszönöm szépen. Tóth Tibor a Budapesti Vöröskereszt első segélynyújtó vizsgáztató koordinátora volt velünk ma itt a stúdióban. A mai műsort készítette Bögös Henrietta, Fülöp Csaba és Szabó Csilla. Köszönöm figyelmüket!

0: Hauber Zsolt felvételeiből hangzott el válogatás.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra.

Itt az Akvarell, az eltáncolt Tamási Áron, Tolstoy a rádióban, Mohács, mint musical. Ezek az elkövetkezendő bő fél óra témái, a szerkesztő Nagy György András.

0: Két bemutatóra is készül Farkas Tamás koreográfus, néptáncpedagógus, a Békés Csabai Tabán együttes vezetője. Az egyik a Duna Művész együttessel közös produkció. Már az előadás címe, Cigányok arca, Romangi faca elárulja, hogy egy önmagában is sokszínű kultúrát kíván bemutatni. A másik mű Tamási Áron ősvigasztalásának adaptációja, amely először Székelyudvarhelyen lesz látható. A beszélgetőtárs Nagy György András.
1: Még azt mondják, Békés Csabán nem tudok gyűjteni, énekelte Kozma Mihályné pap Margit Pavlovics Géza magnetofonjára 1959-ben. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó cáfolat. Neked volt-e valami hasonló találkozásod a gyűjtés közben?
2: Rengeteg emlékezetes pillanatom van gyűjtési szituációk során. Az egyik legérdekesebb Gyergyó csomafalván gyűjtöttem. Tán a legelső Gyergyóban rögzített táncfelvételt készítettem egy Kopac Jóska nevű táncosnál, azóta elhalálozott. És a gyűjtés második órájában derült ki, hogy egy tőlem 550 kilométerre lévő táncos mester teljesen véletlenül egy az otthoni Tabán tánc együttesben táncoló Békés Csabai tanítványomnak a nagybátyja volt.
1: És egyébként ugyanebben az évben, ugyan ennek a gyűjtőnek a magnetofonja előtt megszólalt a Szóka-Szóka Cipeládé Kecskeméten, és hát valami hasonlóra vállalkoztál te is.
2: A Duna Művész Együttes Cigányok arca címmel egy nagyszabású egész estés előadás táncszínházi műsort készít a Művészetek Palotájával együttműködve. Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezetője, kérte fel Fundák Kristófot és jó magamat, hogy hárman koreografáljuk meg az előadást. Az én 20 perces jelenetemben a műsorban a romákat érintő kirekesztettség, megbélyegzés, a roma holokauszt, társadalom perifériájára való kiszorulás témáját kellett feldolgozzam. Erdélyi Százcsávás környéki cigány dallamokkal, táncokkal, vokális hanganyaggal, valamint Farkas Franciska színművésznő helyszíni önvallomásainak felhasználásával.
1: Hogyha elkezdem sorolni a főbb és alcsoportok elnevezéseit, romungrók, szintók, olácigányok, lovárik, másárik, colárok, kelderások, drizárok, beások, árgyalánok, munkcsánok, ticsánok. Melyik arca lesz ez a cigányoknak, vagy az összesből egy kicsi?
2: Az egyetemes roma kultúrának a sokszínűségét próbáljuk megfogni. Az én jelenetemben például a svájci jenisektől idézünk, de például a Kelet-Románia Transnistriába való romák telepítésének időszakából is akkori kálderásoknak a szövegeiből is használunk. Próbáljuk ezt egy picit összefoglalva kezelni.
1: Már otthon is szembesülhettél akár a cigányok arcainak a sokszínűségével is.
2: Így van, Békés megye végtelenül multikulturális, hiszen magyarok, románok, cigányok, svábok, tótok, szerbek élnek együtt lassan 3 évszázada.